0: Laodikeia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít. A hivatalos közlemények szerint a leletet a színpadépületen belül találták meg, törmelék alá temetve. A szobor feje még nem került elő, de a megmaradt test nagy része sértetlen. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscói székhelyű Andon Labs startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. A cég szerint a projekt célja annak feltérképezése, meddig juthat el a valós vállalkozások automatizálása a mesterséges intelligencia segítségével, beleértve azt is, hogy az AI képes lehet-e embereket és üzleti folyamatokat irányítani. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan Lyme lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik oka, miért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyományos kerékpárok, gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürgébben is gyorsulnak. Évtizedekig a repülés egyet jelentett a digitális detoxszal. Amint az ajtók bezáródtak, a telefon átállt a repülő üzemmódba, és az internet hozzáférés megszűnt. A Wizz Air most hivatalosan is véget vet ennek a korszaknak, olvasható a cég közleményében. A Wizz Air a diszkont légicégek között elsőként fokozatosan elérhetővé teszi flottájában a Starlink műholdas internetet 2027-től. A diszkont utazás mindig is arról szólt, hogy minél több ember számára legyenek elérhetőek a modern kor adta lehetőségek, mondta a Wizz Air kereskedelmi igazgatója. 2027-ben ezt a szemléletet visszük még tovább, mondta. Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Kodolányi János Egyetem és a Virtuális Erőmű Programot üzemeltető Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. Az 5 éve megkezdett a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó, egymást támogató, közös és kölcsönös tudásfejlesztés intézményesítése és magasabb szintre emelése érdekében.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Néhány héttel a rajt előtt betelt a 44. Lidl Balaton átúszás legnépszerűbb versenyszámának nevezési kerete. A szervezők tájékoztatása szerint az 5,2 kilométeres főtávra már nem lehet jelentkezni, miután elérték a maximális engedélyezett 10.500 fős létszámot. Az esemény iránti érdeklődés a többi kategóriában is rendkívüli erős.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 31-33 fok között értékeket mérhetünk.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 5+1 okot, amiért érdemes sportolni.
1: Azt eddig is tudtuk, hogy a testmozgás nagyon egészséges, és rengeteg jótékony hatása van, de hogy valóságos gyógyszer is, azt a legújabb kutatások derítették ki. Íme 5+1 újabb ok, amiért érdemes heti legalább 3-szor intenzíven mozogni.
0: Az első ok, hogy jó hatással van az agyra. A mozgással nagyban segítjük agyunk vérellátását is, az ereink rugalmasabbak lesznek, így javulnak az agyi funkcióink és a memóriánk is. Csökkentheti a depresszió, az agyvérzés és az Alzheimer-kor kialakulásának kockázatát is.
1: Második ok, hogy feszesíti a bőrt. Ha valaki hosszú ideig egyáltalán nem tornázik, bőre érthető módon már nem lesz olyan feszes, mint korábban. A mozgással növeljük a vér oxigén ellátását, ami minden bőrkezelésnél hatásosabb.
0: Harmadik ok, hogy súlyos betegségekre is jótékonyan hat. Számtalan újabb klinikai vizsgálat igazolja, ha valaki krónikus betegségben szenved, de a lehető legintenzívebben mozog, kimutatható a javulás. A magyarázat erre eléggé összetett. Egyrészt hormonális, másrészt erősödik az immunrendszer, és a kedélyállapot is javul. Ezáltal a szervezet sokkal nagyobb eséllyel veszi fel a küzdelmet a betegséggel.
1: Negyedik, zsugorodnak tőle a zsírsejtek. De csak abban az esetben, ha rendszeresen sportolunk. Ha csak heti 3 alkalommal futunk, egy hónap után az is látványos eredményt hoz. Tartós edzés elkezdése előtt ajánlott segítségül hívni az internetet, vagy egy szakember véleményét kérni.
0: Az ötödik ok, amiért érdemes sportolni, hogy növeli az élettartamot. Kutatások bizonyították, hogy annak, aki rendszeresen mozog, minimum 5 évvel nő az élettartama. A kutatók 10 embertől vettek vérmintát. Az alanyok egyik felénél napi 45 perc szobabiciklizést rendeltek el. Néhány hét múlva azt tapasztalták, hogy biciklizőknél megnövekedett az öregedés gátló sejtek száma.
1: Plusz egy okunk pedig az, hogy boldoggá tesz. Végül, de nem utolsó sorban azt is megemlítjük, hogy a sport, különösen a kerékpározás és a futás boldogabbá tesz, ugyanis mozgás közben boldogsághormon termelünk. Egy-egy kiadós edzés után érezhetjük azt, hogy jobb lett a hangulatunk.
0: Ha neked is van valamilyen ötleted, írd meg nekünk a Facebookon.
2: 97. Táskarádió.

0: 87 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfjanka és Bali Villő. A sivatagi és a sarkiróka.
1: A sarkiróka, Vulpes lagopus, egy ravasz, de kistermetű ragadozó, amely az északi sark környékén honos. Kiemelkedően alkalmazkodó a zord sarkvidéki éghajlathoz, mind fizikai adottságaiban, mind viselkedésében. Nyáron a bundája sötétebb barnás árnyalatot ölt, míg télen tiszta fehérré válik, ami kitűnő álcát biztosít a hótakartájon. Ez az álcázó képesség nélkülözhetetlen a ragadozók számára, hiszen segít a táplálékszerzésben és a ragadozók elől történő elrejtőzésben. Az élőhelyéhez tartoznak a nyílt síkságok és a köves hegyoldalak egyaránt, ahol elegendő rejtekhelyre és táplálékforrása lel. Az odóikat általában a talajban, hó alatti üregekben alakítják ki, ahol védettséget nyújtanak a zord időjárás ellen. A sarkiróka odói jellemzően több bejárattal rendelkező összetett alagút rendszerből állnak, amelyeket a hó és a fagyott földrétegek alá ásnak. Ezek az odúk kiváló védelmet nyújtanak a hideg ellen, és helyet biztosítanak a kölykök születéséhez és felneveléséhez.
0: A viselkedése a túlélésre összpontosít a zord éghajlati viszonyok között. Aktív vadász, éjjel-nappal mozgásban van, és kiválóan tájékozódik a hóban és jeges területeken. Szociális viselkedése változó, egyedülállóan vagy kisebb csoportokban éli mindennapjait, elsősorban párzási időszakban mutatva szorosabb kapcsolattartást. Intelligensek és alkalmazkodó képesek táplálkozási szokásaikat az évszakokhoz és a rendelkezésre álló táplálékhoz igazítják. A sarkiróka mindenevő étrendjét a kemény éghajlati körülményekhez igazítja. Intelligens módszerekkel lokalizálja és ejti el zsákmányát.
1: A sivatagi róka a rókák családjának legkisebb termetű faja. Észak-Afrika, a sínai félsziget és az arab félszigeten a forró sivatagok lakója, olyan területeké, ahol némi száraz növényzet még megtalálható. A nagy fülei 10-15 cm-esek, ezek a talaj alatt mozgó zsákmány észrevételére hasznosak. Társas állat, kisebb családi közösségeket alkot, a nappali forróságot a maga által ásott üregekben pihenve vészeli át.
0: Éjszakai vadász, főleg napnyugta és napkelte között mozog a szabadban. Az üreg 10-15 bejárattal is rendelkezhet. Ennek oka, hogy az üregben nem egyetlen róka család él, hanem egy egész kolónia, vagyis sokszor több generáció is él együtt. Az üreget a homokdőnék között kemény homokolása ki, így azokban a szél kevés kárt tud tenni, és nem omlik be könnyen. A természetben 10, állatkertekben átlag 12 évig élnek. A füleiket hűtés és hőleadásra is használják, meg persze igen jó hallásra is. Bár ragadozóként elsősorban gerincekre, főleg rovarokra, kisebb gerincesekre vadászik, a táplálékának jelentős részét termések, levelek és gyökerek teszik ki, amelyekből fedezni tudja a napi vízszükségletét.
2: 97.5. All the time.

0: 97.5 a Táskarádió, te is belférsz. A mikrofonnál Halki Hanna és Nerebecki Máté. Amikor az ember a Star Wars filmek Obi-Wan Kenobi-jára gondol, akkor először Ewan McGregor fiatal Jedi mestere jut eszébe, annak ellenére, hogy a klasszikus Star Wars filmekben Alec Guinness játszotta a karaktert, és ennek megvan az oka. Ewan McGregor Nagy-Britannia egyik legnagyobb színésze lett, hála tehetségének, alázatosságának, és nem utolsó sorban senki nem tudja jobban mondani nála azt az ikonikus mondatot, hogy Hello there! A mai adásban körbejárjuk ennek a legendás színésznek életútját.
1: Ewan McGregor 1971. március 31-én született a skóciai Crieff nevű kisvárosban. A színészet útjára nem más terelte, mint bohókás nagybácsia, a színész Dennis Lawson, akinek leghíresebb szerepe Wedge Antilles pilóta volt a legelső Star Wars filmben. Az ifjú Ewan soha nem volt jó tanuló az iskolában, és ez azt sem segítette, hogy a fiú mindig is a jó tanuló és sportoló bátyja árnyékában volt. Ennek hatására szülei azt a lehetőséget adták meg Ewannek, hogy elhagyhatja az iskolát 16 évesen, amit aztán a fiatal McGregor ki is használt.
0: Először Kirkcaldy-ban tanult színészetet, majd 18 évesen elköltözött Londonba, és elvégezte a Daniel Craig-et és Dominic West-et is tanító Guildhall School of Music and Drama iskola színész képzését. Amikor felfedezték az ifjú színész képességeit, szerepet kapott az 1993-as Lipstick on Your Collar című komikus minisorozatban. Rá egy évre Danny Boyle úgy döntött, hogy első mozi filmjét szinte ismeretlen színészekkel fogja leforgatni. A Sekély Sírhan című fekete komédiában McGregor játszotta az egyik fontos szereplőt. A kisköltségvetésű film hatalmasat robbant, a dicsérő kritikák mellett az év legtöbb bevételét hozó skót filmje lett hazai fronton.
1: Danny Boyle következő filmje főszerepét is megkapta McGregor, ez volt a ma már kultfilmként számon tartott Trainspotting. Ewan McGregor számára hatalmas lehetőség volt eljátszani a heroin függő Mark Rantont, hiszen ezzel a megosztó szereppel abszolút meggyőzte a kritikusokat és a nézőket is. A szerepet annyira hitelesen sikerült eljátszania, hogy egyszer, amikor a reptéren jár, egy biztonsági őr felismerte és félreállította, hiszen az őr egyből a drogos Mark Rantonként azonosította a színészt.
0: Ewan mindig is óckodott a nagyobb hollywoodi szereplésektől, mivel nagyrészt kisebb produkciókban vállalt csak szerepeket. Mindezek után mégis őt választották az ifjú Obi-Wan Kenobi szerepére, amit csak azért nem utasított vissza a színész, mert mégiscsak a popkultúra legnagyobb durranásáról, a Star Warsról volt szó. Bár eleinte a Star Wars előzmény trilógiáját nem fogadták túl jól, abban mindenki egyetértett, hogy Ewan McGregor volt ezeknek a filmeknek a legjobb pontja. Nem is véletlen az, hogy Obi-Wan karaktere egy külön minisorozatot is kapott, McGregorral a főszerepben.
1: A 2000-es évek elején olyan világhírű rendezőkkel dolgozott együtt, mint Tim Burton, Woody Allen és Michael Bay. McGregor szinte a teljes antitézise a hollywoodi élvonalat jellemző, testüket, lelküket sanyargató és a szerepükkel együtt élő színészeknek, akik sokszor teljesen kikészítik a stábot maguk körül egy-egy forgatáson. A McGregorral dolgozók rendszeresen nyilatkoznak arról, hogy mennyire alázatos és pozitív energiákat árasztó művész, a motoros túrákon vele utazó, szintén színés Charlie Burman állítólag sosem látta rossz faszban, és mindig a többi ember igényeivel van elfoglalva.
0: Az utóbbi években a színész olyan híres szerepekben volt látható, mint Robert Gida, a Szépség és a Szörnyetek gyertyatartója, és a DC képregények Fekete Maszk nevű gonosztevője. Továbbá ő lesz majd Tücsök Tihamér hangja a Netflixes Pinocchio adaptációban.
1: Nektek melyik a kedvenc Ewan McGregor filmetek?
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: beszédet.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kozári Lenke és Fónai Dorka. A mai adásukban bemutatunk nektek 10 állatot, ami kihalhat a következő 10 évben. Egy kutatás szerint 35 év alatt kihalt a föld állatfajának egy negyede, és megvan annak az esélye, hogy pár év múlva már ezeket az állatokat sem fogod látni a közeli állatkertekben.
2: Angonok a teknős. Madagaszkár északnyugati részén honos, tüskés bozótosokat és a fibes részeket kedveli, de azért az erdőkben is előfordul. Az angonok a teknős egyike a legritkább teknősfajoknak a földön. Jelenlegi becsült állománya 100 és 400 egyed között lehet, melyek kizárólag egy 25 és 60 kilométeres területen fordulnak elő.
1: Ibériai hiúz. A leginkább veszélyeztetett európai ragadozó és a világ legritkább macskaféléje. A 20. század elején még körülbelül 100 000 példánya élt, de a 60-as és 90-es évek közt az állatok 80%-a eltűnt a vadászat és az üregi nyulak megfogyatkozásának következtében. Felmérések szerint már alig 100 példány él belőlük szabadon, és azok közt is csak 38 fogamzó képes nőstény van.
2: Rinocérosz. A környezetvédők szerint mára mindössze 100 szumátrai orrszarvú él Indonézia erdőiben. A faj az erdőkivágások és az orvadászat miatt került súlyosan veszélyeztetett kategóriában. Néhány ázsiai kultúrában gyógyászati célokra használják az állatok tülkét.
1: Óriás bambuszmaki. A fajnak 130 éve nem látták egyetlen példányát sem a Mongoro folyótól északra, egészen 2011-ig. A természetvédők erőfeszítéseit siker koronázta. 65 egyedet sikerült megfigyelniük, és több mint kétszer annyi helyről sikerült bizonyítaniuk a faj jelenlétét, mint amennyiről előzőleg tudomásuk volt. Az óriás bambuszmakit a vadászat, valamint élőhelye feldarabolódása, zavarása és tönkretétele fenyegeti.
2: Szumátrai tigris. A legkisebb a ma élő alfajok közül. Csíkjai keskenyebbek a tigrisénél. Az Indonéziához tartozó Szumátra szigetének esőerdeiben található. Míg az 1970-es években a szabadon élő állatok számát 1000 példány körülire tették, 1996-ban a Természetvédelmi Világszövetség nagyjából 250 egyedre becsülte a szumátrai tigrisek számát. Jelenleg mindössze 400 példány él szabadon, míg a világ állatkertjeiben körülbelül 235. Természetvédelmi státusza kihalástól közvetlenül veszélyeztetett.
1: Amuri leopárd. Az amuri leopárd Kelet-Oroszország, Észak-Kelet-Kína és a kórai félsziget hegyvidéki erdeiben szerte előfordult. Mára jelentősen visszaszorult, mindössze egy viszonylag kis területen az orosz-kínai észak-kórai határok háromszögében él. Az egyik legritkább macskafélék közé tartozik, manapság a vadonban nincs több 35-45 egyednél. A Természetvédelmi Világszövetség a súlyosan veszélyeztetett kategóriába sorolja.
2: Izraeli fekete béka. A faj korábban egy meglehetősen kis területen élt Észak-Izraelben, a Hulató környékén, valamint Szíria déli részében, édesvízi mocsári környezetben. Az élőhelyein a mocsarakat lecsapolták mezőgazdasági célokra és a malária elleni küzdelem részeként az 1950-es években. Az izraeli fekete békát az 1950-es évek óta kihaltnak hitték, de 2011 novemberében láttak egy példányt. Szakemberek azóta is feltételezik, hogy több is élhet a környéken.
1: Axolotl. Az axolotl elnevezés a nahuatl, azték nyelvből származik, az egyik legelfogadottabb értelmezés szerint Xolotlhoz, a halál és egyben az újjászületés kutya alakú istenéhez köti őket. A mexikói axolotl őshazája Mexikó, lelőhelye Cojimilco csatornái, Mexikó várostól délre. Az itt lévő tavakban nagy mennyiségben megtalálható ez a gőte fajta. Ma már a veszélyeztetett fajok közé soroljuk, azért is, mert különféle laboratóriumi kísérletekhez is használják.
2: Svinhó látyhéjú teknős. A fajt egy 19. századi angol természettudósról nevezték el. A szíjhó látyhéjú teknős annyira ritka, hogy a tudósok azt hitték, szabadon már egyáltalán nem él, és fogságban is csak 3 példányról tudtak. Ez a teknős fajta több mint 100 évig is elélhet, és akár 135 kg-osra és 1 méteresre is megnőhet. Az állatokat a vadászat, a környezetszennyezés és a fészekrakó területek csökkenése írtotta ki majdnem teljesen.
1: Kínai folyami delfin. A kínai delfin a világ legkevésbé ismert delfine, csak 1914-ben lett ismert. A Dongting-tóban fedezték fel. Bajjinak is nevezik. Kínában honos, a Yangtze folyóban és a hozzá kapcsolódó tavakban él. 2014 elején új folyami delfin fajra bukkantak Brazíliában. A folyami delfinek a világ legritkább élőlényei közé tartoznak. A Nemzetközi Természetvédelmi Unió szerint mindössze 4 ismert fajuk van, ebből 3 a vörös listán tanyázik, ami azt jelenti, hogy kritikusan veszélyeztettek.
0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Csak

0: 97.5 Táskarádióta is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Már az anyamében gyógyíthatóvá válhat egy agyi rendellenesség.
1: Génszerkesztéssel már a születés előtt ki lehetne javítani egy ritka génmutációt, amely az Angelman-szindrómát okozza. Számolt be a felfedezésről egy amerikai napilap.
0: Amíg soha meg nem kísérelt eljárás abban állna, hogy ártalmatlan vírust fecskendezve a magzat agyába, olyan molekula készletet juttatnának az idegsejtekbe, amellyel a genetikai hiba kijavítható. A tesztek alapján a terápia a várandóság második harmadában lenne a leghatásosabb, az agy ekkor még fejlődése korai stádiumában van. A rendellenesség, amelyet a terápiával kezelni lehetne, azaz az Angelman-szindróma, mely 15 000 baba közül egyet sújt. Aki a szindrómával születik, annak kicsi az agya, gyakran szenved rohamoktól, járási, alvási és nyelvfejlődési nehézségektől. Van, aki egész életében egy szót sem szól.
1: Az alvási rendellenesség olyan súlyos lehet, hogy a szülők úgy érezhetik, be kell zárni a gyereket éjszakára, nehogy felébredve súlyos balesetet szenvedjen a házban. Mondta el Mark Zilka, az Észak-Karolinai Egyetem neurológusa, aki a kutatás vezetője is egyben. Az egészséges ember minden génjéből egy párt hordoz, egy-egy szülőtől örökli a pár egy-egy tagját. Nem mindig kapcsol be a génpárok mindkét tagja. Amikor az agy normálisan fejlődik, az UBE3A nevű gén anyai kópiája van bekapcsolva, az apai kópia pedig néma. Az Angelman-szindrómában az anyai UBE3A hiányzik, vagy néma, ami azt jelenti, hogy ez a gén egyáltalán nem működik. Zilka a genetikai ollóval, vagyis a CRISPR-Cas9 génszerkesztési eljárással kapcsolná be az apai génkópiát. Egérkísérletekben bizonyították, hogy az anyamében elvégzett génszerkesztés aktiválja az UBE3A gént az agykulcs területein.
0: Az Amerikai Egyesület a Tudomány Haladásáért éves közgyűlésén Washingtonban Zilka elmondta, hogy a gondolkodásban szerepet játszó agykérekben, a tanulásban és a memóriában kulcsfontosságú hipokampuszban és a mozgásszabályzó kisagyban indította be a génműködést a génterápia. Ezután laboratóriumban tenyésztett emberi agysejteken is bizonyították a génszerkesztés hatásosságát. Ez nagyban valószínűsíti, hogy embernél is használható lehetne a terápia, emelte ki Zika.
1: Még soha nem dolgozta ki olyan génterápiát, amelyet közvetlenül a magzat agyába fecskendeznek. Az Észak-Karolinai tudósok módszere lenne az első, amely további kórok, köztük az autizmus egyes formái gyógyításához nyitná meg az utat. Az Angelman-szindrómát már akár a fogantatási utáni 10. héten ki lehet mutatni az anyai vérben lévő magzati DNS-ből, kezelése azonban nem létezik. A szülők megkapják a diagnózist, és nincs mit tenniük, nagyon nehéz döntés előtt állnak. Az új eljárás talán új esélyt adna nekik, tette hozzá a tudós.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 97.7 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Vas Eszti és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 6 tippet, hogy mindig egészséges ételeket vegyél.
1: Mindig elcsábulsz a szupermarketekben lévő édességpolcok kínálatától? A következő hatásos tippjeinkkel soha többé nem fogsz csokoládé után sóvárogni. Segítünk egészségesen vásárolni.
0: Az első tippünk, hogy keresd a kevés összetevős termékeket. Első szempont, nézd meg a kiszemelt áru összetételét. Ha túl sok olyan dolog szerepel rajta, amit nem ismersz, ne talán több benne a tartósítószer és az ízesítő, mint azt gondoltad volna, azonnal rakd vissza a polcra.
1: Következő tippünk, ne hidd, hogy csak a vegán ételek lehetnek egészségesek. Bár a koleszterin zsírsejteket csak állati eredetű ételek tudják megnövelni, ne feledd, hogy a növényi élelmiszerek is lehetnek egészségtelenek. Például úgy, hogy sokkal több olaj, glükózis, só található bennük, mint a nem állati eredetű termékekben. Ha van időd, érdemes őket összehasonlítani.
0: Harmadik tippünk, hogy tanuld meg, mit jelent a bio kifejezés. A bioélelmiszerek azért drágábbak, mert az előállításuk közben mellőzik a mesterséges adalékanyagokat, hormonokat, antibiotikumokat és növekedésserkentő szereket. Így ezeknek a termékeknek az előállításuk is valamivel drágább. Te döntöd el, hogy melyik éri meg neked, de megsúgjuk, az ízükben nem fogsz különbséget tapasztalni.
1: Negyedik tippünk, hogy egészséges ételeket vegyél, ismerd fel a kalóriacsalókat. A legtöbb édességen nem az egész termék kalória értékét tüntetik fel, hanem csupán 100 grammét. Ez azt jelenti, hogy ha veszel egy szelet csokoládét, nagy valószínűséggel dupla annyi kalóriát fogsz megelni, mint ami valójában fel van tüntetve a címkén. A gyártók ezt okosan kitalálták, mert valljuk be, kevesen gondolunk ebbe bele.
0: Mindig vegyél teljes kérlésű termékeket. A teljes értékű gabona árfolyama miatt ezek az élelmiszerek többbe fognak kerülni, mint a fehér lisztből készült termékek. A különbség azonban itt is megéri az árát. A teljes értékű gabonából készült ételekben ugyanis sokkal több vitamin, ásványi anyag és rost található, mint a fehér pékárukban.
1: Végül pedig az utolsó tippünk, hogy hasonlítsd össze az összetevők listáját. Ne hagyd, hogy becsapjon a csomagolás. Vannak olyan nagy cégek, amelyek a csomagoláson nagybetűvel hirdetik a gabonapelyheken található vitaminokat és ásványi anyagokat. Az apró betűs részben azonban kiderül, hogy szinte elenyésző mennyiségű tápanyag van bennük.
0: Ha a legegészségesebb verziót akarod megvenni, markolj fel pár gabonapelyhet és hasonlítsd össze az összetevőik listáját. Válaszd azt, amiben az első számú összetevő a teljes kiölési búza, és nincsen benne cukor.
1: Sok sikert az egészséges életmódhoz!

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Molnár Regina Málna, Ladányi Lilla és Fűrjes Csenge. Jelek, hogy szerelmes beléd. A legkisebb mozdulat vagy a legártatlanabb nézés is beszédes lehet. A Redditen alakult ki diskurzus arról, hogy milyen jelekből lehet tudni, ha valaki oda van érte. Ez már elég nagy merítés ahhoz, hogy higgyünk az eredményeknek.
1: Jelek, hogyha egy nő szerelmes beléd. Első. Keresi az alkalmat, hogy veled lehessen. Ha valaki segítséget kér egy egyszerű feladathoz is, gyanús, hogy akar valamit. Egy vadidegen nem hívsz át, hogy tanítson meg biciklit pumpálni.
2: Második. Zavarba jön a jelenlétedbe. Hogyha valaki szerelmes valakibe, általában kerüli, amikor csak lehet. Általában átnéz rajta, olyan keveset beszél vele, amennyit csak lehet, nehogy valami kínosat mondjon.
0: Harmadik. Ürügyet keres, hogy megérintsen. Keres valamilyen kifogást, hogy hozzád érhessen. Például milyen puha a pulóvered, hol vetted.
1: Negyedik. Megváltozott viselkedés. Ha egy nő szerelmes, akkor bizony sokszor egészen ki tud fordulni magából. Például, aki eddig nem hordott magas sarkút, nem járt fodrászhoz és kozmetikushoz, hirtelen nyit ezek felé. Ezek a változások sok esetben a kiszemelt férfi miatt mennek végbe. De az is lehet, hogy elkezd új hobbikat, szintén a szerelme kedvéért. Ezek természetes dolgok, nincs is velük baj, hiszen tágul a látókörünk. Arra azért figyeljünk, hogy ne forduljunk ki magunkból, és ne csináljunk valamit csak azért, mert a másik szereti, vagy fontos neki. Hiszen végtére is azt szeretnénk, ha önmagunkért szeretnének.
2: Ötödik, szemkontaktus. A másik elég egyértelmű jel a lélek tükrében.

0: Ilyenkor a nő szeret a vételen áldozat szerepében tetszelegni, akire a nagy erős férfinak vigyáznia kell. Még akkor is, ha egyébként egyedül is meg tudná oldani a problémát. Mindenképp kell a kabátja, ha ideg van, segíteni kell nyomtatni, vagy megszerelni valamit. Egy szóval tökéletes alkalmat teremt arra, hogy egy kicsit beszélgessenek.
1: 7. Megváltozott járás, mozgás. A testünk bizony minden érzelmünkről képes árulkodni, arról is, ha valaki ellenszenves, és persze az ellenkezőjéről is. Egy szerelmes nő kihúzza magát a kiszemelt előtt, és a csípőjét is jobban ringatja. Ennek evolúciós okai vannak, ugyanis ezzel egészségesnek, szülőképesnek tűnnek a férfi szemében.
0: 8. Gondoskodás. A nők legtöbbjébe bele van kódolva a gondoskodás. Ha pedig szeretnek valakit, és fontos nekik, akkor ez hatványozottan igaz. Amikor azt veszed észre, hogy meglep apróságokkal, megfőzi a kedvencedet, vagy ha csak leszalad a boltba, neked is hoz valamit, akkor biztos, hogy a gyengéd szálak fűzik hozzád.
2: Jelek, hogyha egy férfi szerelmes beléd. Első, ok nélkül érdeklődés. Folyamatosan megkérdezi, hogy vagy, érdeklődik utánad, és olyankor is felhív, amikor nincs különös oka rá. Viszont csak, hogy hallja a hangodat. Mi esze nem szerelem?
1: Második, keresi a társaságod. Ez szorosan kapcsolódik az előző ponthoz, de kiegészíteném azzal, hogy nem is kell a találkozóhoz valami különleges alkalom. Szeretne veled meginni egy csésze kávét, ha te kedvenc helyeden, vagy megenni egy ebédet ott, ahol már mesélted, milyen jó a leves. A lényeg, hogy veled lehessen.
0: 3. Figyel rád. Bizony, ez egy egészen ritka férfi erény. Na jó, viccet félretéve, bizony igazán jó jel, ha a kis apróságokban is megmutatkozik, hogy mennyire figyel rád és arra, amit mondasz. Hoz a kedvenc csokitból, a kedvenc virágodat vásárolja. Tudja, hogy nehéz napod volt, ezért mondjuk ő főz, vagy megmasszíroz, és még sorolhatnám. A lényeg, hogy még kérned sem kell, és megadatik.
2: 4. Beszél rólad a barátai előtt. Ezt persze nehéz kinyomozni, ha csak rá nem kérdezünk okosan, vagy nincsen beépített emberünk a társaságban. De az egyik legjobb jele annak, hogy oda van érted, ha már nyíltan beszél rólad a barátai előtt. Amíg a nők már az elején kitárgyalják a kiszemek minden apró hibáját és pozitívumát, a férfiaknál ez nem így megy. Csak kiemelt esetekben beszélnek az érzéseikről és kapcsolataikról.
0: 5. Bemutat otthon. Ez már ugyan egy magasabb szint, de a tapasztalatok alapján, hogy ez a teljes bizonyossága annak, ha valaki komolyan gondolja velünk. Bemutatni a hozzá legközelebbi családtagoknak nagy szó. Ennek a párja, hogyha arra is képes, hogy eljöjjön velünk a mi családunkhoz is, és jó pofát vágva végigülje a kihallgatást. Ez már bizony igazi elköteleződés.
1: 6. Fontos vagy számára, amikor egy beszélgetés során azt veszed észre, hogy valóban figyel rád, relevánsakat kérdez, sőt napokkal később is képes emlékezni a beszélgetésre. Arról nem is beszélve, hogy érdeklődik. Ez mind azt jelzi, hogy eléggé fontos vagy számára. Ha tudtok még hasonló jeleket, akkor azt írjátok meg a Táska Rádió Facebook oldalán.
3: 97. Táska Rádió. Te is beleférsz.

Megint kiakad a YouTube, kivezeti a listát, azt is tudjuk. Az én utam sose volt könnyű, de soha nem hazudtam semmi ölesküt. Mindig nyávognak rólam a celebek, kevesek hozzá, hogy megértsék az eszemet.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Ványi Viktória és Naár Barbara. Gönczi Gábort elsősorban a tévé képernyőiről ismerhetjük, azonban a zenei világban is otthon van, hiszen 1991-ben saját bandát is alapított. Most erről beszélgetünk vele. Hogyan jött a bandának a neve, ugye Smile Look Circus?
1: Mi nagyon szerettük a Queen-t, és nem tudom, láttátok-e a Bohemian Rhapsody című filmet, bár nem nektek való egyébként, ugye az idősebb korosztálynak, de abban benne van, hogy a Queen az annak idején hogy jött létre. Úgy jött létre, hogy zenekari tagok már régóta együtt voltak, de nem volt jó az énekesük, és akkor az énekesük elment, és a helyére jött a Freddie Mercury. És akkor a Freddie Mercury azt mondta, hogy jó, akkor mostantól ennek a zenekarnak a neve Queen lesz. Na de addig nem Queennek hívták őket, hanem Smile-nak. És mivel mi nagyon szerettük a Queen-t, ezért mi hagyomány tiszteletből Smile-ra kereszteltük 91-ben a saját zenekarunkat. Ez abszolút tisztelgés a Queen felé, és az az érdekes a névben, hogy mi ezt, amikor lehetett, már rögtön levédettük, és nemzetközi szinten is levédettük, és a mai napig mi vagyunk az egyetlen Smile nevű zenekar, és csináljuk most már 30 éve.
0: Ezen és társaidal akkor teljesen együtt találtátok ki ezt a nevet.
1: Én mondtam, hogy legyünk Smile. Hát ugye nem a nevet találtam ki, hanem csak azt találtam ki, hogy legyünk az a zenekar, aki a Queen volt, mielőtt a Queen lett. Úgyhogy... igazából így jött a név, de hát azóta is ez tulajdonképpen hozzánk nőtt ez a név.
2: A zenekar megalakulása óta rengeteg nívós eseményen részt vettetek már, ilyen volt például a Sziget, a Volt Fesztivál, illetve a Győri Média Bál is. Gondoltátok volna valaha, hogy ekkora sikernek fogtok örvendeni?
1: Amikor elkezdtünk zenélni, nem voltak ilyen világ megváltó termék, egyszerűen csak nagyon jó volt zenélni. Aztán amikor láttuk, hogy tele vannak a klubjaink, meg a buliaink, akkor persze ez nagyon tetszett, és nyilván 16-17 éves fiúk voltunk, nagyon tetszett, hogy sok szép lány jár a koncertünkre, tehát igazából először csak a zene szeretete, aztán pedig hát láttuk, hogy ez a dolog, ez így jó, hogy azok a lányok, akik nem is köszöntek a folyosón nekünk annak idején az iskolában, azok után eljöttek a koncertre, és onnantól már köszöntek, és ezt nagyon élveztük, de még mindig nem voltak ilyen nagyra törő terveink, de pár évvel később láttuk, hogy ez erre, amit csinálunk, erre van igény, hogy az emberek erre szívesen eljönnek, hogy rendezvényekre bennünket szívesen elhívnak, és akkor két út állt előttünk. Az egyik, hogy írjunk-e saját dalokat, legyen-e saját lemezünk, saját utunk, saját karrierünk, a saját dalaink által, vagy pedig játsszuk el nagyon jól azokat a dalokat, amiket már mások megírtak, tehát, hogy feldolgozásokat csináljunk. És akkor azt a döntést hoztuk mi, hogy csináljuk ezt is, azt is, aztán meglátjuk, melyik válik be. Nagyon sok saját dalt is írtunk, egy-kettő be is került a rádióba, egy-kettőt játszottunk a klubokba is, és tetszett az embereknek, de azt a nagy áttörést nem értük el vele. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy sikeresek voltunk úgy is, hogy igazából a saját dalaink meg egy idő után teljesen eltűntek. Úgyhogy ez a siker, ez egy érdekes dolog, mert persze nagyon büszke vagyok arra, hogy nagyon sok helyre hívnak bennünket, ahova hívnak, ott nagyon-nagyon jó a hangulat, megőrülnek az emberek, mi is nagyon imádjuk. Tehát ez tök jó, de hát nyilván minden zenész egy kicsit szeretne Majka lenni, aki ugye ki meghirdeti a koncertjét, és tele lesz a Budapest Park háromszor. Tehát egy kicsit azt mondom, hogy ha most visszamehetnénk az időben, mondjuk egy 20-25 évet, akkor lehet, hogy még jobban megpróbáltam volna ezt a saját vonalat csinálni, mert persze jó ez a siker, de azért ez a siker, ez igazából azoknak a daloknak szól, persze nekünk is, akik előadjuk, de hát ezek jó dalok, tehát ezek nagyon jól megcsinált buli dalok, amikkel nagyon jó hangulatot lehet csinálni. Kicsit olyanok vagyunk, mint egy élő DJ, lejátszuk más zenekarok dalait, amik tudjuk, hogy működnek, és ettől van sikerünk. Tehát nekem mindvégig azért a televíziózás a hivatásom, a zenélés a hobbim. 97.5 Táskará.

0: 97.7 Táska Rádió bemutatja. Vekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! A te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Vekker. Ébredj ezzel. 3 óra. Hírek a Táska Rádióban.
2: Befedeztek egy 2 méter magas athéni szobrot. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Felfedeztek egy 2 méter magas athéni szobrot rendkívüli részletes faragással, írja az Archeo News. A szobor a Törökország délnyugati részén fekvő Laodikeia ókori városból került elő. A lelet 2 méter magas, márványból faragták, és Pallas Athéné görög istennőt ábrázolja, jelentette be Mehmet Muri Erso, török kulturális és idegenforgalmi miniszter. A szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkálatok során tárták fel. Laodikeia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít. A hivatalos közlemények szerint a leletet a színpadépületen belül találták meg, törmelék alá temetve. A szobor feje még nem került elő, de a megmaradt test nagy része sértetlen. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscói székhelyű Andon Labs startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. A cég szerint a projekt célja annak feltérképezése, meddig juthat el a valós vállalkozások automatizálása a mesterséges intelligencia segítségével, beleértve azt is, hogy az AI képes lehet-e embereket és üzleti folyamatokat irányítani. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan Lyme lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik oka, miért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyomány. Kerékpárok gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürdképpen is gyorsulnak. Évtizedekig a repülés egyet jelentett a digitális detoxszal. Amint az ajtók bezáródtak, a telefon átállt a repülő üzemmódba, és az internet hozzáférés megszűnt. A Wizz Air most hivatalosan is véget vet ennek a korszaknak, olvasható a cég közleményében. A Wizz Air a diszkont légicégek között elsőként fokozatosan elérhetővé teszi flottájában a Starlink műholdas internetet 2027-től. A diszkont utazás mindig is arról szólt, hogy minél több ember számára legyenek elérhetőek a modern kor adta lehetőségek, mondta a Wizz Air kereskedelmi igazgatója. 2027-ben ezt a szemléletet visszük még tovább, mondta. Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Kodolányi János Egyetem és a Virtuális Erőmű Programot üzemeltető Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. Az 5 éve megkezdett a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó, egymást támogató, közös és kölcsönös tudásfejlesztés intézményesítése és magasabb szintre emelése érdekében.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
2: Néhány héttel a rajt előtt betelt a 44. Lidl Balaton átúszás a legnépszerűbb versenyszámának nevezési kerete. A szervezők tájékoztatása szerint az 5,2 kilométeres főtávra már nem lehet jelentkezni, miután elérték a maximális engedélyezett 10.500 fős létszámot. Az esemény iránti érdeklődés a többi kategóriában is rendkívüli erős.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Ma csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 31-33 fok között értékeket mérhetünk.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádióta is beleférsz. A mikrofonnál Nagy Szonya, Luca és Pitman Titanilla.
1: Kanada, a gyönyörű tájak, a juharszirup, a hűvös időjárás, az udvariasság, a bocsánat kérő emberek, és többek között Justin Bieber szülőhazája is. Belegondoltál már valaha, hogy Kanada zászlóján miért pont egy juharfa levele szerepel? Nos, ennek egészen egyszerű oka van, amely kifejezetten régre nyúlik vissza az ország történelmében. Ugyanis a kanadai őslakosok már az európai telepesek megérkezése előtt is élelmiszerként használták fel a juharfa ledvét, majd az évek során a levélforma egyre több helyen is elkezdett megjelenni.
0: Felkerült a pénzérmékre, emblémákra, majd végül a kanadai címerre is. Érdekes módon a zászlón sok ideig nem jelent meg, mivel a parlamentnek nagyjából 40 évbe telt, mire sikerült döntést hozniuk annak kinézetéről. Így az ikonikus piros-fehér-piros színkombináció közepén a juharfa levéllel csak 1965. februárjától vált hivatalossá. Viszont a juharfa nem csak emiatt bír nagy jelentőséggel Kanada számára, hanem azért is, mert 1996-ban ez lett az ország hivatalos nemzeti jelképe. Emellett pedig egészen a mai napig Kanada termeli a világ juharszirup felhasználásának 3/4-ét.
1: Kanada világ egyik legalacsonyabb népsűrűségű országa.
0: Kanadában található Hudson-öbölben kisebb a gravitáció, mint a bolygó más részein.
1: A világ második legnagyobb országa.
0: Kanadában több tó van, mint a világ többi részén összesen. A bolygó tavainak 60%-a ebben az országban található.
1: A kanadaiak szó szerint élnek-halnak a jégkorongért, bár nem ez a hivatalos nemzeti sport az országban. Kanada hivatalos nemzeti sportja igazából a lacrosse.
0: Kanada a világ legképzettebb országa. Az OECD szerint Kanada lakosságának több mint 56%-a szerzett magának valamilyen magasabb képesítést a középiskola elvégzése után.
1: Kanada bevándorlási minisztere hivatalosan is kanadai állampolgárnak nyilvánította a Mikulást.
0: Itt található a világ egyetlen jegesmedve börtöne. Ez a börtön 28 cellával rendelkezik, és maximum 30 napig tartják itt őket, mi alatt bőséges étellel és itallal látják el őket, hogy a szabadon engedésük után kisebb eséllyel térjenek vissza a városokba.
1: Kanada északnyugati tartományaiban a rendszámtáblák jegesmedve alakúak.
0: A hideg nem kíméli, a Niagara vízesés sem. Sok ott járó ember azt hiszi, hogy a vízesés befagyott, de valójában csak egy része dermet jéggé. Ezek az óriási jégcsapok és jégfalak is lenyűgözőek.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Jancsek Roland és Kenikel Krisztián, az autótuning. Az autótuningot választottuk adásunk fő témájának, és így bontottuk kisebb részekre. Kezdve az eredetével, ezt követően pár tuningfajtával, és ami lényeges lehet, hogy Magyarország hogy viszonyul az autótuninghoz.
1: Kezdetekkor nem a versenyzési vágy volt a tuning lényege, ennél sokkal fontosabb cél lebegett az első tuningolók szem előtt, mégpedig meglépni a zsaruk elől. Egész pontosan a szezztilalom idején született az ötlet a csempészek agyában, hogy külsőre szokványosnak tűnő autókkal villámgyorsan eltűnhessenek a szervek látóteréből, ha esetleg éppen forróvá válna a talaj. Ezzel gyakorlatilag tudtuk nélkül megalkották a tuning fogalmát.
0: Otrod az első tuning, aminek lényege a motorkapacitás növelése és a súlycsökkentés. Amit fölöslegesnek gondoltak, kidobtak. Egyszerűen, ami nem motor, az kuka. A GDM, azaz japán belpiacra készült autók két része van. Az egyik a szolidabb, ami nem annyira lényeges, a másik az elborultabb. Az elborultabb lényeg az optikai tuning, mint például egyedi body kitek és túlmatricázás, úgynevezett lóerőt adó matricák.
1: Lowrider hidraulikára épült stílus, amelyeket Amerikába bevándorolt mexikói fiataloknak köszönhetünk. Sleeper vagy Q-autó stílus olyan magas teljesítményre képes autó, amely szerényebb vagy szándékosan elhanyagolt külső mögé rejtenek.
0: Ha már autótuningolás, akkor érdemes tudni, meddig legális. Magyarországon, ha át akarsz építeni egy autót, akkor engedélyt kell szerezned rá, és csak utána állhatsz neki. Addig legális, amíg jogszabályt nem sért.
2: 97.5

0: 97 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. A mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligencia a jövőben az életünk meghatározó része lesz, de már most is egyre több helyen bukkan fel.
1: Az AI, azaz a mesterséges intelligencia már jeleskedett a vezetés és a logikai játékok terén is, de senki sem gondolta volna, hogy a kreatív feladatokban is sikeres lehet.
0: Egy Ember nevű AI egy énekessel összeállva megalkotta a Break Free nevű számot, de a könyvek terén is kezd minket beérni a mesterséges intelligencia. Egy AI által írt könyv már majdnem egy nagyfokú művészeti díjat is bezsebelt.
1: Vajon keresett egy gép több 100 millió forintot? Igen, Edmond Bellamy több 100 000 dollárt keres festményeivel, pedig ő csak egy algoritmus. New Yorkban saját tárlata is volt. Ezt a szintű kreativitást úgy tudta elérni, hogy rengeteg képet elemzett, hogy ezek együtteséből megalkossa a saját verzióját. Ezt nevezzük tanuló algoritmusnak.
0: Sajnos nem csak a művészeti ágakban használják fel az AI-okat, most már a hadászatban és az emberek megfigyelésében is. Például a célpontok nyomon követéséhez és beméréséhez. Egyesek szerint nem tanácsos fegyvert adni a mesterséges intelligencia kezébe, mert könnyedén ellenünk fordíthatja.
1: Viszont az Isaac Asimov által megalkotott 3 törvény tiltja ezt. A törvények a következők.
0: Az első, hogy a robotnak nem szabad kárt okozni emberi lényben, vagy tétlenül tűrni, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.
1: Második törvény, a robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének.
0: A harmadik törvény, hogy a robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első vagy második törvény bármelyikinek előírásaiba. Laszkó, te félsz attól, hogy egyszer a mesterséges intelligencia felül fog kerekedni az emberiségen?
1: Bevallom őszintén, nekem erről korábban még rémálmaim is voltak. Én ettől nagyon félek, de remélem, hogy nem fognak bekövetkezni, illetve hogyha én erre a területre kerülök, akkor mindent megtennék azért, hogy ez ne következzen be még az én életemben. És szerinted egyébként ez be fog következni a mi életünkben már?
0: Ha most azt vesszük, hogy az elmúlt 30 évben a technika mennyit fejlődött, akkor elképzelésem szerint simán, de nem biztos, mert lehet, hogy olyanok fognak ezen a területen dolgozni, mint te, és ők ezt megakadályozzák.
1: Reméljük, hogy meg fogjuk akadályozni. Eddig még az emberiség egyébként nem készített tökéletes mesterséges intelligenciát. Ennek a megállapítására szolgál az úgynevezett Turing-teszt, ami abból áll, hogy egy ember beszélget egy AI-jal és egy valódi emberrel. A kérdező kérdéseket tesz fel a tesztalanyoknak, és a válaszokból ki kell derítenie, hogy melyik a valódi ember.
0: Erre a kérdezőnek 5 perce van, de eddig még egy AI-nak sem sikerült teljesíteni a tesztet.

0: miénk.
1: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigetvári Máté, Bali Villő és Sarfjanka. A Nazca vonalak. A Nazca vonalak hatalmas ősi geoglifák Peruban, a Nazca sivatagban, amelyek titokzatos ábrái, állatok, emberek és geometriai alakzatok formáit öltik. A vonalak úgy jöttek létre, hogy a sivatag felső vöröses rétegét eltávolították, így a világosabb réteg feltárolt, amely kontraktos ábrákat formál. A területnek, ahol a Nazca vonalak találhatók, a felszíne nagy mennyiségű vasoxidot tartalmaz, amely a földet vöröses-barnára színezi. Körülbelül 10 cm-re a felszín alatt sárgás színű agyagos talaj található. A vonalakat úgy alakították ki, hogy a felszíni vörös talajt 10-15 cm mélységig eltávolították, a figuráknak megfelelően 40 cm-től a 2 méteres szélességig. Az így létrehozott két különböző színű talajréteg kontraktusa miatt láthatók a vonalak nagy távolságból is.
2: A Nazca vonalakat 1994-ben az UNESCO világörökségi helyszínei közé választották. A vonalak már nagyon régóta ismertek voltak, de mindaddig nem tudtuk, hogy különböző figurákat ábrázolnak, amíg a repülővel a magasból is sikerült megszemlélni az ábrákat. Paul Kossok volt az első kutató, aki az 1930-as években repülőről kezdte vizsgálni a vonalakat. A Nazca vonalak létrejöttére a mai napig nincs elfogadott magyarázat. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy azok, akik megalkották ezeket a vonalakat, soha nem láthatták a vonalakat a magasból.
3: A Nazca vonalak közé tartoznak hatalmas rajzolatok, amelyek madarakat, majmokat, pókokat, gyíkokat és egyéb alakzatokat ábrázolnak. A legnagyobb ábrák több mint 200 méter hosszúak, és csak a levegőből láthatók teljes egészükben. Az első modern felfedezők a 20. század elején fedezték fel a vonalakat, bár a helyiek régóta ismerték őket. A vonalak titokzatos eredete és célja azóta is izgatja a tudósokat. Egyes elméletek szerint vallási vagy asztronómiai célokra használták őket, míg mások szerint rituális utak szerepét tölthették be.
1: Sok elmélet van, az egyik szerint a Nazca vonalakat idegen bolygókról származó lények hozták létre, és olyan üzeneteket közvetítenek, amelyeket az emberek még nem tudnak értelmezni. Az elmélet hívei szerint a Nazca kultúrában élő emberek nem lehettek képesek létrehozni a vonalakat. Az elmélet hívői hasonlóképpen magyarázzák a Machu Picchu-t, vagy Sacsayhuaman létrejöttét is. Ennek azonban ellent mondanak a Nazca vonalakról a Nazca vonalakhoz közel található Kauacsi városának romjai. Itt az egész város vízellátását biztosító föld alatti vízvezetékrendszer maradványai is láthatók, amelynek létrehozása sokkal bonyolultabb technikai ismereteket igényelt, mint a vonalak kialakítása.
2: Egy másik elmélet szerint, melyet Mária Reiche, német kutatónő kutatásai alapoztak meg, aki egész életét a Nazca vonalak értelmezésének szentelte, ezek a vonalak nem mások, mint egy bonyolult csillagászati naptár részei. Szerinte a vonalak egy-egy csillagképet ábrázolnak. A sok éves kutatás ellenére azonban Reichének nem sikerült megbízhatóan bizonyítani a csillagok és a vonalak közötti kapcsolatot.
3: Egy harmadik elmélet szerint a vonalak az istenekkel állnak kapcsolatban, és szertartási központok voltak. Miért kellene egy szertartási központot ugyanolyan templom formájában megjeleníteni, mint ahogy ezt Európában teszik? Miért nem lehettek a Nazca kultúra emberei számára ezek a vonalak az imádság helyszínei? Eszerint a teória szerint ezek a vonalak nem az emberek számára készültek, hiszen ők nem is láthatták őket, hanem az égben élő isteneknek készültek.
1: A Nazca kultúra emberei számára a víz létfontosságú volt, tudták, ha megszűnik a víz utánpótlás, eltűnhetnek a föld színéről. A csapadék ezen a területen minden két évben egyszer esik fél órát, a folyóban pedig egész évben csak 40 napig van víz. Az El Niño jelenség figyelmeztette őket, hogy a természetben bármi bármikor változhat, és az életük soha nincs biztonságban. Ezért szerettek volna jó kapcsolatot ápolni az égben lakó istenekkel, hiszen onnan származik az életet adó víz, ami lehetővé teszi a növények termesztését és a megélhetést ezen a területen.
3: Az istenek halhatatlanok, a vonalakat is olyan helyen kellett létrehozniuk, ahol örökre fennmaradhattak, és ezt sikerült is elérniük. Ami nagyon érdekes, az az, hogy ezen a területen gyakran fújnak olyan szelek, melyek eltüntethetnék a vonalakat. Ott, ahol a rajzok találhatók, a vasoxid jelenlétének köszönhetően egy meleg levegőjű, felszíni légréteg alakul ki, mely megakadályozza a hűvösebb szelek kialakulását. A Nazca vonalak alkotói tudták, hogy ez az ideális hely számukra. Az alakzatok folyamatos vonalakból állnak, ezért felmerült, hogy valamilyen utak lehettek, melyeken a szertartások alatt haladtak. Végeztek egy kísérletet, melyben rengeteg embert felkértek, hogy hosszú sorokban haladjanak végig a vonalakon, annak érdekében, hogy lássák, milyen messziről látszanak. Ez szerint valóban látszanak, sőt, azt a hatást keltik, mintha az alakzatok életre kelnének és megmozdulnának. A Nazca kultúra embereitelen pont azt szerették volna, hogy ezt lássák isteneik.
4: 97. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás és Sarf Janka. Groteszk félelmek. Az első az arahibutirofóbia. Az arahibutirofóbia az attól való félelem, hogy a magyaróvaj a száj szélére tapad. Bár a jelenség mindenkivel előfordulhat egy-egy alkalommal, az arahibutirofóbiában szenvedők rendkívül félnek tőle. Az arahibutirofóbia súlyossága személyenként változik. Vannak, akik éppen ezért csak csökkentik a magyaróvaj mennyiségét az életükben, de mások teljesen elkerülik a magyaróvaj vagy hasonló állagú krémek fogyasztását. Az arahibutirofóbia ritka, és a ragadós dolgoktól való nagyobb fóbiából vagy a fulladástól való félelemből eredhet. Ezen kívül a magyaróvajjal kapcsolatos traumatikus élményekből is származhat, amely fulladás közeli állapothoz vagy allergiás reakcióhoz köthető.
1: A nomofóbia. A nomofóbia a mobiltelefon nélküliségtől való félelem. Az ebben szenvedők túlzott szorongást tapasztalnak, ha nincs náluk a telefonjuk, vagy elromlik, esetleg lemerül az akkumulátoruk. A körülményektől függetlenül, ha nem tudják használni az eszközt, a nomofóbiában szenvedők pánikba esnek, és a szorongás szélsőséges tüneteit tapasztalják. Ez a ritka fóbia gyakran abból adódik, hogy az adott személy mobiltelefon függő, az ebben szenvedők megszállottan nézegetik, ellenőrzik a telefonjukat a nap folyamán, és attól rettegnek, hogy elveszítik a kapcsolatot szeretteikkel. Még a nomofóbiát általában a ritka fóbiák közé sorolják, a mobiltelefon függőség meglehetősen gyakori. A legfrissebb kutatások kimutatták, hogy a férfiak és nők körülbelül fele szorong a mobiltelefonja miatt. De gondoltad volna, hogy a közelmúltban végzett tanulmány azt is kimutatta, hogy egy fiatal naponta több, mint 35-ször nézi meg a mobiltelefonját?
0: Harmadik az aritmofóbia. Sokan úgy nőnek fel, hogy rettegnek a matematika órától, de az aritmofóbiában szenvedők ténylegesen félnek a számoktól. Az ilyen félelmekkel küzdő emberek általában szorongást tapasztalnak a matematikával, vagy csak általánosságban a számokkal való foglalkozás során. A számoktól való félelmet néha numerofóbiának is nevezik. Az aritmofóbia jelentősen ronthatja az ember életminőségét, mivel számos feladatot vagy foglalkozást nehéz így elvégezni.
1: Negyedik. A plutofóbia. Sokan valószínűleg azt kívánják, bárcsak több pénzük lenne, kivéve a plutofóbiában szenvedők, akik a pénztől és vagy a gazdagságtól rettegnek. Félhetnek a gazdag emberektől, sokan pedig attól tartanak a legjobban, hogy maguk is gazdagokká válnak. Az ilyen félelmekkel rendelkező emberek szabotálhatják karrierjüket, hogy elkerüljék, hogy több pénzt keressenek, vagy meggazdagodjanak. Ez fakadhat a velejáró felelősségtől és nyomástól való félelemből, vagy attól, hogy rablás áldozatává válnak.
0: Ötödik, a szantofóbia. A szantofóbia a sárga színtől való félelem. A ritka fóbiában szenvedők általában félnek minden sárga tájtól, például az iskolabuszoktól és a virágoktól is. Mindenáron elkerülik a sárga színt, sőt a sárga ételeket is nyomasztónak találják. Ez a fóbia hajlamos megzavarni a mindennapi életet, mivel a sárga dolgok mindenhol megtalálhatóak.
1: Hatodik, az ablutofóbia. Az ablutofóbia a fürdéstől, mosástól vagy tisztítástól való félelem. Leggyakrabban gyermekeknél fordul elő, és az életkorral megszűnik, de ritkább esetben felnőtteknél is jelen lehet. Az ablutofóbiában szenvedők kerülik a fürdést és a zuhanyzást, ami kellemetlen testszagokhoz, ebből adódóan olykor társadalmi elszigeteltséghez vezethet. Azonban a fürdéstől való félelmük és a fürdés közben tapasztalt szorongásuk olyan szélsőséges, hogy ezek a következmények elhalványulnak mellette. Az ablutofóbia egy, a vízzel kapcsolatos traumatikus eseményhez vagy a nedvességtől való félelemhez köthető, egyes esetekben az ablutofóbiához kapcsolódik, ami a víztől való félelem.
0: Hetedik, az optofóbia. Az optofóbia a szem kinyitásától való félelem. Ez az iszony rendkívül hátráltató lehet, mivel mindenki számára nehéz a napi tevékenységeket, feladatokat elvégezni anélkül, hogy kinyitna a szemét. Mint sok más ritka fóbia, ez a félelem is általában egy traumatikus esemény eredménye.
1: Nyolcadik, az oktofóbia. Az oktofóbia a 8-as számtól való félelem. Érdekes módon kevés más ismert fóbia létezik bizonyos számokkal kapcsolatban, kivéve a maguktól a számoktól való félelmet, aritmofóbia, valamint a 13-as számtól való félelem, triskaidekapfóbia. Az oktofóbiában szenvedők félnek a 8-as szimbólumtól, rettegnek attól, hogy az le van írva, például címekben vagy hirdetésekben. De félnek a 8 fős társaságoktól és attól is, ha valamit 8-as kiszerelésben árulnak. Ez a ritka fóbia a végtelen jelhez való hasonlóságából eredhet, de akár egy számot érintő traumatikus eseményből is származhat, például egy balesetből, amely 8-án történt.
2: 97.5 All the time. Táskorádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Naár Barbara. A mai adásban Catherine Newton színésznőt ismerhetitek meg.
1: Catherine Newton születési nevén Kathleen Lam Newton a Florida állambeli Orlandóban látta meg a napvilágot 1997. február 8-án, Robin és David Newton egyetlen gyermekeként. Édesanyja utasszállító pilótaként dolgozott, édesapjának pedig üzleti kapcsolata van Kínával, ezért rávette Catherine-t, hogy tanuljon mandarin nyelvet.
0: Catherine 4 éves korában kezdte el a színészetet, amikor szüleivel a családi kiruccanáson voltak New Yorkban, ezután viszont 4 éves szünetet tartott. 2008-ban szüleivel Dél-Kaliforniába költöztek, ugyanis ott forgatták az Elvált Geri című sorozatát.
1: A színészet mellett még a golfozást is nagyon szereti, ami az édesapjának köszönhető. 2008. júliusában részt vett a US Kids World Cup bajnokságon. 2012-ben eltervezte, hogy a United States Women Open Championship sportegyesületnél fog gyakorolni, de miután megkapta a főszerepet a Parajelenségek negyedik részében, ott kellett hagyni az egyesületet. A középiskolát a Los Angelesben lévő Notre Dame High School nevű intézményben végezte el 2015-ben. Itt is benne volt a golfcsapatban, amivel 3 bajnokságot meg is nyertek. A színésznő tud még balettozni és boxolni is szokott.
0: Most ejtsünk pár szót színészi karrieréről. Első szerepe az Abby Downey című rövid filmben volt 2002-ben, illetve szerepelt még az All My Children szappanopera egyik epizódjában, mint Colby Marian Chandler, majd karaktere 2003-ban ismét visszatért a szappanoperába, szintén csak egy rész elejéig. Ebben az évben a Bambán rövid filmben tűnt fel még.
1: 2008 és 2009 között a CBS vígjáték sorozatában az Elvált Gariben az egyik állandó szereplő Louise Brooksot személyesítette meg. Alakításaért 2010-ben díjat nyert, a 31st Young Artist Awards díjátadón a legjobb alakítás egy sorozatban fiatal női mellékszereplő kategóriában.
0: 2011-ben Cameron Diaz, Jason Segel és Justin Timberlake vígjátékában a Rossz Tanárban szerepelt, mint Chase Rabin Rossi. 2012-ben a Parajelenségek 4 misztikus horrorban alakította a főszereplő Alexet. Szerepléséért a 34th Young Artist Awards díjátadón jutalmazták meg, a legjobb alakítás egy filmben fiatal nő főszereplő kategóriában. 2013-ban a Mad Men reklámőrültek széria egyik epizódjába ugrott be, illetve ebben az évben szerepelt még az Ebb és a Web 2 epizódjában is, ahova 2014-ben ismét visszatért egy részre.
1: 2014 és 2018 között az Odaát fantasy horror sorozatban egy visszatérő szereplőt alakított, Claire Novakot. 2015-ben a The Martial Arts Kid családi akciófilmben Rina karakterének megformálója volt.
0: 2017-ben Louisa May Alcott azonos című könyvén alapuló kisasszonyok minisorozat egyik főszereplőjét, Amy Marchot keltette életre, aki a 4 máslány egyike. A széria az amerikai polgárháború idején zajlik.
1: 2017 és 2019 között az HBO saját gyártású sorozatában a Hatalmas kis hazugságokban Reese Witherspoon karakterének lányát Abigail-t alakítja. 2018-ban a Szűzőrség vígjátékban alakított egy komolyabb szerepet John Cena és Leslie Mann oldalán, illetve még az Egy fiú hazatér dráma filmben is megmutatta a tehetségét Evie Byrne személyében. 2019-ben a Pokémon Pikachu a detektív kalandfilm egyik kulcs szereplője volt Ryan Reynolds és Justice Smith oldalán. Elmondása szerint nagyon boldog volt, hogy szerepet kapott a filmben, ugyanis szereti a Pokémont, valamint a karakter is igazán a szívéhez nőtt.
0: Szintén 2019-ben a Netflix saját gyártású misztikus dráma sorozatában a társadalomban eredeti nevén a The Society-ben is játszott, mint Ellie Pressman, aki egyike a főszereplő karaktereknek. A széria egy csapat tínédzser történetét követi, akik próbálnak túlélni egy olyan világban, amiből egyik pillanatra a másikra eltűntek a szüleik. A sorozatnak 2020-ra tervezték a második évadát, de a koronavírus miatti körülményekre hivatkozva elhalasztották.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 2018-ban kezdődött, ahol az akkor 15 éves Balázs az összes spórolt zseppénzéből egy éjszakás bolt előtti tartózkodás után vett egy Adidas Easy-t 95 ezer forintért. Ez a cipő volt az, amelyet szomszédjainak ugyan haszon nélkül adott el, de a 15 éves fiúban ekkor elindult valami.
1: Hosszas kitartó munka után 2021. októberében elindította webshopját, ami nagy sikert aratott. 2022. februárjában megnyitotta első üzletét Budapesten. A megnyitóra több százan mentek el. Ekkor váltott gimnáziumot, mert ott nem tudta összeegyeztetni az üzletet a tanulással. Az új suliában végül sikeresen leérettségizett.
0: Balázs anyagi támogatás nélkül önerőből pár év alatt szárnyaló sikereket ért el, és nagy ismertségre tett szert hazánkban. Ennek ellenére ugyanolyan alázatos maradt, mint amilyen volt. TikTokon a cipőbemutatós videói mellett található olyan videó, amiben két rászorulónak az utcán karácsonyra cipőt ad ajándékba.
1: 2022. november 30-án bezárt az első boltja, de vásárlói nem csüggettek sok ideig. Az online webshop folyamatosan elérhető volt, és december 30-án kinyitott az új, bővült üzlete. A megnyitó elképesztő nagy sikert aratott, hosszú sor állt már a megnyitás előtti órákban a bolt előtt.
0: Balázs az évek alatt marketinget is felépített saját márkája mellé. Sohasem tanulta, eddig csak a megérzései és a jó ötletei vezérelték. 2022-ben a Metropolitan Egyetem kereskedelmi és marketing szakára felvételt nyert, de az üzlete miatt halasztja.
1: Hazai és külföldi sztárok is bőven megfordultak már nála. Járt már a boltjában többek közt Orlando Bloom, Marics Peti, Manuel, Eko, Metzger Victoria, PSG Ogli, Bruno és Spác, vagy épp a BSV.
0: Sokféle különleges cipő található. Többek közt olyan, amit ha kiviszel a fényre, megváltoztatja a színét. De olyan is akad, ami egy sorozatbeli karakter ihletet és törölköző anyagú.
1: Balázs elmondása szerint sose a pénz hajtotta, hanem a siker, ami meg is hozta gyümölcsét áldozatos, fáradhatatlan munkájáért.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: a rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál szép Loki, Emma, Durian, Boglárka, Csókás, Dávid, Török, Marcel, Óvár, Jamrus, Gál, Zsombor és Porkla, Boldizsár.
1: Vendégünk a székesfehérvári ninja, Horváth Balázs, akitől sok érdekességet megtudhattunk a Ninja Warriorról, és elmondta azt is, hogyan vált egy egyszerű srácból sokak által követett sportpéldaképpé.
2: Milyen sportokat üzöl most?
3: Jelenleg ugye, hát én crossfitezek, arról annyit kell tudni, hogy rengeteg saját esős edzés forma van benne, mint például torna, ilyesmi, illetve súlyzós edzés, meg kardio. És mellette kosárlabdázok még.
2: Mivel telnek most a napjaid?
3: Hát én Budapesten dolgozok egy női kosárlabda csapatnál, erőnléti edzőként, aminek viszont most nyári szünete van, mint ahogy mindenkinek, és majd augusztusban kezdődik az alapozás, úgyhogy ilyen szinten több az időm, viszont nagyon sokat forgatunk TikTokra, rengeteg videót, lehet, hogy ott már láttatok egy páran, de a lényeg, hogy rengeteg videót forgatunk, és igazából ezekkel telnek a napjaim, forgatással, edzéssel, meg edzéseket tartok a mai napig, úgyhogy elég sűrű, meg mindig megyünk valahova, most itt a nyár, úgyhogy nagyon sok barátom egyébként DJ, programszervező, buliszervező, szóval velük is járom az országot, úgyhogy ilyen mindig van valami lényegében.
0: Hogy bírod ezt az életmódot?
3: Engem ez nagyon éltet, engem ez nagyon tölt, nekem kell az, hogy pörögjek, hogy menjek, élvezem nagyon azt, hogy új embereket ismerek meg, esetleg embereket inspirálok, tehát az nagyon jó érzés, amikor azért jönnek oda, hogy elmondják, hogy mennyire szeretik a videóimat, vagy mennyire motiválom őket. Ez sokkal többet ér annál, mint sem, hogy azt érezzem, hogy jaj, fáradt vagyok. Úgyhogy én szeretek így élni, azért is választottam ezt az életmódot lényegében.
0: Milyen a találkozás egy rajongóval?
3: Nagyon jó. És annyira jó érzés, hogy csinálsz valamit, és azzal olyan embereket inspirálsz, akiket nem is ismersz. Csak egész egyszerűen látják azt, hogy te, amit csinálsz, azt szereted, esetleg jó vagy benne, és ezzel megindítasz valakit egy úton. Ez nagyon jó érzés. Egy kicsit azt érzem, hogy ilyenkor az a meló, amit belerakunk, így a videókészítésbe, meg egyébként van, hogy sokszor hosszadalmas vagy fárasztó, az ilyenkor tök visszajön, és azt érzem, hogy na, megéri csinálni ezt az egészet, mert lehet, hogy valakinek úgy segítek, hogy nem is tudok róla, és az a legjobb érzés.
4: Milyen gyakorisággal szoktál edzeni?
3: Hát minden nap, van heti egy, max két nap, amikor pihenek full, vagy pedig lájtosabb az edzés, tehát könnyebb, de mondom, én szeretek mozogni mindig, szóval ha esetleg nem edzek, akkor elmegyek kosarazni, vagy valamilyen dolgot csinálni, ami nem edzésnek fogható fel, hanem játéknak, de közben mégis ugye mozgás.
4: Milyen támogatást kaptál a családodtól?
3: A családom hála az égnek mindig nagyon szupportív, és mellettem áll, és meghallgatják, hogyha bármi gondom, bajom van, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik, értük. Úgyhogy mindig mellettem vannak és mellettem állnak, úgyhogy ez nagyon jó érzés, és ez miatt hálás is vagyok, mert sok mindenkinél lehet, hogy nem nincs ilyen lehetőség. Az édesanyámmal és öcsémmel nagyon jó a viszonyunk és a kapcsolatunk, és dolgozunk is rajta, hogy ez így is legyen.

0: Turík, Pleťka, Išo Tezenit.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este Hot Odizi. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 4 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Befedeztek egy 2 méter magas athéni szobrot. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Felfedeztek egy 2 méter magas athéni szobrot rendkívüli részletes faragással, írja az Archeo News. A szobor a Törökország délnyugati részén fekvő Laodikeia ókori városból került elő. A lelet 2 méter magas márványból faragták, és Pallas Athéné görög istennőt ábrázolja, jelentette be Mehmet Muri Erso, török kulturális és idegenforgalmi miniszter. A szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkálatok során tárták fel. Laodikeia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít. A hivatalos közlemények szerint a leletet a színpadépületen belül találták meg, törmelék alá temetve. A szobor feje még nem került elő, de a megmaradt test nagy része sértetlen. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscói székhelyű Andon Labs startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. A cég szerint a projekt célja annak feltérképezése, meddig juthat el a valós vállalkozások automatizálása a mesterséges intelligencia segítségével, beleértve azt is, hogy az AI képes lehet-e embereket és üzleti folyamatokat irányítani. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan Lyme lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik oka, miért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyomány. Kerékpárok gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürdképpen is gyorsulnak. Évtizedekig a repülés egyet jelentett a digitális detoxszal. Amint az ajtók bezáródtak, a telefon átállt repülő üzemmódba, és az internet hozzáférés megszűnt. A Wizz Air most hivatalosan is véget vet ennek a korszaknak, olvasható a cég közleményében. A Wizz Air a diszkont légicégek között elsőként fokozatosan elérhetővé teszi flottájában a Starlink műholdas internetet 2027-től. A diszkont utazás mindig is arról szólt, hogy minél több ember számára legyenek elérhetőek a modern kor adta lehetőségek, mondta a Wizz Air kereskedelmi igazgatója. 2027-ben ezt a szemléletet visszük még tovább, mondta. Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Kodolányi János Egyetem és a Virtuális Erőmű Programot üzemeltető Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. Az 5 éve megkezdett a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó, egymást támogató, közös és kölcsönös tudásfejlesztés intézményesítése és magasabb szintre emelése érdekében.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Néhány héttel a rajt előtt betelt a 44. Lidl Balaton átúszás a legnépszerűbb versenyszámának nevezési kerete. A szervezők tájékoztatása szerint az 5,2 kilométeres főtávra már nem lehet jelentkezni, miután elérték a maximális engedélyezett 10.500 fős létszámot. Az esemény iránti érdeklődés a többi kategóriában is rendkívüli erős.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 31-33 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Ha felnézzük az égre, jó pár repülőgépet láthatunk, nem kis kondenszcsíkkal, ami hozzájárul a globális felmelegedéshez.
1: De rájöttek, ha nem képződik kondenszcsík, a repülés sem olyan környezetszennyező. A CO2 kibocsátás csökkentése mellett a repülési tervek módosítása is sokat segíthet a klímakatasztrófán, ráadásul ennek még a költségei sem olyan magasak. A járatok viszonylag kis hányada járul hozzá az éghajlati változások nagy részéhez. Ha tehát módosítani tudjuk ezeknek a járatoknak az útvonalát, jelentősen csökkenthetjük a negatív környezeti hatásokat is, nyilatkozta Mark Stettler, a londoni Imperial College közlekedési és környezetvédelmi előadója egy interjúban.
0: A környezetvédelem érdekében a kormányok a széndioxid kibocsátás csökkentésére koncentrálnak, mert a globális kibocsátás 2,4%-áért a repülési ágazat felelős, és egyetlen repülés ugyanannyi CO2-t bocsájt ki, mint sok ember egy egész év alatt. A tudósok viszont arra is felhívják a figyelmet, hogy a kondenszcsíkok által okozott sugárzás a légi közlekedés negatív környezeti hatásainak 57%-áért felelős, a csíkok ugyanis fokozzák a felmelegedést.
1: A kondenszcsík gyakorlatilag vízgőz, amelyéként kondenzálódik a hajtóműből kijövő koromszemcsékre, de csak akkor, ha a levegő nagyon hideg, nedves és túltelített. Azért környezetszennyező, mert megfogja és elnyeli azt a hőt, ami egyébként az űrbe távozna. Nappal valamennyire blokkolhatja az beérkező napfény, ami minimális hűtőhatással jár, de ez nem semlegesíti a negatívumokat, mivel percekig, órákig, de akár napokig is képes a légkörben maradni.
0: Az útvonalak és a magasság megváltoztatása lehet a kulcs. A repülési útvonalak megváltoztatásával a gépek elkerülhetnék a légkör azon részeit, amelyek elég hidegek és nedvesek a kondenszcsík képződéséhez, így viszonylag kis költségráfordítással csökkenthető lenne a környezetszennyezés. A járatok kevesebb mint 2%-ának kellene megváltoztatni a repülési magasságát ahhoz, hogy 59%-kal csökkenjen a negatív hatás, mivel már 1000 lábnyi módosítás is megakadályozhatja bizonyos kondenszcsíkok kialakulását, mondta Stettler professzor.
1: A kondenszcsíkok körülbelül 80%-át tudtuk megjósolni és elkerülni a tesztrepüléseink alatt. Nagyon kevés járatot kellene eltéríteni ahhoz, hogy jelentős éghajlati változást lehessen elérni, mondta Christian Voigt, a Mainz Egyetem felhőfizikai tanszékének vezető professzora, a Német Légi Közlekedési Központtal folytatott kísérleteire hagyatkozva. Hozzátette, hogy a légitársaságok érdeklődnek a projekt iránt, mivel a hatékonyság ellenére a költségek nem túl magasak.
0: A néhány ezer lábnyi magasságváltoztatást az utasok kényelmének megzavarása nélkül minden esetre kihívás lesz a légitársaságoknak. Jelenleg a pilótáknak kell időben észrevenniük a légköri jeleket ahhoz, hogy a süllyedés ne legyen zavaró az utasoknak.
1: Erre egyébként már vannak szoftvermódosítások is, amelyek szintén nem számítanak drágának. Míg egy hajtóműcsere általában 200 millió dollár, addig a szoftvercsere akár 12 millió dollárból is kijöhet. Mivel az új útvonalak elkerülnék a légkör vízgőzös területeit, amelyek a kondenszcsíkok mellett a turbulenciát is okozzák, az utazás is kényelmesebb lenne.
0: A légkörtudós Ken Caldiere professzor szerint a kondenszcsíkok káros hatásainak megelőzése kevesebb, mint évi 1 milliárd dollárba kerülne, miközben a haszon nettó értéket ennek több, mint ezerszerese.
2: Csak a top slágerek.
3: Hi, I'm Sam Smith.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Check it!
2: Éjjel-nappal.
4: 97.5 Táska Rádió.
5: Olyan ő, hogy

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Pápa Ivett. Most az önsértésről fogunk beszélni. Az önkárosítást olyan viselkedésre értjük, mellyel a személy szándékosan kárt tesz a saját testében. Az önsértés talán legismertebb formája a vagdosás, de talán nem olyan meglepő, hogy a gyógyszerekkel és a drogokkal való túladagolás is az. Kevésbé ismert túlzásba vitt sport, vagy az indokolatlanul forró vízben fürdés. Minden ember más miatt fordul önkárosító módszerekhez. Van, hogy a bonyolult és fájdalmas érzésekre és gondolatokra reagálnak így, talán kiutat változást keresnek a jelenlegi helyzetükből. Vagy egyszerűen túl sok volt nekik az elmúlt idők történése, és úgy gondolják, jobb, ha inkább testileg szenvednek, mint lelkileg. De igazából csak rosszabb lesz. Testileg és lelkileg is szenvednek majd. Valamint, mint annyi minden másnak, az önsértésnek is a függője lehet valaki.
1: Az önsértés kiváltó okai és súlyossága változatos, de fontos leszögezni, hogy ez a magatartás minden esetben komoly drog, hiszen komoly következményekkel jár az egyén jóléte és jövőjére nézve. Az önsértés általában annak a jele, hogy az illető az életében fellépő stressz helyzetekkel, nehézségekkel igyekszik megküzdeni. Például iskolai bántalmazás, akár testi, akár lelki, családi problémák. Ez a fajta probléma megoldás, ami nem is nevezhető megoldásnak, sokkal kevésbé hatékony, mint más megküzdési módszer, több okból is. Egyrészt az adott személy tartós kárt tehet a saját szervezetében, másrészt növeli a későbbi önsértésre és öngyilkosságra való rizikót.
0: Sok olyan fiatal van, akik nem mondják el, hogy bántják magukat. Úgy érzik, hogy egyedül vannak, nem érti meg őket senki és félnek. Félnek, hogy elítélik őket, hogy csalódást okoznak a családjuknak és barátaiknak, hogy ezek után más szemmel fognak nézni rájuk az emberek. De igazából a segítség mindig elérhető. Ha megbízol a szüleidben, tanárodban vagy más felnőttben, beszélj nekik erről. Viszont nem könnyű egy ilyen dologról beszélni. Ha egy barátodban jobban megbízol, neki is elmondhatod. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy még ő is gyerek. Nem biztos, hogy úgy tud segíteni, mint egy felnőtt. A beszéd segíthet, hogy megértsd, milyen okok vezettek a szándékos önsértéshez. Ez a problémák kezelésében is segíthet. Az, hogy megosztod a problémáidat egy olyan emberrel, akiben megbízol, vagy egy szakemberrel, mint egy pszichológus vagy pszichiáter, egy nagyon fontos lépés.
1: De mit lehet tenni, ha egy a környezetünkben élő személy maga ellen fordul? Fontos, hogy nyíltan tudjon erről beszélni, még akkor is, ha esetleg nehéz megértened, hogy miért fordult maga ellen. Ha valakivel már megosztotta a történteket, akkor talán nyitottabban mer segítséget kérni másoktól is. Fontos, hogy ezt nem szabad titokban tartani, nem csak azért, mert így nem kap megfelelő segítséget az a személy, aki megosztotta veled a történteket, de ez egy nagy teher, amit nem kell és nem is szabad egyedül cipelned. Ha egyedül nem is tudod teljesen kezelni a helyzetet, segíthetsz abban, hogy jobban érezze magát.
0: Egy ilyen helyzeten nehéz túllendülni, mind magának az önbántalmazó személynek, mind annak a barátnak vagy ismerősnek, akinek elmondta. Sokszor úgy gondolják azok a barátok, akikkel megosztották ezt, hogy az ő hibájuk. Hogy tehettek volna valamit azért, hogy ne folyamodjanak ehhez a módszerhez az önsértők. De ez sok esetben nincs így. Az önsértő személy menekül a valóságból, ezen pedig nem könnyű segíteni. Ne feledd, ha problémád van, kér segítséget!
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz!

0: 97.5 Táska Rádiót te is beleférsz. A mikrofonnál Bognár Lilla, Pál Péter és Lendvai Martin. Most elhoztunk nektek öt sztárt, akiben magyar vér csörgedezik.
1: Drew Barrymore. Drew, anyai ágon magyar származású, Makó Ildikó a II. Világháború idején született Németországban, az Egyesült Államokban nőtt fel és kezdett színésznői karrierbe, szerepelt a Playboy címlapján, a People pedig a világ öt legszebb embere közé választotta.
2: Jenna Simmons. A KISZ alapító tagjának édesanyja, Kovács Flóra Magyarországon született. Édesapja Vicc Ferenc szintén magyar. Jenna kiválóan beszéli a nyelvet. Lánya Sophie is közismert, feltűnt a 2012-es amerikai X-faktorban.
0: A harmadik Kesha. Az énekesnő dédszülei magyarok voltak, Kecsenagy Sándor és Tóth Lídia, akik eredetileg Szentesről származtak, de 1913-ban kivándoroltak Amerikába két lányukkal, Margittal és Gizellával. Érdekesség, hogy jó pár éve kisebb vita is volt Kesha és a magyar rokonai között, miután az itthoni családtagok kijelentették, hogy nem akarnak többet hallani róla.
1: Calvin Klein, a világhírű amerikai divattervező szülei a 30-as évek végén vándoroltak ki az Egyesült Államokba. Az úriember nevével fémjelzett ruhák, parfümök manapság az egyik leginkább kelendő és minőségi darabok.
2: Tim Howard. Az 1979-ben született, több mint százszoros amerikai válogatott futballkapus, a New Jersey állambeli North Brunswickból való, édesanyja Fekete Eszter, nagyszülei a 2009-ben elhunyt Fekete Pál és felesége Éva alapító tagjai voltak a Magyar Öreg Diák Szövetségnek és az Amerikai Magyar Koalíciónak. Howard pár szót beszél magyarul, és rendkívül büszke az itthoni gyökereire, sőt mi több, az édesapja honvédségnél készült fotója tetoválásként díszeleg az alkarján.
0: Ti tudtok még olyan sztárokat, akikben magyar vér csörgetezik? Ha igen, írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen.
3: 97.5 Táskarád.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Takács Leo és Farkas László. Ha egy fiatalabb gyerek a Mekiben kólát rendel, arra senki nem figyel fel. Ha viszont ugyanaz a gyerek kávét iszik, és nem koffeinmenteset, azt mindenki megbámulja. Felmerül a kérdés, hogy akkor a kávé és a kóla között mi lehet a különbség? Az, hogy a kávé egészséges, a kóla meg nem.
1: Senkinek nem jutna az eszébe, hogy a vacsora mellé ívott kólától esetleg bármi baja lenne a gyerekének, max egy kicsit később alszik el. Azonban minden szülő kiborul, ha megtudja, hogy a gyereke mondjuk délután 4 óra után koffeines kávét iszik. De miért? Gondolkozzunk el egy kicsit ezen. Igaz, hogy a kólában lényegesen kevesebb koffein van, viszont emellett rengeteg cukor, foszforsav és egyéb nem túl egészséges összetevő. Ebből, ha egy vacsoránál megiszunk 2 üveggel, rosszabbul járunk, mintha este 7-kor iszunk egy kapucsinót.
0: De akkor mi van a kávéban? A kávébab jellegzetes aromája mellett meghatározó mennyiségű koffein. A 19. században jött létre az a tévhit, hogy a kávé rossz hatással van a gyerekek szervezetére, és e italnak a rossz hatását a koffeinre fogták. Mára ez már az egész világon elterjedt, pedig korán sem igaz. Ezt az állítást nem egy tudományosan bebizonyított kutatásnak köszönhetjük, hanem egy pótkávégyártó egyik legjobban sikerült marketing kampányának.
1: Charles Williams, a Postum nevű cikóriapor gyártójának tulajdonosa olyan komolyan szitta a kávét, hogy az 1914-es halála után még jó 50 évig folytatódott a kampány. A cikória íze hasonlít a kávéhoz, de nincs benne koffein. Charles aggódva nézte az USA-ban egyre jobban elterjedt reggeli ital népszerűségét és lelki ismeretét hátrahagyva, belekezdett egy áltudományos marketing kampány végrehajtásába.
0: Idézzük a Postum egyik legdurvábban sikerült plakátjának szövegét. A Postum mentes a kávéban lévő koffein egy függőséget okozó drog gonosz hatásaitól. A koffein elrabolja gyermekei piros posgás orcáját és csillogó szemeit. Kezdje korán a Postum adását, hogy biztosítsa a kicsinye idegrendszerének egészséges fejlődését. Azonban nem csak Charles volt szenvedélyes kávé ellenes. Amikor a fekete ital a 17. században Svédországban is megmutatkozott, az akkori királynak, II. Gusztávnak nagyon nem ízlett. Ezért kísérlettel bizonyította volna, hogy a kávé öl. Egy ikerpár volt a tesztalany, az egyik napi 3 kannával kávét, a másik teát ivott ugyanilyen mennyiségben. Viselkedésüket és testi reakcióikat orvosok figyelték.
1: Közben meghalt a király, 2 orvos is. Az ikerpár meg csak döntötte magába a koffeint rendületlenül. Végül a természet rendjének megfelelően az egyik meg is halt, de nem a kávét, hanem a teát ivó ember. És Svédországban azóta is az egyik legkedveltebb ital a kávé. A rágalmak azonban a svéd király és a Postum bukása, mivel a Coca-Cola beperelte a céget, ellenére olyannyira részévé váltak a köztudatnak, hogy még ma is félünk a kávé gyerekekre leselkedő ártalmaitól. 97. Táskarád.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonoknál Labádi Hanna és Breznai Aura. A digitális kiégés fontos téma, és most te is megtudhatsz néhány dolgot róla.
1: Kiégészót által a munkai túlterheltséggel hozzuk összefüggésbe. Az utóbbi években megjelennek ennek egy újabb formája, a digitális kiégés. Ez arra utal, amikor az állandó online jelenlét, a képernyő használat és a folyamatos információ áradat nem csak mentálisan, de érzelmileg is kimerít minket. Sokan tapasztaljuk, hogy egy hosszú munkanap után nem csak fáradtak, ingerültek is vagyunk, de a fizikailag nem is végeztünk megterhelő feladatokat.
0: A digitális kiégés tünetei közé tartozik a koncentrációs nehézség, a szorongás, nyugtalanság, de akár fizikai tünetek is megjelenhetnek. Például a fejfájás, alvászavar, szemfáradtság. A legveszélyesebb ebben az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez csupán fáradtság. Nem ismerik fel időben, hogy ezek a tünetek azért jelentkeznek, mert az agyuk folyamatos készenléti állapotban van.
1: Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a digitális eszközök használata már teljesen beépült az életünkbe, szinte nélkülözhetetlen. Munka, tanulás közben laptop előtt ülünk, a szabadidőnkben telefont görgetünk, ezzel próbálva bepótolni, akár tudatalatt, azt az időt, amit a napi teendők elvégzésére szántunk, hiszen végre azt csináljuk, amit akarunk. Ülünk egy helyben és nézzük, ami éppen érdekel. Emellett még a barátainkkal, családunkkal való kapcsolattartás is sokszor online történik. Ez önmagában nem lenne baj, ha megtanultuk volna tudatosan használni ezeket az eszközöket. A valóság azonban az, hogy a legtöbben engedjük, hogy az értesítések, algoritmusok és közösségi elvárások szabják meg, mikor mit csinálunk. Így tulajdonképpen nem irányítjuk a technológiát, hanem az irányít minket.
0: Én úgy gondolom, hogy a digitális kiégés egyik legnagyobb veszélye a láthatatlansága. Ha valaki túl sokat edz, előbb-utóbb fájdalmai lesznek és pihenőt tart. Ha viszont valaki napi 10-12 órát képernyő előtt van, könnyen elhiteti magával, hogy ez a normális. Elvégre mindenki más ezt csinálja. Csak akkor vesszük észre, hogy igenis baj van, amikor már motiválatlanok, ingellékenyek és kiürösödettek leszünk.
1: És akkor mit tegyünk ellene? Egyik legegyszerűbb és mégis leghatásosabb, hogyha határokat húzunk. Érdemes munka, iskola után kikapcsolni az értesítéseket, vagy csak félretenni a telefont, és lenémíteni a közösségi médiákat. Mondjuk egy órára, telefon, tablet, laptop nélkül. Már 2 nap alatt érezni lehet a változást, pedig ez csak annyi volt, hogy 1 óráig nem ért semmilyen információ fönnszeretett digitális eszközeinkből. Ami még fontosabb, azaz, hogy a lefekvés előtt legalább 1/2 órával minden ilyen eszközt félretegyünk, így az agyunk is tart egy kis pihenőt, ezt egész nap információval bombáztuk. Fontos az is, hogy valami aktív tevékenységgel helyettesítsük a folyamatos görgetést. Például sétálással, sportolással, olvasással, valamilyen kreatív dologgal, vagy akár barátokkal beszélgetéssel. Ezek nem csak a kiégés ellen jó megoldások, hanem segítenek visszatalálni ahhoz, ami valóban feltölt.
0: Összességében a digitális kiégés egy új, de nagyon valós probléma, ami egyre több embert érint. Szerintem a technológia önmagában nem rossz, hanem az, ahogyan használjuk. Ha megtanulunk tudatosan élni vele, akkor az életünket könnyebbé és gazdagabbá teheti. Ha viszont hagyjuk, hogy uralja a mindennapjainkat, akkor lassan elszívja az energiánkat és a figyelmünket. A döntés a mi kezünkben van. Mi választjuk meg, hogy a digitális világ eszköz vagy teher lesz az életünkben. 97.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Naár Barbie és Fónai Dorka. A mai adásban az édesburgonyát ismerheted meg.
1: Az édesburgonya, vagy másik nevén batáta, a burgonya virágúak rendjébe és a szulákfélék családjába tartozó növényfaj, melyet főként gyökérgumójáért termesztenek, de fiatal levelei is fogyaszthatóak. Neve ellenére rendszertanilag nem rokon a burgonyának, csak a gumói alakja hasonlít rá.
0: Ez a növényfaj Közép-Amerikában őshonos, de már az őslakosok Dél-Amerika szerte betelepítették. Európába Kolumbusz Kristóf hozta be, Angliába pedig egy 1604-es szakácskönyvvel mitette először. Az édesburgonya 24 fokon terem, növekedése 15 foknál leáll, 10 foknál pedig károsodik. Termesztéséhez elegendő nedvesség is szükséges.
1: Míg pár éve még ismeretlen volt a gasztronómiában, addig mára egyre több helyen ismerik és szeretik. A fejlődő országokban például igen gyakori táplálék, mivel nagyon egészséges és rengeteg betegségtől megvédi fogyasztóit. Főzéssel, sütéssel, párolással is elkészíthető, de a legegészségesebb eljárás egy kettős kombináció. Ekkor a párolás végén egy evőkannál olajat adunk az ételhez, így a felforrósodott olaj nem károsítja a benne lévő tápanyagokat és vitaminokat.
0: Az édes burgonya sokféleképpen fogyasztható, például krémlevesként, egy tál ételként, köretként, de még desszertként is. Ha egy tál ételként fogyasztanád, itt egy tuti recept. Ez a fűszeres hagymás édes burgonya. Az édes burgonyát és a vörös hagymát vág csíkokra. Közben a sütőt melegítsd elő 200 fokra. A felszeletelt összetevőket tedd bele egy nagyobb tepsibe, melyben 3 evőkanál kókuszsírt eloszlattál. Fűszeres sóval, borssal és oregánóval. Majd ismét tegyél rá 3 evőkanál kókuszsírt. Keverd össze, alufóliával takard le, és tedd a felmelegedett sütőbe. 40-50 percig kell sütnöd alufelülsütéssel. Ennél az ételnél az alufóliát nem kell levenned, ne aggódj, minden kellően meg fog puhulni és pirulni. Ha köretként kívánod, meg nagyon finom sült krumpliként, de az édes burgonya pürével sem fogsz mellélőni.
1: Desszertként is számos variációt találhatsz az interneten, például a muffint, brownit, palacsintát, de még a sárga barackos gombócot is készítheted ebből. Most az édesburgonyás amerikai palacsinta receptjét hoztuk el, mindössze 2 hozzávalóból. A nyers édesburgonyát süsd meg, majd ha kihűlt, egy bögrényi trillával pürésíts, és 4 tojással kevert krémesre. Ez robotgéppel pillanatok alatt megvan. Ezután a palacsinta sütőt kent ki kókusz vagy napraforgó olajjal, és már sütheted is. Egy jó tipp! Ha kicsit magasabbról csurgatod a tésztát, szép kerek formát kapsz.
0: Azon kívül, hogy számos új recept van belőle, jótékony hatása is emelhanyagolhatóak. Most 6 okot ismerhetsz meg, amiért érdemes beillesztened az étrendedbe. Elsőként hozzájárul az immunrendszer egészségéhez, mivel tele van mikrotápanyagokkal és antioxidánsokkal. Másodikként javítja az agyműködést, ugyanis az édes burgonya gyulladásgátlókat tartalmaz. Harmadikként segíti az emésztést, mivel gazdag élelmirosban, ezzel megakadályozva a székregedést és a puffadást. Emellett a rostok elősegítik a bélben a jó baktériumok növekedését.
1: Negyedikként az édes burgonya lassítja az öregedést, ugyanis segít csökkenteni a napsugarak káros hatásait, így megőrzi a bőr fiatalságát. Ötödik jótékony hatása az, hogy javítja az immunrendszer működését. Ez a tulajdonsága szintén antioxidáns tartalmának köszönhető. Nem csak a káros gyulladásoktól védik a szervezetet, hanem a krónikus betegségektől is, mint a rák vagy a szívbetegségek. Hatodikként jótékony hatással van a látásra. A benne lévő bétakarotin ugyanis a szervezetben A-vitaminná alakul, amely hozzájárul a szemegészségéhez. Ez a jó pont az édes burgonya mellett, hogy kiteszi a napi A-vitamin szükségletet, valamint C-vitamin van rostokban és mangánban is gazdag.

0: távol.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Kovács Réka. Most beszéljünk a smink káros hatásairól a környezetre. A szépségipar sok más mellett nincs túl jó hatással a környezetünkre. Rengeteg kemikáliának van káros hatása a bőrünkre és a szervezetünkre. Valamint ezekből a kozmetikumokból rengeteg vegyszer és műanyag kerül a vizeinkbe.
2: Az interneten körbefutott egy természetfotó. Egy apró tengeri csikó kapaszkodik egy műanyag fültisztító pálcikába. Pazarlásunk és nem törődésünk sokkoló eredménye. Az már csak ráadás, hogy ezen az óceán szakaszon alig pár négyzetméterenként fültisztító pálcikák bandákba verődött tucatjai úszkálnak.
1: Ráadásul ez csak elhanyagolható része annak a mérhetetlen mennyiségű hulladéknak, ami miattunk, teljesen hétköznapi emberek miatt a természetes vizeinkbe kerül. De nem csak a kidobott kozmetikai hulladék a gond, hanem az is, hogy ezek a termékek mit tartalmaznak. Most megismerjük azokat a káros anyagokat, amiket minden nap az arcunkra kenünk.
2: Elsők közülük a parabének. Ezek olcsó és mesterséges anyagok, amiket széles körben használnak a kozmetikumokban. Egyes tanulmányok szerint utánozzák a nők szervezetében található hormont, az ösztrogént. Több országban például már tiltott használatuk, mert rossz hatással

0: Fényvédőket is. Ezekben ugyanis a legtöbbször kémiai UV-szűrőket használnak. Ezek szervesen szintetizált vegyületek, amelyek beszívódnak a bőrbe. A kutatások szerint egészségügyi kockázatot is rejthetnek, hiszen felhalmozódnak a szervezetben. Ráadásul a környezetkárosító hatásuk miatt számos országban betiltották az árusításokat, hiszen úszáskor a bőrről a vízbe oldódva szennyezik az ökoszisztémát.
1: Az előbb felsoroltak viszont elbújhatnak a zsírkő káros hatása mellett. A természetben a zsírkő ugyanis nagyon gyakran azbesztlelőjek közelében található, ami egy közismert rákkeltő anyag. Sajnos, ha a bányászati lelőhelyet nem megfelelően választják meg, a zsírkő sokszor szennyeződik azbeszttel. Jelenleg is számos perfolyik óriás vállalatok ellen hintőporokban talált azbeszt miatt.
0: A mesterséges csillámporok műanyagból készülnek. Ezt már majdnem mindent elmond a káros hatásaikról. Ezek a PET műanyagból készült szemcsék alumíniummal vannak bevonva, és az esetek többségében a vízhálózatban, óceánokban és élőlények gyomrában végzik. Újrahasznosítani nem lehet őket, ezért tovább növelik a föld mikroműanyag szennyezettségét.
1: A szilikonok a szintetikus anyagok egy csoportja, melyeket gyakran használnak a szépségipari termékekben. Nagyon időálló anyagok, és emiatt sajnos rendkívül lassan bomlanak le a környezetben.
0: Polietilén glikol. Szintetikusan etilén oxidból állítják elő, széles körben használják a kozmetikumokban. A bőrre sincs jó hatással, mivel eltávolítja a rajta lévő természetes réteget. Gyártása során rengeteg káros melléktermék képződik. Lebomlásuk nagyon hosszú, így az élővilágban is jelentős károkat okoznak. A mesterséges színezékek se jó hatásukról híresek. Az EU-ban jelenleg 153 féle színezéket engedélyeztek kozmetikai termékekben. Ezek többsége mesterséges. Ezt a listát folyamatosan vizsgálják az emberi szervezetre gyakorolt hatásai alapján.
1: A kármin, bár messze nem olyan káros, mint korábban felsorolt társai, azért mégis sok kérdést felvet, ugyanis a bíborpajstetűt porítmányából készül. Ráadásul 1 kg kármin előállításához nagyjából 100 000 tetű szükséges.
0: A mesterséges illatanyagokra vonatkozóan nincsen rendelet, ami a feltüntetésre kötelezni a gyártókat, csak a 26 leggyakoribb allergént, tehát rengeteg kemikália rejtőzhet a parfüm címszó alatt. Egy illatot több száz mesterséges összetevő is alkothat, de leggyakrabban a pézsma az alapja, ami fejfájást és allergiás reakciókat válthat ki.
1: A sminkeken kívül a sminklemosók is károsak lehetnek környezetünkre. Ezért sminklemosó helyett használhatunk például hidegen sajtolt olajokat is, például az olívaolajat, de alkalmas lehet a szőlőmag vagy a ricinus olaj. Zsírosodó bőrre pedig az avokádó és a mandula.
0: További káros anyagok, amik előfordulhatnak kozmetikumokban, például a pálmaolaj, aminek előállítása az esőerdők kiirtásával jár, vagy az oxibenzon, ami káros a vízi élőlényekre és összezavarja a hormon háztartást.
1: Most, miután ennyi káros összetevőt megismertünk, felmerül, hogy mi lehet a megoldás. Az első lépés, hogy mielőtt megveszünk egy adott terméket, ellenőrizzük, tartalmas-e káros összetevőket, vagy ha van kedvünk, otthon is megpróbálkozhatunk néhány házi kozmetikum gyártásával. Az internetet elárasztják a receptek, amiket felhasználhatunk. Soha ne felejtsük el, hogy mi is tudunk tenni a földünkért. 97. Táskarádió.

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dittinger Léna. Zeneajánlás nektek. Személyes kedvenceim Spotify-on, Deezer-en, YouTube-on. Előadókat keresel, hogy a hosszú utakon, iskolába vagy munkába menet zenét hallgass, te kifogytál a listákból? Itt van pár ötlet az én kedvenceim közül. Első, Imagine Dragons. A 2008-ban alakult négytagú amerikai banda évek óta személyes kedvenceim közé tartozik. Az alternatív rock műfajt képviselő együttes 2012-ben szerzett széles körű ismertséget a Night Vision című albumukkal. A Billboard magazin szerint az Imagine Dragons 2013-ban az évvégi rockzenei slágerlisták első helyén végzett, a Rolling Stone pedig Radioactive című kislemezüket, mint az év legnagyobb rock slágereként nevezte meg. A második kedvenc bandám a Skillet. A Skillet az egyik legnépszerűbb banda a rock kedvelők körében. 1996-ban alapította John Cooper, az együttes frontembere kettő másik banda tagjaival. Ma már azonban a tagok között ott van felesége és két új tag, egyikük az együttes női dobosa, ami nálam pluszpontnak számít. Eddig 7 albumuk jelent meg, és 2 Grammy-díj jelölést kaptak. Megalakulásuk óta sok műfajt képviseltek már, többek közt az alternatív rockot, az industriális és a hard rockot. A következő kedvencem a Panic at the Disco. Akik ebben a pillanatban is hallgatnak minket, biztosan tudják, kiről van szó. Ugyanis a banda énekese és egyetlen stabil tagja, Brenda Urie sok lány favoritja, mint hangja, mint pedig kinézete miatt. A Las Vegas-i együttest 2004-ben alapította Brandon gyermekkori barátaival. Még középiskolások voltak, amikor elkészült első demójuk. Dalaikat leginkább pop műfajban írják, de nem ritka a rock vagy a punk-pop stílusban előadott számuk sem. Jöjjön a negyedik, a Burnout. A magyar banda 2007-ben alakult. Monk Máté barátjával kezdte el szervezni az együttest, későbbi keresések után pedig még két taggal lettek gazdagabbak. Dalaik leginkább hard rock, heavy metal és standard rock metalban íródtak. Személy szerint nekem ez az egyetlen magyar banda, amit tényleg szeretek. Szövegüket tekintve nem a megszokott, romantikus stílusú banda, inkább a valós, elvontabb témákról énekelnek. Ötödik kedvencem a The Score. A kettőtagú együttes 2015-ben alakult, akik szintén az alternatív rock és a pop rock műfajt képviselik. A két srác, Eden és Eddie túl van már 6. albumuk kiadásán is. Minden hónapban legalább egy új számot kiraknak YouTube-ra. Ők szintén nem a romantikus témákról írnak, hanem mint a műfajuk is mutatja, a dal témájában is inkább a rock stílust képviselik. És utoljára hagytam a legnagyobb kedvencemet, következzen a Neffex. A 2014-ben alakult két személyes rap banda biztosan sokak számára ismert, akár edzőzeneként, vagy a rap rajongóknak, mint egyik kedvencük. Cameron Wells és Brandon Hort több éves tapasztalatuk alapján egyre jobb zenéket töltenek fel. Eddig 4 albumuk jelent meg. Nektek mik a kedvenc bandáitok? Esetleg kedvenc zeneszámotok? Írjátok meg nekünk az oldalunkra. 97.5 All the time. Táskorá.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül. Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
3: Táska Rádió.
4: Hey, this is Charlie Puth.
5: Hi, this is Ricky Iglesias.
6: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 5 óra. Hírek a Táska Rádióban.
7: Befedeztek egy 2 méter magas Athéné szobrot. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Felfedeztek egy 2 méter magas Athéné szobrot rendkívüli részletes faragással, írja az Archeo News. A szobor a Törökország délnyugati részén fekvő Laodikeia ókori városból került elő. A lelet 2 méter magas márványból faragták, és Pallas Athéné görög istennőt ábrázolja, jelentette be Mehmet Muri Erso, török kulturális és idegenforgalmi miniszter. A szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkálatok során tárták fel. Laodikeia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít. A hivatalos közlemények szerint a leletet a színpadépületen belül találták meg, törmelék alá temetve. A szobor feje még nem került elő, de a megmaradt test nagy része sértetlen. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscói székhelyű Andon Labs startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. A cég szerint a projekt célja annak feltérképezése, meddig juthat el a valós vállalkozások automatizálása a mesterséges intelligencia segítségével, beleértve azt is, hogy az AI képes lehet-e embereket és üzleti folyamatokat irányítani. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan Lyme lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyomány. Kerékpárok gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürkébben is gyorsulnak. Évtizedekig a repülés egyet jelentett a digitális detoxszal, amint az ajtók bezáródtak, a telefon átállt repülő üzemmódba és az internet hozzáférés megszűnt. A Wizz Air most hivatalosan is véget vet ennek a korszaknak, olvasható a cég közleményében. A Wizz Air a diszkont légicégek között elsőként fokozatosan elérhetővé teszi flottájában a Starlink műholdas internetet 2027-től. A diszkont utazás mindig is arról szólt, hogy minél több ember számára legyenek elérhetőek a modern kor adta lehetőségek, mondta a Wizz Air kereskedelmi igazgatója. 2027-ben ezt a szemléletet visszük még tovább, mondta. Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Kodolányi János Egyetem és a Virtuális Erőmű Programot üzemeltető Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. Az 5 éve megkezdett a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó, egymást támogató, közös és kölcsönös tudásfejlesztés intézményesítése és magasabb szintre emelése érdekében.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
7: Néhány héttel a rajt előtt betelt a 44. Lidl Balaton átúszás a legnépszerűbb versenyszámának nevezési kerete. A szervezők tájékoztatása szerint az 5,2 kilométeres főtávra már nem lehet jelentkezni, miután elérték a maximális engedélyezett 10.500 fős létszámot. Az esemény iránti érdeklődés a többi kategóriában is rendkívüli erős.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
7: Ma csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 31-33 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Merrákot okozhat a sok szalonna és kolbász.
1: Kismértékben növelheti a merrák kialakulásának kockázhatát a nőknél, ha rendszeresen esznek feldolgozott húsételt, például szalonnát és kolbászt. Állapította meg egy új kutatás, amely elemzéséhez több mint 1 millió nő adatait használták fel.
0: Amerikai kutatók egy folyóiratban publikált munkájukban 15 korábbi tanulmány adatait elemezték, és arra jutottak, hogy azoknál a nőknél, akik sok feldolgozott húsfélét fogyasztanak, 9%-kal emelkedik a mellrák kialakulásának kockázata ahhoz képest, akik kevés ilyesmit esznek. Az Egészségügyi Világszervezet már korábban közölte, hogy a feldolgozott húsfélék rákkeltő hatásúak lehetnek.
1: Szakértők azonban óvatosságra intenek a tanulmány megállapításával kapcsolatban, és arra hívták fel a figyelmet, hogy az egyes nők valóságos kockázata igen csekély, az inkább a népességre kivetítve érzékelhető. Rengeteg kutatást megnéztek, de sok a kérdőjel.
0: Az összességében több mint 1 millió nő adatain alapuló tanulmány kapcsolatot talált a feldolgozott húsfélék fogyasztása és a mellrák kialakulása között. Azt azonban nem tudta világosan bizonyítani, hogy a rákot tényleg ezek a húsfélék okozták-e. A tanulmány 15 korábbi kutatást elemzett, azok azonban különbözőképpen határozták meg azt, hogy mi számít túlzott fogyasztásnak a feldolgozott húsfélékből.
1: Egy brit tanulmányban például a napi 9 g-nál több számított soknak, ami heti 2-3 szelet pirított békönt jelent. Más tanulmányokban azonban sokkal nagyobb mennyiség számított kockázatosnak. Az elemzett kutatások a résztvevők elmondás alapján rögzítették, hogy mit ettek, és a későbbi követések során vizsgálták, hogy kinél alakult ki mellrág. Ezzel ugyanakkor az a probléma, hogy azoknál, akik különböző mennyiségű feldolgozott húst fogyasztottak, más olyan életmódbeli különbségek is előfordulhatnak, ami miatt mellrákjuk lehet.
0: Nagy-Britanniában minden 100 nőből 14-nél alakult ki mellrák élete valamelyik szakaszában. A 9%-os kockázat növekedést úgy is le lehet fordítani, hogy ez nagyjából minden 100 nőre jutó további plusz egy esetet jelent. A kutatók hangsúlyozták, hogy a rák kockázatot a feldolgozott húsfélék okozzák, a vörös húsok fogyasztásánál nem találtak ilyen kapcsolatot. A WHO a vörös húsokat a feltehetően rákkeltő kategóriába sorolta.
1: A Harvard Orvosi Egyetemnek egy kutatója, a tanulmány vezető szerzője az eredmények tükrében a húsfogyasztás csökkentését javasolta, de nem tanácsolta az elhagyását az étrendből. Jelenleg az ajánlott mennyiség napi nem több, mint 70 g-nyi vörös hús.
0: A feldolgozott húsfélék, a békön, a kolbász, a hotdog, a szalámi, a sonka, a sózott, szárított, pácolt marhahús különböző tartósítási eljárásokkal készülnek. Több elmélet is született arról, hogy miért emelhetik a rákkockázatot, az egyik szerint a pát só hathat a húsban lévő fehérjére, amitől az rákkeltővé válik.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bódis Bence és Nagy Dorina. Az elkövetkező percekben a témánk reggeliz úgy, mint egy király, azaz a fiatalok étkezési szokásairól fogunk beszélni.
1: A fiatalok túlnyomó többsége szerint a bőséges reggeli, a meleg ebéd, a sok gyümölcs hozzátartozik a mindennapi étkezéshez, de táplálkozási szokásai korán sem ideálisak.
0: Az Egészségügyi Világszervezet közreműködésével 4 évente országos reprezentatív mintán végzett kutatásban 5., 7., 9. és 11. évfolyamos diákokat kérdeznek az egészségüket befolyásoló szokásaikról.
1: A 12-18 évesek 82%-a szerint kiadósnak, tartalmasnak kell lenni a reggelinek, de csupán 23%-uk kezdi mindig ezzel a napot. A korosztály még egységesebben nyilatkozik a meleg ebédről, 92%-uk szerint mindenkinek nagy szüksége van erre. Ugyanakkor csak kisebb részük, 45%-uk eszik délben napi rendszerességgel főtt ételt. Lényegében egyöntetű, 94%-ra jellemző az a vélemény is, hogy gyümölcs és zöldség fogyasztása nélkül nem múlhat el egyetlen nap sem. Ez esetben óriási lemaradás, mindössze 19%-uk napi étrendjében szerepelnek e friss és vitamindús ételek.
0: A megállapítás elég szomorú. Kiderült, 2014-hez képest valamelyest csökkent a kamaszok körében a zöldség és gyümölcs fogyasztás, alacsonyabb lett a rendszeresen reggeliző tanulók aránya is. Noha visszaesett a napi édességfogyasztás, a túlsúlyosak aránya így is 5-6%-kal emelkedett. Romlott az egészségi állapot szubjektív megítélése is, a diákok negyede nem tartja jónak az egészségét. Magas a pszichés és a szomatikus tüneteket rendszeresen tapasztalók aránya, főként a lányok körében, de a diákok jelentős része számolt be fáradtságról is.
1: Sajnos a rohanó világunkban mi kamaszok úgy próbálunk meg ehhez alkalmazkodni, hogy kevesebb időt szánunk minden olyan dologra, amire véleményünk szerint nincsen szükségünk. Ezért járunk legtöbbször gyors étterembe, például ott nem kell külön előre készíteni az ételt, hanem azonnal odaadják nekünk, ezért teszünk a tévé előtt, nehogy lemaradjunk valamilyen fontosról, és ebben a szülők felelőssége is természetesen felmerül. A gyerekkorban megkövetelik rendszeres étkezés együtt például, illetve a helyes példát mutatják, akkor jó eséllyel a kamaszkorban is tudatosabbak leszünk ezen a területen is.
0: Te szoktál reggelizni otthon?
1: Általában igen, viszont nem túl kiadós, legtöbbször csak egy műzlit tejjel, mert mondjuk felkelés után én nem nagyon tudok enni, de az úgy mégis jól indítja a napot. Te egészségesnek véled az étkezési szokásaidat?
0: Hát nem teljesen, de próbálok most már minél inkább odafigyelni rá.
1: Ez miben mutatkozik meg?
0: Hát próbálok kevesebb édességet enni, és egyre több gyümölcsöt és zöldséget.
1: Írjátok meg nekünk ti is, hogy esetleg miben változtatnátok, vagy szeretnétek változtatni az étkezési szokásaitokon.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál.
1: Teová Timi.
0: És Varga Benjamin. Kétszeres olimpiai bajnok és profi kosárlabda játékos. LeBron James. LeBron igazi neve LeBron Raymond James. 1984. december 30-án született Ohio-ban. James egy profi kosárlabda játékos, aki az Észak-Amerikai Bajnokságban a Los Angeles Lakersben játszik. A nemzetközi média az NBA jelenlegi legnagyobb sztárjaként tartja számon. Valamint Brian Kelker, labdarúgó ifjúsági edző tette lehetővé, hogy felfedezze a kosárlabdát.
1: És hogy hogyan kezdett el kosarazni? Jamesnek Frank Walker labdarúgó edző vette fel az első kosárlabdáját, és még korai edzés is tartott neki. Amikor még kisgyerek volt, az idősebb fiúk megtanították Jamesnek az első kosárlabda mozdulatait egy telefon rúdhoz szögekkel rögzített teljes ládából készült karika alatt. Ez volt az első karika, melyel James találkozott.
0: Brian Kelker egy labdarúgó ifjúsági edző nélkül James nem lehetett volna az a személy, aki ma. Brian fiatal futballisták után kutatott, és amikor találkozott LeBronnal és barátaival, felkérte, hogy vegyenek részt egy lábversenyen. James 15 yardal nyert, és ekkor még csak 9 éves volt, amikor beszervezték az East Dragons ifjúsági labdarúgó csapatába.
1: Jamesnek 3 éves korától középiskolás koráig élete majdnem 2/3 állandóan otthon nélkül töltötte. Néhány havonta átköltöztek az anyjával egyik barátjuk lakásából a másikba.
0: 4. osztályban James majdnem 100 iskolai napot hagyott ki. Szintén 4. James és anyja körülbelül 6 alkalommal költözött. James megviselte az állandó költözés, nem volt ideje barátokat szerezni, ami miatt körülbelül 100 iskolai napot hagyott ki. Jamesnek nehéz gyerekkora volt, családja szegény, apja pedig börtönben.
1: 18 évesen az NBA draft első választottjaként a Cleveland csapatához került, és még az NBA beli debütálása előtt egy 100 millió dolláros cipőszerződést köt a Nike-val, utána jelentkezett a Miami Heat-be.
0: James 4 évig volt a Miami Heat csapatának tagja, és mind a 4 évben kikerültek a nagy döntőben. 2013-ban a San Antonio Spurs csapatával találkoztak, ahol a döntőben 4-1-re alul maradtak. Miután elveszítették a döntőt, James átigazolt az egykori csapatához, a Cleveland Cavaliershoz. 2016-ban bajnoki címet szerzett, miután a nagy döntőben legyőzték a Golden State Warriors-t is, köszönhetően LeBron James és Kyrie Irving összjátékának.
1: James kétszeres olimpiai bajnok, 3-szoros NBA győztes, 4-szer lett az NBA MVP, azaz a legértékesebb játékos, és 3-szor nyert All-Star MVP címet. Jamesnek azóta lett családja 3 gyermeke, Bronny, Bryce és Zuri James, és egy szép felesége, Savannah Jones. 9, 9, 9.

0: 97 5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Ma a krumpliról hallhattok érdekességeket. A burgonya ismertebb nevén a krumpli, burgonya félék családjába tartozó növény, amelyeket keményítőben gazdag gomójáért termesztenek világszerte. Európában a 16. században került. Magyarországra 1650 körül jöhetett be, de igazi elterjedése II. József magyar király adókedvezményeinek volt köszönhető. A krumpli szó bajor, osztrák nyelvterületről érkezett a magyar nyelvbe, míg a burgonya szó etimológiai eredete eddig tisztázatlan.
1: Peru és Chile hegyvidékén őshonos, ott az őslakosok már körülbelül 5000 éve termesztik, de fogyasztásra már több mint 7000 évvel ezelőttre tehető. Európába először Pizarro expedíciója hozta el az 1540-es években. A 16.-17. Században spanyol-portugál kereskedők elterjesztették Ázsiában és Afrikában is. A magyarországi botanika első mecénása Batthyány Boldizsár a tudomány szeretete miatt látta vendégül Carolus Clusiust. Ekkor került először a krumpli Magyarországra. Azonban még hosszú ideig tartott, mire elterjedt az országban. Az 1800-as évektől kezdtek el komolyabban foglalkozni vele. Ausztráliába az angolok vitték a 18. században. Ez a legfontosabb termesztett nem gabona növény, így több ezer fajtájai ismert. Becslések szerint ma világszerte 192.000 négyzetkilométeren termesztenek burgonyát.
0: Fogyasztani kizárólag a gomolyás szabad. A virágból keletkező bogyókban, a növény felszínén zöld részeiben, valamint a burgonya gomó szemeiben. A napon tartott gomó megzöldülő héjában méreganyagos szolanint fejleszt. Mindennapos alapvető élelmiszernövény energiatartalma harmada a kenyérének. Egy kifejlett gomó normális tömege 40-200 g.
1: Kártevői. A burgonya legnagyobb ellensége a krumpli bogár. A bogár és lárvái a növény leveleivel táplálkoznak, ezáltal ők is mérgezővé válnak. A gumókat a földben megtámadhatja a lótücsök, a cserebogár és a pattanóbogarak lárvája is. Talajlakó fonálférgek is károsíthatják, amik elsősorban az intenzív termelés miatt szaporodhatnak fel.
0: Gyógyhatásai. A nyers burgonyaszeletek nedve lágyítja, tisztítja a bőrt. Reszeléke enyhíti a szem körüli dúzzanatokat, hűsíti a nap égette bőrt. Pépjével pattanásokat, aranyeres csomót kezelnek. Nedvével keléseket vagy forrázott sebeket gyógyítanak.

0: 95 Táska Rádió, te is beférsz. Mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Az álmoknak a történelem során minden korszakban nagy jelentősége volt, az ókorban és a középkorban az emberek és a tudósok egyaránt úgy gondolták, hogy az álmok jelentése nem pusztán képek sorozatai, hanem mögöttes tartalommal bíró, misztikus jelenségek, amelyek elárulják, mit hoz a jövő. A tudomány jelen állása szerint az álom az agyunk ijeli tevékenységének köszönhető képek, hangok, gondolatok és érzelmek összessége. Általában az emberek nagy része nem is emlékszik arra, hogy mit álmodtak az éjjel, pedig mind álmodunk, és egy adott éjjel akár többször is.
1: Azt már tudjuk, hogy az agy aktivitása szempontjából mi az álom, azonban értelmezése és jelentése mind a mai napig vita tárgya a tudósok körében. Az, hogy mi az álmok jelentése, általában az álomkutató vagy az álmodó szemléletmódjától függ, hiszen gyakorlatilag bárhogy értelmezhető. Íme néhány gyakori álomtípus és azok jelentései.
0: Mint a kutatásokból kiderült, egész központi szerep hárul a vízre, mert az, hogy épp hogyan viselkedik álmunkban az érzelmeink, illetve a tudatalattink letükröződését mutathatja. Például, ha tiszta a víz, amit az álmunkban látunk, az nyugodtságot sugall, viszont a zavaros, háborgó víz már zaklatottságot és stresszt jelenthet. Emellett az álmokban megjelenő víz állapota szimbolizálhatja azt is, hogy mennyire tudjuk kezelni az érzelmeinket.
1: A járművek megjelenése álmainkban azt mutathatják, hogy érzésünk szerint milyen irányba halad az életünk. Itt persze számít a sebesség, illetve hogy milyen irányba megy a jármű, és hol ülsz benne. Ha te vezetsz, az azt jelenti, hogy kontrollban, irányító szerepben érzed magad, míg mondjuk egy anyós ülés a kocsiban, vagy a hátsó ülésen már a kiszolgáltatottságot mutatja. Amellett, hogy az életünk irányát, illetve az irányításunk mértékét vetíti elénk, az életcélunkat és az akadályokat is mutathatja egy ilyen álom.
0: Elég gyakori álomkép az is, amikor hirtelen az iskolában találod magad, és vagy dolgozatot írsz, vagy a táblánál kell megoldanod valamilyen feladatot, amire persze nem tudod a megoldást. Ez az álom bőven azután is előjöhet, hogy már nem jársz iskolába, sőt, ez a gyakoribb eset. Elég stresszes helyzet tud lenni, és nem hiába, ugyanis elméd így próbál rámutatni valami olyan leckére, amit a való életben kellene megtanulnunk. Általában ez a lecke valami olyan dolog, ami már megtörtént velünk, de még mindig nem sikerült tanulni belőle. Az elméd többek között így könyörög neked, hogy ne kövessd el ugyanazokat a hibákat, amiket korábban. Az ehhez hasonló álmok a diákoknak még kellemetlenebbek lehetnek, mivel a felébredés előtt könnyen azt hiheti a tanuló, hogy a való életben követette baklövést az iskolában.
1: Az álmok gyakran hasonlítanak a valóságra, de mindig emlékeztessük magunkat arra, hogy a legfontosabb dolgok akkor történnek, amikor ébren vagyunk.
2: 95. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Naár Barbi, Dombi Judit és Fónai Dorka. A mai adásban elhoztunk nektek a legfurcsább Guinness rekordokat.
1: Az első az Egyesült Államokbeli Gary Turner, kinek bőre úgy nyúlik, akár a gumi. Mindez fájdalommentesen és mindenfajta sérülés nélkül történik. Ez a tulajdonság a teljes testfelületén érvényesül, a talpától egészen a fejbőréig. A kihúzott bőr minden esetben rövid időn belül visszahúzódik, eredeti alakját megőrizve. Az eset magyarázata az, hogy Gary születése óta Ehlers-Danlos szindrómában szenved. Ez a szindróma nem csak a bőr nyújthatóságát, hanem a hajlékony izületeket is eredményezi. Gary bőre a betegségek miatt sokkal sérülékenyebb, így egy apró karcolás is képes tátongó sebeket képezni rajta.
2: Másodszor nagyon megdöbbentett minket Jackie Bibi, aki képes volt 8 sörgő kígyó farkát egyszerre a szájában tartani 13 másodpercig. A kígyó ember elárulta, hogy a művelet titka egyszerűen a mozdulatlanság.
0: Harmadikként egy török férfi igazán undorító mutatvánnyal követelte helyét a rekorderek között. Ilker Yilmaz ugyanis képes a tejet az orrán felszívni, majd azt befogva a szemén kispiccelni. Mindez annyira jól megy neki, hogy 2018-ban 280 cm távolságba spriccelt. Ezt azóta senki nem volt képes megdönteni.
1: A negyedik egy egészen furcsa rekord, és abban biztosak vagyunk, hogy ez nem sok embernek juthatott volna az eszébe. De Hugh Young ugyanis egy fúrót rögzített a plafonra, majd egy perc alatt nem kevesebb, mint 148-szor megpörült a saját tengelye körül. Nem is csoda, hogy a rekord felállítása után erős hányinger gyötörte.
2: Ötödikként Michael Lotitóról beszélünk, akinek meglehetősen furcsa étkezési szokásai vannak. 9 éves korában véletlenül megevett egy üvegdarabot, amit hihetetlen módon a gyomra elég könnyen megemésztett. Azóta csak az átlag emberek számára emészhetetlen dolgokon él, kedvence a bicikli és a televízió. A rekordok könyvébe akkor írta be magát, amikor 2 év alatt megevett egy Cessna 150 típusú repülőgépet. Állítása szerint a banántól és a főtt tojásról állandóan gyomorrontása van.
0: Hatodikként az Egyesült Államokbeli Wisconsinban élő Donald Gorsk 2008. augusztus 17-éig összesen 23.000 McDonald's-os Big Mac hamburgert fogyasztotta. A férfi sorozatban 37 éven keresztül napi rendszerességgel evett Big Mac hamburgereket. Arról nem ír a Guinness rekordok könyve, hogy a férfi mennyit költ különböző orvosi kezelésekre, illetve milyen magas a koleszterin szintje. Viszont elképzelhető, hogy ezekben a kategóriákban is rekordár lenne.
1: Az utolsó furcsa Guinness rekordunkkal biztosan nem találkoztatok még. Mindenki hallott már a kecskéről és a gördeszkáról, de a kettőről egyszerre biztosan nem. Létezik ugyanis egy kecske, Harpy, aki a világ leggyorsabb gördeszkázó kecskéje. Harpy a 36 méteres távot 25 másodperc alatt gyűrte le. Ilyen nagy távot előtte még egy kecske sem teljesített.
2: Tudtok még ehhez hasonló Guinness rekordokat, osszátok meg velünk! 97.5. Táskará.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Danc Polcár Laura Csepke és Fajor Natália. A szennyező divat.
1: Problémák. Egy pamut póló gyártásához több mint 3000 liter víz szükséges. Így vált a ruhaipar a második legnagyobb vízfelhasználóvá.
0: Tudtad? A divatipar a második legkörnyezetszennyezőbb iparág a kőolajtermelés után a világon.
1: Az ENSZ szerint önmagában ez az iparág felel a szennyvíz 20 és a hulladék 10%-áért.
0: Ez felel a szén-dioxid kibocsátásunk 10%-áért, évente 1,2 milliárd tonna üvegházhatású gáz kibocsátása mellett.
1: A ruhatermelés 2000 és 2015 között kétszeresére nőtt. Ez körülbelül 100 milliárd tonnát jelent.
0: Egy átlagos felhasználó 36%-kal kevesebb alkalommal vesz fel egy ruhadarabot, mint 15 évvel ezelőtt. Így évente 460 milliárd dollár értékű ruha kerül a szemétbe, ez másodpercenként egy teherautónyi mennyiséget jelent.
1: A textil nagy részét olyan országokban készítik, ahol nem ügyelnek az ökológiai szempontokra.
0: A ruhák mosása évente 500 ezer tonnányi szennyező anyaggal, mosószer, öblítőszer áraszja el az óceánt. 2017-es becslések szerint az óceánokban található mikroműanyag 35%-a a szintetikus textíliák mosásából származik.
1: Nagy gond, hogy sok vizet használnak fel a ruhák készítéséhez, például 13 év alatt innánk meg annyi vizet, amennyit egy farmer és egy póló készítéséhez használnak. Nem csak a szállítás a gond, ami nagyobb széndioxid kibocsátást eredményez, mint a repülés és a hajózás együttesen, hanem a csomagolás is, ami plusz műanyagot termel, ami végül a tengerben végzi. A gyors változás a divatban arra ösztönzi az embereket, hogy a ruháikat dobják ki és vegyenek újakat.
0: Ruhákat főleg a szegényebb országokban gyártanak, ahol a munkásokat ébérrel dolgoztatják, sokszor még a gyerekeket is.
1: A munkások, a termelés, a pamut permetezése, a textil puhítása, tisztítása, fehérítése, színezése, stb. Közben olyan rákkeltő is egyéb tartós és öröklődő rendellenességeket okozó vegyi anyagokkal találkoznak, amik súlyos károsodást okoznak szervezetükben, és még kártérítést vagy egyéb betegbiztosítást sem kapnak az őket dolgoztató multicégektől.
0: Mit tehetünk átlagemberként a környezetszennyezés ellen? A környezetszennyezés csökkentéséhez rendszer szintű változásra lenne szükség, ám mi is tehetünk pár dolgot, ha vissza akarjuk szorítani a fast fashion márkák térnyerését. Amennyiben lehetőségünk van rá, pénzünkkel inkább a kis, helyi ruhacégeket, tervezőket támogassunk. Vásároljunk másodkézből, vagy cserélgessünk a közösségünkben, illetve ha szükségünk van valamilyen darabra, kérdezzük meg, nem lapul-e ismerősünknél egy kihasználatlan darab.
1: Ne használjunk szárítógépet, hogy több energiát spórolhassunk.
0: A már használhatatlanra hordott ruhákat vidd el egy helyi kézművesnek, hogy új életet kapjon, például táska vagy neszeszerként.
1: Ne használjunk öblítőszereket, ökomosószerrel, ökomosószappannal, vagy mosódióval mossunk.
0: Vásárolj biopamutból készült ruhát.
1: Haladás a cél felé.
0: Tavaly több fast fashion márka is aláírta az éghajlatváltozásról szóló divatipari megegyezést, és ígéretet tette arra, hogy 2030-ig 30%-kal csökkentik a kibocsátást.
1: Viszont elsődlegesen továbbra sem az motiválja ezeket a nagyvállalatokat, hogy ténylegesen megtegyék azokat a lépéseket, melyek az emberi és természeti katasztrófák visszafordításához szükségesek, hanem hogy jó színben tűnjenek fel a fogyasztók előtt, és környezettudatosság illúziójában az ő termékeiket vegyék meg továbbra is.
0: Lehet, hogy a környezetszennyezés az emberek tehetetlen profit iránti vágyából fakad. Legyél te is környezettudatos, védjük meg a Földet!

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő és Pinter Dominik. Ki ne szeretné a szép, drága holmikat? A most következő ételek, ékszerek és egyebek mind-mind a világ legdrágább holmiai közé tartoznak. Közülük néhány

0: 1 kg előállításához 150-180 ezer virág szükséges.
1: Kobe marha hús. A Kobe marha Japán egyik nemzeti kincse. A Tajima fajta, a Kobe húsa a világ egyik legjobbjaként ismert. Számos legenda övezi ezt a húst, például, hogy rendszeresen megmasszírozzák és sörrel itatják a marhákat, hogy minél ízletesebb legyen a húsuk. Egy kilogramm igazán jó minőségi hús ára akár 100 ezer forintos nagyságrendet is elérheti.
0: Ehető arany. A kozmetikai arany is szerepel a világ legdrágább élelmiszereinek listáján. Ez már csak azért is furcsa, mivel nem különösebben érdekes az íze, és nyilvánvalóan tápanyagokban sem túlságosan gazdag, csupán dekorációs célokra használják. Egy gramja közel 50 ezer forintba kerül.
1: A tökéletes rózsaszín. A tökéletes rózsaszín gyémántot a hongkongi Christie's árverezte el, átszámolva több mint 7 milliárd forintért. A Christie's ékszer részlegének igazgatója szerint ez a legdrágább ékszer az ázsiai szubkontinensen.
0: A húja madártolla. A több mint 100 éve kipusztult madártollai a barátságot és a tiszteletet képviselik. Jelenleg a bolygó legdrágább tollaként tartják számon, mivel jelenleg ez az egyetlen ismert példánya. Új-Zélandon bocsátották árverésre, és névtelen licitáló átszámolva nagyjából 3 millió forintot adott érte.
1: Kristály zongora. Ahogy ezt már a neve is elárulta, a zongora kristályból készült, így nem meglepő módon ez a világ egyik legdrágább hangszere. 2008-ban láthattuk először a pekingi olimpiai játék megnyitó ünnepségén, amit nagyjából 1 milliárd ember nézett. Ára közel 1 milliárd forint.
0: 1963-as Ferrari GTO. A világ valaha volt legdrágább autója. Az eddigi gyártott 39 GTO közül ez a bizonyos volt az, amelyik megnyerte az 1963-as Tour de France-ot. Legutóbb több mint 16 milliárd forintért cserélt gazdát.
1: Halott cápa. A művész Damien Hirst által megálmodott installáció tulajdonképpen egy preparált tigris cápa. A konzerválásán 10 ember dolgozott, nagyjából 16 órán keresztül. Jelenlegi ára közel 4 milliárd forint.
0: L'Incomparable gyémánt nyaklánc. Ez a nyaklánc a világ legdrágábbja, értéke közel 18 milliárd forint. Egy szinte hibátlan, 407 karátos sárga gyémántból és 90 kisebb fehér gyémántból áll, amelyek körülbelül 230 karátosak. A gyémántját nagyjából 30 évvel ezelőtt fedezte fel egy lány Kongóban, teljesen véletlenül.
1: Garçon à la pipe. Ezt a csodálatos festményt maga Pablo Picasso készítette még 1905-ben. Picasso mindössze 24 éves volt, amikor megfestette ezt a képet, és az egyik legjobb korai alkotásának tartja. Értéke körülbelül 33 milliárd forint.
0: Érdekes, hogy az emberek mennyire túl tudnak árazni egy-egy dolgot. Ti adnátok ennyi pénzt ezekért a dolgokért? Várjuk válaszaitokat a Táska Rádió Facebook, TikTok, illetve Instagram oldalán. 97.5

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Ejha Merkarina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenyék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!

0: A 97.5 Táskarádió bemutatja.
1: Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
2: Yeah! A te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táskarádióban.
3: Befedeztek egy 2 méter magas athéni szobrot. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Felfedeztek egy 2 méter magas athéni szobrot rendkívüli részletes faragással, írja az Archeo News. A szobor a Törökország délnyugati részén fekvő Laodikeia ókori városból került elő. A lelet 2 méter magas, márványból faragták, és Pallas Athéné görög istennőt ábrázolja, jelentette be Mehmet Muri Erso, török kulturális és idegenforgalmi miniszter. A szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkálatok során tárták fel. Laodikeia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít. A hivatalos közlemények szerint a leletet a színpadépületen belül találták meg, törmelék alá temetve. A szobor feje még nem került elő, de a megmaradt test nagy része sértetlen. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscó-i székhelyű Andon Labs startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. A cég szerint a projekt célja annak feltérképezése, meddig juthat el a valós vállalkozások automatizálása a mesterséges intelligencia segítségével, beleértve azt is, hogy az AI képes lehet-e embereket és üzleti folyamatokat irányítani. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan Lyme lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyomány. Kerékpárok gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürkében is gyorsulnak. Évtizedekig a repülés egyet jelentett a digitális detoxszal. Amint az ajtók bezáródtak, a telefon átállt repülő üzemmódba, és az internet hozzáférés megszűnt. A Wizz Air most hivatalosan is véget vet ennek a korszaknak, olvasható a cég közleményében. A Wizz Air a diszkont légicégek között elsőként fokozatosan elérhetővé teszi flottájában a Starlink műholdas internetet 2027-től. A diszkont utazás mindig is arról szólt, hogy minél több ember számára legyenek elérhetőek a modern kor adta lehetőségek, mondta a Wizz Air kereskedelmi igazgatója. 2027-ben ezt a szemléletet visszük még tovább, mondta. Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Kodolányi János Egyetem és a Virtuális Erőmű Programot üzemeltető Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. Az 5 éve megkezdett a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó, egymást támogató, közös és kölcsönös tudásfejlesztés intézményesítése és magasabb szintre emelése érdekében.
2: Sporthírek a Táskarádióban.
3: Néhány héttel a rajt előtt betelt a 44. Lidl Balaton átúszás a legnépszerűbb versenyszámának nevezési kerete. A szervezők tájékoztatása szerint az 5,2 kilométeres főtávra már nem lehet jelentkezni, miután elérték a maximális engedélyezett 10.500 fős létszámot. Az esemény iránti érdeklődés a többi kategóriában is rendkívüli erős.
2: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
3: Ma csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 31-33 fok közötti értékeket mérhetünk.

97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Bali Villő, Dúrján Benedek és Sarf Janka. Most beszélni fogunk a WC pálikról az Artemis 2 űrhajón, és arról, hogy tényleg kell nekünk a Bluetooth-os alsónadrág. De előtte hallgassátok meg El a Langley-től a Choosing Texas-t.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. Bluetoothos alsó nadrág, tényleg kell ez nekünk? Nem vicc, 2026 áprilisában bemutatták az okos alsőnemüket, szenzorok figyelik a testhőt, a pulzust és a tartást. Na, ti felvennétek
1: ez
0: ilyet?
1: Ez minek? Nem.
0: Nem? Biztos, hogy lenne?
1: Minek? Tehát, hogy ezeket, jó, a tartásodat nem, de a pulzustestet, ilyeneket, azt szerintem tud mérni a ilyen okos órák is, nem? Tehát, hogy ez nem tudom, hogy minek.
0: Lehet, hogy valakinek nem telik okos órára is, csak egy okos bugyit tud megvenni.
1: Szerintem az okos óra olcsóbb, mint egy ilyen újdonság. Ilyen kreatív újdonság. Nem. Tehát a tényleg kell ez nekünk? Nem. Szerintem nem. Szerintem rohadt felesleges.
2: Nincsen szükség arra se, hogy figyelje a testhőt, pulzust, meg ilyeneket. Tehát, hogy én úgy is érzem magamon.
0: Hát, ja, hogyha valami baj van,
1: igen,
0: akkor
1: meg ez annyira jó, hogy figyeli, tök jó. És hogy az anyámban nézem én azt meg? Hogy nézem meg?
2: Van a telefonodon valami cucc, ami majd megmondja. Csak azért felesleges, mert hogyha mondjuk, nem tudom, mondja, hogy jaj, a testője picit alacsony, vagy picit magas. Ha baj van, akkor érzem. Tehát nem hiszem, hogy olyan probléma lenne, az meg már ilyen valami betegség, vagy hát nem, igen, tudom, mi lenne, hogyha nagyon nagy lenne a hőfok, és mondjuk nem érezném, vagy valami, de azt meg úgyis tudni fogom.
1: Igen, tehát ha neki állna neked vinyogni azért, hogy jaj, valami baj van a testőd, de vagy tököm tudja mit, de akkor igen, hát azt valószínűleg már érezni fogod. Ha meg nem, akkor meg nem tudom, hogy milyen plusz információval járhat az, hogy tud, vagy hogy miben lehet neked az jó, hogy most tudod a testhődet.
0: Jó, de ez mondjuk a mi generációnak tényleg teljesen felesleges, de mondjuk az öregebbeknek.
1: De oké, de szerinted mire jó egy öregebbnek? Mire használja
0: nem
1: egy
0: tudom,
1: öregebb?
0: Nem tudom, tudja, hogy meg fog halni.
1: Mi? Honnan tudná abból, hogy...
0: Elkezd sípolni, megáll a szíve, meghal.
1: Mert szerinted azt nem érzi magába az ember, hogy úristen, infarktus!
0: Hát, hogy gyorsan meghal, akkor nem.
1: Akkor meg már minek jelezze neki az alsógatya?
2: Mindegy.
0: Jól van, azért próbáltam. Én megpróbáltam.
1: Megpróbáltál pozitívan hozzáállni. A jót látni, a hasznosat ebben
0: pont
1: a dologban.
0: Pont én, igen.
1: Szerintem haszontalan, felesleges, nem tudom ez most miért. Már minden,
2: nem tartunk
1: mindent
2: rá
1: kitalálnak. Nem tartunk rá igényt. Mint a, mi volt ez a új lenyomattal nyitható melltartó. Az is teljesen felesleges.
2: Igazából nem tudom, de ennek az egésznek nincs értelme, meg hát belegondolsz, mennyibe fog kerülni?
0: Milliárdok?
1: Hát mondom, háromszor annyiba legalább, mint egy okos óra. Ha valaki tudja, hogy ez mire jó, akkor léci, mondja már meg, mert én nem tudom elképzelni, hogy ez mire lehet hasznos egyáltalán.
0: És mi most megyünk tovább Fesztboly és Topik közösével, a Forgetjúval.

0: 97 a Táska Rádió, te is vele félsz. WC Pánik az Artemis 2 űrhajó. Az Artemis 2 küldetés űrhajósai épp most tértek vissza a hold megkerülése után, de a legnépszerűbb hír nem a hold túlsó oldala volt, hanem hogy elromlott az Orion űrhajónak a WC-je. Ti ki tudnátok bírni 4 napot összezárva WC nélkül? El sem tudom képzelni, hogy ott mi lehetett. Káosz.
1: Hát...
0: Halál, szenvedés.
1: Valahova csak vécéztek, mert 4 napig nem hiszem, hogy vissza tudja tartani egy ember, szóval... Szóval valahol csak vécéztek.
2: Hát...
1: Most, ha nem eszel, meg nem iszol semmit, akkor...
2: Jó,
1: akkor
2: de...
1: lehet nem jön az inger.
2: De figyelj, engem az érdekel, hogy miért ez a legnépszerűbb hír, tehát hogy azért...
0: Végre láttuk amúgy a holdnak a másik oldalát, amit még soha ember nem látott.
2: Jó, egyébként
0: nem
2: figyeltem,
0: hogy elromlott a WC, jaj ne.
2: Hát amúgy tényleg, de nem, amúgy láttuk már a... Várjál. Most
0: szerintem
2: ezt át kell
0: nem.
2: Gondolom, nem azon gondolkozom, hogy a hold ugye a föld pályáján forog.
0: Igen,
2: hogy,
0: szóval mindig csak egy oldalát mutatja felénk.
2: Aha, de önmagában nem forog.
0: Nem. Biztos? A föld körül. A föld.
2: De a saját tengelyén nem.
0: Szerintem nem, mert én úgy olvastam, hogy mindig ugyanazt az arcát mutatja
2: a föld
0: felé.
2: Na igen, ezen gondolkoztam. De ja, hát ez az, hogy az emberek nem a fontos dolgokra koncentrálnak. Tehát, hogy most kit érdekel, hogy nem működött a WC, hát most küldjetek fel egy szerelőt.
0: Persze, egy ilyen másik űrhajóba, de... utána küldik a dolgot, és így átlepek szépen, de és hát, megjavítja.
2: Ennél vannak sokkal fontosabb dolgok. Egyébként...
1: És hogy oldották meg 4 nap után a problémát? Csak dugulás volt?
0: Vagy? Lejöttek. Nem tudom.
2: Visszajöttek
0: és elmentek a mosdóba.
2: Tudom, valahogy így. Egyébként
1: egy
2: ilyen fun fact a holddal kapcsolatban, meg úgy mindennel, amikor ugye nézed a csillagokat, meg minden, ugye azok ugye fénysebb, ugye a fény...
0: Igen, szóval nem azt látod, hanem lehet, hogy már milliárdok óta nincsen ott az a csillag, csak még mindig látjuk, mert nem érti a fénye.
2: Az a csillag, amit látsz, az lényegében a múltban is valami olyasmit is olvastam, hogy a holdat se teljesen a jelenben látod, mert az már olyan messze van, amit...
0: Igen. A napot meg azt hiszem 7 vagy 8 másodperccel, az is a múltat látni.
2: Ja, amúgy az mellett, azt nem tudom, de én igen, az biztos, hogy minél messze van, nyilván annál régebbi.
0: Meg szóval annál amúgy, hosszabb időnk, de ide is a fény.
2: Ja, hogy amikor megnézed, amúgy lényegében tényleg a múltját látod, és hogyha nagyon-nagyon-nagyon messze nézel, hát akkor meg tényleg lehet, hogy már olyan csillagot nézel, ami amúgy már nem is létezik.
0: Lehet, hogy a milliárdok óta nem létezik, ja. És még mindig látjuk. Hát akkor ma is tanultatok valamit, mi most megyünk tovább Lady Gaga-tól a Dead Dance-el. Like

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táskarádióban.
1: Befedeztek egy 2 méter magas Athéné szobrot. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Felfedeztek egy 2 méter magas Athéné szobrot rendkívüli részletes faragással, írja az Archeo News. A szobor a Törökország délnyugati részén fekvő Laodikeia ókori városból került elő. A lelet 2 méter magas, márványból faragták, és Pallas Athéné görög istennőt ábrázolja, jelentette be Mehmet Muri Erszó, török kulturális és idegenforgalmi miniszter. A szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkálatok során tárták fel. Laodikeia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít. A hivatalos közlemények szerint a leletet a színpadépületen belül találták meg, törmelék alá temetve. A szobor feje még nem került elő, de a megmaradt test nagy része sértetlen. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscó-i székhelyű Andon Labs startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. A cég szerint a projekt célja annak feltérképezése, meddig juthat el a valós vállalkozások automatizálása a mesterséges intelligencia segítségével, beleértve azt is, hogy az AI képes lehet-e embereket és üzleti folyamatokat irányítani. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan Lyme lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyomány. Kerékpárok gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürkébben is gyorsulnak. Évtizedekig a repülés egyet jelentett a digitális detoxszal. Amint az ajtók bezáródtak, a telefon átállt repülő üzemmódba, és az internet hozzáférés megszűnt. A Wizz Air most hivatalosan is véget vet ennek a korszaknak, olvasható a cég közleményében. A Wizz Air a diszkont légicégek között elsőként fokozatosan elérhetővé teszi flottájában a Starlink műholdas internetet 2027-től. A diszkont utazás mindig is arról szólt, hogy minél több ember számára legyenek elérhetőek a modern kor adta lehetőségek, mondta a Wizz Air kereskedelmi igazgatója. 2027-ben ezt a szemléletet visszük még tovább, mondta. Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Kodolányi János Egyetem és a Virtuális Erőmű Programot üzemeltető Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. Az 5 éve megkezdett a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó, egymást támogató, közös és kölcsönös tudásfejlesztés intézményesítése és magasabb szintre emelése érdekében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Néhány héttel a rajt előtt betelt a 44. Lidl Balaton átúszás a legnépszerűbb versenyszámának nevezési kerete. A szervezők tájékoztatása szerint az 5,2 kilométeres főtávra már nem lehet jelentkezni, miután elérték a maximális engedélyezett 10.500 fős létszámot. Az esemény iránti érdeklődés a többi kategóriában is rendkívüli erős.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 31-33 fok közötti értékeket mérhetünk.

97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Bali Villő, Túrján Benedek és Sarf Janka. A második fél órában szó lesz az AI scam gyárakról, akik már a hangodat is ellopják, és arról, hogy jön a Smart Big, vagyis okosodik a Lego. De mindezek előtt érkezzen Kendrick Lamar és SZA közöse, a Luther.

0: 97.5 a Táskarádió, te is beleférsz. Jön a Smart Brick, okosodik a Lego. A Lego bejelentette az új, digitálisan követhető kockáit, vagyis hogyha valamilyen építményt összeraksz, az rögtön megjelenik a tableteden, ilyen 3D-s modellben, és interaktív játékokat is játszhatsz vele.
1: Amúgy ez menő.
0: Vagy ez azt jelenti, hogy mondjuk kapsz egy ilyen Lego virágot, tudod, amit ilyen, nem tudom, bonyolult összerakni, és akkor összerakod a kis Lego virágot, és aztán megjelenik, és akkor tudsz virágot osztogatni a interaktív szomszédaidnak?
1: Nem tudom, de várjál, ezt most kicsit fel kell dolgoznom, de hát nem gondolom amúgy, hogy így van, de
0: Jó, hogyha mondjuk építesz egy Lego házat.
1: Tehát, hogy ugye, tehát már most is vannak ilyen Lego játékok, mármint úgy értve, hogy mobilos játékok, ami Lego ilyen-olyan, amolyan.
0: Igen?
1: És igen, és olyan is van alkalmazás is, amilyen Lego katalógus, tehát, hogy benne vannak az összerakási útmutatók, mondjuk, hogyha elhagyod a tiéd, vagy ilyesmi. És gondolom, hogy ehhez csinálnának külön olyan ilyen mobilos, igen, applikációt, játékot, ami kifejezetten ezekhez a kockákhoz van.
0: Ti legóztatok, amikor gyerekek voltatok, vagy még mindig?
1: Nagyon sokat, és egyébként még mindig. Oké, régen, amikor kisebb voltam, akkor nyilván ment ez az ilyen szerepjáték, és úgy legózunk, vagy ilyesmi, de még most is legózom, csak most már, hát egy jó ideje, nyilván már az megy, hogy ha van egy nagyobb legószett, ami tetszik, vagy ilyesmi, akkor azt valamilyen szülinapra, valami alkalomra mondjuk azt kérem ajándékba, vagy ilyesmi, és azt így összerakom, és akkor ott van a polcomon kis dekorálom.
0: Nagyon menő. Nekünk amúgy mindig volt ilyen összeöntve, ilyen nagyon-nagyon sok Lego, egy ilyen hatalmas zsákban.
1: Nekünk is volt olyan, csak egy ilyen nagy ládában.
0: Ez így nekem megmaradt, mert én vagyok a legfiatalabb, szóval a kettő testvérem után így megmaradt a szétszedett, elhagyott random Lego darabok. És például nekünk az már évek óta felkerült a padlásra, azt hiszem, már nem láttam már egy ideje.
1: Szerintem az ilyen nagy összeborogatott legunk, meg az szerintem nekünk is egyébként így felkerült a padlásra, mert azzal már így egyikünk se játszik, tehát az öcsém, ugye, aki három tesó közül a legfiatalabb, már ő is inkább ilyen szetteket, ami tetszik neki, azt kér és azt összerakja, és már ő se szokott így kifejezetten játszani vele. Szóval az ilyen egybeborogatott legóink, az nekünk is már el van pakolva.
2: Szóval akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy csak ezekből a kockákból tudsz építeni, és akkor lesz belőle egy 3D-s modell?
1: Igen. Vagyis hát szerintem bele tudsz építeni olyat is, ami nem ilyen okos kocka, csak akkor a 3D-s modelletben lesz egy lyuk. De...
2: Hát amúgy nem tudom, igazából ez az interaktív játék, ez egy ilyen biztos valamennyire érdekes dolog, de ezen kívül amúgy a nagyon modernebb telefonok meg már tudnak 3D-t szkennelni kamerával, szóval amúgy tudsz belőle 3D-s modellt csinálni a régi Legoidból is.
0: Hát ez egy tök jó javaslat volt, írjátok meg, hogy mit gondoltok róla. Mi most megyünk tovább Dominic Fike-tól a Wild Keys-zel.

0: Az azért hihetetlen, mert mint 3 másodperc, az egy szót mondasz ki, nem? Jó, mondjuk
1: hát,
0: kettőt.
1: Ja, kb.
0: Vagy nem tudom. Egy, vagy mondj valami szót.
1: Hát attól függ.
0: 1, 2, 3.
1: Na, majomparádi.
0: Hát akkor... szóval, hogyha azt kimondod, hogy majomparádi, akkor onnantól képesek lesznek leutánozni.
1: A hangomat, fú.
0: Igen.
1: Nem tudom, őszintén szóval én amúgy kicsit félek az ilyen... ilyen személyiség lopkodástól, vagy személyiség.
0: Miért?
1: Hogy hívják ezt a... Milyenek a neve?
0: AI csaló?
1: Identitástól vagyok, tököm tudja. Nem jut eszembe a rendes kifejezés erre.
0: Akkor olyan identitástól vagy, tetszik a csengése.
1: Tetszik az identitástól vagy?
0: Identitástól vagy.
1: Ne, de tudod, hogy így a...
0: Tudom, ilyen személyes ízé, és utána neked adják ki
1: magukat. Nem tudom, én ezektől mindig is ilyen picit féltem, de hát azt hiszem, hogy ezzel már így nem tudunk kb. Mit kezdeni.
0: Nagyon parádi. Ó, jaj, ne, ellopták a hangom.
1: Egyébként, igen, hogyha hallgatják a rádiót, akkor...
0: Hát akkor ez már több, mint
1: akkor,
0: 3
1: akkor bajban vagyunk, már... akkor nagyon nagy bajban vagyunk.
0: De akkor nem is kell leutánozni, konkrétan minden szót
2: igen,
0: szerintem
2: de,
0: már kimondtunk.
2: De megint nagyon ott tartunk, hogy elég gyorsan kriküsziből lett ez is, mert nyilván ugye voltak még régebben, tudod, ezek az unokázós, vagy gondolom most is még mennek az unokázós csalások, és kapja a nagymama akkor az SMS-t, hogy szia, én nem úgy az unokád vagyok, küldjél pénzt, meg ilyenek. Igazából nagyjából ez ugyanúgy ki lehet küszöbbeni, mert fölhív telefonon valaki, és jó, honnan tudjam, hogy te vagy, mert oké, most hallom a hangodat, de hát honnan tudom, hogy az tényleg te vagy, akkor találkozzunk, vagy tudod, valami videóhívás, vagy ilyesmi, hogyha nem, akkor meg
1: jó, igen, persze, de mondjuk, hogyha nem tudom valami,
0: lehet hekkelni.
1: De mondjuk, hogyha valami rand, tehát ilyen hamis bizonyítékot gyártanak a hangoddal, akkor...
2: Mint például?
1: Mit tudom én, csak hogy mondjuk
0: mint például, hogy Villő imádja a majmokat, és Villő azt csak kijelenti, hogy gyűlöli a majmokat, és ezzel maga ellen fordítja az összes barátját, mert mindenki azt hiszi, hogy imádja a majmokat, és akkor ez így.
2: Hát meg kell tanulni ismét, hogy ne higgyünk mindennek, amit
0: oké, okay, hogyha bárki hallja, hogy Villő azt mondja, hogy gyűlöli a majmokat, akkor az nem ő. Akkor az igen. Identitástól vagyok, ellopták a hangját.
1: Az identitástól vagyok. Igen, az egy hazugság.
2: De hát most már léteznek kamerák. Hát hogyha nem látod videón, hogy fölmondja ezt amúgy, és tényleg ezt mondja, jó, csak de, egy hangfelvétel,
1: igen, de most már
2: hát
1: videót is lehet azért egyébként igen, de most már gyakorlatilag mindent lehet így hamisítani, vagy nem tudom.
2: Ja.
1: Úgyhogy elég durva egyébként, de...
0: Hát vigyázzatok magatokra, és minden nézzetek meg legalább 3-szor. Mi most megyünk tovább Rubin Schulz és David Guetta közösével az On Repeat-tel.

0: Két óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Befedeztek egy 2 méter magas athéni szobrot. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Felfedeztek egy 2 méter magas athéni szobrot rendkívüli részletes faragással, írja az Archeo News. A szobor a Törökország délnyugati részén fekvő Laodikeia ókori városból került elő. A lelet 2 méter magas, márványból faragták, és Pallas Athéné görög istennőt ábrázolja, jelentette be Mehmet Muri Erso, török kulturális és idegenforgalmi miniszter. A szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkálatok során tárták fel. Laodikeia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít. A hivatalos közlemények szerint a leletet a színpadépületen belül találták meg, törmelék alá temetve. A szobor feje még nem került elő, de a megmaradt test nagy része sértetlen. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscó-i székhelyű Andon Labs startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. A cég szerint a projekt célja annak feltérképezése, meddig juthat el a valós vállalkozások automatizálása a mesterséges intelligencia segítségével, beleértve azt is, hogy az AI képes lehet-e embereket és üzleti folyamatokat irányítani. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan lime-lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyományos kerékpárok, gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürdképpen is gyorsulnak. Évtizedekig a repülés egyet jelentett a digitális detoxszal. Amint az ajtók bezáródtak, a telefon átállt repülő üzemmódba, és az internet hozzáférés megszűnt. A Wizz Air most hivatalosan is véget vet ennek a korszaknak, olvasható a cég közleményében. A Wizz Air a diszkont légicégek között elsőként fokozatosan elérhetővé teszi flottájában a Starlink műholdas internetet 2027-től. A diszkont utazás mindig is arról szólt, hogy minél több ember számára legyenek elérhetőek a modern kor adta lehetőségek, mondta a Wizz Air kereskedelmi igazgatója. 2027-ben ezt a szemléletet visszük még tovább, mondta. Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Kodolányi János Egyetem és a Virtuális Erőmű Programot üzemeltető Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. Az 5 éve megkezdett a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó, egymást támogató, közös és kölcsönös tudásfejlesztés intézményesítése és magasabb szintre emelése érdekében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Néhány héttel a rajt előtt betelt a 44. Lidl Balaton átúszás a legnépszerűbb versenyszámának nevezési kerete. A szervezők tájékoztatása szerint az 5,2 kilométeres főtávra már nem lehet jelentkezni, miután elérték a maximális engedélyezett 10.500 fős létszámot. Az esemény iránti érdeklődés a többi kategóriában is rendkívüli erős.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 31-33 fok közötti értékeket mérhetünk.

97 a Táska Rádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Bali Villő, Dórián Benedek és Sarfjanka. Most beszélni fogunk egy 6 kutyát sétáltató robotlámáról, és arról, hogy hol itt egy új trend, de vajon ti kipróbálnátok? Most érkezem Post Malone-tól az I Had Some Help.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. Hódít egy új trend. Ebben azt csinálják az emberek, hogy valaki fölöltözik nagyon csinosan, majd egy nagy, egy ilyen csapat emberre így ráordít, akik utána odafordulnak, hogy ő miért ordibál, ő megfordul, beáll valami menő pózba, és akkor lefotózzák, és alászok, és ez alá rakják Mariah Carey-nek az Obsessed című számát. Igen, mint hogyha mindenki őt nézné, mert annyira menő, nagyon vagy gyönyörű, fogalmam nincs. És hát ez a trend hódít most, nem tudom, hogy ezt láttátok-e.
1: Én láttam YouTube-on, és nagyon-nagyon idegesítő volt. Mármint konkrétan csak, már csak azt látni, hogy megy egy csapat ember, és egy lány random így artikuláltanul az arcukba üvölt, mint egy állat, az így érdekes látni, hogy...
0: Szerintem inkább az benne, most nem tudom, lehet van, akinek ez vicces, szerintem inkább az benne a gáz, amikor totál megrendezett az egész. Tehát, ja, hogy így, látod rajta, hogy ki van találva, hogy ő most rájuk ordít, akkor ők odafordulnak, és akkor beáll, mert hogy van, akinek fél percébe telik, mire beáll abba a pózba, és a többi ember addig végig odafordul, és végig egy helyben áll, és így nézi. És annyira egyértelmű, igen, hogy így be van állítva, és annyira, szóval kellemetlen, nem tudom, ha trend lett belőle, akkor valaki ezt biztos viccesnek találja, vagy tetszik neki. Én nem tudom, én nem csinálnék ilyet.
1: Én se, ki van zárva? Én egyáltalán embereket beszélni sem szeretnék, nem hogy az arcukba sikiltani.
0: Jó, de van az a szituáció egyébként, amikor egy-két embernek leordítaná az ember szíve szerint a fejét.
1: De nem azért, hogy megnézze magának,
0: igen,
1: hogy
0: tehát, az, nem ez a kategória.
1: Nem, az az igazi dühös üvöltés kategória.
0: Igen, nagy valószínűséggel, tehát ez a... Igen, nem tudom, ilyet nem csinálnék, szimplán csak már... Nem vonz, hogy ilyet csinálják, hogy ráordítsak valakire, és akkor engem néznek, és akkor...
1: Bejöttem, hogy csinálnád?
2: Nekem az a véleményem, hogy nagyon nagy gondok vannak az embereknél fejben.
1: Valóban.
2: Hogy úgy legszebben megfogalmazzam. Én az ilyenekből legszívesebben kimaradnék.
1: Hát szerintem mindannyian.
0: Hát igen, ebben igazából meg is egyezhetünk, egyikünk se csinálna ilyet, azt hiszem, ezt meghagyjuk. Igen, ezt az ilyen trendeket inkább meghagyjuk a TikTokereknek és egyéb embereknek. Mi most menjünk tovább, Lady Gaga és Dolce Gabbana.

0: 95 ös rádiót te is beleférsz. A kutya sétáltató robotláma sztori. Egy tech startup tesztelni kezdte a legújabb Llama Walker 3000 robotját egy külvárosi parkban. A robotot úgy tervezték, hogy egyszerre 6 kutyát tudjon sétáltatni. A bökkenő? A szoftver véletlenül lekeltetés üzemmódba kapcsolt. A történet az, hogy a robot nem a kijelölt úton vitte kutyákat, hanem beterelte őket a helyi polgármester díszkertjébe, és ott próbálta őket körben tartani, miközben nyugtató láma hangokat adott ki.
1: Milyenek is a nyugtató láma hangok?
0: El nem tudom képzelni.
1: Én se. Szóval, várjál. Szóval van itt egy robot láma, aki felcsap kutyasétáltatónak, és
0: sőt, erre lett kitalálva, hogy kutyákat sétáltása. Azt nem egészen értem, hogy miért pont láma, de...
1: Mindenki szereti a lámákat. Ki nem szereti a lámákat?
0: Nem tudom, mondjuk az, akit arcon köp, az lehet nem szereti a lámákat.
1: Szerintem ők is szeretik a lámákat. Mindenki szereti a lámákat.
0: Ha te mondod, nem tudom. Én semleges vagyok a lámákkal kapcsolatban.
1: Sértés.
0: Sértés? Hát, nem tudom. Nincs ilyen különösebb nagy... Jaj, de szeretem a lámákat, de bajom sincsen velük. Lámák, cukik, meg ilyenek.
1: Hát igen, de akkor ezek szerint... Hát akkor ezek után már biztosan lekapcsolták őket, miután a polgármester díszkertjében köbdöstek.
2: Szerintem ismét ugyanott tartunk, hogy nincsen szükség ilyenekre. Én így nem kérem, köszönöm. És
1: szóval nem kérsz egy ilyen lámát, ami megsétáltatja a kutyádat?
2: Nem.
0: Nem, egyáltalán
2: kutyád? Ha van kutyád, akkor nekem nincsen kutyám.
1: De te utálod a kutyákat?
2: Nem mindegyiket utálom, csak a...
0: Nem utálja fel tőlük.
1: Retteg.
2: Azokat nem szeretem, ami bántani tud.
0: Ami meg akar.
1: Ami bántani tud, az összes kutya tud bántani.
2: Nem. Vannak ilyen kis ízék, azokat...
1: Csivavák is tudnak bántani.
2: Hát azokat...
0: Jó, de egy csivavát, az egyet lekeversz neki aztán a földön van.
2: Kettő különbözővel találkoztam az előző héten, egyik se bántott, de azokkal van csak probléma, amik ilyen nagy és bánt.
0: Nagy és agresszív. Hát igen. Jó, mondjuk az olyan kutyát szerintem senki nem szereti, tehát hogy...
1: De hogy is nem.
0: De
2: eddig nekem nem volt problémám velük, tehát hogy... Na mindegy, lényegtelen. Szóval, ha van egy kutyád, akkor ne legyél már lusta, és mennyi lehet-e megsétáltatni? Tehát akkor minek van kutyád ennyiervel? Lehetne igen, egy ilyen robotod, aki megeteti, meg mindent megcsinál
0: vele. Igen,
2: ezt akartam
0: mondani, hogy egy robot kutyád. Ott van a víz, ott van a tó, majd iszik abból, kirakod a kertbe, aztán lesz neked, majd jön a láma és megsétáltat. Tehát, hogy igen, akkor minek van kutyád, hogyha amúgy nem csinálsz vele semmit? Ne vegyetek robotlámát, ha már van kutyátok, akkor törődjetek vele. Mi most menjünk tovább Beperexától a Heart Wants What It Wants-on.

0: Csütörtök sláger. Hamarosan. Hírek a Táskarádióban.
1: Befedeztek egy 2 méter magas Athéné szobrot. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Aranyszabó Irén. Felfedeztek egy 2 méter magas Athéné szobrot rendkívüli részletes faragással, írja az Archeo News. A szobor a Törökország délnyugati részén fekvő Laodikeia ókori városból került elő. A lelet 2 méter magas, márványból faragták, és Pallas Athéné görög istennőt ábrázolja, jelentette be Mehmet Muri Erso, török kulturális és idegenforgalmi miniszter. A szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkálatok során tárták fel. Laodikeia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít. A hivatalos közlemények szerint a leletet a színpad épületen belül találták meg, törmelék alá temetve. A szobor feje még nem került elő, de a megmaradt test nagy része sértetlen. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscó-i székhelyű Andon Labs startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. A cég szerint a projekt célja annak feltérképezése, meddig juthat el a valós vállalkozások automatizálása a mesterséges intelligencia segítségével, beleértve azt is, hogy az AI képes lehet-e embereket és üzleti folyamatokat irányítani. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan lámlábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyományos kerékpárok, gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürkébben is gyorsulnak. Évtizedekig a repülés egyet jelentett a digitális detoxszal, amint az ajtók bezáródtak, a telefon átállt repülő üzemmódba és az internet hozzáférés megszűnt. A Wizz Air most hivatalosan is véget vet ennek a korszaknak, olvasható a cég közleményében. A Wizz Air a diszkont légicégek között elsőként fokozatosan elérhetővé teszi flottájában a Starlink műholdas internetet 2027-től. A diszkont utazás mindig is arról szólt, hogy minél több ember számára legyenek elérhetőek a modern kor adta lehetőségek, mondta a Wizz Air kereskedelmi igazgatója. 2027-ben ezt a szemléletet visszük még tovább, mondta. Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Kodolányi János Egyetem és a Virtuális Erőmű Programot üzemeltető Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. Az 5 éve megkezdett a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó, egymást támogató, közös és kölcsönös tudásfejlesztés intézményesítése és magasabb szintre emelése érdekében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Néhány héttel a rajt előtt betelt a 44. Lidl Balaton átúszás a legnépszerűbb versenyszámának nevezési kerete. A szervezők tájékoztatása szerint az 5,2 kilométeres főtávra már nem lehet jelentkezni, miután elérték a maximális engedélyezett 10.500 fős létszámot. Az esemény iránti érdeklődés a többi kategóriában is rendkívüli erős.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 31-33 fok közötti értékeket mérhetünk.

97 a Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Bali Villő, Dórián Benedek és Salfjanka. Megint egy AI-ról lesz szó, ami most túl őszinte volt egy randi appon, és arról, hogy egy csapat egyetemista szupermarket bújócska világbajnokságot rendezett meg, persze illegálisan. De mindezek előtt érkezzen Olivia Rodrigótól a Drop Dead.

0: kilencfejtő táskarádió, te is beleférsz. Supermarket bujócska, világbajnokság, de illegálisan. Egy csapat egyetemista kitalálta, hogy éjszaka bujócskát rendeznek egy óriási hipermarketben. A terv az volt, hogy zárás előtt elrejtőznek a hűtőpultok mögött és a WC papírvárakban, majd egész éjjel bent maradnak. A biztonsági őrök csak akkor vették észre őket, amikor hajnali 3-kor a biztonsági kamerán látták, hogy valaki a pékségben egy bagettel vív párbajt a Mirelit pizzák között.
1: De nincsen ilyen mozgásérzékelő, hogy elkezd besípolni az egész hely, hogyha valaki megmozdul?
0: Szerintem nem, mert most gondolj bele, hogy mondjuk, tehát hogy mit tudom én, egy szem cukorka leesik az egyik polcról, mert úgy lett beállítva, mert hogy mit tudom én, ott van a doboz, és akkor pont kiborul, és akkor besípol a mozgásérzékelő, oda jön minden ember, és akkor...
1: Hát ez történik náluk is a suliban. Hogy egy könyv leesik, és akkor ide jön mindenki.
0: Hát jó, de egy iskola az nem akkora terület.
1: Itt is leesett egy bármikor egy cukorka.
0: Igen, de nem valószínű. Tehát a boltban több borulékony dolog van, illetve ugye ott vannak kamerák, tehát hogy végignézik.
1: Amúgy ez vicces lehet.
0: Végigfigyelik, szóval látják, hogyha valaki.
1: És aztán bagettel.
0: Bagett.
1: Bagett. Bagettel párbajt vinni, az vicces lehet.
0: Egyébként... Igen, egyébként, ha lehetne, én kipróbálnám. Sima bujócskáznék egy szupermarketben, látnám őt.
2: Nekem ezekre az esti akciókra nincsen olyan affinitásom.
1: Meg energiád.
2: Igen, egy, kettő. Egyébként nem tudom, én hallottam már, vagy láttam már videókat. Például ismerőstől, hogy csak így járták az utcákat, meg minden, és akkor ott egy ilyen elhagyatott ház. Jó, akkor menjünk be, nézzük meg, mit tudom én. Aztán bementek egy szobába, aztán ott van valaki. És így, tudod, ilyen kis tűz meg volt gyújtva, ott ül a csávó, hát gondolom ott élsz, vagy nem tudom, az elhagyatott
0: jó, épületben. Jó, de mondjuk, tehát hogy egy szupermarketben nem fogsz random idegenekkel találkozni, mert mint úgy értve, hogy a biztonsági őrrel esetleg, hogyha beszöksz, vagy ilyesmi.
2: Jó, de ott meg miért akarnál amúgy bolyoskázni, nem tudom. Ez ilyen,
0: mert milyen vicces lehet már?
2: De igen, ez csak, a poén kedvéért. Hol bújsz el?
1: A hűtők mögött, nem mondták?
0: Hát ott mondták, hogy
1: a sorok között valahol biztosan el lehet.
0: Hát fogocskázunk a sorok között.
2: Nem tudom, a bútoráruházba, és akkor ott bemegyek, és akkor az emeletes ágy mögé elbúj, hogy fölé bebújok, vagy nem tudom.
1: Vagy a szekrénybe.
2: Ott el tudnám képzelni, de most
0: egy ilyen... De simán, tehát hogy nem tudom, én ilyet... Még úgy, tehát hogyha lehetne, vagy elején opció, vagy nem tudom, akkor én azt mondanám, hogy szívesen egy lakatlan házba nem mennék be, mert ott bárki, bármi lehet most.
2: Igen, azért oda mondom, nem azért mennék viccesen, be, csak így. Viccesen tehát... amúgy, csak addig viccesen, míg nincs ott valaki, mert volt ilyen, mondom, láttam videót, hogy az egyik gyerek az autóban ült, és így felvette az akciót, a másik csávó bemegy a házba, aztán izé valami...
1: Rohan kifele.
2: Bement, igen, hát úgy jöttek ki vissza. Tehát, hogy bementek, és akkor mint ben volt valaki, ezt ráüvöltetek, hogy húzzanak ki, aztán kifutottak onnan. Well,
1: veszélyes dolgok vannak ki.
0: Írjátok meg

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. Az AI, ami túl őszinte lett a randi appon. Egy új kísérleti társkereső AI-t engedtek szabadon, ami a felhasználók helyett flörtöl. A gond csak az, hogy az AI túlságosan is őszinte lett. Az történt ugyanis, hogy ahelyett, hogy azt írta volna, hogy nagyon szeretek kirándulni, az AI közölte a kiszemelt partnerrel, hogy a gazdán valójában csak egyszer volt túrázni 2019-ben, de akkor is végig panaszkodott a szúnyogok miatt, és most is chipset eszik az ágyban.
1: És ezt honnan tudja, így lát,
0: van ugyan ilyen, gondoltam, hogy ez
1: van ilyen kamerája, és így látja, hogy úristen, látom, hogy most az a nagyon creepy, hogyha tényleg látja az éjjel, hogy mit csinál.
0: Vagy hogy ezt leírta már korábban az ember, vagy...
1: De remélném, hiszen azt mondta, hogy most is chipset eszik az ágyban, azt hogyan írnál le pont akkor?
0: Hát lehet, hogy ez olyan ilyen társkereső, aminek van valami kamerás dolga.
2: Nem tudom, minden esetre a probléma szerintem megint az, hogy jó, hogy amúgy érdekes, hogy ráengedik az élet, meg mit tudom én, de nem szükséges, illetve jó kísérletnek oké, csak ez megint azt promótálja, és biztos vagyok benne, hogy van olyan ember, aki elkezdené ezeket használni. Mármint úgy értem, hogy konkrétan az AI-t ráengedi egy ilyenre, mert hogy még annyi energiája sincsen, hogy valami értelmeset írjon.
0: Igen, de mondjuk az ilyen ember, az meg egy idő, tehát hogyha élőbe találkoznak, akkor meg ki fog derülni, hogy valójában ő ilyeneket nem tud, meg nem mond.
2: Hát vagy még hogyha az ő stílusával is tudna írni meg minden, akkor is nyilván ki fog derülni, hogyha mondjuk van egy jó karaktered, meg stílusod, mit tudom én, csak ettől függetlenül nem tudsz normálisan kommunikálni.
0: Igen,
2: és
0: de
2: azért akinek
0: meg van egy jó karaktere, meg stílusa, és tud beszélni, az nem áll neki ilyeneket használni.
2: Igen, azért mondom, hogy akkor meg úgyis ki fog derülni igazából, hogy hoppá, élőben már nem megy annyira a kommunikáció.
0: Igen, úgyhogy ez meg kicsit ilyen, nem is tudom, olyan felesleges átverés, tehát hogy, amint úgy, igen, hát igen, igazából felesleges is, mert most utána úgyis ki fog derülni, tehát hogy ja, ez max az olyanoknak jó.

0: akik át akarnak verni embereket, és mondjuk így kicsalni a másiktól valamit, azok meg légy szíves, ne használják, és ne verjenek át embereket, tehát hogy az meg nem egy kedves dolog, szóval, hogy így.
1: Most biztos minden egyes ember, aki át akar verni másokat, most így abba hagyta, mert te szépen megkezded őket, hogy kérlek szépen.
0: Légy szíves, ne ártsatok egymásnak, szépen kérek mindenkit. És most mindenki
1: ledobta a kis fegyvereit, és mindenki néz az égre, hogy úristen, az égi áldás.
0: Úgy is van, köszönjük, hogy itt voltatok velünk a mai Vekkeren. Zárásként hadd szóljon Doja Cat-től a Jealous Type itt a 97-en.

0: 8 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Befedeztek egy 2 méter magas Athéné szobrot. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Aranyszabó Irén. Felfedeztek egy 2 méter magas Athéné szobrot rendkívüli részletes faragással, írja az Archeo News. A szobor a Törökország délnyugati részén fekvő Laodikeia ókori városból került elő. A lelet 2 méter magas, márványból faragták, és Pallas Athéné görög istennőt ábrázolja, jelentette be Mehmet Muri Erso, török kulturális és idegenforgalmi miniszter. A szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkálatok során tárták fel. Laodikeia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít. A hivatalos közlemények szerint a leletet a színpadépületen belül találták meg, törmelék alá temetve. A szobor feje még nem került elő, de a megmaradt test nagy része sértetlen. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscó-i székhelyű Andon Labs startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. A cég szerint a projekt célja annak feltérképezése, meddig juthat el a valós vállalkozások automatizálása a mesterséges intelligencia segítségével, beleértve azt is, hogy az AI képes lehet-e embereket és üzleti folyamatokat irányítani. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan Lyme lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyományos kerékpárok, gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürkébben is gyorsulnak. Évtizedekig a repülés egyet jelentett a digitális detoxszal. Amint az ajtók bezáródtak, a telefon átállt repülő üzemmódba, és az internet hozzáférés megszűnt. A Wizz Air most hivatalosan is véget vet ennek a korszaknak, olvasható a cég közleményében. A Wizz Air a diszkont légicégek között elsőként fokozatosan elérhetővé teszi flottájában a Starlink műholdas internetet 2027-től. A diszkont utazás mindig is arról szólt, hogy minél több ember számára legyenek elérhetőek a modern kor adta lehetőségek, mondta a Wizz Air kereskedelmi igazgatója. 2027-ben ezt a szemléletet visszük még tovább, mondta. Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Kodolányi János Egyetem és a Virtuális Erőmű Programot üzemeltető Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. Az 5 éve megkezdett a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó, egymást támogató, közös és kölcsönös tudásfejlesztés intézményesítése és magasabb szintre emelése érdekében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Néhány héttel a rajt előtt betelt a 44. Lidl Balaton átúszás a legnépszerűbb versenyszámának nevezési kerete. A szervezők tájékoztatása szerint az 5,2 kilométeres főtávra már nem lehet jelentkezni, miután elérték a maximális engedélyezett 10.500 fős létszámot. Az esemény iránti érdeklődés a többi kategóriában is rendkívüli erős.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 31-33 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táskrádiót te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Működik a napról legnagyobb felbontású képeket készítő teleszkóp.
1: Korábban nem látott részletességgel mutatja be a nap felszínét az új Hawaii teleszkóp. Felvételei akár 30 kilométeres felszíni jelenségeket is láthatóvá tesznek. Jelenleg ez a legnagyobb napteleszkóp. A képeket az Amerikai Nemzeti Tudományos Alap naptávcsöve készítette, melyet mintegy 3000 méterrel a tengerszint felett a Maui-szigeten lévő Haleakala vulkán tetején állítottak fel. A teleszkóp, amely a világ jelenlegi legnagyobb 4 méteres naptükrével rendelkezik, lehetővé teszi, hogy a kutatók jobban megértsék a napban zajló folyamatokat és azok hatását a Földre.
0: A teleszkóp, ami a világ jelenlegi legnagyobb 4 méteres naptükrével rendelkezik, lehetővé teszi, hogy a kutatók jobban megértsék a napban zajló folyamatokat és azok hatását a Földre. A Földtől 150 millió kilométerre fekvő napfelszínen láthatóvá vált a viharos, forrógó gázmintázat. A sejtszerű struktúrák belsejében forró plazma emelkedik a felszínre, majd lehűl, és sötét vonalakban lesüllyed. Ez a folyamat a konvekció, vagyis a hőáramlás. Az új eszközzel a mágneses mezők markerei is jól láthatóvá válnak.
1: A teleszkóp segít megjövendölni a nap mágneses kitöréseit. A naptevékenység vagy űridőjárás tanulmányozása segíthet a tudósoknak előrejelezni a Földet érő esetleges problémákat. A nap mágneses kitörései többek között tönkretehetik a műholdakat, működésképtelenné válhat emiatt a GPS, de hatással lehetnek a légi közlekedésre és áramkimaradást is okozhatnak. A teleszkóp az Amerikai Űrkutatási Hivatal nap körül keringő Parker Solar Probe nevű űrszondájával, valamint a továbbiakban a NASA és az Európai Űrügynökség Solar Orbiter nevű űrszondájával működik együtt.
0: Maradjunk a napkutatásnál, titán hőpáncél és kálcium-foszfát burok kell a nap felfedezéséhez.
1: A NASA bejelentése szerint az imént említett Solar Orbiter nevű napszondát indítják útnak a floridai Cape Canaveralból az Atlas V nevű hordozó rakétán. A Vénusz és a Föld gravitációs erejét fogja használni, hogy kilökje magát a nap körüli pályáról, és így elsőként pillanthassa meg madártávlatból a nap sarkvidékeit.
0: Az ekliptika a nap egy év alatt megtett látszólagos útja az égbolton, valamint a Föld keringési síkja a naprendszerben. Nagyjából a nap egyenlítői síkjában helyezkedik el, ebben a síkban keringenek a nap körül a bolygók.
1: A Solar Orbiter előtt a napot vizsgáló minden műszer az ekliptika síkjában, vagy ahhoz nagyon közel mozgott. Most képesek leszünk fentről lenézni a napra, fogalmazott Russell Howard, az Amerikai Haditengerészeti Védelmi Laboratórium űrkutatója. A misszió 7 éve alatt a Solar Orbiter 24 fokkal fog eltérni a nap egyenlítőjének síkjától, ha a missziót 3 évvel meghosszabbítják, akkor 33 fokkal.
0: A tervek szerint a naptól való legkisebb távolsága 42 millió kilométer lesz. Titán hőpáncélja és kálciumfoszfát alkotta burkolata ellenáll több mint 480 Celsius foknak is. Várhatóan közvetlen képet kap a nap sarkpontjai felől érkező napszélről, és segíthet annak megértésében is, mi okozza a napfot növekedésének és apadásának 11 éves ciklusát.
2: A te rádiód!

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Matkó Rebeka, Vörös Csenge és Kovács Jázmin. Gondoltátok volna, hogy mennyi érdekes dolog van Ausztráliában? Most 10 ilyen tényt mondunk el nektek, amik akár hasznosak is lehetnek, ha odautaztok.
1: Az ausztrál emberek minden évben kapnak egy kimutatást, hogy a kormány pontosan mire használta fel az előző évben befizetett adójukat.
2: Ausztráliában majdnem minden meg akar ölni. Ausztráliában remekül ismerjük, hogy sok vérszomjas pók van, de más is van. Vérszomjas dingó, cápa, mérges kígyók. Ha pedig ezek közül egyiknek sem sikerül megölnie, akkor még ott van a nap, aminek 10-szer magasabb az UV-sugárzása, mint bárhol Európában. Így akár már fél óra séta a napon is bőrrákot okozhat.
0: Az ausztrál alpokban több hó esik, mint egész Svájcban. Versinében utoljára 1836-ban láttak havat, ettől függetlenül van olyan hely Ausztráliában, amit minden évben hóborít. Az Új-Dél-Wales és Victoria államban található ausztrál alpok például éppen ilyen hely. A síszezon itt júniustól októberig tart.
1: Ausztrália egyes útjai olyan hosszúak és monotonok, hogy táblák figyelmeztetik a vezetőket, hogy szórakoztassák magukat valamivel vezetés közben.
2: Innen származik az ágcsizma. Bár az ágmárkát az amerikaiak szabadalmaztatták, a bárányből csizma ötlete valójában Ausztráliában született.
0: Ausztrália minden negyedik lakosa külföldön született. A legfrissebb statisztikák szerint az ausztrálok 28,5%-a született külföldön. A legtöbben Nagy-Britanniából, Új-Zélandról, Kínából és Indiából vándoroltak ide.
1: Ausztráliában kiemelkedően magas a szociális támogatás. Egy nagyobb, 4-5 gyermekes család olyan sok támogatást kap, hogy a szülők tulajdonképpen akár fel is mondhatnának a munkahelyükön, és akkor is könnyedén képesek lennének eltartani a családjukat.
2: Majdnem minden parkban van nyilvános, elektromos vagy gázos grillező, annak esetére, ha nincs otthon grillezünk.
0: Ausztrália az óriás szobrok hazája. Az országban körülbelül 150 óriás szobor található, melyeket csak turista csapda néven emlegetnek a helyiek. A szobrok mögött tulajdonképpen nem rejtőzik semmilyen komolyabb tartalom, csak egy céljuk van, hogy utazásra ösztönözzék a turistákat.
1: Az ausztrál papírpénz műanyagból készül. Ausztráliában 1988 óta a bankjegyeket nem papírból, hanem egy speciális polimer anyagból készítik. Bár a műanyagpénz előállítási költsége drágább, mint a papíré, az élettartama is hosszabb, így végső soron gazdaságosabb. 97.5 All the time.

0: Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. Az Antarktisz hihetetlen föld alatti tavai.
1: Az Antarktisz az örök jégbirodalma kicsik kívül a legkevésbé felfedezett kontinens. Számos természeti csoda és rejtély otthona. Kevesen gondolnak rá, de gyakorlatilag ez a világ legnagyobb sivatага, csak homok helyett jég és óborítja. Ezen földrész vastag jégrétegei alatt nehéz elképzelni bármit is, a tudósok mégis számos föld alatti tavat fedeztek fel. A képződményeket először a 70-es években radarok segítségével fedezték fel, beslések szerint mintegy 400 tó található a 3 kilométeres jégréteg alatt. A tavak a jégtakaró súlyából eredő nyomás miatt nem fagynak be.
0: Antarktisz egyik legnagyobb jég alatt húzódó tava a Vosztok-tó. Térfogadát tekintve a harmadik legnagyobb tava, ami 3,5 kilométerrel a jég alatt fagyoskodik. Szó szerint fagyoskodik, ugyanis mínusz 3 fokos annak ellenére, hogy több mint 20 millió éve jég borítja.
1: Egy másik tó is eléggé lenyűgözi a tudósokat, a Mély-tó, ami Kelet-Antarktiszon található. Ez a tó 55 méterrel van a tengerszint alatt, és a sótartalma mélyebbre kerülve egyre nő. Tízszer sósabb, mint az óceán, ezért sosem fagy be, annak ellenére, hogy a legmélyebb pontján mínusz 20 fokos.
0: Van még egy olyan is az Antarktiszon, hogy McMurdo völgy, ami egy élénk bíborvörös 5 emeletes vízesés. Igen, vérvörös, úgy néz ki, mintha a jégen lévő sebből ömlene a vér. A véres vízesés tápláló víz egykor sós tó volt, amely a tó tetején kialakult grecsérek miatt ma már el van vágva a légkörtől. A víz 400 méter mélyen a föld alatt őrződött meg, és az idők során még sósabbá vált. Ma már háromszor sósabb, mint a tengervíz, és nem tud befagyni. Úgy néz ki, mintha egy tömeggyilkosság helyszíne lenne. Ez a hátborzogató látvány csak helikopterrel, vagy rossz tengert látogató körültazó hajókkal érhető el.
1: Az Antarktiszról van szó, sokan azonnal titokzatos dolgokat kezdenek gyanítani, az örök jégbirodalma ugyanis megint csak egy olyan területe földünknek, ahol nagyon kevés ember járt egyelőre. Sokszor egyenesen olyan elképzelések jönnek, hogy az Antarktiszon a hegységek alatt akár ősi civilizációk lenyomatai is lehetnek, így pedig akár piramisokat is rejthet a brutális jégtakaró. De persze a földön kívüliektől kezdve minden téma feljön, pedig ezeken kívül is fantasztikus felfedezéseket rejthet a tenger mélye a fagybirodalmában.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Búza Levente és Török Dávid. A föld, amely a miénk volt, tele volt olajjal, de mégsem tudtuk kihasználni. A Ferenc József föld. 1872-ben az Osztrák-Magyar Monarchia felfedező expedíciót szervezett, amelynek a célja a távol-keletre vezető észak-keleti tengeri átjáró felfedezése volt, illetve esetlegesen az, hogy eljussanak a sokak által keresett északi sarkhoz.
1: Az expedíciót főként osztrák, illetve magyar nemesek finanszírozták. Például John Wilczek, a Bécsi Földrajzi Társaság elnöke és gróf Széchenyi Ödön. A kutatás továbbá a monarchia kormánya is támogatta egy kisebb összeggel.
0: A felfedezőket szállító Tegetov gőzhajó 1872. június 13-án futott ki Bréma kikötőjéből. A 24 fős legénység főleg osztrák tisztekből és dalmát matrózokból állt, de a hajón tartózkodott Kepes Gyula magyar származású hajóorvos.
1: Az expedíció parancsnoka Karl Weyprecht kapitány, tudományos vezetője pedig Julius Payer főhadnagy voltak, akinek festményei az utazás számos momentumát megörökítették.
0: A hajó mindenféle gond nélkül megérkezett Novaja Zemlja nevű szigetre, ahol élelmiszercsomagokat vettek át, majd augusztus 21-én tovább indultak észak felé, hogy megkezdjék a tényleges felfedezést.
1: A hajó már az első nap befagyott az északi tengeren sodródó jégbe. A mínusz 50 fokos hideg nem könnyítette meg a legénység dolgát. Az idő nagy részében vagy haláztak, vagy a jégmezőkön próbáltak vadászni, illetve tudományos felfedezéseket tettek.
0: 372 nap sodródás után a legénység egy szigetcsoportot pillantott meg, ahová nagy nehézségek után sikerült kikötniük. A felfedezetlen területet első Ferenc József tiszteletére Ferenc József földnek nevezték el.
1: A legénység több hónapot töltött el a szigetcsoporton. Ez idő alatt teljesen feltérképezték azt. Egyes hegyfokokat, szigeteket Joan Vickről, Zichy Ödönről, Bécsről, illetve Budapestről, továbbá híres osztrák-magyar emberekről és városokról neveztek el. Így lett egy sziklás félszigetből Budapest fok, avagy Deák Ferenc sziget.
0: 1874 májusában meghalt a hajógépész, így ő lett az expedíció egyetlen halálos áldozata. De ebben nagy szerepe volt Kepes Gyula hajóorvosnak is.
1: A temetés után hátrahagyták a Tegetov gőzhajót és a benne található Kepes Gyula által készített állat- és növénygyűjteményt. 20-án szánnal délfelé indultak, majd a tengert elérve csónakkal folytatták az utazást. Novaja Zemlja nevű sziget felé. Sok hánykódás után egy orosz bálnavadász hajó rátalált a legénységre augusztus 24-én, és egy norvég kikötőbe rakta le a legénységet.
0: A 23 fős legénység 1874. szeptember 25-én megérkezett Bécsbe, ahol hősként ünnepelték őket.
1: A 16 ezer négyzetkilométer nagyságú területet néhány térképen az Osztrák-Magyar Monarchia területeként jellemezték. Ám a monarchia soha nem próbálta meg sajátjaként elismerni a területet.
0: A területért az 1920-30-as években Norvégia és a Szovjetunió versenyzett, de a szovjetek hajója előbb ért a szigetre, mivel a norvég hajó jég általi fogságba esett. Így a Szovjetunió 1932-ben annektálta ezt a szigetcsoportot.
1: Mint később kiderült, a szigetcsoport alatt a jelenlegi technológiával kibányászhatatlan mélységben óriási mennyiségű olaj, illetve földgáz található.
0: A szigetcsoporton jelenleg kutatóállomások, katonai támaszpontok, illetve kikötők találhatóak.
2: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csík Rézi és Marton Dóra. Miért olyan nehéz a nyelvtanulás? A nyelvtanulás sokak számára nehézséget okoz, de vannak, akik könnyen veszik ennek akadályait. A spórolás és a fogyókúrák mellett a nyelvtanulás is minden évben ott van az újévi fogadalmak top listáin. Tisztában vagyunk vele, hogy fejlődnünk kellene, egy ideig motiváltak vagyunk, aztán mégis hajlamosak vagyunk elveszíteni a lelkesedésünket.
1: Nyelvi blokkoktól az emlékezetes állásinterjúkig. Egy nyelviskola vezető tanára fordítója szerint a kommunikáción áll vagy bukik a sikerünk. Egyes nyelviskolák olyan készségeket fejlesztenek, amelyekkel nem csak angolul vagy németül, de saját anyanyelvünkön is sokkal jobban kifejezhetjük önmagunk. Olyan komplex megoldásokkal segítik a nyelvtanulókat, amelyek nem csak a nyelvi tudást fejlesztik, de annak prezentációját is. Hiszen nem csak az számít, mit mondunk, de az is, hogyan mondjuk, például egy fontos állásinterjú.
0: Nyelvtanulás másképp. A nyelvtanárok szerint, ha már sokat szarfutunk neki a nyelvtanulásnak, akkor lehet, hogy nem jó módszerrel tanulunk. Mert maga a nyelvtanulás is sokféle lehet. Van, akinek nyomasztó, ha nyelvtani ezekkel stresszelik, míg mások szívesen tanulnak könyvből, és mérik fel tudásukat ilyen módon.
1: Melyik nyelvet választjuk? Az is előfordulhat, hogy korábban olyan nyelven volt tapasztalatunk, ami nem a legszerencsésebb a számunkra ideális tanulási stratégia szempontjából. Ha valaki már sokat szóra kezd neki egy nyelvek, de nem fejlődik, akkor az is lehet, hogy érdemes másik nyelvvel próbálkoznia.
0: Egy toborzás és karriertanácsadó szerint azt is érdemes ízben tartanunk, hogy különböző iparágakban és pozíciókban különböző nyelvekkel lehet jobban érvényesülni. Az angol egy nagyon jó alap, szinte bárhol érvényesülni lehet vele. Sok cég keresi azokat az embereket, akik nagyon jól kommunikálnak angolul. Emellett a német nyelvtudás fontossága kiemelkedő lehet a logisztikában, kereskedelemben, export-importban. Vannak nagy német autógyártók és áruházláncok, ahol szintén kell a német tudás. Sokat beszéltek régen az oroszról, mondván, hogy újra fontos lesz, egyelőre úgy látom, nincs túl sok orosz nyelvtudás igénylő állás, de külkereskedelemben és diplomáciában jól jöhet. Jelenleg angol és német nyelvet tanulok, de nemrég spanyol tanulásom is megkezdtem. De milyen nyelvet választanál szívesen?

0: 95.5 Touchcardio, te is beleférsz! A mikrofonnál Flesti Zsófia és Marosán Dorka. A varázslat értelmetlen hobbi gyilkolászás, vagy valami komoly szakma? Rengeteg ember azt gondolja, hogy a varázslat csak arról szól, hogy az emberek hobbiból lövöldöznek le állatokat, mindez teljesen tájékoztatlanul, ebből következhetően hibásan.
1: Nagyon sokan azt mondják, hogy miért nem hagyjuk elszaporodni a vadállatokat, mert milyen jó lenne, ha bejönnének a városokba. Milyen kis cukik. Igen, ezzel csak az a baj, hogy egyrészt akkor a vaddisznók rendszeresen bejárkálnának a városokba, feltúrnának minden kertet, aztán a többi állattal egyetemben megcsúcsálnák az összes növényt a veteményesekben, és bengarázdálkodnának mindenhol. Másrészt pedig megennék a termény nagy részét, amiből az fog következni, hogy akkor minden a négyszeresébe fog kerülni. Egy kenyér nem 400 forint lesz, hanem több mint 1500 forint.
0: Gondolom, sokan feltezik ezt a kérdést, akkor mire jó a vadászat? A válasz egyszerű, először is a vadászok az állatok túlszaporodását akadályozzák meg, betegségek kialakulását és azok elszaporodását, másodszor, mivel Magyarországon nincsenek nagy ragadozó fajok, például medvék, farkasok, és mi emberek vagyunk a csúcsragadozók jelenleg, nekünk kell egyensúlyban tartani az egyedek létszámát, nehogy túlszaporodjanak.
1: Sokszor hallani azt a tévhitet, hogy a vadászok csak kimenek lövöldözni, az kész. Ez egy nagyon is komoly szakma, mivel egy élesített fegyvert tartasz a kezedbe, ami egyáltalán nem gyerekjáték. Egyáltalán ahhoz, hogy fegyvert tarthass a kezedbe, nagyon alapos pszichológiai vizsgálat szükséges, ha nincs semmi olyan készítésed, hogyha mérges vagy, nekiáll és lemészárold a fél falut. Nagyon sok gyakorlat kell hozzá, hogy tud használni. Nem árt, ha pontosan eltalálod a célpontot. Ráadásul nagyon sok felelősséget igényel. Az sem mindegy, hogy hova, milyen távolságról lősz.
0: A varászok mindig törekednek az állat gyors halálára, hogy minél kevesebbet szenvedjen. Még egyszer, itt nem a kínzás a lényeg.
1: A vadász szakma nem keverendő össze az orvadászattal. A vadászok az említett túlszaporodás elkerülése végett vadásszák le az állatokat, de meg a húsukért. Elég csak a szarvasmarhákra, a sertésekre vagy a baromfikra gondolni, hisz ott is egy célból ölik meg az állatokat. Viszont az orvadászok nagy része csak az állat bőréért, vagy rosszabb esetben ők tényleg játékból vadásszák le őket. Azok az emberek, akik elítélik a vadászatot, remélem egyúttal a horgászatot is, hiszen ott sokkal kegyetlenebb módon ölik meg szegény halakat.
0: Illetnék bárki is felvetné azt, hogy miután megölik az állatot, tisztességtelenül bánnak a holttestével, elmondanám, hogy az állat másik helyre juttatása után a vadászoknak van egy rituálénak vagy szokások nevezhető tevékenységük, melyen megtisztelik az állatot és békés életet kívánnak nekik. Például ilyen az, amikor az őz esetében a halála után a szájába tesznek pár levert és egyéb zöldeket, hogy élelemmel küldjék a más világra. Ez egy iratlan, de betartandó szabály.
1: Így összevetve szerintem ez az egész vadászellenes dolog nagyon túl van tolva, úgyhogy bele se gondolnak. Még sajna elvetemült szakma ez. Sőt, egész hasznos. Te hogy vagy vele?
0: Szerintem is kicsit tájékozottabbak is lehetnének az emberek, mielőtt ilyen hazugságokat feltételeznek.
1: Reméljük, rátok is hatása volt ez a beszélgetés.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Réka, Virághalmi Lilla, Berzevici Dávid, Horváth Winter Kristóf, Petrucki Gergely, Szűcs Vitos Koppány és Kovács Jászmin.
1: Ma a Táska Rádió egyik legrégebbi tagjával, Klok Balog Péterrel beszélgetünk, aki bevezet minket a média világába és elmeséli rádiós tapasztalatait.
2: Hány évesen kezdted a rádiózást?
3: 13.
4: Mi volt a legjobb élményed a rádiónál?
3: Nem tudom, melyiket mondjam. Mi nagyon sok mindenben vehettünk részt annak idején. Nagyon sok rendezvényen, eseményen voltunk kint, tehát hogy azon túl, hogy itt műsorokat készítettünk, városi rendezvényeken kitelepültünk, műsorokat vezettünk, illetve mindig voltak különös, különleges interjú alanyaink, itt voltak zenészek, például a Freddy egyszer eljött, aki egy énekes, meg talán ami egy nagy kedvencem volt, a Cseh Tamás programot szoktam mindig emlegetni, az egy olyan pályázat volt, hogy a rádió kapott pénzt, és akkor ezért cserébe olyan műsorokat kellett készítenie, amiben feltörekvő zenekarokat mutat be, olyan zenekarokat, akik ennek a Cseh Tamás programnak a részesei, és mi hétről hétre interjúztunk ezekkel a zenészekkel, és ezek olyan zenészek voltak, akiket akkor még senki nem ismert, most meg rengetegen, köztük volt például a Margaret Island, a Lóci Jácik, a Bagosi Brothers Company, de még sokan sorolhatnám sokáig, és például ez egy nagyon jó élmény volt, hogy interjút készítettem ezekkel a zenészekkel, aztán pár év múlva meg tízezrek mentek a Budapest Parkban, meg a fesztiválokra, meg mindenhova a koncertjeikre, illetve nagyon élveztem itt a rádióban a továbbképzéseket, amikor jött valaki hozzánk, valaki külsős ember, és akkor csináltunk mindig valami extrát, amit máskor nem szoktunk. Aztán amikor élőztünk, élő rádióműsorokat vezettünk, bejöttünk reggel 6-ra, és akkor a Vekkert élőben vezettük. Ezek mind ilyen jó eufórikus élmények voltak, és amikor ezeket csináltuk, akkor mindig azt éreztük, hogy tényleg így különlegesebbnek éreztük magunkat.
4: Miért döntöttél úgy, hogy a rádiózással szeretnél foglalkozni?
3: Ez szerintem valamikor 3-4 éves koromban dőlhetett el. Mikor megtanultam beszélni 2 évesen, akkor már be nem állt a szám. Folyamatosan mondtam a mondókákat és a verseket, és én azt játszottam gyerekkoromban, hogy élő rádió műsort csináltam, hogy játszottam CD-ről a zenéket, és közben meg felkonferáltam őket, és akkor ezt a fél utca hallgattam, mert hogy így üvöltött kifele a hangfal, és nagyon tetszett ennek a dolognak a varázsa, hogy benne lenni a stúdióban, és mások hallgatnak, és hozzájuk szólni, közben zenéket játszani. Aztán amikor jött a hír Fehérváron, hogy elindult a Táska Rádió, hogy van egy ilyen új dolog, amit diákok készítenek, és ide lehet jönni, nem volt kérdés, hogy eljövök.
5: Hány éve rádiózol?
3: Hát számoljunk, figyelj, 2011-ben jöttem ide, akkor az 11. Finomítok a válaszomon, mert én sajnos az utóbbi években nem rádióztam, ezért nem mondhatnám ki azt, hogy 11 éve rádiózom, mert az utóbbi években csak mozgóképpel foglalkoztam, de egyébként hiányzik nagyon a rádió, és lett is volna most az utóbbi hónapokban majdnem rádiós munkám, de aztán ilyen szervezési dolgok miatt nem sikerült.
6: Hogyan befolyásolta a későbbi karrieredet a rádiózás?
3: Mindent ennek köszönhetek igazából, mert itt olyan alapokat tanultam meg a Tamáséktól is, meg a mentoroktól is, akik külsőleg jöttek nekünk segíteni, amiket nagyon sokan csak az egyetem után sajátítanak el.
7: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táska Rádió, te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezna Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A II. Világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokásrendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, BoA, IU, Jessie, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zene közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipar a játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriási elkínőt integrált ügynökségként

0: fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolása, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, íresztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
0: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Színészi és szinkronis szerepekkel kezdte, ezt követően az egyik legismertebb műsor, legfiatalabb műsorvezetője lett. Ha eddig nem tetted volna, ismerd meg velünk Miller Dávidot.
1: A 26 éves színész,

0: énekes, műsorvezető és média személyiség, a hangszerek és a sport világában is otthonosan mozog. 5 éves kora óta dobol és zongorázik. 18 éves koráig felsenyszerűen úszott, vízilabdázott és több küzdősportot is kipróbált.
1: Gimnáziumi éveit Budapesten a Madách Imre gimnáziumban kezdte, majd a Csík Ferenc gimnáziumban érettségizett. Színészetet a London School of Dramatic Arton tanult, ahol 2016-ban végzett.
0: Meg annyi színészi és szinkroni szerepe volt. Legelső filmes szerepe 2017-ben a Csupó Gábor által rendezett Papa Pia volt. Majd egy amerikai kém thrillerben a Vörös Verében szerepelt. Láthattuk őt még a Tanárban, a 201. randiban, a Mellékhatásban, a Jó fiúkban és az Alvilág című krimi sorozatban is. De feltűnt 2022-ben a Hotel Margaretben és a Séf meg a többiekben is.
1: Szinte biztos vagyok benne, hogy szinkron hangját már egyszer legalább hallottad, ugyanis eddigi feljegyzések szerint közel 70 szinkron szerepe volt. A Csókfülke filmekben Lee Flynn a főszereplő hangját kölcsönözte, az Aladdinban ő volt az Aladdin ének hangja. De szinkronizált még a Jumanji-ban, az Egy kutya négy útjában, a Démonok között 3-ban és a Köszi Simonban is. A Kívánság sárkányban vagy épp az Undi Pofikban a főszereplő magyar hangját adta.
0: Dávidnak jelenleg 3 dala van. A 2021-ben kiadott Süt a nap, mely a Rádió 1 Top 50 című műsorában több alkalommal is elfoglalt dobogós helyezést. 2021-ben a 10. X-Faktorban első élőadásban került bemutatásra a Szombat című száma. Ez a dal volt az első élő műsorba jutott versenyzők és Miller Dávid közös produkciója. A Csend című száma az X-Faktor 10. évad elődöntőjébe került bemutatásra.
1: RTL klubos pályafutása során 2020 márciusától a reggeli egyik műsorvezetője lett. Az év végén pedig az állarcos énekes zenés műsor második évadában egy banánjelmezben aratott győzelmet. Az ezt követő évadban már vendégnyomozóként tért vissza. 2021. decemberétől a Most mit nézel című online sorozat kibeszélőjének lett a műsorvezetője. 2021 őszén ő lett az X-Faktor 10. évadának műsorvezetője, ezzel a magyar X-Faktor történetének eddigi legfiatalabb műsorvezetője címet is magáénak tudhatja.
0: Nagyon tehetséges és pályájukban elismert felmenői vannak. Miller Lajos a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas opera énekes unokája. Édesapja Miller Zoltán és édesanyja Ullmann Mónika pedig ismert színművészek. Dávid a saját tehetségének és kitartásának köszönhetően ért el ilyen kimagasló sikereket.
2: 9, 7, 5, Táska Rádió.

0: 9 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Felfedeztek egy 2 méter magas Athéné szobrot. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Felfedeztek egy 2 méter magas Athéné szobrot rendkívüli részletes faragással, írja az Archeo News. A szobor a Törökország délnyugati részén fekvő Laodikeia ókori városból került elő. A lelet 2 méter magas, márványból faragták, és Pallas Athéné görög istennőt ábrázolja, jelentette be Mehmet Muri Erszó, török kulturális és idegenforgalmi miniszter. A szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkálatok során tárták fel. Laodikeia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít. A hivatalos közlemények szerint a leletet a színpadépületen belül találták meg, törmelék alá temetve. A szobor feje még nem került elő, de a megmaradt test nagy része sértetlen. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Francisco-i székhelyű Andon Labs startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. A cég szerint a projekt célja annak feltérképezése, meddig juthat el a valós vállalkozások automatizálása a mesterséges intelligencia segítségével, beleértve azt is, hogy az AI képes lehet-e embereket és üzleti folyamatokat irányítani. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan lime-lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyomány. Kerékpárok gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürkébben is gyorsulnak. Évtizedekig a repülés egyet jelentett a digitális detoxszal. Amint az ajtók bezáródtak, a telefon átállt repülő üzemmódba, és az internet hozzáférés megszűnt. A Wizz Air most hivatalosan is véget vet ennek a korszaknak, olvasható a cég közleményében. A Wizz Air a diszkont légicégek között elsőként fokozatosan elérhetővé teszi flottájában a Starlink műholdas internetet 2027-től. A diszkont utazás mindig is arról szólt, hogy minél több ember számára legyenek elérhetőek a modern kor adta lehetőségek, mondta a Wizz Air kereskedelmi. 2027-ben ezt a szemléletet visszük még tovább, mondta. Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Kodolányi János Egyetem és a Virtuális Erőmű Programot üzemeltető Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. Az 5 éve megkezdett a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó, egymást támogató, közös és kölcsönös tudásfejlesztés intézményesítése és magasabb szintre emelése érdekében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Néhány héttel a rajt előtt betelt a 44. Lidl Balaton átúszás a legnépszerűbb versenyszámának nevezési kerete. A szervezők tájékoztatása szerint az 5,2 kilométeres főtávra már nem lehet jelentkezni, miután elérték a maximális engedélyezett 10.500 fős létszámot. Az esemény iránti érdeklődés a többi kategóriában is rendkívüli erős.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 31-33 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 90

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla és Bányavári Zoltán. Indiában már valóságá vált, hogy a levegőért is fizetni kell.
1: Indiában olyan súlyos a légszennyezettség, hogy Delhiből gyakorlatilag gázkamra lett a szmog miatt. Az aggasztó helyzet miatt több intézkedést is bevezettek, de a helyiek szerint nem lett jobb minőségű a levegő. Ennek hatására megnyílt az első oxigénbár Új-Delhiben, ahol 15 percen keresztül lélegezhet be a fizetőképes vásárló tiszta oxigént. Egy negyed órás terápia ára 4-6 dollár, azaz körülbelül 1500 forint között mozog.
0: A cég tulajdonosa szerint 20 évvel ezelőtt azt se gondolta senki, hogy a tiszta vízért fizetni kell, de sajnos most eljött az az idő, hogy a tiszta levegő is pénzbe kerüljön. Egy, a városban élő, de ukrán származású nő azt mondta, hogy egészen egyszerűen nem tudja tovább elviselni, hogy folyamatosan kapar a torka, szúr a szeme és folyik az orra. A negyed órás oxigén kúra viszont segít neki. Azt nem tudta megmondani, hogy valóban használ az oxigént, vagy csak az egész pszichológiája miatt érzi magát jobban, de szerinte, és a többi látogató szerint sincs más módja, hogy akár negyed órára is tiszta levegőhöz jussanak.
1: A súlyos, a WHO határértékeit akár tízszeresen is meghaladó értékek csak a fővárosban 46 millió ember egészségét veszélyeztetik. A lakosság úgy érzi, hogy a kormány próbálja az igazi megoldás helyett komolytalanná tenni a helyzetet, ezt bizonyítja, hogy az ország egészségügyi minisztere nemrég a légszennyezettség káros hatása ellen azt javasolta, hogy mindenki egyen több répát.
0: Más tisztségviselők pedig azt kérik, hogy imádkozzanak, hogy jobb legyen a helyzet. Sokan ennek ellenére is hisznek a kormánynak, szerintük egészen biztosan tenne valamit az ország vezetése, ha tényleg rossz lenne a helyzet. Nem érdekli a dolog a mezőgazdaságban dolgozókat sem, akik továbbra is égetik a tarlót, és azokat sem, akik a szemetet égetik.
1: Maradjunk a környezeti problémáknál. Az éghajlatváltozás miatt repedhet meg az USA atombomba temetője.
0: Az évszázad végére a tengerszint emelkedése miatt megrepedhet a Marsa szigeteken található betonépítmény, amelyben az USA atomkísérleteinek nukleáris hulladékát és más rendkívül szennyező anyagokat temettek el. A Runit Dome nevű betonsír tárolja azokat a nukleáris hulladékokat, amelyek a Marsa szigeteken felrobbantott atombombák után képződtek 1946 és 1958 között. Ez 67 atombomba nukleáris szemetét jelenti.
1: Azonban a Los Angeles Times vizsgálatai szerint az Egyesült Államok kormánya tucatnyi biológiai fegyverpróbát is végzett a szigeteken, mielőtt összekeverte a halálos törmeléket és a talajt a betonnal, majd eltemette azt a kupolában. Ráadásul az újság arra is talált bizonyítékot, hogy az építmény szivárog. Ugyanakkor az óceán szintjének emelkedése is folyamatosan növekvő veszélyt jelent a kupolára.
0: Az amerikaiak nem akarnak tudni a problémáról. A helyi kormány tisztviselői segítséget kértek az Egyesült Államoktól, amire az amerikai hatóságok azt reagálták, hogy mivel a betonsír nem az ő fennhatóságuk alá tartozó területen van, ezért nem is az ő felelősségük.
1: Hilda Hein, a Marshall-szigetek köztársasági elnöke vitatta az Egyesült Államok álláspontját. Megkérdőjelezte, hogy hogyan tartozhatna a nukleáris hulladék a szigetekhez, ha azt nem is ők állították elő. Egy idén publikált tanulmány szerint a szigetek egyes részén hasonló mértékű sugárzás mérhető, mint Csernobil vagy Fukushima közelében. A Marshall-szigeteki kormány 1986-ban kötött egyezményt az USA-val, és a két évvel később felállított nemzetközi bíróság megállapította, hogy az Egyesült Államoknak 2,3 milliárd dollárt kell fizetnie a vagyoni és egészségügyi károk miatt. Az USA kongresszusa és a bíróságai azonban megtagadták ezt. A Los Angeles Times jelentése szerint a mai napig csupán 4 millió dollárt fizettek ki.
0: A 4000 amerikai katona közül, akik 3 évet töltöttek a törmelék kezelésével, 6 meghalt a folyamat során, mások százaival pedig olyan betegségek végeztek, amelyek a sugár terheléshez kapcsolódtak. A kutatók szerint a Marshall-szigeteknél a század végére nagyjából 1,5 méterre lehet magasabb a vízszint, ami a nukleáris sír megrepedését eredményezheti. Ha ilyen módon a benne lévő több tonnányi szennyezőanyag az óceánba kerülne, annak a pusztító hatását szinte fel sem lehetne mérni.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Ványi Viktória. Mi olyan jó a horrorfilmekben? Az agyunk számára valamiért elmosódott a vonal a valóságos és a mesterséges félelem között, ezért nem tudja megkülönböztetni azt. Ezért van az, hogy a legtöbb ember ugyanúgy reagál arra, ha egy filmben előugrik egy eszemen gyilkos és elkezdi üldözni a főszereplőt, mintha az a valóságban történt volna meg.
1: Miért van az, hogy néhány ember még az előzetes sem tudja végülni egy horrorfilmre, míg mások rezenéstelenül végig tudják nézni magát a filmet? Nos, ez annak köszönhető, hogy mindannyian különbözőek vagyunk, különböző toleráló képessége a félelem és szorongás iránt.
0: Sok ember azért szereti ez a fajta filmeket, mert a horrorfilmek által keltett feszültség elmúlása eufórikus állapotot eredményez. Magyarán az emberek azért néznek horrorfilmeket, és érzik közben rosszul magukat, hogy utána jól érezhessék magukat.
1: A pszichológiai jellemzők és a horrorfilmek élvezeti értéke között több összefüggést is találtak. Minél alacsonyabb az empatikus képességen, azaz minél kevésbé tudod magad egy másik ember helyébe helyezni, annál jobban fogod bírni a horrorfilmeket szorongás nélkül. Bár sok esetben így van, azért természetesen vannak a szabály alól kivételek.
0: Legtöbb esetben a férfiak jobban reagálnak a horrorfilmek által kreált tényezőkre, mint a nők. Ez azt is jelenti, hogy a nők empatikusabbak tudnak lenni, persze ez sem szentírás, itt is vannak kivételek. Habár a férfiak ezt ki is használják, hiszen az első randira előszeretettel választanak horrorfilmet, mert a nők az ijesztőbb filmek alatt jobban keresik a fizikai kapcsolatot, és így a férfiaknak van lehetőségük megvillogtatni a bátorságukat.
1: Arra, hogyan viszonyulsz az ilyen filmekhez, a gyermekkorod is hatása van. Ha átértél nagyobb traumát, valószínűleg nem tudod olyan jól elviselni az e fajta filmeket, hiszen a félelemhez rossz élményed kapcsolódik. Ha viszont a családoddal, barátaiddal sok ilyen filmet néztél, azt jelenti, hogy valószínűleg jól viszonyulsz az ilyen filmekhez, hiszen jó élményeid vannak velük kapcsolatban.
0: A horrorfilmek kedvelői nem azért néznek meg egy filmet, hogy féljenek, hanem azért, hogy megijedjenek, hiszen ilyenkor a szervezetünk adrenalin termel. Ezért sok embernek olyanok a horrorfilmek, mint az extrém sportok más emberek számára, hiszen ugyanazt a hatást érik el. Adrenalin termelnek, ami egy egészséges energialöketet ad a szervezetet számára.
1: Viszont a horrorfilmek szerelmesei is csak akkor élvezik az ijesztgetést, ha tisztában vannak vele, hogy az nem a valóság és biztonságban vannak. Pontosan ezért nem szabad kisgyerekekkel ijesztő filmeket nézetni, hiszen egy 5-7 éves gyermek számára még az a valóság, amit lát, és így túl sok szorongás okozna számára egy ilyen film. Viszont ha gyereket nevelsz, azt sem szabad elhanyagolnod, hogy a már kicsit idősebb gyermekeknél is csak óvatosan szabad adagolni az ilyen filmeket. Egy kutatás kimutatta, hogy azok az egyetemisták rosszabbul alszanak és többet szoronganak társaiknál, akik már 14 éves koruk előtt sok ilyen filmet láttak.
0: Mivel teljesen máshogy viszonyulsz ahhoz, amiről tudod, hogy nem valóság, ezért van annyi ember, aki mindezek ellenére rajong a horrorért. Lehet, hogy te is pont ilyen vagy, de az is lehet, hogy nem. Mivel mindannyian különbözőek vagyunk, különbözően éljük meg ezeket a helyzeteket, ezért nem is szabad elítélned a másikat, hiszen mindenki máshogy tűri a stressz helyzeteket és a félelmet.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richard és Pápai Ivett. A következő pár percben az agresszióról lesz szó. Az agresszió egy önvédelmi mechanizmus, ennek a megléte teljesen normális, a teljes hiánya még problémát is okozhat. Azonban, ha valaki a reakcióit túl hevesnek ítéli meg, akkor pszichológushoz kell fordulnia. Mentális munkával ezt az érzelmet megfelelő mederbe lehet terelni. Ez az úgynevezett impulzuskontroll.
1: Bizonyára mindenkinek volt már, meg tudnám folytani érzése. Ezek ijesztők is lehetnek. A médiában is találkozhatunk már ilyen agresszív tettekkel. Ezeknek a cselekedeteknek az az oka, hogy hiányzik az impulzuskontroll, így a harag egészen tetlegességig fajul. Ezek az agresszív késztetések ijesztőek is lehetnek. A fizikai bántalmazásnál valamivel jobb, ha szóban vezetjük le a haragunkat. Ugyan testileg nem bántunk senkit, ebben az esetben a kiabálás és sértések mindenfélnek lelki sérüléseket okozhatnak. A veszekedések közben kimondott szavak mérgezik az emberi kapcsolatokat, bár kibékülhetünk, a kimondott szavak nem válnak semmisé. Ezek rombolják az önbecsülést, és a felgyűlölt harag idővel tönkreteszi a kapcsolatot a másik féllel.
0: Ugyan a legtöbb ember számára az agresszió negatív tulajdonság, azt kevesen tudják, hogy saját magunk megvédéséhez, rivalizációs helyzetekben, jobb pozíció megszerzéséhez szükséges az agresszió. Vagyis az agresszió nem csak rombol, hanem építeni is lehet a segítségével. Sokat kell dolgozni azon, hogy megfelelően tudjuk használni az agressziónkat. Persze ez nem váltja fel a munkát.
1: Tudattalan szinteken a haragunk veszélyesnek is ítélhetjük meg. Mert érzelmileg távolabb kerülünk a szeretteinktől. Ha haragszunk valakire, ott akarjuk hagyni, távol kerülni tőle. Lehet ez az oka annak, hogy nehéz olyanra haragudnunk, akit szeretünk, mert a tudatunkba kerülés előtt elhárítjuk ezt. Tudattalanunk nem tud különbséget tenni az érzések és a tettek között, a haragot pedig rombolónak tekinti, ezért nem engedi tudatosulni. Ez egy úgynevezett védekező mechanizmus, számos ilyen mechanizmus működtetünk.
0: Az agressziónak több kiváltó oka is lehet. Ez lehet egy másik személy cselekedete, valami, amit el szerettünk volna élni, de nem ment, meg akartuk nyerni azt a versenyt, de megelőztek minket, baráti viccelődés, ami túl messzire ment, vagy egy túlságosan stresszes szituáció. De sokan vannak, akik az alkohol vagy más tudatmódosító szerek hatására válnak agresszívabbá. Ilyenkor jobb az ilyen embereket elkerülni, hiszen nincsenek teljesen tudatuknál, veszélyesek lehetnek.
1: Összességében az agressziónak van jó és rossz oldala is. Arra viszont figyelnünk kell, hogy meddig engedjük ezt szabadjára, és kikkel szemben.
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
3: Én tanulás közben is mindig a Táskarádiót hallgatom.
4: Én titeket hallgatlak, ez nem kérdés.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Most az 51-es körzetről fogsz tőlünk hallani. Az 51-es körzet az Egyesült Államokban, Nevada államban található katonai bázis, amit sokan az elhallgatott titkok bázisának is neveznek. Hivatalosan itt katonai gépek és fegyverek tesztelését végzik, ám az elmúlt évtizedekben számos eltitkolt és különös esemény miatt népszerűvé vált az UFO hívők körében is. Az 51-es körzet története egészen 1947-re nyúlik vissza. Az Új-Mexikóban található Roswellben ebben az évben zuhant le egy ismeretlen eredetű objektum, ami azóta a legtöbbet emlegetett UFO esetté vált, bár konkrét bizonyítékot senki nem tudott felmutatni. Az amerikai szervek közlése szerint egy meteorológiai ballon zuhant le, habár ezt később cáfolták, miszerint ezek atomtitkok kikémlelésére szolgáló kémszonda részei voltak. A szóbeszédet leginkább a három megtalált idegen maradványa váltotta ki.
1: A 90-es évek végére újra felkapottá vált a téma, és számos könyv jelent meg az ügyben. Többen is azt állították, hogy az UFO maradványokat még mindig az 51-es körzetben őrzik. Ezzel ellentmond az, hogy a bázis csak 7 évvel az állítólagos UFO szerencsétlenség után 1955-ben nyitották meg. Az ügy viszont az ezredforduló után sem csendesült el. Bill Richardson elnökjelölt, akkori szenátor próbált utána járni az ügynek az állandó megkeresések miatt, de azt a választ kapta a Védelmi Minisztériumtól, hogy az akta titkos és ő sem tekinthet bele. 2011-ben az FBI közzétett egy addig titkosított 1950-ből származó jelentést, miszerint a légierő egyik nyomozója megállapította, hogy három úgynevezett repülőcsészealjat találtak Új-Mexikóban. Továbbá az is nyilvánosságra került, hogy a Roswell-i incidenssel megbízott ezredest még a halála előtti esküvel megerősített nyilatkozatában azt állítja, hogy UFO és az idegenek maradványait az 50-es évek óta az 51-es körzetben őrzik.
0: Erre az esetre a mai napig nincs konkrét bizonyíték vagy cáfolat, viszont több esetet már sikerült tisztázni a bázison. A II. Világháború után Amerika számos új, forradalmi vadászgépet fejlesztett ki, ilyen volt például az U-2 típusú gép. Ez a vadászgép képes volt elérni a 27.500 méteres magasságot, ami a mai napig egyedülállónak számít. Emellett itt fejlesztették ki az F-117-es gépet is, amely a radarok számára teljesen láthatatlan volt. Ezzel magyarázható a környéken hallott hangrobbanások és sok más ismeretlen hang. A terület védelméről is elég sok pletykát hallhatsz. Sokak szerint azokat, akik a körzet területére lépnek, le is lőhetik. Az viszont biztos, hogy a nap 24 órájában több száz kamerával figyelik a terület határait, továbbá az 50 kilométeres körzetébe tiltott a repülés.
2: Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schneider Zaj Ákos és Varga Villő. Alter, mint zenei stílus és a Carson Coma együttes története.
1: Az alternatív rock az 1980-as években megjelenő zenei irányzat, melynek atya az indie rock. Ez a műfaj általában realista szemléletű, témájában a mindennapi általános dolgok kerülnek elő. Ezek általában társadalmi problémák, de lehetnek szerelmi témák is, vagy egyéb érzelmi állapotok.
0: Ismertebb magyar alter előadók többek közt a 30Y, Quimby, Kispál és a Borz, Kaukázus és a Carson Coma. Az utóbbi 2018-ban alapított magyar alternatív rock együttes. Zenéjükre jellemző a pozitív üzenet, a humor és a fiatalos bohóság. A Carson Coma 6 srácból Giorgio, Peti, Barney, Bálint, Zsoma és Atiból áll.
1: 2019-es debütáló albumok a Corduroy Club mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. A HVG, az Index és a Recorder is az év legjobb albumai között említette a zenekar bemutatkozó anyagát. Ezért vált a Carson Coma gyorsan Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rock zenekarjává. A banda nagyon ismert lett ez alatt a 4 év alatt, végig jó irányba fejlődtek, egyáltalán nem szállt a fejükbe a hírnév.
0: A Carson Coma sorra tör fel a ranglétrán. 3. nagy lemeze márciusban jelent meg, az eddigi legerősebb pozitív visszhanggal. Másodjára töltötték meg Budapest legnagyobb koncerthelyszínét, a Budapest Parkot, majd április végén saját koncertfilmet mutattak be róluk.
1: 2018 óta kihoztak 3 albumot rengeteg zenével, közülük több dal milliós megtekintéssel bír. A zenekar pályafutása során több díjat is bezsebelt. Többek közt a 4. magyar klipszemle fődíját. Fonogram díj is illette őket az év hazai felfedezettje minősítés miatt. Valamint az év junior könnyű zenei alkotói közösségének díját is hazavihették.
0: Ők másabb, különlegesebb dalokat játszanak, mint a megszokott mai zenék. A tavalyi évtől kezdve szinte csak teltházas koncertjeik vannak. És miért szeretik őket ennyire? Mert a Carson Coma nem követ trendet, nem követ divatot, nem slágerzenéket gyárt. A dalszövegeknek mondani valója van, és lelke, ami megérinti a hallgatót. Lehet, kimondja, amit te is érzel, de sohasem tudnád ilyen jól megfogalmazni.
1: Te ismerted őket? Ha igen, írd meg nekünk, melyik a kedvenc dalod tőlük.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Lendvai Martin, Vaseszti és Schuller Vivi. Ha nincs kedved a sportoláshoz, lehet, hogy hallgatnod kell a tested üzenetére.
1: Általában lelkesen jársz edzeni, ám egyszer csak elmegy a kedved. Nem biztos, hogy a kényelmet tart vissza. A túledzettség jellegzetes tünetekkel jár, ha észreveszed magadon, fontos a pihenés.
2: Hirtelen változás. Ha egy ideje rendszeresen sportolsz, és olykor kihagysz egy alkalmat, szinte hiányozni fog a következő edzés. Előfordul, hogy időhiány miatt kénytelen vagy szünetet tartani, vagy egy fárasztó nap után el sem tudod képzelni, hogy belépj az edzőterembe. Egy ilyen eset még nem azt jelenti, hogy lusta vagy. Egyszerűen csak megengeded magadnak, hogy ne legyél maximalista.
0: Szeretnéd eldönteni, hogy ez csak múló kedvtelenség, vagy tényleg túlhajtottad magad? Tegyél egy próbát. Vedd rá magad, hogy mégis neki kezdesz az edzésnek. Mit érzel, amint eltelik az első 10-15 perc? Ha kezdesz belejönni, fokozódik a lelkesedésed és kitartásod, és a végén örülsz, hogy mégsem hagytad ki ezt az alkalmat, akkor jól tetted, hogy legyőzted a lustaságot. Ezzel szemben, ha az edzés folyamán egyre fáradtabb vagy, nehezebben hajtod végre a gyakorlatokat, és arra vársz, mikor hagyhatod már abba, akkor valószínű, hogy a túledzettség csapdájába estél.
1: Több ok állhat a túledzettség hátterében. Lehet, hogy a szükségesnél gyakrabban sportolsz, nem hagysz pihenőnapokat az egyes alkalmak között. Előfordulhat, hogy súlyzós edzés esetén nagyon gyorsan növeled a súlyokat vagy az ismétlés számot. Ha csoportos aerobik órákon veszel részt, lehet, hogy nem az állóképességednek megfelelő óratípust választottál. Futóknál gyakori a megtett távok túl gyors növelése. Betegség utáni lábadozáskor legyen megfontolt a visszatérés az edzéshez. Ne ugyanott folytasd, ahol abba hagytad, hanem lépj vissza egy kicsit a tempóban és a gyakoriságban.
2: Hogy milyen jelei vannak a túledzettségnek? Állandó izomláz, nehezen gyógyuló sérülések, folyamatosan emelkedett púzusszám, kedvetlenség az edzéssel kapcsolatban, krónikus váradtság, álmatlanság, rossz kedv vagy ingerlékenység, és még sorolhatnánk. Ha ezeket a jeleket tapasztalod, és nincs egyéb magyarázata, akkor ideje átgondolnod az edzés és a pihenés arányát.
0: Hogyan nyerd vissza régi önmagadat? A túledzettség kezelhető állapot, feltéve, ha komolyan veszed. Most ne a teljesítménykényszer hajtson, mert visszájára fordulhat az erőltetés. Legalább 2 hétig ne is gondolj az edzésre. Ez természetesen nem mozdulatlanságot jelent, de a séta, a könnyű jóga bőven elegendő.
1: Fokozottan figyelj a táplálkozásodra, fogyassz vitamindús, sok nyers étel tartalmazó fogást. A feldolgozott táplálékokat mindenképpen felejtsd el. A szervezetednek most minden támogatásra szüksége van, amit képes vagy megadni neki.
2: Ha teheted, iktasd be szaunát, masszázs vagy talpmasszást. Ezek segítenek visszanyerni az energiát, relaxálnak, beindítják a szervezet öngyógyító képességét. Amikor úgy érzed, csökkenek, majd eltűnnek a túledzettség tünetei, akkor fokozatosan, megfontoltan tér vissza az edzéshez, és figyelj, hogy ne kövesd el újból a korábbi hibákat. A tested az a hely, ahol laksz. Érdemes vigyázni rá.
3: Igazi slágerek, igazi változatosság. Kattanj rá! 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bahár Bence, Mordarvas Mihály, Csókás Dávid, Berzevici Dávid, Horváth Winter Oliver, Horváth Winter Kristóf és Szűcs Vitos Koppány. A mai adásban bemutatjuk nektek a már vártalak könyvesboltot.
1: Mikor nyit meg először a könyvesbolt?
2: Ezelőtt 9 évvel nyitotta a Dóri, akkor még Pagony könyvesbolt volt, most pedig már önállóak vagyunk, a könyves már vártalak. Szonda Györgyinek hívnak. Nálunk itt a könyvesboltban mi hárman dolgozunk, és mindannyian ilyen mindenes kis könyvesjátékos, táborosztató, gyermekfoglalkoztató, mindenes lányok vagyunk. Úgy hívnak minket, hogy a könyves lányok.
3: Mi található a könyvtárban?
2: Nem könyvtár, hanem könyvesbolt, semmi probléma. Képzeld, a kis vásárlóink is nagyon sokszor azt mondják, hogy jövünk a könyvtárba. Leginkább gyerekkönyvek, ifjúsági könyvek, viszont most már felnőtteknek szóló könyvek is vannak, és számtalan sok játék.
4: Mik a legnépszerűbb könyvek, és miért?
2: Nagyon-nagyon népszerű az egész piciknek szóló könyvek, ez az 1-2 évesek, azért, mert ugye az anyukák akkor kezdenek el a gyerekeknek könyveket mutatni, aztán a valószínűleg a ti korosztályotok, aki szeret olvasni, az jár hozzánk, és nagyon sok könyvet el tudtok már olvasni ebben a korban, és nagyon-nagyon sok könyv, tehát heti új megjelenések vannak, és folyamatosan próbáljuk az újdonságokat. Nem tudnék olyat mondani, hogy melyik a legnépszerűbb könyvünk, más a fiúknak, más a lányoknak, nagyon-nagyon sok könyvből tudtok nálunk válogatni.
5: Ön mit ajánl a 12-14 éves korosztálynak?
2: Ennek a korosztálynak mindenképpen nagyon izgalmas könyveket szoktunk ajánlani. Olyan nagyon népszerű, ami nyomozós könyv, amiben esetleg van valami plusz, nem csak egy regény, amit olvasunk, hanem mondjuk van benne egy kis extra kutakodó munka, illetve ez a 12-14 éves korosztály, a csajok már szeretnek olvasni ilyen szerelmi történeteket, a fiúk pedig a fantasyt szerintem, és ami egy kicsit a számítógép világába kalauzol.
6: Szerettek-e a könyvesbolttal foglalkozni?
2: Azt hiszem, te tudod a legjobban, mert elárulhatom, hogy édesanyád a kolléganőm, nagyon szeretünk itt dolgozni, ez nekünk egy csodálatos család.
7: Milyen korosztálynak készülnek a könyvek?
2: Nálunk 0-tól 100 éves korig találni könyvet, úgyhogy mindenkinek egészen az apró gyerkőztől a nagyszülőkig tudtok könyvet találni, úgyhogy teljes a lefedettség.
4: Lesz-e könyvbemutató mostanában?
2: Igen, nagyon jó a kérdés. Már is akkor elmondanám, hogy legközelebb szeptemberben, szeptember 19-én Jakubcsek Gabriella jön hozzánk, és egy nagy közös beszélgetést fog Dányi Hajni kolléganőm vele tartani, és bemutatja a legújabb könyvét nálunk.
8: A 97 Táskarádió bemutatja

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Takács Leó és Farkas László. Nemrég az Audi Győri gyárában jártunk, és úgy gondoltuk, hogy erről az elég hatalmas és bonyolult vállalatról készítünk egy adást.
1: Az Audi Hungária, ami az Audi autók magyarországi gyártásának telephelye, 2018-ban ünnepelte a 25. születésnapját. Az egész egy vasszerkezetes raktárban kezdődött 1993-ban, bár akkor még csak motorokat gyártottak. Ma az Audi Hungária 9000 motort és 750 autót gyárt naponta. És itt működik a Közép-Európa egyik legnagyobb szerszámgyára is.
0: Az Audi Hungáriában úgynevezett Otto, illetve dízel motorokat, elektromos motorokat és benzines autókat is gyártanak. 2018-ban majdnem 2 millió motort gyártottak, ebből körülbelül 10 000 elektromos. Ugyanebben az évben 5 féle autót gyártottak, az A3 limuzint, az A3 kabriolettet, a TT kupét, a TT roadstert és az Audi Q3-at. Ezekből 100 000-et gyártottak. 2019-ben azonban már nem gyártanak A3 limuzint, helyette viszont elkezdődött a Q3 Sportback szerelése. Emiatt ennek az autónak és a Q3-nak a motor, illetve alkatrészgyártása egy külön üzembe került.
1: A telephely mintegy 5 millió négyzetkilométeren működik, ebből másfél millió van beépítve. Az épületek között találhatóak logisztikai központok, motorgyárak, egy szerelde,

0: A gyár összterületéhez képest kis területen 8500 négyzetméteren folyik a munka. Ezt a modern motorfajtát már elődjeihez képest sokkal nagyobb automatizáltság mellett készítik, viszont sokkal kevesebb ember dolgozik rajta, összesen 180.
1: Annak ellenére, hogy a motor álló részének elkészítése 7, összeszerelése 9-10 óráig is tarthat, naponta akár több mint 400 darabot gyárthatnak le. Az összeszerelési folyamatot főleg nők végzik, mert ők kifinomultabb finom motorikus képességekkel rendelkeznek, mint férfi társaik, és így hatékonyabb a munkavégzés.
0: Ahhoz, hogy ezek az egyenként 125 és 140 kW-os motorok elkészülhessenek, előtte meg kellett tervezni őket és a gyártás lebonyolításának folyamatát. Ezt 2013-ban kezdték meg, amikor megszületett az e-motor ötlete. Aztán 2014-ben már el is készült a kísérleti gyártás első néhány darabja.
1: A gyártásban nagy szerepet vállal a mesterséges intelligencia, például az alkatrészek nem a megszokott futószalagos megoldással jutnak el az egyik helyről a másikra, hanem az úgynevezett FTF-ek, vezető nélküli szállítóeszközök segítségével. Az e-motor csarnokában összesen 23 ilyen üzemel. Ezek az aprócska robotok kommunikálnak a berendezésekkel, amik jeleznek, ha befejezik a munkát, vagy hiányzik egy alkatrész a gyártáshoz. A robotok minden oldalon fel vannak szerelve érzékelőkkel, ezért meg tudnak állni, ha valaki kilép eléjük, viszont ha ő nem távozik és ott marad az útjukban, akkor figyelmeztetik, hogy lépjen arrébb, mert nekik fontos feladatuk van. Ezek a kis szerkezetek 20 ezer utat teljesítenek mindössze 24 óra alatt.
0: Az üzem hatékonyságát az is növeli, hogy a dolgozók pályázhatnak spórolással kapcsolatos ötleteikkel, és ha az egyiket alkalmazzák, az ötletből származó profitból részesedik az ötletgazda is. Egy másik innovatív megoldás az AR szemüveg, amivel maguk előtt láthatják a számítógépen megtervezett terveiket is, és közben még módosítatnak is rajtuk úgy, hogy a kezük közben üres marad.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menet

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Eihammer Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggeliz bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz. Bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nesolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.

0: 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Befedeztek egy 2 méter magas athéni szobrot. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Felfedeztek egy 2 méter magas athéni szobrot rendkívüli részletes faragással, írja az Archeo News. A szobor a Törökország délnyugati részén fekvő Laodikeia ókori városból került elő. A lelet 2 méter magas márványból faragták, és Pallas Athéné görög istennőt ábrázolja, jelentette be Mehmet Muri Erszó, török kulturális és idegenforgalmi miniszter. A szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkálatok során tárták fel. Laodikeia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít. A hivatalos közlemények szerint a leletet a színpadépületen belül találták meg, törmelék alá temetve. A szobor feje még nem került elő, de a megmaradt test nagy része sértetlen. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Francisco-i székhelyű Andon Labs startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. A cég szerint a projekt célja annak feltérképezése, meddig juthat el a valós vállalkozások automatizálása a mesterséges intelligencia segítségével, beleértve azt is, hogy az AI képes lehet-e embereket és üzleti folyamatokat irányítani. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan Lyme lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyomány kerékpárok, gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürkébben is gyorsulnak. Évtizedekig a repülés egyet jelentett a digitális detoxszal. Amint az ajtók bezáródtak, a telefon átállt repülő üzemmódba, és az internet hozzáférés megszűnt. A Wizz Air most hivatalosan is véget vet ennek a korszaknak, olvasható a cég közleményében. A Wizz Air a diszkont légicégek között elsőként fokozatosan elérhetővé teszi flottájában a Starlink műholdas internetet 2027-től. A diszkont utazás mindig is arról szólt, hogy minél több ember számára legyenek elérhetőek a modern kor adta lehetőségek, mondta a Wizz Air kereskedelmi igazgatója. 2027-ben ezt a szemléletet visszük még tovább, mondta. Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Kodolányi János Egyetem és a Virtuális Erőmű Programot üzemeltető Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. Az 5 éve megkezdett a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó, egymást támogató, közös és kölcsönös tudásfejlesztés intézményesítése és magasabb szintre emelése érdekében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Néhány héttel a rajt előtt betelt a 44. Lidl Balaton átúszás a legnépszerűbb versenyszámának nevezési kerete. A szervezők tájékoztatása szerint az 5,2 kilométeres főtávra már nem lehet jelentkezni, miután elérték a maximális engedélyezett 10.500 fős létszámot. Az esemény iránti érdeklődés a többi kategóriában is rendkívüli erős.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 31-33 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Varga Dóra. Amikről a történelem könyvek nem írnak. A csernobili atomkatasztrófa. Csernobil és Pripyati nyugodt kisvárosok voltak, azonban a baleset egyik napról a másikra fenekestől felforgatta a lakosság életét. Hogyan telt el a zónában ez a 3 évtized? És mi a helyzet most?
1: 30 éve történt a csernobili atomkatasztrófa. Az atomerőműben a 4-es blokk éves karbantartásához készülöttek a szakemberek, amely keretében egy kísérletet szerettek volna végrehajtani, azonban egyes biztonsági előírásokat nem vettek figyelembe. Emiatt pedig 1986. április 26-án szombaton hajnali 1 óra 23 perc 58 másodperckor a csernobili atomerőmű 4-es reaktora gőzrobbanás következtében kigyulladt, és robbanások sorozata után bekövetkezett a nukleáris olvadás. A helyiek pusztán csak találgathatták, hogy mi is történt valójában, azonban többségük már tudta, hogy valami nagy baj van, ugyanis már aznap megjelentek a katonai járművek és védőruhás maszkos emberek. A hatóságok viszont továbbra is késlekedtek a lakosság kimenekítésével. Még napokkal a katasztrófa után sem kezdték meg az evakuálást a veszélyzónából.
0: A kitelepítés eredetileg ideiglenes lett volna. Sokan nem is vittek magukkal elegendő mennyiségű ételt és ruhákat, mivel számítottak a visszatérésre. Végül a lakosok soha nem térhettek vissza. Az elkövetkezendő napokban kitelepítették Csernobil lakosait, ezek után pedig az erőmű 30 kilométeres körzetében az összes települést. A többi már történelem. Katonákat irányítottak a felrobbant reaktorblokkhoz, akiknek megfelelő védőfelszerelés nélkül kellett eltakarítaniuk a romokat. A hónapokig tartó akcióban százezrek vettek részt, ezrek haltak meg az ott eltöltött órák, napok következtében. Az áldozatok számáról nincsenek pontos adatok, mivel a Szovjetunióban a katasztrófa után titkosították az áldozatok kórházi kartonjait.
1: Azonban egy valami biztos. A baleset közvetlen áldozatai állampolgári kötelezettségük teljesítése során azonnal, illetve életveszélyes sérülésük, egészségkárosodásuk miatt a balesetet követő 90 napon belül életüket vesztették. A jelenleg elhagyatott szellemvárosban egykor főleg a csernobili atomerőmű dolgozói éltek családjukkal. Mit is jelent ez számokban? 49 ezer lakost, ebből 15 ezer gyermeket és 16 ezer nőt. A város tervezett népesség száma 75-78 ezer fő lett volna.
0: A területet a baleset 25. évfordulóján 2011. márciusában megnyitották az idegenforgalom számára. Az egykor még szigorúan őrzött tiltott zónáról ma már több dokumentumfilm is készült, amelyek valósághűen mesélik el Csernobil történetét és a katasztrófát követő harcok és megpróbáltatások cselekményét. Emellett azonban sok filmest, zenészt és írókat ihletett meg a kihalt város. Az ideglelés Csernobilban, amit nem mellesleg ajánlok megnézésre, és a Die Hard 5. részében is szerepet kapott az egykor lakott város. És végül egy fun fact Csernobilról, hogy még ismert együttesek klipet is forgathattak a kihalt városban, mint például az Example.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Almira és Naár Barbara. A mai adásban a Fiúknak, akiket valaha szerettem című trilógiát és filmet mutatjuk be.
1: A regényt Jenny Han, amerikai írónő írta 2014-ben. Az eredeti címe To All the Boys I Loved Before. Az írónő egyébként 1980. szeptember 3-án született a Virginia beli Richmondban. A trilógia második része, utóirat, még mindig szeretlek címen fut. A harmadik rész, Örökkön örökké Lara Jean címmel lopta be magát az olvasók szívébe. Jenny Han írta meg a Nyár, amikor megszépültem című trilógiát is.
0: A könyv a 16 éves félig koreai származású Lara Jean Song Kaviról szól, és az ő kellőképp komplikált szerelmi életéről. A főszereplő minden fiúnak, aki valaha is tetszett neki, írt egy megcímzett szerelmes levelet. Ezeket úgy írta meg, hogy tudja, az illető soha nem fogja elolvasni. Azonban Lara Jean élete fenekestől felfordul, amikor húga Kitty bosszúból elküldi ezeket az írásokat.
1: Ennek következtében 5 fiú is kap szerelmes levelet. Lara Jean, két régi barátja, Peter Kavinsky és John Ambrose McLaren, valamint egy másik jó barát, Lucas is. Ezek mellett levelet kap egy táborban megismert fiú és a szomszéd srác Josh is, aki történetesen Lara Jean nővérének, Margotnak a jelenlegi barátja.
0: A trilógia első részéből a Netflix készített filmet, ezt 2018-ban publikálták, a film rendezője Susan Johnson. 2020. február 12-én megérkezett a második részből készült film is. A Netflix nemrég jelentette be, hogy a harmadik rész már készülőben van, de pontos dátumot még nem tudnak mondani.
1: A filmet a romantikus műfaj kedvelőinek ajánljuk, mivel remekül visszaadja a szerelem és szomorúság érzését Lara Jean-en keresztül. Ehhez a filmben hallható zenék nagyban hozzájárulnak. Boldog számként például hallhatjuk benne Cyndi Laupertől a Girls Just Wanna Have Fun-t, valamint a The Crystals-tól a Then He Kissed Me is. De benne van még Marinától az About Love is. Szomorúbb hangulatú zeneként pedig ott van Ash-től a Moral of the Story. A filmben Lara Jean-t, Lana Condor, Kittit, Anna Kutcher-t, Margot, Janelle Paris és Peter Kavinsky-t Noah Centineo játsza.
0: A film, valamint annak szereplői díjakat is zsebeltek be. Noah Centineo például elnyerte az MTV Movie Awards legjobb áttörő alakításért járó díjat, de a Nickelodeon Kids Choice Awards kedvenc színész kategóriájának is a nyertese lett. Egyébként a Lara Jean-t alakító Lana Condorral közösen is nyertek egy MTV Movie Awards díjat. És valami, te mit szólnál, hogyha a titkos szerelmes level egy nyilvánosságra kerülnének?
1: Hát valószínűleg először is bepánikolnék, mert valószínűleg csak én tudnék erről, szóval szerintem ez lenne nekem az első reakcióm. Utána próbálnék élni a helyzettel, valahogyan jól kijönni és elmagyarázni a fiúknak, hogy amúgy ez hogy volt, régen volt-e, most van-e, egyáltalán velük mi van, szóval én így reagálnék erre.
0: Te? Egyébként nehéz kérdés, ötletem nincsen, hogy hogyan reagálnék, mert annyira abszurd szituációnak gondolom, hogy el se hiszem, hogy ilyen meg tud történni valakivel, de biztos, hogy ezért rendesen megijednék, hogy ezen hogyan kerültek ki, és miért, és ki. Aztán nem tudom, hogy milyen ötlet lenne magyarázkodni.
1: És veled már volt olyan, hogy volt egy fiú, aki tetszett neked, és utána meg kiderült?
0: Nem, ilyen még sosem történt, hála az Istennek.
1: Hát jó neked, mert nekem például az egyik táborban volt egy hasonló szituációm, szóval akkor az egyik barátnőm elárulta a fiúnak, bár utána jól jöttem ki belőle, mert összejöttünk, és szerencsém lett, de szegény csajjal ott vitatkoztunk, szegényt fel is kentem a falra, ez azóta ezzel poénkodunk így baráti körben. De akkor szerencséd van, hogy még nem árult el senki, vagy hogy van-e ilyen titkos crushod.
0: Egyébként Almi, te már írtál szerelmes levelet?
1: Én személy szerint még nem írtam, de a barátaimmal néha szoktunk ilyen verseket írni, amik valamikor ilyen szerelmes versekként funkcionálnak, de alapvetően nem írtam én egyedül. Te?
0: Én velem sem volt még hasonló, tehát így, még ha volt is valaki, aki tetszett, hogy valakik, akkor sem jutott ilyen eszembe se, hogy esetleg írjak valamit, vagy ilyesmi.
1: Ha felkeltettük az érdeklődésedet, bátran olvasd el a könyveket, de ha inkább filmeznél, irány a Netflix.
2: Minden kedvenc.

0: 97.5. Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Margit és Szabó Amina. Magyar őslények. Egy letűnt kor nyomai hazánkban. Biztos hallottatok már a 65 millió éve más élőlényekkel együtt kihalt dinoszauruszokról. Páran talán a tévé képernyőjére, vagy egy könyv oldalaira tapadva csodáltátok az érdekes őshüllőket, melyek egykoron a volt Pannon-tengert és az akkori magyar szigetvilágot is benépesítették. Gondoltátok volna, hogy kis hazánkban is voltak ilyen csodálatra méltó teremtmények?
1: A legfőbb magyar dinoszaurusz lelőhely az egykori Iharkút település helyén található. 2000 óta folynak ásatások, melyek évről évre egyre több embert mozgatnak meg. A lelőhelyet Ősi Attila és pár ismerőse fedezte fel. Iharkút azóta az európai lelőhelyek között az egyik legismertebb. Magyarország a késő krétai korban nagy részt víz alatt volt, ez volt a sekély Pannon-tenger. A mai hegységek akkoriban szigeteket alkottak, ahol egyedi élővilág alakult ki.
0: Az első megtalált szárazföldi őshüllő a Hungarosaurus tormai névre keresztelt dinoszaurusz volt. A faj neve magyar gyíkot jelent, a tormai pedig Torma Andrásnak, a lelőhely egyik megtalálójának állít emléket. A Hungarosaurus körülbelül 4 méter hosszú úgynevezett ankylosauria dinoszaurusz volt. Ez az alrendág jól felismerhető a tagjain található páncélról, tüskékről, esetleg a farok végén lévő csontos buzogányról. Gyakorlatilag olyanok voltak, mint egy páncélozott harckocsi. A Hungarosaurus a rokonainál viszonylag hosszabb lábaival eléggé gyors mozgású élőlény lehetett.
1: A legismertebb magyar dinók közé tartozik még az Ajkacetrops kozmai. Elnevezését Ősi Attila szülővárosáról, Ajkáról és Kozma Károlyról, az ajkai kőszén bányák nyugalmazott geológusáról kapta. Az Ajkacetrops a Cetropsia nevű csoportjaink egyik legkisebb képviselője lehetett, amint egy 1 méteres testhosszával. A filmekből jól ismert galléros Triceratops viszonylag közeli rokona volt. Feltehetőleg csordákban legelészett. Mikor megtalálták állkapocs elemeit, azt hitték, hogy azok felfelé hajló karomszerű újpercek. Az Ajkacetrops iharkúti felfedezése az első egyértelmű bizonyíték arra nézve, hogy korábban csak Ázsiában és Észak-Amerikában élt Ceratropsziák Európában késő krétai szigetvilágát is benépesítették.
0: A tollas, már madárra emlékeztető dinoszaurusz, a Bouxitornis mincentié is az akkori élővilág szerves része volt. Az iharkúti lelőhely azon kevés európai késő kréta lelőhelyek közé tartozik, ahonnan töredékes, de annál fontosabb madárleletek is előkerültek. A lelőhelyen eddig megtalált közel 10 000 csontmaradvány közül körülbelül egy tucat sorolható a madarakhoz. Bár a leletek kizárólag végtagcsontok, mégis sokat elárulnak az iharkúti késő kréta madárvilágról. Legalább 2 madárfajt sikerült már beazonosítani, melyek közül az egyik övméretű volt, és az ide sorolható csüccsont alapján a kréta időszak végén kihalt Enanornithes madarak új fajaként írták le.
1: Nem csak madarak repkedtek akkoriban a levegőben. A légtér urai jelen esetben a bakony sárkányai, a bakony drakó nevű pterosauriák, azaz repülőhüllők voltak. A popkultúrában gyakran megjelenő Pterodactylus 3-4 méteres szájfesz távolsággal rendelkező rokona gyakori volt a szigetvilágban. A pterosauriák nem dinoszauruszok voltak, csak rokonságban álltak velük. Feltevések szerint dögökkel, halakkal táplálkozhatott.
0: A vízi halakat nem csak a levegő hüllői terrorizálták. Az édesvízű folyókban, rokonaival ellentétben megélő Pannoniasaurus nem kevés egyedétől találtak maradványokat. A Jurassic World című filmből ismert Mosasaurus unokatestvére 6 méteresre is megnőhetett a gazdag élelemforrás lévén. A folyóvizekben abban a korban kajmánhalak úszkáltak, a partokon a Trabantról elnevezett fokszemis trabanti teknősök sütkéreztek az Iharkutosokus krokodilok mellett. Ősi tulipánfák és kezdetleges zárva termőfák árnyékában pulykáknál kisebb pneumoraptorok vártak a következő zsákmányukra. Rajtuk kívül rengeteg, még felfedezetlen élőlény lába taposhatta a Bakonyhegység egykori földjét. Őrületes belegondolni, ugye?
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics, Richard és Pápa Ivett. Most a bipoláris és a borderline személyiségzavarról beszélünk. A bipoláris zavar jellemzője a mániás és a depressziós epizódok változása. Vagyis túlfűtött, gyors életet él, a szokásosnál feldobottabb, kevesebbet alszik, tele van tervekkel és sikereket él meg az ember. Ezután hirtelen depresszióba esik, nem akar csinálni semmit, kiszámíthatatlanná válik és elveszíti az embereket maga körül. A depressziós időszak több héten át tarthat.
1: A hullámvasút jellegű érzelmeket nehezen viselik a hozzátartozók, ami a zavarral küzdő egyén megoldhatatlan problémájává válik. Nem figyel a környezete visszajelzésére, újabb és újabb ingerekre van szüksége. Ezek pedig rosszul érintetik a bipoláris zavartól szenvedő szemét körülvevő embereket. A mániás és a depresszió szakszóról egyaránt elmondható, hogy az öröm és a lehangoltság általában ok nélkül nem a személy életkörülményeivel összhangban jelentkezik. A mániás időszakban sem feltétlen boldogságot jelent, hanem dühöt és izgatottságot, főleg, ha nem tehetik meg azt, ami túlfűtött hangulatukban elterveztek.
0: A bipoláris és borderline zavar közötti legfontosabb különbség, hogy még az előbbi egy hangulatzavar, utóbbinál tartósabb és átfogóbb személyiségzavar. A borderline személyiségzavarban szenvedő egyén és gyakran átél mély depressziós, szorongásos vagy ideges állapotokat. Érzelmei azonban tele vannak indulatokkal, melyeket gyakran öncsonkításszerűen maga ellen fordít. Jellemzi a semmiből előtűnő harag, illetve annak kontrollálási képtelensége. Személyes kapcsolataiban kétségbe esetten igyekszik harcolni az ellen, hogy elhagyják.
1: A kezelési idő elég eltérő lehet. A beteg szemléletváltására van szükség ahhoz, hogy a gyógyszeradag csökkenthető, végül elhagyható legyen. A bipoláris zavar tünetei eredményesen kezelhetőek lítiumterápiával. A lítium adagját vér és vizelt vizsgálat alapján szakemberek állapítják meg. A gyógyszerezés kiegészítik egyéb pszichoterápiákkal, melyek lehetnek egyéni vagy csoportosok is. Az egyik legfontosabb tényező a családi kapcsolatok tisztázása, mert a visszaesés gyakran előidéző tényező, hogy a környezete nem támogatja, hanem mindenáron kímélni, óvni akarja a beteget. Valamilyen nagy stressz hatás, rendszertelen alvás, alkohol és drogok használata is ronthatja a helyzetet.
0: Borderline személyiségzavarral sokáig azt gondolták, hogy nem gyógyítható, csak bizonyos tünetei csökkenthetők. A mentalizációs terápiát 2006-ban mutatták be, remények szerint pedig ezzel lehet majd gyógyítani a betegséget. Mivel a borderline egyik legfőbb oka, hogy a személy nem tanulja meg helyesen értelmezni a másik ember szándékait, ebben segít a terápia. A mentalizáció tudatolvasást jelent, amely velünk született, de gyermekkorunkban tanuljuk meg alkalmazni. Ha a szülői háttér nem ideális, a tudatolvasás félresiklik. A borderline pszichoterápiája során a személy kapcsolatteremtési zavaraira, önismeretére és általános üresség érzésére helyezik a hangsúlyt.

0: 97.7 5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhammár Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggelizd bőségesen, vacsorára viszont fogyassz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffeint tartalmaz. Bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Emma és Szigő Barnabás. Április 2-a az autizmus világnapja, de mi is az az autizmus? Biztos hallottál már az autizmusról, ha nem, akkor is érdekes lehet számodra ez az adás, hisz bármikor szembe jöhet veled egy autista ember.
1: Az autizmus egy spektrumzavar, ami az agyi állapotok széles spektrumát felölelő gyűjtőfogalom. A spektrumzavar egy idegi fejlődési rendellenesség, ami csökkent mértékű társadalmi kapcsolatokban, kommunikációs képességekben, abnormális viselkedési és érdeklődési mintázatokban nyilvánul meg. Az autizmus egy olyan spektrum, ami a kissé furcsán viselkedő, különcöktől az egész nap az ágy szélén üldögélő, ringatózó, nem kommunikáló autistákig terjed.
0: Ugyanakkor az autisták valami emberfeletti módon tudják különös képességeiket és kifinomult szavakat, nem kifejező tudásterükkel kifejezni önmagukat. Egyes autisták hiperérzékenyek is. Jóval előre megérzik a hőmérsékletváltozást, a nagyobb viharokat, vagy előre próbálják jelezni, hogy valami baj fog történni. Más autisták a legkisebb neztől is kiborulnak, sírni kezdenek, és még más autisták képesek emiatt az egész utcát elárasztani hangjukkal.
1: Nagyon jellemző az autisták többségére a monoton tevékenységek elvégzése minden nap, akár a nap 24 órájában ugyanakkor és ugyanott. Például, ha egy autista gyermeknek nincs minden este ugyanott, ugyanúgy abban a kis pohárkában a fogkrémje, és nincs benne ugyanannyi, az bizony elég rossz állapotot idéz elő az adott autista gyermekben. Egy kutatás kimutatta azt is, hogy az autista gének 102 fajtáját ismeri már a tudomány név szerint.
0: A CEL című tudományos labban ismertetett vizsgálatban a világ több mint 50 kutatóintézete vett részt, pontosan 102 gént azonosítottak, amely az ASD-hez kapcsolható, ezek között van néhány tucatnyi olyan, amelyeket eddig nem ismertek. A gének közül néhány az intellektuális képességek hiányával és a késedelmes fejlődéssel is összefüggésben áll, közölték a tudósok. Mások kifejezetten az ASD-re jellemzőek és összefüggnek a társas képességek hiányával is, amely az autizmus jele.
1: A tudósok korábban 65 az autizmushoz köthető gént azonosítottak. Buxbaum szerint kutatócsoportja a tanulmány mértékének is köszönhetően talált ennél jóval többet. Több mint 35 ezeren vettek részt a vizsgálatban, köztük csak nem 12 ezer autista, valamint szüleik, az ASD által nem érintett testvéreik és más nem autista személyek.
0: Reméljük tudtunk segíteni az autizmus felismerésében. Fontos, hogy genetikai betegségüktől függetlenül ne különböztessük meg őket normál embertársainktól. Legyünk velük április 2-án.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bóza Levente és Török Dávid. Magyarország legálisan foglalhatna területet, de mégsem él ezzel a jogával. A Svalbardi Egyezmény. 1920. június 4-én írták alá a trianoni békeszerződést, melynek értelmében Magyarország elvesztette területének kétharmad részét.
1: Tény, hogy valószínűleg Magyarország járt a legrosszabbul, mivel a szintén vesztes Ausztria is kapott a területeinkből.
0: A Svalbardi Egyezményt 1920. február 9-én kötötték meg. Ennek az egyezménynek köszönhetően Magyarország egy lehetőséget is kapott, amelynek értelmében a Svalbardi Egyezmény tagjai szabadon halászhatnak, vadászhatnak és még területet is foglalhatnak a Spitsbergákon.
1: A Spitsbergák, vagy norvég nevén Svalbard Norvégiához tartozik, de a terület különleges közigazgatású. A szigetcsoport a Jeges-tengerhez tartozik, ez Európa legészakibb területe. A szigetek északi szélesség 74-81 fok között találhatóak. A Spitsbergák területe nagyjából 62.000 négyzetkilométer. Európában itt él a legtöbb jegesmedve. Emiatt a Spitsbergákon kötelező fegyverrel járni a városokon kívül.
0: A trianoni békeszerződések alatt Magyarország is kapott egy lehetőséget Európa legzordabb és leghidegebb részén, ahol összesen 2700 ember él. Ez lehet, hogy lehangoló, de nagy mennyiségű kőolajra, illetve szénre tehetne szert az ország. Igaz, nehéz, illetve rendkívül költséges lenne ott bányarendszereket, fúrótornyokat kiépíteni. A területet főként az oroszok, illetve a norvégok hasznosítják, akik bányákat létesítenek a szigeten.
2: Csak a top slágerek. Éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: mondatok vannak írva, és arra kéri osztálytársait, hogy ennek segítségével kommunikáljanak vele. Nyilván mindenkiben felmerül a kérdés, hogy vajon miért. Ez nagyon egyszerű válasz, ugyanis nincs mi a süket.
1: Eleinte mindenki kíváncsian kezeli a lányt. Próbálnak vele barátkozni, viszont amint ráeszmélnek, hogy a lány helyzete hátrányba taszítja őt, így őket is. Ennek hatására többen kezdik a háta mögött kibeszélni, és ugyanígy bántani kezdik. A zaklatások fő kitervelője Ishida. Nishimi a több hallókészülékét elrontják, és ezek nem 2 forintba kerülnek. A lány sokszor nem érti ezeket a cselekedeteket, és ezért ő továbbra is barátkozni szeretne az osztálytársaival sikertelenül. Ezek a bántások addig fajulnak, hogy végül a szülőket is be kell vonni. A balhé nagy részét Ishida viszi el. Annak ellenére, hogy mindenki más ugyanígy bántotta a lányt. Sőt, ráfogják szinte az egészet.
0: Így Ishida és a családjának kell visszafizetni a hallókészülékek árát. Ezek után ugyanúgy telik az idő, és Ishida tetteinek nagy következményei lettek. A többi jelenetben már a középiskolás Ishidát láthatjuk. Minden dolgát eladta, és ezzel fizette vissza édesanyjának a hallókészülékek árát. Később megpróbálkozik elvenni a saját életét is, ami szerencsére nem sikerül a fiúnak. Az idők során Ishida megtanulta a jelbeszédet, és a sors úgy hozza, hogy újból találkozott Nishimiával. A fiú élete pedig új értelmet nyert így neki. Elkezdenek barátkozni, kisebb-nagyobb nehézségek árán, de szépen lassan csodás barátságot építenek ki egymás között.
1: A film nagyon jól bemutatja azt, hogy miként bánik a társadalom a hátrányosabb helyzetben lévő gyerekekkel, mennyi problémájuk van, és meg annyi belső démonuk is. A karakterek nagyon jók, viszont ott vannak azok is, akiket nem feltétlen fogunk kedvelni a film alatt. Az animé 2 órás, pontosabban pedig 130 perces. Rengeteg síros rész van benne, így nem biztos, hogy mindenkinek elnyeri majd a tetszését, viszont tanulságos és elgondolkodtató is egyben. Sok kézjelet el is lehet sajátítani a film alatt, mivel sokat használják, ilyen a sajnálom. Illetve még találkozunk az együtt szóval. Ha pedig van 2 szabad órád, érdemes megnézni. Sára, te mit szeretsz legjobban ebben a filmben?
0: Igazából minden nagyon tetszik az animében, mivel megfogott, ugye nagyon szeretem a romantikus vagy sírósabb animéket is, a rajzolása is nagyon gyönyörű, lágyszínekkel dolgoznak benne, és úgy maga az egész összkép nagyon szép és csodálatos. Szóval tényleg ajánlom, és nézzétek meg! 97.5

0: 95.5 Társk Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A Görbe-erdő. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, és most is van Lengyelország nyugati határán egy furcsán érdekes erdő. Ennek az erdőnek, mint egy 400 fenyőfája, nehezen megmagyarázható kanyarral a törzsén éli mindennapjait. A fenyők ugyanis 90 fokban meghajlanak, a többségük észak felé, majd mintha mi sem történt volna, egyenesen nőnek tovább az ég felé.
1: A fura erdő persze vonzza a fura elméletek kitalálóit, és hát elég vad magyarázatok láttak már napvilágot a nem mindennapi fákkal kapcsolatban. Az egyik legvadabb elmélet szerint a területen valamiféle extrém gravitációs erő működik, de ez sajnos éppen annyira ellenőrizhetetlen, mint hogy esetleg földön kívüliek lennének felelősek a furcsa kanyarokért.
0: Egyesek azt állítják, hogy a II. Világháború alatt esetleg német tankok tiporták el szerencsétlen fenyőfákat, és ezért nőnek ilyen szokatlan formában. A tipró tankhívőknek a történelmi korban biztosan igazuk van, hiszen a Görbe-erdőt a 30-es években telepítették, és bármi is történt a fenyőkkel, arra a fák 7 és 10 éves kora között került sor. Sajnos az elmélet nem ad magyarázatot arra, hogy miért ilyen egyformák a törzsek, és hogy a környező fenyőerdőket miért is nem érintette a tankátvonulás.
1: A legvalószínűbb magyarázat szerint a fenyő őket szándékosan deformálták fiatalkorukban, hogy aztán építkezéshez vagy hajóépítéshez használják őket. Az elmélet erősíti, hogy a település nincs túl messze a tengertől, mondjuk túl közel sem, és hogy a fák szép szabályos rendben lettek meghajítva. A dolog pikantériája, hogy Nové-Czarnovó falu a II. Világháborúban teljesen elnéptelenedett, és csak a 70-es években épült erőmű hatására népesült be újra. Képzelhetitek az új lakók megrökönyödését, amikor felfedezték ezeket a bizarr fákat, amelyek történetére ma már senki nem emlékszik.
2: 97.5. All the time.

0: 11 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Befedeztek egy 2 méter magas athéni szobrot. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Felfedeztek egy 2 méter magas athéni szobrot rendkívüli részletes faragással, írja az Alfeo News. A szobor a Törökország délnyugati részén fekvő Laodikeia ókori városból került elő. A lelet 2 méter magas, márványból faragták, és Pallas Athéné görög istennőt ábrázolja, jelentette be Mehmet Muri Erso, török kulturális és idegenforgalmi miniszter. A szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkálatok során tárták fel. Laodikeia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít. A hivatalos közlemények szerint a leletet a színpadépületen belül találták meg, törmelék alá temetve. A szobor feje még nem került elő, de a megmaradt test nagy része sértetlen. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscó-i székhelyű Andon Labs startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. A cég szerint a projekt célja annak feltérképezése, meddig juthat el a valós vállalkozások automatizálása a mesterséges intelligencia segítségével, beleértve azt is, hogy az AI képes lehet-e embereket és üzleti folyamatokat irányítani. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan lime-lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyományos kerékpárok, gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürkébben is gyorsulnak. Évtizedekig a repülés egyet jelentett a digitális detoxszal. Amint az ajtók bezáródtak, a telefon átállt repülő üzemmódba, és az internet hozzáférés megszűnt. A Wizz Air most hivatalosan is véget vet ennek a korszaknak, olvasható a cég közleményében. A Wizz Air a diszkont légicégek között elsőként fokozatosan elérhetővé teszi flottájában a Starlink műholdas internetet 2027-től. A diszkont utazás mindig is arról szólt, hogy minél több ember számára legyenek elérhetőek a modern kor adta lehetőségek, mondta a Wizz Air kereskedelmi igazgatója. 2027-ben ezt a szemléletet visszük még tovább, mondta. Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Kodolányi János Egyetem és a Virtuális Erőmű Programot üzemeltető Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. Az 5 éve megkezdett a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó, egymást támogató, közös és kölcsönös tudásfejlesztés intézményesítése és magasabb szintre emelése érdekében.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Néhány héttel a rajt előtt betelt a 44. Lidl Balaton átúszás legnépszerűbb versenyszámának nevezési kerete. A szervezők tájékoztatása szerint az 5,2 kilométeres főtávra már nem lehet jelentkezni, miután elérték a maximális engedélyezett 10.500 fős létszámot. Az esemény iránti érdeklődés a többi kategóriában is rendkívüli erős.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 31-33 fok között értékeket mérhetünk.
0: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 90

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia, a világ legveszélyesebb helyei. A türkmén fővárostól 260 kilométerre fekszik a világ legnagyobb égő krátere, a pokol kapuja, ami meglepően a legtöbb félelmetes hellyel ellentétben nem természeti képződmény, hanem egy emberi hiba miatt jött létre.
1: Ugyanis 1971-ben földgázzal teli barlangra bukkantak a Karakum-sivatagban, amit a geológusok hasznosítani szerettek volna. Fúrás közben azonban beszakadt a talaj, és maga alá temett az egész fúrótornyot. Ezután felgyújtották a beomlott barlangot, hogy megállítsák mérgező gázok kiáramlását, bízva abban, hogy pár nap alatt elég a benne lévő anyag. Azonban a kitérjedt gázmezőknek köszönhetően a kráter a mai napig ég. A terület számtalan turistát vonz ide, annak ellenére, hogy csak speciális tüzelőcipőben látogatható, és bármikor bárki beszakadhat a föld.
0: A Death Valley egy USA-ban található életveszélyes völgy, ahol évente egyszer még futóversenyt is tartanak. A neve annyit jelent, hogy a halálvölgye, ami igazából elég közel van a valósághoz, ugyanis általában több mint 56 Celsius fok van, ráadásul bármikor a fejünkre eshet egy cikla a völgyet körülvevő hegyekről. A Kígyók szigete egy Brazíliában található sziget, ahol négyzetméterenként akár 5 kígyóval is találkozhatunk. Az ott élő kígyók nagy részének életveszélyes a harapása. A szigeten természetesen megtalálható a világ legveszélyesebb hüllője is, az aranylándzsa kígyó, aminek a mérge szétmarja az emberi húst, a marása pedig perceken belül halálhoz vezethet. A sziget el van zárva az emberektől, és csak a tudósok léphetnek be a földjére, ők is csak védőfelszerelésben.
1: A Nátontó extrém sós vize a lemlő vulkáni lávának köszönhetően tele van egy olyan lúgos vegyülettel, ami nagyon rövid idő alatt képes konzerválni a benne lévő szerves és szervetlen anyagokat. Ezt a vegyületet használtak az egyiptomiek is, hogy a múmiák örök időkre megtartsák az alakjukat. Innen már nem nehéz kikövetkeztetni, hogy mi történne velünk, ha megfürdenénk benne. Az Észak-Szentel-sziget Indiában található, és még a gyilkos brazil metropolisnál is veszélyesebb halgosokról van szó. Az itt élő emberekről először 1296-ban Marco Polótól születtek feljegyzések, aki úgy írta le őket, mint a világ legvadabb és legbarátságtalanabb törzsét. A helyzet nem sokat változott, annak ellenére, hogy többször is megpróbáltak közeledni feléjük az évszázadok során, de az őslakosok mindig csak nyílzáporral válaszoltak.
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táska Rádió, te is bele.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pápa Ivett és Takács Hanna. A testbeszéd. Az ember nem csak szavakkal kommunikálhat, hanem egész testével is. Mindenkinek ismerősek lehetnek ezek a kifejezések, hűvös angolok, forróvérű spanyolok, mindig udvarias japánok. Hiszen fel tudjuk őket idézni tartózkodó kimértségükről, hatalmas gesztikulációjukról, vagy mindig mosolygós meghajlásukról. Pedig csak a testbeszédük alapján értelmezzük.
1: A testbeszédünk sok mindenről árulkodik. Amikor valakivel beszélünk, nem csak a szavaira figyelünk, hanem a testbeszédére is. Ha mondandója és testének mozdulatai összhangban vannak, akkor az illető hitelesnek tűnik. Számos testi jel kíséri a kommunikációt, ilyen az izzadás, pupillamozgás és látványos mozdulatok. Ezeket mind érzékeljük és megpróbáljuk értelmezni.
0: Különböző kultúrákban megfigyelhető, hogy eltérő távolságra állnak egymástól az emberek. Japánban, ahol nagy a népsűrűség, nem ritka, hogy 40-50 centire állnak egymástól az emberek, és úgy beszélgetnek. Ez azonban egy ausztrál számára egy bizalmas beszélgetésnek tűnne. De vannak olyan jelek, amiket minden népcsoport egyaránt ért. Minden ember egyformán érti a boldogság, a harag és az elmélyült gondolkodás jeleit. A bólintás és a fejrázás a legtöbb helyen egységes jelentéssel bír. De ez alól vannak kivételek. A bolgárok például fordítva használják ezeket a jeleket, mint a magyarok.
1: Lábunk is sokat elárulhat rólunk. Ha teljes testtel a beszélgető partnerünk felé fordulunk, és a lábfejünk is felé néz, akkor ez az érdeklődés jele. Ha partnerünk elkalandozik, akkor könnyen visszanyerhetjük figyelmét egy megfelelő vállérintéssel. Ha az egész test kommunikációjára figyelünk, akkor nem értjük félre a másik fél mondani valóját, és nem döngetünk zárt kapukat.
0: Akik a közéletben aktívan szerepelnek, azok elsajátítják a testbeszéd pozitív mozdulatait. Ezáltal úgy érezhetjük, hogy az adott személy igazat mond. De nem csak ezért fontos, hogy elsajátítjuk. Hiszen az emberekből ellenszenvet váltanak ki, ha görnyedt testtartással és ökörbe szorított kézzel állnánk ki eléjük. Vannak mozdulatok, amikkel azt sugallhatjuk, hogy megfontoltak vagyunk. Ilyen mozdulatok azok, amikor ujjainkat egymásnak támasztva, szinte gömböt formálva ujjainkkal gondolkozunk. Egy kérdés megválaszolás előtt.
1: Ha ismerjük a testbeszédet, akkor könnyen felismerhetjük, hogy az emberek igazat mondanak nekünk, vagy hazudnak. Valamint felismerhetjük, hogy megtévesztés céljával küldtek felénk hamis jeleket, és küldőjük igazi szándékát is. Ha valakinek elindul a keze a szája felé, de megállítja a kezét, vagy kerüli a szemkontaktust, az lehet a hazugság jele. Ugyanígy az is, ha az illető eltakarja kezét, és tenyere nem látszódik. De mikrojeleket is észrevehetünk, amik a hazugságra utalnak. Ilyenek például a szemöldök felvonása, száj apró rándulása és a pupilla beszűkülése. A nyitott tenyér, mosoly, kedves pillantás, nem karba tett nyitott kéz, a nem összekulcsolt láb, a bizalom, a barátságosság és a kedvesség jele. Amikor azt érzékeljük, hogy a verbális állítások és nonverbális jelek egy része eltér, nem odaillő elemeket fedezünk fel, akkor okkal feltételezhetjük azt, hogy hazudnak nekünk.
0: Ezek az információk segítenek megértenünk a testbeszédet és átlátni rajta. Ez a jövőben hasznosnak bizonyulhat.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nár Barbara és Töreki Almira. Most többet megtudhattok Tom Feltonról.
1: Thomas Andrew Felton 1987. szeptember 22-én Londonban született. Sharon Felton és Peter Felton negyedik gyermekeként. Tom 11 éves korában halászként kezdett el munkálkodni. Surreybe költözött családjával 13 évesen, majd tanulmányait a Howard of Infigam középiskolában folytatta. 2004 májusában otthagyta az iskolát 16 évesen, miután letette vizsgáit.
0: Tom már kisgyermekként is tehetséges énekesnek bizonyult, mivel 7 éves korában már több kórusban is énekelt. Felton karrierjét reklámok forgatásával indította el. Olyan vállalatoknak a reklámjába szerepelt, mint például a Comerical Union és a Berkeley Card. 1998-ban szerepet kapott a Bug cím sorozatban, ahol James hangját kölcsönözte. 1997-ben szerepet kapott a Csenő Manók című filmben. 1999-ben beválogatták a Szilánkos képek című sorozatba, még ebben az évben szintén játszott az Anna is a királyban.
1: 2001 őszén vált igazán híressé, mikor is megkapta a lehetőséget arra, hogy megszemélyesítse az ellenséges Draco Malfoyt a J.K. Rowling által írt filmadaptációban a Harry Potter és a Bölcsek kövében. Tom eredetileg Ron Weasley szerepére jelentkezett, azonban a rendező Dracót látta meg benne. A film forgatása alatt több tapasztalatot szerzett, mint amelyet iskolás évei alatt el tudott volna sajátítani. A rákövetkező évben szintén szerepet kapott a Harry Potter és a titkok kamerájában, 2003-ban pedig elnyerte a Disney Channel's Kids Awards for the Best DVD Harry Potter and the Chamber of Secrets-et.
0: 2004-ben elindította a saját hivatalos rajongói klubját, és autogram osztó eseményeken is részt vett. Felton mind a 8 Potter filmben szerepelt, és helyenként elvállalt egy-egy epizód szerepet más filmekben is. Szerepet kapott például a Home Farm Twins című sorozatban, az Eltűnt című filmben, és a White Order című filmben is. De látható volt a Majmok bolygója lázatásában.
1: Most megtudhatsz pár érdekességet. A The London Sun szerint némi rokonságban áll John Proctorral, akit a 17. században boszorkánysággal vádoltak Salemben. Fia Trondike Proctor feleségül vette Hannah Feltont. Az idősebb Proctor szerepet kapott az 1996-os Szalmi boszorkányok című sorozatban is, és mindennek fejében Tom is varázsot alakított a Harry Potter filmekben.
0: És még pár dolog, amit nem tudtál róla. Kisgyermekként csincsillája volt, akit Stanleynek nevezett el. A Harry Potter forgatása előtt egyik könyvet sem olvasta el. Draco Malfoy szerepe miatt szőkére kellett festenie a haját, eredeti hajszíne világos barna. Tom szívesen foglalkozott volna hallgazdálkodással is. És még tudtok pár érdekességet róla, írjátok meg nekünk Viberen.
2: A 97. Táskarádió bemutatja. www.táskarádió.hu

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Megszülettek az első génmódosított ikrek Kínában.
1: Egy kínai kutató beavatkozása révén jött világra a világ első két génmódosított csecsemője. Az ikerlányok DNS-ét egy olyan eszközzel módosították, amivel akár az élet alapjai is átírhatók. Ha a kutató állításai igazak, az komoly tudományos etikai vitát fog maga után vonni. Egy amerikai kutató is részt vett a kínaiak projektjében, de az efféle génmódosítás az Egyesült Államokban tiltott, mivel a módosított DNS-t az alanyok utódai is megörökölhetik. Ha a gének a beavatkozás miatt károsodtak, az az egész családfára kihathat. A kutatók többsége szerint ez a fajta beavatkozás túl veszélyes ahhoz, hogy gyakorlatba ültessék, és elítélték a kínai kutatók munkáját, emberkísérletnek minősítve azt.
0: A kínai kutató elmondta, hogy a megtermékenyítési eljárás során 7 pár embrióját módosította. Közülük egy jutott el a terhességig. A kutató azt mondta, hogy a célja nem egy örökölt betegség megelőzése volt, hanem úgy módosította a babák DNS-ét, hogy ellenállóak legyenek az écet okozó HIV vírussal szemben. Az érintett szülők nem járultak hozzá, hogy elárulják a nevüket. Interjút adni sem voltak hajlandóak, még a hollétüket is titokban tartják. Emiatt ezeket az állításokat független forrásban nem erősítették meg, és a módszertant sem publikálták egyetlen egy tudományos folyóiratban sem. A kutató egy hongkongi konferencián beszélt az eredményeiről.
1: Felelősnek érzem magam abban, hogy ne csak az első legyek, de példát is mutassak. A társadalom majd eldönti, mi legyen a következő lépés, mondta az AP hírügynökségnek. A kijelentését sokan felháborodva fogadták. Kiran Musunuru, a Pennsylvániai Egyetem génszerkesztésben járt a szakértője szerint, az embereken végzett kísérletek sem morális, sem etikai szempontból nem védhetők. Dr. Eric Topol, a Kaliforniai Translational Institute vezetője szerint az eljárás még túl kezdetleges stádiumban van, az ezzel kapcsolatos kutatások még csak a használati utasítás kialakításánál tartanak. Ugyanakkor George Church, a Harvard Egyetem kutatója megvédte a HIV ellen védelmet nyújtó génszerkesztés gyakorlatát. Szerinte a HIV növekvő közegészségügyi veszélyt jelent, így a kísérlet létjogosultsága igazolható.
0: A Déli Tudományos és Műszaki Egyetem közleménye szerint a kutató fizetés nélküli szabadságon van már egy jó pár hónapja, és az intézmény nem tudott erről a kutatási projektről. Az intézmény továbbá nyílt levelet is közzétett az üggyel kapcsolatban, amelyet különböző kínai egyetemeken és az intézetekben dolgozó több mint 120 kínai tudós és a Kínai Tudományos Akadémia tagjai is aláírtak, ami szerint az emberekkel végzett kísérletezés őrültség, aminek súlyos következményei lehetnek.
1: A kínai egészségügyi és orvosetikai hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben. Az elmúlt években a kutatók felfedeztek egy módszert, amivel viszonylag egyszerűen szerkeszthető az emberi DNS, amellyel beiktathatók a hiányzó gének, vagy kikapcsolhatók azok, amik problémákat okozhatnak. Csak a közelmúltban kezdték arra használni a módszert, hogy halálos betegségekben szenvedő felnőtteket kezeljenek vele.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál a Rebecki Máté és Ványi Viktória. És most következzen egy találmány, ami megváltoztatta a világot. Manapság a legtöbb ember elmondhatja magáról, hogy legalább egyszer utazott már repülőgéppel, hiszen a repülés a mindennapi élet szerves részévé vált, szinte minden országnak van már saját repülőtere. Mivel számunkra reptereket, repülőgépeket látni természetes, sokszor be sem gondolunk, hogy ez milyen szinten befolyásolta a világot. Hogyan változtatta meg, könnyítette meg az emberek életét.
1: De mi is az a repülő? A repülőgép a levegőnél nehezebb olyan közlekedési eszköz, amely a légkörben halad, a repülési magasság és irány megváltoztatására, illetve megtartására képes, motor vagy hajtómű segítségével. A repülés az emberek ősi vágyai közé tartozik, ezáltal a repülés iránti vágy és repülőgép gyakran feltűnik a történelemben. Az első repülőszerkezetek, sárkányrepülők már 2-3 ezer éve megjelentek Kínában, de az első történelmi is jelentős repülés 30 év kísérletezés után Wilbur és Orville Wright hajtották végre a Flyer 1 nevű szerkezetet. 1903. december 17-én. Ez a repülés mindössze 12 másodpercig tartott.
0: Orville Wright az első interjújában így nyilatkozott. Amikor a repülésről írt könyv a kezembe jutott, és benn volt az újságban, hogy repültek siklóval, írtam Wilburnek, azonnal eljött, és terveztünk egy gépet. Később, amikor már készen állt a gép, kimentünk London mellé, és kihívtuk a sajtót. Amikor a gépet beindítottuk, beültem, és a nézők tekerték a rotort. A gép hirtelen indult el, és már fel is emelkedett.
1: Példájukra emberek százai kezdtek el kísérletezni azzal a szándéka, hogy találmányaikat repülésre bírják. Mivel az első világháborúig sok kísérlet és újdonság született, ezeket fel tudták használni katonai gépekként. Bár eleinte csak a felderítésben használták őket, nem sokkal később megjelentek az első vadászok és bombázók is. Ekkor a sebességük még nem haladta meg a 140-160 km/h. Fából volt a vázuk, és a szárnyaik is csak vászonnal voltak beborítva. A háború sok újítást hozott, ilyenek például a fémlemezborítású gépek, vagy a több motoros bombázók. A repülőgépek gyártása gyorsan növekedni kezdett. A háború éveiben Németország többit 48 ezer, Nagy-Britannia 58 ezer, Franciaország 67 ezer, a többi hadviselő pedig több mint 45 ezer repülőgépet épített.
0: A háború után a legtöbb katonai pilóta repülőgépet vásárolt, és vándorcirkuszok tagjaiként népszerűsítették a repülést. Az első légitársaságok a háborúk végével rögtön meg is születtek. Az 1920-as évek elejére már számos légitársaság létezett.
1: A második világháború alatt szintén sokat fejlődtek a katonai gépek. Ekkor jelentek meg a kifejezetten légitámadásra alkalmas bombázók és az első sorozatban gyártott sugárhajtású repülőgépek is. A háború után a polgári repülés ismét nagy fejlődésnek indult. Egyre gyorsabban és egyre több utasszállító repülőgépet készítettek. Ekkoriban a repülők súlya már megközelítette a 70 tonnát és 100 utasszállítására voltak képesek, hatótávuk a 8000 kilométert is elérte.
0: Az 1970-es évek újabb mérföldkövet jelentettek a katonai repülés terén. Akkoriban az új típusú, nagy teherbírású és több funkciós repülőgépek tervezését helyezték előtérbe. Az amerikai légierő következő generációs légifölény típusául a McDonnell Douglas F-15 Eagle gépet választották, amely az elkövetkező idők legeredményesebb vadászrepülőgépe lett. Több mint 100 ellenséges gép lelövésével, saját veszteség nélkül. A hidegháború befejeztével már nem feltétlenül a katonai fejlesztéseken volt a hangsúly, így a polgári utasszállítás az 1980-as évekkel újra fejlődésnek indult, és még a mai napig is folyamatosan fejlődik.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amint megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Takács Leo és Farkas László. Lehet tanulni mobillal. A mobiltelefonok és tabletek rohamos fejlődése rengeteg iparágban megkönnyíti a munkát. Miért ne lehetne ez így az oktatásban is?
1: Az LG, a Microsoft, a Google és az Apple is azon dolgozik, hogy a telefonokat iskolabaráttá tegye. Magyarországon a legtöbb iskolában tiltott a mobil használat. A döntés az iskolákra van bízva, de a HVG adatai szerint a szülők nagy része nem támogatná a mobiltelefon iskolákban való felhasználását.
0: Megkérdeztünk erről néhány tanárt is, az eredmény igazán meghökkentő lett. Ön támogatna mobiltelefon iskolákban való felhasználását?
2: Ha a kultúrát mobiltelefon használatra megtanítanánk a gyerekeket, hogy ilyen módon is lehet, akkor azt gondolom, hogy a tanórák is számukra is talán még élvezhetőbbé és színesebbé tehetőek.
3: Igen, támogatnám, de nagyon leszabályozva gondolnám azt, hogy be lehet nevezetni a gyerekeknél.
4: Igen, olyannyira, hogy volt is már alkalom, hogy énekórán elővettük a mobilokat. Magyar órán is használtunk már e-tananyagot, például a Learning Gaps vagy a Redmenta oldalakat rendszeresen használom. Ott a magyaros osztályaimmal van osztálymappánk, és különböző tananyag részekhez ott tartalmakat tudok megosztani a tanítványokkal. Ők ezt megoldják, és én egy statisztikában látom, hogy milyen eredménnyel, milyen sikerességgel oldották meg a feladatot, miben van segítségük további, vagy szükségük további segítségre részemről.
5: Hát vannak olyan körülmények, amik mellett természetesen támogatnám, hogyha ennek a háttere adott lenne.
1: A legtöbb szülő azért fél ettől az ötlettől, mert nem nagyon kontrollálható, hogy gyereke mit csinál a készülékén. Megkérdeztünk egy-két gyereket, hogy ők vajon játszanának-e órán.
6: Nem hinném, mert félnek, hogy lebukok, és akkor büntetést kapnék.
7: Én is elkockulnék, mert én is félek attól, hogy lebukok, és nem szeretek büntetést kapni.
8: Hát én nem kockulnék újra, mert azt a csúnya gyerekek csinálják.
9: Kész vagyok a feladattal, akkor lehetséges, viszont megpróbálnék nem játszani.
10: Nem, én nem.
11: Én, hogyha engedélyezte a tanár, akkor igen.
12: Biztosan nem játszanék.
9: Van hátránya is, meg előnye is. Azért lenne hátránya, mert hogyha ezen tanulnánk, akkor sokan nem a tanulásra használnák szerintem a telefont. Viszont előnye meg az lenne, hogy nem kéne cipelni a hátizsákokat, hanem csak egy telefon lenne a zsebünkben.
13: Hát szerintem nem lenne olyan jó, mert hát simán lefagyhat például a gép.
12: Összetörik, lejted, eltörlődik. Hát nem lenne jó.
14: Szerintem az az előnye, hogy nagyon sokszor van olyan, hogy nem hozzuk el a tankönyvet, és nem tudunk órán dolgozni, meg hát tudunk vigyázni egy tabletre 12 évesen szerintem.
11: Szerintem igen, hiszen ugye, hogy nem kell munkafüzet, se füzet.
13: Szerintem igen, mert az már egy kicsit hát jobban hatna a jövőnkre.
11: Hát szerintem részben jó ötlet lenne, viszont vannak olyan emberek, akik ezt nem tudják megfizetni.
0: Én mindenképp sokkal szívesebben tanulnék onnan, hiszen ahogy egy-két tanár is mondta, vizuális dolgokat, ha látunk, akkor a sokkal jobban meg tudjuk jegyezni. Nagyon sok információt szeretnénk nagyon gyorsan megkapni. Ezt az interaktív oktatás is az e-tananyag nagyon jól elősegíti.
1: Tehát a mobilon, tableten való tanulás pár év múlva már teljesen megszokott lesz a világon.
0: Felmerültek aggályok a szülők és a tanárok részéről is az órán való odafigyelésről. Bár a diákok elmondásuk szerint nem játszanának órán, mégis szükség lenne valamilyen szoftverre, ami megakadályozza ezt. Ilyenek már léteznek, használták őket korábban például céges gépeken is.
1: Szabályozható, hogy a gyerekek óra alatt milyen funkciókat érhetnek el eszközeiken, és egy képernyő monitorozó szoftver is áll a tanárok rendelkezésére.
0: A Promethean nevű márkát már biztos ismeritek, a legtöbb iskolában található minimum egy ilyen interaktív tábla. Ez a cég olyan iskoláknak ad el tulajdonképpen tantermeket, akik már e-tananyagot használnak.
1: Egyelőre csak az Egyesült Államokban és a Skandináv félszigeten gyakori az ilyen iskola, de a többi ország is majd vélhetően alkalmazza ezt a módszert.
15: Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, amit rengetegen kimondanak magukban, de kevesen mondanak ki hangosan. Ez pedig az életmódváltás. És rögtön az elején tegyük tisztába. Nem fogyókúráról beszélünk, nem edzőteremről és nem újévi fogadalmakról.
1: Hanem arról a mondatról, ami egyszer csak megszületik az emberben. Nem akarok tovább így élni. Amikor reggel fáradtan kelsz, napközben nincs energiád, este pedig csak túl akarsz lenni a napon. És közben érzed, hogy ez nem az az élet, amit szeretnél.
0: Az életmódváltás nem ott kezdődik, hogy mit teszel, vagy mennyit mozogsz, hanem ott, hogy valami már nem működik. A tested jelez, a lelked jelez. Csak sokáig nem akarunk odafigyelni rájuk.
1: És érdekes módon ma már nem csak 40-50 évesek érzik ezt. Egyre több fiatal mondja azt, állandóan fáradt vagyok, nincs kedvem semmihez, mintha mindig le lennék merülve. Ez nem lustaság, ez túlterheltség.
0: Az életmódváltás szó azért ijesztő, mert sokan úgy képzelik el, hogy holnaptól minden megváltozik. Koránkelés, edzés, saláta, cukormentes élet és motivált mosoly.
1: És ez pont ezért bukik el, mert az életmódváltás nem sprint, nem új én 30 nap alatt, hanem lassú irányváltás. Nem mindent kell megváltoztatni, csak valamit.
0: Az életmódváltás sokszor egészen apró dolgokkal kezdődik. Például azzal, hogy nem nyomkodod a telefont elalvás előtt, vagy azzal, hogy nem mondasz igent mindenre. Vagy talán azzal, hogy heti egyszer tényleg megállsz.
1: Vagy azzal, hogy elkezdesz figyelni magadra, nem másokra, nem elvárásokra, hanem arra, hogy neked mire van szükséged. Ez a már forradalmi gondolat.
0: Sokan ott rontják el, hogy az életmódváltást büntetésnek élik meg. Mostantól nem ehetek ezt, nem csinálhatom azt. Pedig az igazi életmódváltás nem elvesz, hanem visszaad.
1: Visszaad energiát, visszaad fókuszt, visszaad nyugalmat, és ami talán a legfontosabb, visszaadja azt az érzést, hogy irányítod az életed.
0: És beszéljünk arról is, amiről ritkán beszélünk. Az életmódváltás nem csak testi dolog. Sokszor azt jelenti, hogy elengedsz embereket, határokat húzol, nemet mondasz, vagy kimondod, hogy elfáradtál.
1: Igen, van akinek az életmódváltás az, hogy kilép a mérgező kapcsolatból. Van akinek az, hogy kevesebbet dolgozik. Van akinek az, hogy végre segítséget kér. Ez mind életmódváltás.
0: És fontos kimondani, nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindig csinálni, nem kell minden nap motiváltnak lenni. Az életmódváltás nem arról szól, hogy soha nem esel vissza, hanem arról, hogy újra és újra visszatérsz ahhoz, amitől jobban vagy.
1: Ezért bukik el sok ember, mert egy hibánál elfeladja. Pedig az életmódváltás nem vizsga, nincs bukás, csak tanulás.
0: Talán a legfontosabb gondolat, az életmódváltás nem arról szól, hogy más legyél, hanem arról, hogy jobban legyél. Nem egy új személyiségkel, csak egy élhetőbb élet.
1: És ha most ezt hallgatod, és érzed, hogy igen, ez rólam szól, akkor tudd, nem kell holnaptól mindent megváltoztatni, elég ha ma egyet.
0: Egy döntést, egy szokást, egy határt, egy apró lépést önmagad felé.
1: Mert az életmódváltás nem egy nagy pillanat, hanem sok kicsi, és mindegyik ugyanarról szól, törődsz magaddal.
0: Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, nem kell tökéletes élet, csak olyan, amiben jól vagytok.

97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rázga Zsombor. Ha az ember gyengén látó, akkor rengeteg dolog sokkal nehezebb. Ezúttal arról fogok beszélni, hogy én, mint gyengén látó, hogyan szoktam általában olvasni. Rengeteg módja van az olvasásnak. Most felsorolok pár olyan alternatívát, amit én is tudok alkalmazni, ha a kedvenc könyvemről van szó. A hagyományos könyv. Gyengénlátó létemre rengeteg hagyományos papírkönyvet olvasok. Ilyenkor az a lényeg, hogy a

0: Szeretem, mert nagyon praktikus. A hangos könyv. A hangos könyv talán nem jut hirtelen az ember eszébe, ha olvasásról van szó, de nekem ez is egy nagyon egyszerű mód arra, hogy akár az autóban hallgassam a kedvenc könyvemet. Ha valaki megkérdezi, hogy az eddigi felsorolt olvasási módszerek közül melyik a kedvencem, talán a hangos könyvet tudnám mondani, mivel ehhez tényleg nem kell semmi, csak egy telefon. Rengeteg teljes hangos könyv található meg, akár a YouTube-on is. Szerintem ezekből a példákból kiderül, hogy rengeteg lehetőségem van az olvasásra, még gyengéllátóként is.
1: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
2: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
3: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.
1: Ez a Táskarádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond és Dukő Alexandra. A Stranger Things és az Enola Holmes sztárja, Millie Bobby Brown a Damsel című filmben ezúttal kardot ragadt. A nők napján bemutatott akciófilm nagy sikert aratott, amit a főszereplőnek közölhet. A filmben Elodie, azaz Millie Bobby Brown házasságra készül egy elragadó herceggel, amikor a lányt áldozatul felajánlják egy tűzokádó sárkánynak.
1: Ami azt illeti, a vélemények nagyon különbözőek. A Millie fanoknak nagyon tetszett, főleg a színésző brilliáns játéka miatt. Ám azok az emberek, akik főleg a történetet figyelik, nincsenek elragadtatva.
0: A legtöbb kritikus azt mondta, hogy a film jó és érdekes, csupán annyi a baj vele, hogy lassú. Ez röviden annyit jelent, hogy lassan mennek benne a történések. Először is fél óra elmegy a bevezetéssel, és amikor előzőt bedobják a verembe, izgalmassá válik a történet, ám ez nem tart sokáig. Onnantól már csak húzzák az időt, mondta ezt az egyik kritikus.
1: Aki Millie több filmjét is lát, annak feltűhet, hogy a színésznő szemében nem megjátszott a félelem. A főszereplő azt nyilatkozta, hogy néhány jelenetben nem csak színészkedett, hanem ténylegesen félt a sárkánytól. Igazából a színfalak mögött egy nagy bábot alkalmaztak, ám a hangja mély és hátborzongató volt.
0: Millie kutyája több forgatáson is részt vett a színfalak mögött. Vinny, a pudli keverék nagyon intelligens, sőt a színésznő elmondása szerint a kutya azt is tudja, hogy Millie mikor van szerepben

0: és mikor nincs. Ám amikor Eladit bedobták a verembe, elvileg Vinny nagyon megijedt, és elkezdett keserbe sinugatni, viszont Millie rögtön megnyugtatta.
1: A színésznő a mai napig szorgalmasan dolgozik, mivel nem csak ezen a filmen dolgozott, hanem eközben az Enola Holmes 3-on, valamint a Stranger Things 5. évadán is. Sőt, saját márkája, a Florence, mindeközben piacra dobta a ruha kollekcióját.

0: 12 óra. Fehérvári hírek a Táska Rádióban.
1: 2026. június 25-én 50 éve szentelték pappá Spányi Antal püspököt. Nagy sikert hozott a 2026-os múzeumok éjszakája. Ebben a hónapban is izgalmas kiállításokkal vár mindenkit a Vörös Marti Mihály könyvtár. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Szombaton délután Spányi Antal pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából hálaadó szentmisét mutatott be a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival és az Egyházmegye papságával együtt az egyházi rendszentségének minden kegyelméért Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök a Szent István székesegyházban. A jeles alkalomból 14. Leó pápa is áldását és jó kívánságait küldte Spányi Antalnak, aki életét elkötelezetten Isten népének tanítására és evangelizálására, valamint munkálkodását és törekvéseit Krisztus parancsainak hirdetésére és kincseinek feltárásának szentelte, áll a Szentatya üzenetében. A székeskáptalan az egyházmegye a hívek és a misé jelenlévő közösség nevében Hajdú Ferenc nagyprépost köszöntötte a megyés püspököt. Hálát adott Isten megtartó kegyelmért, melynek segítségével immár 5 évtizede szolgálhatja az egyházat. Egy személyes történetet felelemenítve kiemelte, hogy a feladatuk kellő alázattal mindig gondoskodó plébánosnak maradni, és Spányi Antal pontosan ezt tette, majd 3 ajándékot nyújtott át. Az első a megyés püspök számára kedves Szent Kristóf ház és Lea otthon fejlesztése. A második a szellemi ajándék az egyházmegye papsága, az egykori évfolyamtársak és barátok gondolataiból készült könyv, míg a harmadik a lelki ajándék az egyházmegye papsága által felajánlott 548 szent mise, ami ezt a hálaadást, köszönetet az égben is megerősíti. Végezetül megköszönte Spányi Antal hűségét, szolgálatát és példamutatását. Az aranymisén a homiliát dr. Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek metropolita mondta, aki kiemelte, hogy a székesfehérvári egyházmegye Szent Istvántól eredeztethető és olyan nagy jelentőségű püspökök formálták korábban, mint Prohászka Ottó Kár. Az ő feladatuk pedig tovább vinni ezt az örökséget és a lélek erejével hirdetni az evangéliumot úgy, hogy figyelnek az idők jeleire és a hagyományokat megtartva, ehhez segítségül hívják a modern kor vívmányait is. Majd a papi hivatás összetettségéről szólt. Mint fogalmazott, aki mindenkihez jó, az senkihez sem jó. A papoknak pedig Krisztus tanításait kell továbbítaniuk a hívek felé. Veteránautó kiállítás, báb és nyomozós játék, interaktív kiállítások, tánc, muzsika és jókedv. 2026-ban is sokan voltak kíváncsiak a múzeumok éjszakája székesfehérvári programjaira. A rendezvény látogatója megvásárolt karszalagokkal a Regőci István Alapítvány a koronavírus árváiért szervezetet támogatták. Bárbele nézett az ember programfüzetet, lapozgatót, kék karszalagot viselő kisebb-nagyobb társaságokat látott, akik jó hangulatban találgatták, hova is térjenek bele. Legközelebb. A múzeumok éjszakája székesfehérvári programkínálata csalogató volt, hiszen 1000 forint is adományért cserébe 22 helyszínen közel 100 program várta a látogatókat. A karszalagot vásárlók adományaikkal a Regőci István Alapítvány a koronavírus árváért szervezetet támogatták. A Városház téren veteránautók és motorok sorakoztak a nagyok és főleg a kicsik legnagyobb örömére, akik boldogan huppantak fel egy segédmotoros kerékpára, vagy ültek be egy korabeli Porsche vezetőülésébe, de megtalálható volt a téren a klasszikus Trabanttól a Mercedesig számos remek állapotban megőrzött veterán jármű. Idén is nagyon népszerű volt a városházi körséta, amely során Cserpalkovics András polgármester vezette körbe az érdeklődőket a gyönyörű épületben. Az Óramúzeumban este 7-től minden órában felcsendült a Verkli muzsika. A múlt dallamai kíséretében a látogatók egy különleges rajzpályázat alkotásait is megnézhették, míg a kicsik napórákat készíthettek, vagy kincsvadászaton vehettek részt. A romkertben interaktív nyomozós játék dolgoztatta meg az agysejteket, míg a Fehérvár megyei levéltárban hangszersimogató várta a kicsiket és nagyokat. A székesfehérvári egyházmegyei múzeumban Smohaja András múzeumigazgató kurátori tárlatvezetését élvezhették a Veletek vagyok minden nap című kiállításon, ami után a székesfehérvári fúvószenekari egyesület különleges koncertje következett, akik népszerű popdalokat új köntösbe öltöztetve táncoltatták meg a nagy érdeműt. A Szent István Király múzeumban este 20 órakor interaktív tárlatvezetés indult a Tusztusz kiállításon, melyen a látássérültek regionális közhasznú egyesületének tagjai is részt vettek. A Szent II. János Pál pápa életét bemutató kiállítás igen népszerű volt, sokan várakoztak türelmesen a tárlatvezetésre és a bejutásra. Júniusban a VMK és a tagkönyvtárai 4 egyedi kiállítással várják az olvasókat és az érdeklődőket. A Best of Gorzium tárlaton a képeslapnyi nyelv Provence, a nyarajon kedvenc hírességével című kiállításon és a használható természettállat is várja a vendégeket. A Művészeti Szakgimnázium növendékei idén könyvillusztráció és borítóterveket mutatták be a nagy közönség számára. A fotó és grafika szakos fiatalok alkotásaiból összeállított tárlat június 30-áig látogatható a VMK olvasótermében. Sárosi István nyugalmazott gépészmérnök gyermekkora óta szenvedélyesen gyűjti a képeslapokat. Mára már 50-60 ezer darabból álló képeslap gyűjteményének tematikus válogatásaival rendszeresen találkozhatnak bemutatókon és kiállításokon az érdeklődők. A gyönyörű képeslapokból összeállított hangulatos kiállítás is június 30-áig nézhető meg a VMK Tolnai utcai tagkönyvtárban. Júniusban az érdeklődők megnézhetik, júliusban pedig a nyaraláshoz már ki is kölcsönözhetik ezeket a köteteket. A kiállítás július 2-áig várja a könyvbarátokat. A Széna Egyesület a családokért idén nyáron ismét meghirdette a tavaly nagy sikerrel megvalósult Játszótérről Játszótérre közösségi programját, amely június 22-től egészen augusztus 31-ig várja a székesfehérvári és környékbeli kisgyermekes családokat. A kezdeményezés célja, hogy a családokat közös élményszerzésre, aktív kikapcsolódásra és egymás megismerésére ösztönözze. A résztvevők a nyár folyamán különböző játszótereket keresnek fel, az élményeket pedig fényképpel dokumentálják egy zárt Facebook csoportban. 30 évvel ezelőtt ugyanis egy székesfehérvári játszótéren találkozó anyukák közösségéből született meg az az összefogás, amelyből később a Széna Egyesület létrejött. A mostani kezdeményezés ezt a közösségteremtő hagyományt szeretné továbbvinni. A résztvevő családok feladata, hogy a regisztrációt követően csatlakozzanak a zárt Facebook csoporthoz, majd legalább 10 székesfehérvári játszóteret látogassanak meg a program időtartama alatt. Minden helyszínről egy fényképet kell feltölteniük a csoportba, saját bemutatkozó bejegyzésük alá, megjelölve a látogatást, dátumát és helyszínét. A regisztrációról bővebb információ az Egyesület honlapján olvasható.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Július 26-án játssz az első meccsét az MB2-ben a Vidi. A Gyirmót és a Nagykanizsa váltja a kiesett Budafokot és Békés Csabát az MB2-ben. A feljutott Vasas és Honvéd helyére pedig az MB1 két kiesője, a Diósgyőr és a Kazinc Barcika érkezik. Az új idény első fordulójára július 26-án kerül sor.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 9-7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigola Marnamás és Szép Laki Emma. A tanulás sokak számára gondot tud okozni, még a felnőtteknél is. A tanulás egy olyan dolog, amit el kell fogadni, ebből bajod nem lehet. Elhoztunk nektek pár tanulási tippet, amivel hatékonyabb lehet a tanulás.
1: Az első dolog, amit a könnyebb tanulás érdekében tehetsz, az az, hogy nem kapkodsz. Ha kapkodsz, akkor biztos, hogy nem lesz hibátlan az írásbeli, akár a szóbeli megtanulandó házi feladatod. Tanulni csak úgy lehet, hogyha felmész a szobádba, vagy valamilyen csöndes helyre, ahol nyugodt környezetben lehetsz. Fontos, hogy behozd az idődet, hogy ne az egész hétvégét és ne az egész délutánod menjen el vele.
0: A koncentrációhoz szükséges egy pohár víz. A víz serkenti az agy működését, így jobban tudsz odafigyelni. Fontos a kellő mennyiségű pihenés is. Úgy lehet a legkönnyebben odafigyelni, ha egy-egy tantárgy tanulása között tartasz pár perc pihenőt, de ez nem csak a tanulásra vonatkozik. Egyél egy kis csokit, szállj rá időt.
1: Valaki úgy osztja be az idejét, hogy pénteken megcsinálja az írásbeliket, szombaton pedig a szóbeli tanulnivalókat. Persze ez nem mindenkinél valósul meg. Akadnak olyanok is, akik felmondják maguknak felvételre és onnan tanulják meg. Mások az utolsó napokra halogatják a tanulást és előre tolják a szórakozást.
0: Vannak a magolós típusok. Ők csak úgy tudnak tanulni, ha bemagolják az egészet. Ez persze rövid távon jó, de hosszú távon már nem annyira. Ez a fajta tanulási mód a vizsgák időszakában nem a legjobb ötlet. Ha biztosra akarsz menni abban, amit megtanultál, akkor kérd meg barátodat, valamilyen családtagodat, hogy segítsen kikérdezni. Te hogyan szeretsz tanulni? Ha neked is van tanulási tipped, akkor küldd el nekünk.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor, Hedvig Mira és Vörös Csenge. Bár a nagy fináléra még várni kell, öröm nézni, ahogy a szemünk előtt felnőtté váló gyerekcsapat ismét megmenti a világot. Továbbra is maximális hőfokon ég a valaha készült egyik legkreatívabb sorozat. Ez a nap is eljött végre, május 27-én felkerült a Netflixre a Stranger Things várva várt negyedik évada. Alig ha nem, soha korábban nem volt annyira aktuális az ólomlábakon jár az idő kifejezés, mint most. Elvégre 2019-ben láthattuk utoljára az álmos amerikai kisváros Hawkins vicces gyerekcsapatát, amint a Stephen King regényekből szökött szuperképességekkel rendelkező tini lány a magyar verzióban Tizinek elkeresztelt Eleven, Millie Bobby Brown segítségével legyőzik a förtelmes világ förmedvényeit. Más néven a helyen lefele szörnyetegeit.
1: Pár évvel ezelőtt, egészen pontosan 2016-ban egy olyan sorozat látott napvilágot a Netflixen, amelyet sokan, köztük én is, nem nagyon tudtak hova tenni, pláne értelmezni. Sci-fi horror gyerekszereplőkkel a 80-as évek elején? Hát már akkor sokan sejtették, hogy ebből vagy nagyon nagy bukta lesz, vagy akkorát fog szakítani, amely meghozza a várva várt Rivalda fényt az, akkor még pályafutás elején járó streaming szolgáltatónak. Nos, mindenki nagy szerencsére az utóbbi jött be, hirtelen mindenki a Netflixet nézte, mi pedig olyan sorozattal lettünk gazdagabbak, amelyek egyszerűen vétek lett volna kihagyni. De mitől is működött ennyire a Stranger Things? Egészen egyszerűen olyan tökéletes egyveleget kaptunk, amelyet minden korosztály képes volt magába szippantani, már a főcímtől kezdve. Ami utána jött, arra, meg egyszerűen nem voltunk felkészülve. De tényleg.
2: A gyerekszereplők zseniálisak voltak. A hangulat és zene pazar volt, a 80-as évekbeli feeling és a számos popkulturális utalás pedig akkora löketet adott az egész produkciónak, hogy már pár epizód után érezhető volt, hogy akár a végtelenségig is képes lettem volna nézni, de gondolom ezzel nem voltam egyedül. Egy igazi mesterművel volt dolgom, amelyben a legapróbb részletek is olyan műgonddal voltak kidolgozva, hogy szerintem ilyet szériában még nem nagyon láttam. A második évad aztán tovább mélyítette a történetet, a srácok is nagyobbak lettek, így más és más problémákkal kellett megküzdenünk az életben, ám ami rájuk várt, arra egyszerűen nem lehettek felkészülve, mégis ügyesen vették az akadályt. A harmadik, szerintem egyértelműen a legjobban sikerült évad pedig mindezt még jobban megfejelte, és már az utolsó részek közben megfogalmazódott bennem a gondolat. Ezt vajon hova lehet még fokozni?
0: Nos, lehet, vagyis lehetett, és még a negyedik évad záró darabjai hátra vannak, amelyek már most látom, hogy ki fogják sütni az agyunkat. Csak győzzük kivárni. A Stranger Things harmadik évada eléggé kuszán ért véget, úgy is lehet fogalmazni, hogy a nagy csata utáni levezetésben eléggé megkavarták nekünk a szálakat a készítők. A brigád szétszélett, lényegében két különböző államban tengődnek, így érdekes lesz majd látni, hogyan találnak újra egymásra. Szóval Tizi, Millie Bobby Brown, Bill Noah Schnapp és úgy az egész Byers család Kaliforniába tették át székhelyüket, míg a többiek, Mike, Dustin, Lucas, Max, Nancy, Steve, Robin és Erika maradtak Hawkinsban, ahol elsősorban a gimi és a felnőtté válás nehézségeivel próbálnak megküzdeni. Közben Joyce Byers, Viona Ryder egy rejtélyes csomagot kap Oroszországból, amelyből ő is végre megtudja, amit mi már rég tudtunk, hogy Jim Hopper, David Harbour életben van.
1: Eközben az új szereplők is leteszik a névjegyüket, köztük a legérdekesebb figura Eddie Manson, Joseph Quinn például egy olyan szörnyűségnek lesz a szemtanúja, amely tovább borzulja a kedélyeket a mostanra a tragédiák központjába váló Hawkinsba.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz a mikrofonnál Jancsek Roland és Kenikel Krisztián. Tudjátok, honnan indultak a híres kocsi márkák? Ha nem, most megtudhatjátok. Hiszen olyan érdekesek ezeknek az autómárkáknak a története, kár lenne kis részletekbe tömöríteni. Szerintünk sok autófanatikust érdekelt ez a téma. Így hát nem húzzuk az időt, kezdjük a Dodge és Mazda történetével.
1: A Dodge története visszanyúlik 1901-be, amikor a Dodge fivérek átköltöztették a Dodge Brothers kerékpárgyárat a Michigan Detroitba, az amerikai autóipar későbbi fővárosába. A fivérek csapágyainak szükség volt a gyerekcipőben járó autóiparnak, és a testvérek egy pár korai Oldsmobile alkatrész szervezésében is részt vett.
0: 1902-ben a Dodge fivéreket felkereste Henry Ford, aki egy saját autógyár megalapításához keresett finanszírozási segítséget. A Dodge fivérek segédletével Ford megalapította a Ford Motor Company-t, és a Dodge Brothers alkatrészeket gyártott a Fordnak.
1: 1914-ben a fivérek megalapították a saját autógyárokat, amelynek a Dodge Brothers Motor Vehicle Company nevet adták. Az első 50 autószalon több száz jelentkezőből választották ki, ezek némelyike a mai napig is Dodge kereskedésként működik. 1917-ben a Dodge Brothers az amerikai hadsereg számára kezdett terautókat építeni, mely tevékenységet az első világháború után is folytatták, immáron civil megrendelők számára.
0: 1925-ben a Dodge Brothers Company 148 millió dollárért felvásárolta a Dillion Rind & Company amerikai befektetési bank. A vételár az eddig legmagasabb készpénzes tranzakció volt. A Dillion Rind 1928. július 31-én a Dodge-ot eladta a Chryslernek.
1: A Chrysler az 1960-as évek végén felvásárolta a Brit Roots Groupot, a francia Simcat és a spanyol Bayrost, és így létrehozták a Chrysler Europe-ot. A Dodge márkát a Roots Group Camer és Carrier márkájú könnyű terautói kezdték el használni. Valamint a Simca 1100 furgon és pick-up változatain és a spanyol gyártmány nehéz terautókon leggyakrabban a Dodge 50-es sorozatát használták katonai és civil célokra. Bár ezek csak nagy ritkán jutottak ki az Egyesült Királyságból, a spanyol építésű nehezebb 300-as sorozat darabjait 4x2-es, 6x4-es, 8x2-es és 8x4-es meghajtásra készítették. Exportpiacokra a Fargo vagy DeSoto márkákkal látták el. Innen jutott el a Dodge automárka olyan típusához, mint például a Dodge Challenger.
0: A Dodgehoz hasonlóan a Mazda se autógyártással kezdte a pályafutását. A története Toyo Korkogyo Kó néven kezdődött 1920-ban Japánban. 1927-ben a Toyo Korkogyo a gépgyártás után járműgyártás felé fordult, amikor 1931-ben bemutatta a Mazda Go-t, ami egy motoros riksára hasonlító háromkerekű jármű volt. A Toyo Korkogyo a II. Világháború alatt végfegyvereket gyártott a japán hadsereg számára. Ezek közül a Type 99 puska a leginkább említésre méltó. A vállalat formálisan csak 1984-ben vette fel a Mazda nevet. Jó lehet, már kezdetektől minden autóját ezzel a névvel értékesítette. A R360-at 1960-ban mutatták be, amit 1962-ben a Karol követett.
1: A Ford Motor Company tulajdonában kezdetben a 15%-a volt, azonban miután a cég pénzügyi válságba került, a Ford 33,4%-a növelte a részesedését a Mazdában. 1999. március 31-én, amivel megszerezte az ellenőrzést a vállalat felett. A Ford egyik vezetője szűződik a kiemelés a válságból. A Ford több modelljét is Mazda alapokra építette, mint például a Ford Probe-ot, az észak-amerikai Ford Escort későbbi modelljeit, és a Mercury Trackert, valamint a Mazdával együttműködő fejlesztették ki a Ford Escape per Mazda Tribute párost.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táska.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Megyeri Maja és Radics Dorka Hiromi. A mai adásban a démonokról és az angyalokról lesz szó.
1: A démon eredetileg Istent jelentett. Később az isteneknél alacsonyabb, embereknél magasabb rendű lényeket jelölték ezzel a névvel. A démonok mitológiailag az istenek és az emberek között állnak, és lehetnek jó szándékúak, vagy akár gonoszak is. Azonban legyen akármilyen jellemű, a legtöbb démon képes tudatbefolyásolásra, mások megszállására. Szinte minden nép mitológiájában találkozunk velünk. Az ókori egyiptomiak képzelete szerint mérhetetlen sok ilyen démon van, akik mindenütt az ember közelében laknak, vízben, földben és levegőben.
0: A Biblia a démonokat nem misztikus, hanem létező, de láthatatlan lényekként mutatja be. A démonok olyan szellemi lények, akik a Sátán királyságában, a gonosz angyalok alatti hatalmi szinten vannak. Testük nincs, föld közelben élnek, a legfőbb céljuk az, hogy az emberek testébe költözhessenek, és a bűnös kívánságaikat rajtuk keresztül végrehajthassák. Jézus Krisztus szolgálatainak szerves része volt a démonok kiűzetése az emberekből. Egyes esetekben így gyógyítva meg az embereket.
1: És most egy kicsit az angyalokról. Az angyalok a zsidó, a keresztény és a muszlim vallásban Istennél alacsonyabb, az embernél magasabb rendű szellemi lények. A Biblia szerint az angyalok Isten teremtményei, semmiféle megkülönböztetett tiszteletet nem igényelnek. A jó angyalok Isten akaratát adják hírül az embereknek és segítenek rajtuk. A bukott gonosz angyalok démonokként vagy ördögökként is ismertek. Maga a Sátán is angyal volt, a fény angyala, de fellázadt Isten ellen, emiatt egy mennyei háború veszteseként letaszították. Az angyalok erejükre és hatalmukra nézve is magasabb rendűek az embereknél és kapcsolatokban állnak velük.
0: A Biblia szerint az angyalok teremtett, de a jövőt tekintve örökké létező, megsemmisíthetetlen, természet fölötti szellemi lények, akik Istenhez és az emberekhez hasonlóan személyiséggel, vagyis intelligenciával, a beszédre való képességgel, érzelmekkel, akarattal és öntudattal rendelkeznek. Szellemi testük van, képesek testben megjelenni a föld szférájában, és így részt venni a földi eseményekben. Vannak jó, illetve gonosz angyalok. Életterüket tekintve pedig a menny és az ég különböző szintjein kívül, a föld felszínén és a föld mélyében is megtalálhatóak. Számuk meghaladja 100 milliót, ám pontos adatokat a Biblia nem közöl velünk.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Naár Barbara és Fónai Dorka. A mai adásunkban Regan Bone Man-nel ismerkedhetsz meg.
1: Rory Charles Graham művész nevén Regan Bone Man 1985. január 29-én született. Az angol nemzetiségű férfi énekesként és dalszerzőként is tevékenykedik. Az énekes Hackfieldben, Kelet Sussexben született. Graham először Ringmer King Ring akadémiáján járt, de onnan kitoloncolták, így szülővárosának főiskoláján folytatta tanulmányait.
0: Ezután az énekes Brightonba költözött. Itt egy barátja éppen rapcsoportot alapított, és felkérte Grahamet, hogy csatlakozzon hozzájuk. A rapcsoportnak köszönhetően olyan emberekkel találkozott, akik segítették karrierjének megkezdését. Az elkövetkezendő néhány évben hip-hop műfajokban játszottak. Mivel zenei karrierje az Hackfield környéki helyi ifjúsági klubokban kezdődött, Graham továbbra is visszatér a környékre és fellépéseket ad.
1: Most beszéljünk egy kicsit Graham családi állapotáról. Graham 2019. májusában házasodott össze Beth Rue-val. Gyermekük Royben azonban már 2017. szeptemberében megszületett.
0: Első slágerét, a Human, 2016. júliusában adta ki a Columbia Records. A csúcspont az volt, amikor Ausztriában, Németországban, Belgiumban és Svájcban is az úgynevezett singles chart, magyarul kislemezlista első helyén állt. A dal Ausztriában, Németországban, Olaszországban, Hollandiában, Svédországban és Svájcban is aranyminősítést kapott. Graham debütáló albuma, ami szintén Human címmel jelent meg 2017. február 10-én lett kiadva. Ez elnyerte a BBC Music Award díját, valamint Grahamet az év művészének is jelölték. A Human máig is Regan Bone Man leghallgatottabb zenéje, ugyanis a YouTube-on 992 millió nézettséggel bír.
1: 2017-ben megjelent a Skin című zenéje, amivel nagy sikerre tett szert. A dal inspirációja Grahamtől jött, amikor az Ónok harca egyik epizódját nézte, amiben Jon Snow és Ygritte kapcsolatáról volt szó. A klippet, ami már a 102 milliós nézettségnél jár a YouTube-on, Greg Davenport rendezte.
0: Szintén 2017-ben megjelent a Broken People című zene, ami 39 milliós nézettséget ért el a YouTube-on. Ezt a slágert Logic-kal, teljes nevén Sir Robert Bryson Hall-lal közösen adja elő. A dal Graham Bright című albumában kapott helyet.
1: 2019-ben kiadta legfrissebb számát a Giantet, amit Calvin Harris-szel közösen kollaborált. A dalt a Columbia Records-on keresztül adták ki január 11-én. A Giant ott egymást követő héten a második helyen állt az Egyesült Királyság beli listán, valamint a dal a top listák elején állt Belgiumban, Mexikóban és Skóciában.
0: Neked melyik a kedvenc zenéd Regan Bone Man-től? Írd meg nekünk a Facebookon!
2: 97.5 Táskará.

0: Észvejétő Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Varga Sagát Csaba, Fűrjes Csenge és Hedrik Mira. Miről árulkodik az, ha unatkozol? Most megtudhatod. A mindennapok egyhangúságában sokszor veheted észre magadon, hogy unatkozol. Eddig lehet nem is törődtél ezzel annyira, pedig fontos jelentése lehet a számodra.
1: Az unalom egy pszichológiai jelenség, ami egy olyan helyzetre jellemző, amiben nem vonzódsz be teljesen, és azt érzed, hogy az idő végtelenül lassan telik benne. Ilyenkor azt is tapasztalhatod, hogy nehezen tudsz koncentrálni. Ezek az érzések mások számára is ismerősen csenkednek, hiszen van olyan kutatás, amely szerint a diákok 90%-a egyszer biztosan unatkozik a nap során. De vajon mit jelent az, amikor azt érzed, hogy unatkozol?
2: Az azt jelenti, hogy nem köt le, amivel éppen foglalkozol. Amikor unatkozol, az általában annak a jele, hogy az adott tevékenység, amiben vagy, már nem tud teljesen lekötni. Ilyenkor érezheted, hogy legszívesebben teljesen máshol lennél és más csinálnál. Ha megteheted, ilyen helyzetben érdemes más elfoglaltság felé nézned, ami szórakoztatóbb számodra.
0: Érdemes lehet szintet lépned. Ha azt érzed, hogy egy adott tevékenységhez az unalom érzése társul, az lehet annak a jele, hogy már annyira jól megy a tevékenység számodra, hogy nem tudja fenntartani a figyelmedet. Ha például egyszerűbb angol szövegeket hallgattál eddig, de már kívülről fújod és alig figyelsz rá, azt jelenti, hogy érdemesebb egy nehezebb terepen is tesztelni a tudásodat. Bátran próbálkozz meg ezzel!
1: Új célok felállítására lehet szükség. Amikor felállítasz egy célt és elindulsz a megvalósításának útján, számos érzelmet tapasztalhatsz. Érdeklődést, kíváncsiságot, boldogságot. Ezek az érzések azonban nem tartanak a végtelenségig, ha eléred a célodat, lecsitulnak, és akkor megjelenhet az unalom. Ez ugyanakkor jó jelzője annak, hogy ideje új kihívások elé nézned. Ne félj ilyenkor belevágni valami újba, hiszen hasznos tapasztalatokat gyűjthetsz ezek által.
2: A fáradtság jele is lehet. Hasonló jeleket vehetsz észre magadon, például, hogy nehezebben tudsz figyelni, és olyan, mintha mindjárt elaludnál. Az is előfordulhat, hogy összetéveszted az unalomérzést a fáradtsággal. Hasonló jeleket vehetsz ugyanis észre magadon, például, hogy nehezebben tudsz figyelni, és olyan, mintha mindjárt elaludnál. Ilyenkor, ha teheted, menj ki egy pár percre a friss levegőre, vagy akár csak nyisd ki az ablakot, frissítsd fel magad, újult erővel már nem lesz gondod a figyelemmel.
0: Akárhogy is teszel, érdemes mindig az unalmad mögé nézned, hiszen új dolgokat tudhatsz meg nem csak az adott helyzetben tapasztalt érzéseidről, hanem saját magadról és a céljaidról is.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Benkei Panna és Tóth Janka. 12 tipp a tanuláshoz. A legjobb menetrend a tanuláshoz. Először nézd meg, miről szól az anyag. Ha vannak fejezetcímek, esetleg összefoglaló, akkor annak alapján képzeld el, mi is lehet az egész tartalma. Próbáld meg felidézni azokat a dolgokat, amiket már tudsz a témával kapcsolatban.
1: Olvasd el az anyagot, jegyzeteld ki a lényeges részekről. Fontos, hogy amiket nem értesz, nézz utána, akár más forrásból is.
0: Jegyzeteid alapján készíts összefoglalót, amit más is megértene első olvasásra. Jó, ha ezután találsz egy partnert, akinek felmondhatod a leckét.
1: Nem hivatalos, de beválik. Készíts puskát minél kisebb papírra. Ez arra kényszerít, hogy a legeslegfontosabb dolgokat újra leírd, minél tömörebben, mégis értelmesen. Ha ezt újra és újra előveszed, majd elolvasod, óhatatlanul újra felidézed az egész anyagot, és annyira bevésed, hogy élesben már nem is kell bevetned a fegyvert.
0: Következő tipp. Kezd a tanulást könnyebb tárggyal bemelegítésként.
1: Biztosíts minél nyugodtabb környezetet, jó íróasztalt, megfelelő székkel, megvilágítással.
0: Fontos, hogy nézd át, megvan-e a tanuláshoz minden, rendszerezd, készítsd össze az eszközöket, jegyzeteket.
1: Ne kezd tanulni közvetlenül főétkezés után. Ekkor a szervezetünk az emésztéssel van elfoglalva, könnyen elálmosodunk. De azért éhesen, szomjasan sem érdemes leülni. Agyunk rengeteg cukrot használ fel működés közben, pici utánpótlás mindig kell.
0: Van, aki nem szeret teljesen csendben tanulni. Hallgass instrumentális zenét, vagy olyat, aminek nem érted a szövegét.
1: Hasonlókat ne egymás után tanulj. Például a német és az angol leckét, mert az nem lesz hatékony.
0: Ha lehet, még aznap tanuld meg a leckét, amelyik napon feladták. Így érteni fogod az órai jegyzetet, emlékezni fogsz a tanár magyarázataira, lesz időd még egyszer átismételni, amikor már leülepedett a tudás.
1: Ha nagyobb anyagról van szó, vizsga, nagy dolgozat, fogj hozzá jóval hamarabb a tanuláshoz, ne egy-két nappal előtte. Szerezd be a szükséges könyveket, nyomtasd ki a számítógépről, internetről, amire szükséged lesz, jegyzetelj, cédulázz, készítsd elő az anyagot.
0: A következő tippünk a hatékony tanuláshoz, hogy használj minél többféle segédanyagot. A témába vágott dokumentumfilm, jó novella vagy könyv, vagy éppen más tárgyhoz tartozó memóriakártya, webes térképek, figyelemjavító, nem veszélyes kísérletek elvégzése otthon, mind segíti megérteni a tanulnivalót, fejleszteni a tanulási képességet és élvezetessé teszi a tanulást.
1: Hasznosak a közös programok, például múzeum, kiállítás, kirándulás a tananyaghoz kapcsolódva.
0: Legyen olyan időtöltésed is, ami kedvedre való. A sport, a zenetanulás, a drámaszakkör, a tánc nem a tanulástól veszi el az időt, hanem éppen a hatékony tanulást segíti az agyterületek közötti kapcsolatok erősítésével és azzal, hogy bizonyos helyzetekben fegyelmezettségre, összpontosításra, kreativitásra, együttműködésre késztet.
1: Ne felejtsd el azt se, hogy azt tud igazán jól tanulni, aki amúgy jól van. Legyen időd együtt lenni a barátaiddal, vagy csak egyedül tölteni az időt, miközben nem csinál semmi hasznosat. Ez alatt töltekezik föl a lélek a megpróbáltatásokra.
2: Igazi slágerek, igazi változatosság. Kattanj rá!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rivnyák Robin és Rivnyák Regő. Ebben az adásban az aranylabdáról lesz szó.
1: Ballon d'Or, vagyis az aranylabda az európai labdarúgás legfontosabb egyéni trófeája, melyet a legjobb teljesítményújtó labdarúgó kaphat meg. A díjat 1956-ban alapította a francia labdarúgó szaklap, a France Football. Győzelmek száma szerint az argentin Lionel Messi foglalja el az első helyet 7 győzelemmel, míg a portugál Cristiano Ronaldo 5-ször vette át a díjat.
0: Messi vajon megérdemelt még egy aranylabdát? Lionel Messi ebben az évben 7-szer is átvette az egyénileg megszerezhető legfontosabb díjat. Az argentin világklasszis újabb elsősége finoman szólva sem nyerte el a futballvilág tetszését, ami nem újdonság, ugyanis a Messi és Ronaldo páros uralmával jellemezhető korszakban volt már példa, hogy nem bár győztest avattak. Messi 2010-ben például barcelonai klubtársait, Andrés Iniestát és Xavit előzte meg a képzeletbeli dobogon. Utóbbi kettő világbajnok lesz Spanyolországgal, Argentína viszont a negyeddöntőben nem éppen emelt fővel búcsúzott a Dél-Afrikában rendezett tornától.
1: A 3 évvel későbbi ceremóniának is nagy visszhangja volt. Az újságíró Cristiano Ronaldót vélték a legjobbnak, valóságban azonban szinte mindenki a francia Frank Ribéryt szerette volna díjazottként látni. Mondhatni teljes joggal, ugyanis 5 nagy címet is bezsebelt abban az évben. A címek között a Bayernnel triplázott, azaz bajnokságot, kupát és BL-t nyert. Hiába lőtte 2 éven át megállás nélkül a gólokat a lengyel csatár Lionel Messi díjazták. Az argentin világsztár, aki idén a válogatottal megnyerte a Copa Amerikát, a Bayern München lengyel támadóját Robert Lewandowskit előzte meg a szavazáson. Lewandowski 67 gólt és gólpasszt szerzett, míg Messi 48-at. Esetleg, ha csak a gólokat néznénk, akkor is bőven megelőzi a lengyel-argentin legendát. Ráadásul közvetlenül a Lewandowski aranycipője után kapta meg az aranylabdát Messi.
0: Franciaország, megrebb formálják a díjat. Az aranylabdát alapító és odaítőlő France Football a közelmúltban bejelentette a hivatalos oldalán. Többek között nem a naptári év, hanem az idény végén szavaznak majd a legjobb játékosnak járó trófeáról. Szűkül a voksolók köre is. A 170 újságíró helyett csak a FIFA ranglista első 100 helyezett országának egy-egy szakírója szavazhat. A szempontrendszer is változik, a jelöltek egyéni teljesítménye többet nyom alatba, mint az általuk megnyert trófák száma.

0: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Befedeztek egy 2 méter magas athéni szobrot. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Felfedeztek egy 2 méter magas athéni szobrot rendkívüli részletes faragással, írja az Archeo News. A szobor a Törökország délnyugati részén fekvő Laodikeia ókori városból került elő. A lelet 2 méter magas, márványból faragták, és Pallas Athéné görög istennőt ábrázolja, jelentette be Mehmet Muri Erso, török kulturális és idegenforgalmi miniszter. A szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkálatok során tárták fel. Laodikeia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít. A hivatalos közlemények szerint a leletet a színpadépületen belül találták meg, törmelék alá temetve. A szobor feje még nem került elő, de a megmaradt test nagy része sértetlen. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscói székhelyű Andon Labs startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. A cég szerint a projekt célja annak feltérképezése, meddig juthat el a valós vállalkozások automatizálása a mesterséges intelligencia segítségével, beleértve azt is, hogy az AI képes lehet-e embereket és üzleti folyamatokat irányítani. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan lime-lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyományos kerékpárok, gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürdképpen is gyorsulnak. Évtizedekig a repülés egyet jelentett a digitális detoxszal, amint az ajtók bezáródtak, a telefon által repülő üzemmódba és az internet hozzáférés megszűnt. A Wizz Air most hivatalosan is véget vet ennek a korszaknak, olvasható a cég közleményében. A Wizz Air a diszkont légicégek között elsőként fokozatosan elérhetővé teszi flottájában a Starlink műholdas internetet 2027-től. A diszkont utazás mindig is arról szólt, hogy minél több ember számára legyenek elérhetőek a modern kor adta lehetőségek, mondta a Wizz Air kereskedelmi igazgatója. 2027-ben ezt a szemléletet visszük még tovább, mondta. Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Kodolányi János Egyetem és a Virtuális Erőmű Programot üzemeltető Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. Az 5 éve megkezdett a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó, egymást támogató, közös és kölcsönös tudásfejlesztés intézményesítése és magasabb szintre emelése érdekében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Néhány héttel a rajt előtt betelt a 44. Lidl Balaton átúszás a legnépszerűbb versenyszámának nevezési kerete. A szervezők tájékoztatása szerint az 5,2 kilométeres főtávra már nem lehet jelentkezni, miután elérték a maximális engedélyezett 10.500 fős létszámot. Az esemény iránti érdeklődés a többi kategóriában is rendkívüli erős.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 31-33 fok között értékeket mérhetünk.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Az elektronikus zene segített megfékezni a moszkítókat.
1: A dubstep és hardcore elektronikus zenei stílus rajongóihoz hasonlóan a Skrillexet hallgató nőstény szúnyogok is egy kissé megőrültek és összezavarodtak, amikor a rovar kutatók csapata tesztelte őket. A kísérlet során a rovarokat 10 percig egy olyan burra alá helyezték, ahol a Skrillex zenéje szólt, és azt tapasztalták, hogy jóval kevesebb vért szívtak, és a párosodástól is elment a kedvük a csendben tartott kontrollcsoporthoz képest.
0: A kutatók egészen újszerű módon szerették volna visszaszorítani a halálos korterjesztő moszkítókat. Arra voltak kíváncsiak, hogy a hangos zenével, mint a rovarölő szerek környezetbarát alternatívájával képesek-e manipulálni a szúnyogok viselkedését. Úgy gondolták, hogy miután a párosodás és a vérszívás olyan halálos betegségek terjesztésének egyik fő eszköze, mint a Zika vírus, ezzel az új módszerrel mérsékelhetik a pusztító kórok terjedését.
1: Tanulmányukban a kutatók hipotézisüket úgy tesztelték, hogy elektronikus zenét dübörögtettek az éhes nőstény szúnyogok búrájának közelében elhelyezett hangszóróból, akiket 12 órás éhezés után zártak be oda. A kísérleti búra alá bezártak egy hímet, az esetleges párosodás véget, és egy hörcsögöt, ha a moszkítók megéheznének. A szakemberek több 10 perces kísérletet végeztek, amelyek során a 10 éhes nőstény szúnyogot folyamatosan cserélték és zenét játszottak le nekik. A kutatók favoritja a Skrillex egyik dala volt, és azért ezt választották, mert túlzott hangereje és folyamatosan növekvő hangmagassága miatt a zajosság elsődleges jelöltjévé tette.
0: Amikor a csapat összehasonlította a Skrillex zenéjét hallgató szúnyogok párosodási és táplálkozási viselkedését egy olyan kontrollcsoporttal, amelyeknek az üvegketrecében a tökéletes csend honolt, azt találták, hogy a durva zajnak kitett moszkítók lényegesen kevesebbet párosodtak és jóval kevesebb vért szívtak, mint a csendes térben elhelyezett társaik.
1: Annak ellenére, hogy a szúnyogok utolsó vérszívása óta eltelt 12 óra, a zenét hallgató egyedeket oly mértékben zavarta a Skrillex vibráló zajhatása, hogy a legtöbb állat egyszerűen nem volt hajlandó táplálkozni, csak a zene elhallgatása után 2-3 perccel tértek magukhoz, magyarázták a kutatók. A csendben tartott moszkítók átlagosan 30 másodperc múlva már a ketrecbe helyezett hörcsög vérét szívták.
0: A Skrillex szúnyogok azonban nem csak a táplálkozást felejtették el, hanem a párosodást is. Ötször kevesebbszer párosodtak, mint a csendes üvegbúra lakói. A kutatók szerint a zene agresszív rezgése okozhatta a zavart a rovaroknál, amik általában megpróbálják úgymond szinkronizálni a szárnyveréseiket. Mind a hím, mind a nőstény szúnyogok a szárnyaik rezgetése révén kibocsátanak egy hangot, és a sikeres párzáshoz a hímeknek harmonizálnia kell a partnere repülési hangjával. Amelyre a nőstények igen érzékenyek, írták a tanulmány szerzői.
1: A most kapott eredmények megerősítik a korábbi kutatások konklúzióit, amelyek kapcsolatot találtak az emberi eredetű zaj és a rovarok megváltozott viselkedése között. Hasonló tanulmányok kimutatták azt is, hogy a levéltetvek például azonnal abba hagyják az étkezést, ha egy rock klasszikus AC/DC dal dübörögtettek mellettük.
2: A te zenéd. A te kedvenced. A te rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Széplaki Emma, Dúrián Boglárka, Óvári Ambrus, Török Marcell, Csókás Dávid, Porkoláb Boldizsár és Gál Zsombor.
1: Ellátogattunk Magyarország egyik leghíresebb cukrászmesteréhez, Damnicki Balázshoz. A műhelyben megtudhattuk, hogyan készül a fagyi. Maga a mester tanított meg minket csokoládét kóstolni.
2: Eközben kisebb csoportokban felváltva mentünk le a fagylal gyártási üzemébe. A látogatás után ajándék sóskaramellás fagyit kapott az egész csapat. Többek között megtudtuk tőle, hogy mi a kedvenc fagyija, és hogy hogyan került kapcsolatba Will Smith-szel.
3: Hol tanult?
4: Székesfehérváron tanultam itt a kereskedelmi és vendéglátó iskolában. Utána ugyanígy Székesfehérváron érettségiztem, és Budapesten a Corvinus Egyetem mellettem élelmiszermérnök.
5: Mi volt a család véleménye arról, hogy te cukrászmester leszel?
4: Ez egy nagyon jó kérdés. Először édesapám nem értett vele egyet. Először azt szerette volna, hogy simán gimnáziumban tanuljak tovább, de én nagyon-nagyon cukrász akartam lenni, úgyhogy később a család beletörődött, de azóta szerintem a család sem bánta meg.
0: Mit szeret a munkájában?
4: Kreatívnak lenni. Nagyon fontos, hogy mindig új dolgokat készíthetünk, és ennek a szakmának az az előnye, hogy örömet adhatunk másoknak, tehát amit elkészítünk, azt más megeszi.
1: Melyik a kedvenc fagylaltja vagy süteménye?
4: Hát, szerintem, amit én nem tudok megunni, az a vörösboros mána, ugye a nagy klasszikusunk, de minden gyümölcsfagylatot nagyon szeretek. Úgyhogy gyakorlatilag azt mondhatom, hogy változó, minden héten más a kedvencem.
0: Mióta dolgozik cukrászként?
4: 1992. december 22 óta vagyok vállalkozó. Tehát gyakorlatilag idén leszek 30 éves vállalkozó.
6: Mi volt a legextrémebb kérés vagy rendelés?
4: Hú, na ez egy jó kérdés volt. Vannak olyan rendelések, mondjuk mostanában már szerencsére nem annyira, ami nem feltétlenül nyomdafestéket tűrő változat. Tehát amikor olyan extrém házi bulikba vittek tortákat, vagy legény leánybocsúba, amit így, hát még szóban ki se lehet mondani, olyan dolgokat is szoktak kérni.
5: Volt emlékezetes vendég?
4: Nagyon sok. Ugye olyan sok érdekesség fordul elő, hogy az ember így nehéz elidézni őket. Hát szerintem ugyanúgy, mint egy riporternél is, ha megkérdezett, hogyha valaki 20-30 éve a szakmában van, nagyon sok érdekes arc fordul meg. Színész, zenész, sportoló, de mondhatom azt, hogy a Will Smith-nek is készítettünk tortát. Hát tudjátok, hogy kicsoda a Will Smith, azért hát egy A-kategóriás celeb, azért szerintem elég kevés cukrász mondhatja el, hogy készített neki tortát.
7: Megkérdeztük, te miért

0: 7-5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Pápai Ivett. Most a szociális szorongásról fogunk beszélni. Az az ember, aki szociális szorongásban szenved, az emberek között nagyon bizonytalannak érzi magát, retteg attól, hogy kínos helyzetbe kerül, vagy megszégyenül. Úgy érzi, mindenki őt figyeli, és minden reakciója jól észrevehető. Azonban a többi ember számára nem feltétlenül szembetűnőek a tünetek, melyek lehetnek az arc elvörösödése, a szívverés felgyorsulása, a száj kiszáradása, hideg vagy meleg hőhullámok. Ezeken kívül a beszédnehézség, émelygés, gyomorpanaszok is. A beteg saját fejében eltorzítja a valóságot, és úgy érzi, hogy csak is vele történhetnek meg ilyen kínos szituációk és ezek a gyötrelmek.
1: Minden napja is szívesen kimerítik, leginkább akkor, ha emberek között kell lennie. A legtöbbször a nyilvános beszéd vagy a mások előtti étkezéstől iszonyodik. Ezeken kívül azonban rengeteg specifikus megnyilvánulása van a szorongásnak. Ilyenek például, ha félelmet okoz a nyilvános mosdó használata, a bemutatkozás, a mások általi megítélés, a felelés vagy a vizsgázás. De akár egy egyszerű telefonhívás is nehézséget, félelmet okozhat. Az egészséges viszonygástól a komolyabb problémákat azt különbözteti meg, hogy az illető mennyire gondolja vadótlanul túlzónak a helyzet kínosságát, és hogy mi mindent tesz meg az ilyen szituációk elkerüléséért.
0: Eleinte ritka betegségnek hitték, de valójában egészen gyakori. A leggyakrabban a serdülőknél alakul ki, nőknél kissé gyakoribb. Ugyan pontos oka nem ismert, azt már kimutatták, hogy a szociális szorongás öröklődhet, vagy hosszú hónapokon, éveken keresztül is kialakulhat. De egy traumatikus esemény hatására is megjelenhet. Vagyis valamilyen pszichés fejlődési zavar áll mögötte, ami miatt sérül az önkép. Ha a kialakult szorongást nem kezelik, akkor előjöhetnek különböző fóbiák, vagy akár major depresszió is. A kezelés nem könnyíti meg az, hogy a betegek általában nem akarják bevallani, hogy milyen betegséggel is küzdenek.
1: A szociális szorongás a fóbia egyik alcsoportjába tartozik. Többféleképpen szokták részekre osztani ezt a betegséget. Megjelenését nézve két formáját különböztetjük meg. A generalizált szociális fóbiát, ez minden emberekkel kapcsolatos helyzetet foglal magába, és a körülírt szociális fóbia, ami csak egyes szituációkra korlátozódik.
0: Kétféle módszer tűnik hatásosnak a kezelésben, a gyógyszeres kezelés és a kognitív viselkedés terápia. A viselkedés terápia esetén félelemkioltásos módszert alkalmaznak. Hozzászoktatják a beteget a szorongást okozó szituációkhoz. Először csak bemutatják a szituációt, majd olyan módszereket tanítanak, amikkel legyőzheti a félelmét. Ideális közeg a betegség kezelésére a csoportos terápia, hiszen itt megértő környezetben beszélhet a problémáiról. A szociális készségek hiányát a terapeuta igyekszik fejleszteni gyakorlással és viselkedésmódszerek, például szerepjáték alkalmazásával. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigol Barnabás és Széplaki Emma. Ha nem akarsz romlott rizst enni, akkor ezt hallgasd meg. A legtöbben automatikusan megeszik a maradék rizst, és egy pillanatig sem gondolják, hogy bármi baj lehetne belőle, hiszen nem tartozik a gyorsan romló élelmiszerek közé. Az interneten újra és újra felbukkan, hogy a maradék rizs fogyasztása változatos problémákhoz vezethet. De mégis, hogy lehet veszélyes egy olyan élelmiszer, mint a rizs, amit szárazon vásárolunk meg, majd alaposan átfőzzük? Talán csak alaptalan hisztériakeltés az egész?
1: Egy baktérium a bűnös. Kutatások szerint a rizssel kapcsolatos aggodalom sajnos nem alaptalan. Nyers formájában ugyanis egy baktérium is előfordulhat benne, melynek spórája főzést is képesek túlélni. A gond akkor kezdődik, ha elkészítése után a rizs túl sokáig marad szóba hőmérsékleten, mivel a baktérium így elszaporodhat és méreganyagokat termelhet.
0: Ha pedig ezek bejutnak az emberi szervezetbe, hány ingert, hányást, hasi fájdalmakat és hasmenést okozhatnak, amik egyenlők egy ételmérgezéssel. Bár a tünetek sok esetben enyhék maradnak, fiataloknál, időseknél és immunbetegségben szenvedőknél akár életveszélyes állapot is feléphet.
1: Ha tehát olyan rizssel akad dolgot, ami nem frissen készült, vagy nem lehet megfelelően átmelegítve, az valóban kockázatos lehet. Minél hosszabb ideig áll szobahőmérsékleten, annál nagyobb a baktériumok elszaporodásának, vagyis a megbetegedéseknek a valószínűsége.
0: Megelőzésként annyit tehetsz, hogy a rizst mi hamarabb megeszed, ha pedig marad belőle, egy órán belül beteszed a hűtőbe. Ott se tárold azonban egy napnál tovább, és fogyasztása előtt gondosan forrósíts fel. Fontos tudni, hogy a baktérium nem okoz azonnali rosszulétet, az első tünetek jelentkezéséig akár 16 óra is eltelhet. Minden kedvenced egy helyen.

0: skies. 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Tavaly november 30-án megjelent az első olyan mesterséges intelligenciája alapú chatbot, ChatGPT 3.5-ös, ami ténylegesen használhatónak tűnik. 5 nap alatt rekordszámú felhasználója lett az alkalmazásnak, működésnek 5. napján már 1 millióan regisztráltak. Ugyanehhez a Facebooknak 10 hónapra, a Netflixnek 2 évre volt szüksége.
1: A ChatGPT olyasmit tud, amire eddig egyetlen más keresőmotor sem volt képes. Képes az egyszerűbb kérdések megválaszolása mellett olyan komplexebb feladatokat is teljesíteni, mint a versírás vagy a programozás. A chatbot képes egy emberhez hasonló módon válaszolni a neki feltett kérdésekre és beszélgetést folytatni.
0: A működése pofon egyszerű. Regisztráció után bármilyen utasítást vagy kérést feltehetünk a szoftvernek. Minél pontosabb paramétereket adunk meg, annál részletesebb választ ad. Pillanatok alatt megír egy közepesen jó amerikai egyetemi felvételit, diadalszövegeket, novellát, vagy akár befektetési tanácsokat is ad.
1: A szoftver mögött álló San Francisco-i székhelyű Profit OpenAI nevű szervezet 2015-ben alapították, többek között Elon Musk közreműködésével. Az első GPT modellt 2018-ban mutatták be, Musk helyett 2019-ben összeférhetetlenségek miatt a Microsoft szállt be a projektbe 1 milliárd dollárral. Az OpenAI elsődleges célja az általános mesterséges intelligencia kutatása és fejlesztése. A ChatGPT segítségével olyan megoldásokat szeretnének nyújtani, amelyek elősegítik a hatékonyabb és értékesebb kommunikációt az emberek és a gépek között. Előnyei.
0: Elsősorban drasztikusan lecsökkenti a háttérkutatás időtartamát, mert porolhatóvá lett több órányi kutatás, adattömegek átnyalazása, csak még tanulmányok írására is képes. Képes emberhez hasonló nyelvi válaszokat produkálni. Ez az előny lehetővé teszi az üzleti szervezetek számára, hogy könnyebben kapcsolatba lépjenek az ügyfelekkel, javítsák a vásárló élményt, ezáltal növelik az üzleti eredményeket. A ChatGPT akár a közösségi médiában is használható. Lehet olyan chatbotot készíteni a Facebook oldalon, amely képes megválaszolni a látogatók kéréseire, megjegyzi a preferenciáikat és javaslatokat ad a termékek vagy a szolgáltatások kapcsán. Még a korlátai.
1: A keresőmotoroktól eltérően a ChatGPT nem kutatja át a világhálót az aktuális eseményekkel kapcsolatos információk után, és a tudása 2021 előtt tanult dolgokra korlátozódik, így egyes válaszai elavultak lehetnek. Hajlamos hibás szavakat, válaszokat adni, és gyakran ugyanazokat a kifejezéseket használja. Ha a kérdés egyik változatát kapja, a robot azt állítja, hogy nem tudja a választ, de átfogalmazzuk a kérdést, akkor képes megugrani az akadályt. Nehéz belőle konkrét véleményt kicsikarni, hiszen emberek millióinak véleményéből tanul az algoritmus, amik minden oldalról érkeznek, így a válaszai általában semlegesek lesznek. Veszélyes lenne?
0: A ChatGPT megjelenésével egy időben természetesen megjelentek a kétségbeesett hangok is. Miszerint elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor a mesterséges intelligencia tömegével fogja kiváltani szellemi munkaerőt. Bizonyára lesznek olyan munkák, amiket a ChatGPT hatékonyabban végezel, de a fejlesztés lehetséges társadalmi hatásait még nem ismerjük. A szoftver még gyerekcipőben van ahhoz, hogy hosszú távú következtetéseket vonjunk le. Egyelőre ingyenesen elérhető, de már érkezik a ChatGPT fizetős változata is, amely a ChatGPT Pro nevet fogja viselni.
1: Te már tesztelted a ChatGPT-t? Írd meg nekünk!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit, Nár Barbara és Tokodi Blanka.
1: Reiner Laura magyar író szakmájában 18 éves kora óta aktív. Első regényét Remek címmel írta, ezt 2005-ben publikálta. Az első kötetei a Universal Hungary lap és könyvkiadónál jelentek meg. Az első komoly sikert a Szent Johanna Gimi című ifjúsági naplóregény sorozata hozta meg számára, amelynek az első kötetét 2010-ben a Cicero Könyv Stúdió hozta forgalomba. A Szent Johanna Gimi könyv sorozattal számos nevezést kapott a sikerlistákra és könyvei előkelő helyezést értek el.
2: Minden ember életében vannak olyan meghatározó pillanatok, amikor kicsúszik a kezéből az irányítás és sétlenül nézi, ahogy süllyedni kezd a világa. A Bexi sorozat egy 2014 és 2017 között megjelent 6 kötetből álló ifjúsági könyvsorozat. A sorozat kötetei Késtél, Hullócsillag, Illúzió, Nélküled, Valahol és Egyszer néven váltak ismerté. A könyvben Budai Rebeka élete 16 évesen fenekestül felfordul, amikor posztol a barátja falára egy szemrehányó, egyszál gitáros dalt, a Késtélt. Azóta ő Bexi. Körte, a tetováló művészből avantgárd menedzser, épp egy tévés fellépés szervezett le a Pop Rock Star leszek döntőjébe, ahol Bexi a legesélyesebb versenyző duettpartnere lesz. Nagy Márk nem csak az ének hangjával, hanem külseivel is belopta magát a női nézők szívébe, de Bekivel már nehezebb dolga lesz.
0: A Szent Johanna Gimi egy 8 részből felépülő ifjúsági regény sorozat. A naplóregény sorozat főszereplője Rentai Renáta, aki egy budai francia tagozatos magángimnázium, a Szent Johanna francia tagozatos alapítvány gimnázium tanulója. A könyvsorozat a főhős naplóján keresztül a gimnázium 9-től 12. B osztályának mindennapjait mutatja be. Az iskola kezdés kisebb-nagyobb zökkenőit, a középiskola hétköznapinak számító történéseit, valamint a továbbtanulás és elválás sokszor emberpróbáló nehézségeit is beleértve. A Szent Johanna Gimi a 2010-es évek egyik legnépszerűbb és egyik legnagyobb rajongó táborral rendelkező ifjúsági sorozatának számít Magyarországon. A sorozat köteteinek kiadója a Cicero Könyv Stúdió. Az első kötet 2010-ben jelent meg, míg az utolsó két kötetből álló rész kiadására 2013-ban került sor. 2013 májusában megjelent egy kiegészítő kötet is Kalausz címmel, mely a sorozattal kapcsolatos információkat, érdekességeket tartalmaz.
1: A Remek című könyv, mint ahogy azt már ezelőtt is említettük, Leiner Laura első könyve. A könyv egy 19 éves lányról szól, aki végre megszabadult az iskolától és a közelébe se akar menni többet. Akinek a barátja az egész nyarat Floridában tölti nélküle. Akinek mindene a film, forgatókönyvíró szeretne lenni. Csak éppen még egy betűt sem írt. A főszereplő Linda nyári szünetét egy videótékában dolgozza tölti, ahol elképzelései szerint végre el tudja kezdeni írni forgatókönyvét. De természetesen a sors itt is közbeszól, és semmi nem úgy alakul, ahogy azt Linda eltervezte.
2: Az írónő legújabb könyve, az IOV, az az iskolák versenye trilógia. A főszereplő Újvári Hanna a tinik megszokott életét élte egészen egy évvel ezelőttig. Egy családi tragédia azonban mindent megváltoztatott. Most apukájával kettesben tölti a hétköznapokat, és rég nem a korosztályának átlagos problémái foglalkoztatják. Miután átveszi a 11-es bizonyítványát, az évzáró után váratlan felkérést kap az igazgatótól. Részt vett egy iskolai versenyen, ahol kiváló matekosként főleg a logikai feladatok megoldásában számítanak rá. Hanna környezete ragaszkodik hozzá, hogy elmenjen a megmérettetése, így a Szirtes Gimnázium 4 fős csapata elindul az iskolák országos versenyére.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Varga Dóra. Hogyan keres pénz sétálással?
1: Az új év kezdetével mindenki megfogadott mindent, és most arra már gondolkozik, hogy melyik fogadalmának elhagyásánál mire hivatkozzon. Akárhogyan is, ezek megtartásához nem árt, ha van némi motivációnk, ami általában belülről fakad, de azért jó, ha van külső megerősítés is. Ilyen például a Sweetcoin.
0: Ez az alkalmazás a sétálás jutalmazza még hozzá igazi pénzzel, ami az alkalmazáson belül költhető el, de ott aztán tényleg. A dolog nem új, azonban Magyarországon csak nem olyan régóta érhető el az app. De tulajdonképpen mi is ez az egész? Először is, telepíted az alkalmazást. Ha ez megvan, csupán annyit kell tenned, hogy sétálsz, mozogsz, ha bevállalósabb vagy, elmész futni. Miközben ezen tevékenységek valamelyikét végzed, az app GPS alapon számolja, hogy mennyit haladtál. Fontos megemlíteni, hogy 1000 lépésenként kapsz egy virtuális dollárt. Ezeket fogja átváltani izzadságtallérra, azaz Bitcoinra. A kigyűlt összegből pedig az alkalmazáson belül hirdető partnereknél vásárolhatsz magadnak, például egy iPhone X-es telefont, tokot, repülőjegyet, esetleg futófelszerelést. Azonban, hogyha az összegből nem vásárolni szeretnél, akkor kiveheted készpénzben. Persze ez nem ilyen egyszerű, ugyanis ez nem úgy működik, hogy most kimész, holnapra megvan egy iPhone-ot, csak azért, mert körbesétáltad a házat. Ehhez kicsit többet kell menned, azonban aggodalomra semmi ok, hiszen naponta nő a kapott dollárjait száma.
1: Ha nem kezdő, vagyis mover kategóriában vagy, akkor naponta több talért is kereshetsz. Ehhez viszont fontos, hogy nem lehet lustálkodni. Igazán ötletes alkalmazás, ha másért nem, legalább azért szerethető, mert egy kicsit mindenkit megmozgat és a sportra ösztönöz.
2: Neki.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garamvölgyi Glória Bella és Szabó Evelin. Ma a hajmosás helyes lépéseiről lesz szó.
1: A hajmosás nem ér fel egy két ismeretlenes egyenlettel, viszonylag egyszerű a képlete. Dörzsöl, lemos, ismétel. Mégis kevesen tudják, hogy a szép hajtitka a hajmosás mikéntjében rejlik. Erről pedig akkor is tanulhatsz még, ha az olyan egyszerű, mint az egyszer egy.
0: Első hiba. A sampon a legfontosabb része a hajmosásnak. Megveheted a piacon kapható legdrágább sampont is, az nem ér semmit, ha nem használod helyesen. A fejbőr és a haj gondos átmaszírozása és az öblítés legalább olyan fontos, mint maga a sampon. A fejbőrt soha ne körömmel dörzsöld, használd a puha új begyeket. A masszírozás fontos, mert eközben ledörzsölöd a fejbőrről a verejték és a fagyumirigyek váladékát, a balzsam, a hajformázók maradványait is, így a fejbőről tiszta és egészséges lesz.
1: Második hiba. A házi samponok mindig jobbak. Természetesen léteznek olyan házi samponok, amelyek nagyon jó hatással vannak a fejbőrre és a hajra, de nem mindegyik recept tartozik ide. Azok, amelyekben például citrom van, kifejezetten irritálhatják a fejbőrt és a hajszálak gyökereit, a menta és a mentol pedig allergiás reakciókat is okozhatnak.
0: Harmadik hiba. Sok hajhoz sok sampon kell. Sokan jóval több sampont használnak annál, mint amennyire valóban szükség lenne, mert szeretik, ha jó sok hab képződik hajmosás közben. Pedig a hab tulajdonképpen ahhoz kell, hogy segítse a sampont dolgozni a hajszálakon és a fejbőrön, de ha túl sok képződik belőle, az megakadályozza, hogy a sampon kifejtse a hatását. Mivel a hajmosásnál csak a fejbőrödet kell igazán megmosni, és a fejről lecsurgó sampont pont elég ahhoz, hogy lemossa a hajszálakról is a szennyeződést, sok hajhoz tulajdonképpen ugyanannyi sampon kell, mint a kevéshez.
1: Negyedik hiba. A különleges adalék mindig hatásosabb. Léteznek olyan samponok, amelyek különleges adalékokat tartalmaznak, mint például olívaolaj vagy kaviár. Ahhoz, hogy ezek a termékek valóban különbözzenek közönséges társaiktól, 1-3%-nyi különleges hozzávalónak kell jelen lennie bennük. Ez viszont azt eredményezheti, hogy a hajad egyszerűen telítődik 4-5 hajmosás után az extra hozzávalóktól. Ugyanez a helyzet a 2-1-ben samponokkal is, főleg ha azokat nap mint nap használod. Ilyenkor a sampon nem tudja végezni azt, amire hivatott. Nevezetesen, hogy lemossa a balzsamot a hajról, hiszen egyszerre hatnak. Érdemes tehát a gyakori hajmosáshoz kizárólag sampont használni.
0: Ötödik hiba. A haj egy idő után hozzászokik a samponhoz és váltani kell. Ha ezt vetted észre, hogy a samponod egyszerűen nem működik jól, mert hozzászokott a hajad, akkor sem kell azonnal a kukába dobnod a flakont. A hajad állaga, textúrája, tapintása az évszakokkal, az életmódoddal együtt változik, és ennek nem biztos, hogy sok köze van ahhoz, hogy mivel mosol hajat.
1: Az is lehet, hogy a rossz hajmosási technikád miatt rárakódott egy réteg sampon a fejbőrödre. Érdemes először az életmódod, a táplálkozásod és a hajmosási technikádat ellenőrizni, és csak utána leváltani azt a sampont, amelytől megváltozhatott a hajad.
0: Így mos hajat helyesen. Ugyan mindenki mos hajat, nem mindenki csinálja helyesen. A helyes hajmosás első és legfontosabb lépése, hogy találd meg a neked való sampont. Ha kell, beszélj a fodrászoddal, mielőtt vásárolsz. A jó szakember pontosan tudja, milyen a hajad, mire van szüksége.
1: Sokan azt tanácsolják, ne mosd minden nap hajat, elég hetente egyszer, a köztes időt pedig érdemes például száraz samponnal átvészelni. Pedig ha helyesen mosol hajat és a megfelelő termékeket használod, nem lehet baj abból sem, ha naponta végzed el a procedúrát.
0: Hajmosás után, hajmosás előtt fésüld át a hajad, utána kellemesen langyos vízzel öblítsd át. Ezután jöhet a sampon, de ne a fejedre. Nyomd ki egy kis adagot a kezedbe, ott dörzsöld el, és utána vidd fel a fejedre. Ahogy korábban említettük, csak az új begyedet használd. Ne hagyd rajta a sampont a fejbőrödön azért, hogy amíg hat, addig lemosakszol. A samponozás ne tartson tovább 2-3 percnél, utána alapos öblítés kövesse. Ha megismétled a samponozást, használj negyed annyi sampont, mint az első alkalommal, utána újra öblítsd alaposan.
1: Neked van valami bevált tipped? Írd meg nekünk a Táskarádió Facebook oldalára.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a Táskarádió.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Eihammer Karina és Garai Nazira.
1: 7 étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggeliz bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz. Bár ez az egészségesebb választás a tej és fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért. Táska.

0: a Best of. 14 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Befedeztek egy 2 méter magas athéni szobrot. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Felfedeztek egy 2 méter magas athéni szobrot rendkívüli részletes faragással, írja az Archeo News. A szobor a Törökország délnyugati részén fekvő Laodikeia ókori városból került elő. A lelet 2 méter magas, márványból faragták, és Pallas Athéné görög istennőt ábrázolja, jelentette be Mehmet Muri Erso, török kulturális és idegenforgalmi miniszter. A szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkálatok során tárták fel. Laodikeia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít. A hivatalos közlemények szerint a leletet a színpadépületen belül találták meg, törmelék alá temetve. A szobor feje még nem került elő, de a megmaradt test nagy része sértetlen. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscói székhelyű Andon Labs startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. A cég szerint a projekt célja annak feltérképezése, meddig juthat el a valós vállalkozások automatizálása a mesterséges intelligencia segítségével, beleértve azt is, hogy az AI képes lehet-e embereket és üzleti folyamatokat irányítani. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan lime-lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyományos kerékpárok, gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürkébben is gyorsulnak. Évtizedekig a repülés egyet jelentett a digitális detoxszal. Amint az ajtók bezáródtak, a telefon átállt repülő üzemmódba, és az internet hozzáférés megszűnt. A Wizz Air most hivatalosan is véget vet ennek a korszaknak, olvasható a cég közleményében. A Wizz Air a diszkont légicégek között elsőként fokozatosan elérhetővé teszi flottájában a Starlink műholdas internetet 2027-től. A diszkont utazás mindig is arról szólt, hogy minél több ember számára legyenek elérhetőek a modern kor adta lehetőségek, mondta a Wizz Air kereskedelmi igazgatója. 2027-ben ezt a szemléletet visszük még tovább, mondta. Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Kodolányi János Egyetem és a Virtuális Erőmű Programot üzemeltető Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. Az 5 éve megkezdett a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó, egymást támogató, közös és kölcsönös tudásfejlesztés intézményesítése és magasabb szintre emelése érdekében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Néhány héttel a rajt előtt betelt a 44. Lidl Balaton átúszás a legnépszerűbb versenyszámának nevezési kerete. A szervezők tájékoztatása szerint az 5,2 kilométeres főtávra már nem lehet jelentkezni, miután elérték a maximális engedélyezett 10.500 fős létszámot. Az esemény iránti érdeklődés a többi kategóriában is rendkívüli erős.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 31-33 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BB.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
1: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsal az arcomra.
2: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
0: Ez a Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: Shape of You.
1: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
2: Azért szeretem a Táskarádiót, mert mosolytsal az arcomra.
3: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
1: Ez a Táskarádió.
4: Te is beleférsz.

0: akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Minden vannak a legjobb zenéi.
3: 97.5 Táskarádió.
4: Te is beleférsz.

0: 15 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Befedeztek egy 2 méter magas athéni szobrot. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Felfedeztek egy 2 méter magas athéni szobrot rendkívüli részletes faragással, írja az Archeo News. A szobor a Törökország délnyugati részén fekvő Laodikeia ókori városból került elő. A lelet 2 méter magas márványból faragták, és Pallas Athéné görög istennőt ábrázolja, jelentette be Mehmet Muri Erso, török kulturális és idegenforgalmi miniszter. A szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkálatok során tárták fel. Laodikeia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít. A hivatalos közlemények szerint a leletet a színpadépületen belül találták meg, törmelék alá temetve. A szobor feje még nem került elő, de a megmaradt test nagy része sértetlen. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscói székhelyű Andon Labs startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. A cég szerint a projekt célja annak feltérképezése, meddig juthat el a valós vállalkozások automatizálása a mesterséges intelligencia segítségével, beleértve azt is, hogy az AI képes lehet-e embereket és üzleti folyamatokat irányítani. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja Science Alert. Sok orvos informálisan Lyme lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik oka, miért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyomány. Kerékpárok gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürdképpen is gyorsulnak. Évtizedekig a repülés egyet jelentett a digitális detoxszal. Amint az ajtók bezáródtak, a telefon átállt a repülő üzemmódba, és az internet hozzáférés megszűnt. A Wizz Air most hivatalosan is véget vet ennek a korszaknak, olvasható a cég közleményében. A Wizz Air a diszkont légicégek között elsőként fokozatosan elérhetővé teszi flottájában a Starlink műholdas internetet 2027-től. A diszkont utazás mindig is arról szólt, hogy minél több ember számára legyenek elérhetőek a modern kor adta lehetőségek, mondta a Wizz Air kereskedelmi igazgatója. 2027-ben ezt a szemléletet visszük még tovább, mondta. Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Kodolányi János Egyetem és a Virtuális Erőmű Programot üzemeltető Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. Az 5 éve megkezdett a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó, egymást támogató, közös és kölcsönös tudásfejlesztés intézményesítése és magasabb szintre emelése érdekében.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Néhány héttel a rajt előtt betelt a 44. Lidl Balaton átúszás legnépszerűbb versenyszámának nevezési kerete. A szervezők tájékoztatása szerint az 5,2 kilométeres főtávra már nem lehet jelentkezni, miután elérték a maximális engedélyezett 10.500 fős létszámot. Az esemény iránti érdeklődés a többi kategóriában is rendkívüli erős.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 31-33 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És most Top Slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBN

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
1: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsal az arcomra.
2: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
0: Ez a Táska Rádió.

0: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Minden vannak a legjobb zenéim.
3: 97.5 Táska Rádió.
2: Te is bele.

0: 16 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Befedeztek egy 2 méter magas athéni szobrot. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Felfedeztek egy 2 méter magas athéni szobrot rendkívüli részletes faragással, írja az Archeo News. A szobor a Törökország délnyugati részén fekvő Laodikeia ókori városból került elő. A lelet 2 méter magas márványból faragták, és Pallas Athéné görög istennőt ábrázolja, jelentette be Mehmet Muri Erso, török kulturális és idegenforgalmi miniszter. A szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkálatok során tárták fel. Laodikeia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít. A hivatalos közlemények szerint a leletet a színpadépületen belül találták meg, törmelék alá temetve. A szobor feje még nem került elő, de a megmaradt test nagy része sértetlen. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscói székhelyű Andon Labs startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. A cég szerint a projekt célja annak feltérképezése, meddig juthat el a valós vállalkozások automatizálása a mesterséges intelligencia segítségével, beleértve azt is, hogy az AI képes lehet-e embereket és üzleti folyamatokat irányítani. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja Science Alert. Sok orvos informálisan Lyme lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyomány. Kerékpárok gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürdképpen is gyorsulnak. Évtizedekig a repülés egyet jelentett a digitális detoxszal. Amint az ajtók bezáródtak, a telefon átállt a repülő üzemmódba, és az internet hozzáférés megszűnt. A Wizz Air most hivatalosan is véget vet ennek a korszaknak, olvasható a cég közleményében. A Wizz Air a diszkont légicégek között elsőként fokozatosan elérhetővé teszi flottájában a Starlink műholdas internetet 2027-től. A diszkont utazás mindig is arról szólt, hogy minél több ember számára legyenek elérhetőek a modern kor adta lehetőségek, mondta a Wizz Air kereskedelmi igazgatója. 2027-ben ezt a szemléletet visszük még tovább, mondta. Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Kodolányi János Egyetem és a Virtuális Erőmű Programot üzemeltető Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. Az 5 éve megkezdett a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó, egymást támogató, közös és kölcsönös tudásfejlesztés intézményesítése és magasabb szintre emelése érdekében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Néhány héttel a rajt előtt betelt a 44. Lidl Balaton átúszás legnépszerűbb versenyszámának nevezési kerete. A szervezők tájékoztatása szerint az 5,2 kilométeres főtávra már nem lehet jelentkezni, miután elérték a maximális engedélyezett 10.500 fős létszámot. Az esemény iránti érdeklődés a többi kategóriában is rendkívüli erős.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 31-33 fok között értékeket mérhetünk.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: be born again. 18 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Befedeztek egy 2 méter magas athéni szobrot. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Felfedeztek egy 2 méter magas athéni szobrot rendkívüli részletes faragással, írja az Archeo News. A szobor a Törökország délnyugati részén fekvő Laodikeia ókori városból került elő. A lelet 2 méter magas, márványból faragták, és Pallas Athéné görög istennőt ábrázolja, jelentette be Mehmet Muri Erszó, török kulturális és idegenforgalmi miniszter. A szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkálatok során tárták fel.

0: Dikeia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít. A hivatalos közlemények szerint a leletet a színpadépületen belül találták meg, törmelék alá temetve. A szobor feje még nem került elő, de a megmaradt test nagy része sértetlen. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscó-i székhelyű Andon Labs startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. A cég szerint a projekt célja annak feltérképezése, meddig juthat el a valós vállalkozások automatizálása a mesterséges intelligencia segítségével, beleértve azt is, hogy az AI képes lehet-e embereket és üzleti folyamatokat irányítani. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan Lyme lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyományos kerékpárok, gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürdképpen is gyorsulnak. Évtizedekig a repülés egyet jelentett a digitális detoxszal. Amint az ajtók bezáródtak, a telefon átállt repülő üzemmódba és az internet hozzáférés megszűnt. A Wizz Air most hivatalosan is véget vet ennek a korszaknak, olvasható a cég közleményében. A Wizz Air a diszkont légicégek között elsőként fokozatosan elérhetővé teszi flottájában a Starlink műholdas internetet 2027-től. A diszkont utazás mindig is arról szólt, hogy minél több ember számára legyenek elérhetőek a modern kor adta lehetőségek, mondta a Wizz Air kereskedelmi igazgatója. 2027-ben ezt a szemléletet visszük még tovább, mondta. Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Kodolányi János Egyetem és a Virtuális Erőmű Programot üzemeltető Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. Az 5 éve megkezdett a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó, egymást támogató, közös és kölcsönös tudásfejlesztés intézményesítése és magasabb szintre emelése érdekében.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Néhány héttel a rajt előtt betelt a 44. Lidl Balaton átúszás legnépszerűbb versenyszámának nevezési kerete. A szervezők tájékoztatása szerint az 5,2 kilométeres főtávra már nem lehet jelentkezni, miután elérték a maximális engedélyezett 10.500 fős létszámot. Az esemény iránti érdeklődés a többi kategóriában is rendkívüli erős.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap is meleg időben lesz részünk, csapadék nem várható. A légmozgás nem élénkül meg. Napközben 32 fokot mérhetünk.
1: Sztorik, pletykák és a tezenét. Indul a Táska Rádió esti sója. Ez a Hello.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Andra, Farkas Lívia Gerda, Makréka Panni, Bakó Tünde, Bőri Virág és Hedrik Mira. Vendégünk az Exatlonból és az Ázsia Expressből ismert Rozs Geri, aki mesélt nekünk az ázsiai kalandjairól.
1: Kedvenc feladatairól és legnehezebb megpróbáltatásairól is.
0: Habozás nélkül elfogadtad, amikor az Ázsia Expressbe felkértek?
2: Igen. Igen. Én az első évadot látva úgy voltam vele, hogy ha egyszer lesz lehetőségem kipróbálni magam tévés kereteken belül bármilyen sportműsorban, vagy olyan műsorban, ami a teljesítményről szól, akkor bíztam benne, hogy az Ázsia az köztük lesz, és hát igazából nem árulok zsákba macskát, sem titkot nem árulok el azzal, hogy az All Starban volt kint egy olyan személy, akit megkörnyékeztem ezzel, és kérdezgettem, hogy hogyan is lehetne az Ázsiában szerepelni. Több mint valószínű, hogy ez vezetett oda, hogy fel is kerestek, és ajánlottak egy szereplési lehetőséget, aminek nagyon megörültem, tehát tényleg az első évad láttán életem vágya volt. Kipróbálni azt, hogy telefon, pénz, minden dolog nélkül tényleg kiraknak, egy ismeretlen országban el kell jutni A-ból B-be, nap mint nap újabb feladatokat kell teljesíteni, elsőként kell beérni, vagy legalább az első háromba legyél benne, hogy egyáltalán a medálokat össze tud gyűjteni. Számomra ez akkora élmény volt, és mindig is kíváncsi voltam, hogy egyáltalán ilyen helyzetben lesokkolok-e, lefagyok-e, vagy tényleg magamon felülkerekedve józan paraszt észre tudok-e gondolkodni, és csak a feladatra, illetve az előre menetelre koncentrálni. Ezért is mondtam rá egyből azt, hogy semmi más nem érdekel, csak az, hogy kijussak, és ott is sejtáljak.
1: Mennyire volt megrendezett a műsor?
2: Még ha szerkesztő lennék, sem tudnám megválaszolni neked a kérdést. Én, mint versenyző, egyáltalán nem tapasztaltam, de még a csíráját sem annak, hogy megrendezzék ezt a versenyt. Ha az All-Star-ra vetítjük, sport eseményt igazából nem nagyon tudsz megrendezni, tehát ott ez ugyanolyan, mintha ti kimennétek egy atlétika versenyre, hogy se tudjátok befolyásolni az eredményeket. Az Ázsiában sem tapasztaltam ugyanezt. Mindenki hajtott, ment, valakinek rosszabb napja volt, valakinek jobb napja volt, valaki szerencsével kelt föl, valaki nem, volt, hogy nekünk nem ment a stoppolás, azt sem tudott befolyásolni tényleg, de erre inkább azt mondom, hogy gyere, menjünk ki valahova, közeli 100 kilométeres körzetben, és próbáljunk meg haza stoppolni, hidd el, senki nem fog minket hazahozni amúgy. Nagyon nehéz a stoppolás amúgy, és az volt inkább, ami befolyásolta a beérkezési sorrendet, illetve az eredményeket. Minden más csak rajtunk múlott.
3: Voltál valamivel kapcsolatban félelmed?
2: Félelmem az Ázsiában. Mondjuk már az első nap, tehát én a rákokhoz biztos, hogy nem nyúltam volna be. Ott ugye volt egy ilyen kis vizes feladat, a rákok egyik csápjára volt rákötve egy kulcs, amivel ugye ki tudtunk nyitni egy lakatot. Hát én oda biztos, hogy nem nyúltam volna be, bár élethelyzete válogatja, biztos, hogy lett volna az a szituáció, amikor gond nélkül, illetve gondolkodás nélkül belenyúlok, de úgy nagyon félelmem nem volt, tényleg. Maximum az, hogy kiesek. Ez a legnagyobb. Ami aztán ugye meg is történt az első héten sajnos. Hát a szaglás az nem az erősségem. Itt gondolok a parfümök analizálására. Tényleg az egy nagyon nehéz feladat volt. De ugye a játékszabályokban meghatározottak szerint ugye Timivel volt lehetőségem visszamenni. Az egy nagyon jó páros volt. Nagyon jól teljesítettünk, én úgy gondolom. De a grúziai hajszán sem gondoltuk volna amúgy, hogy mérünk be utoljára. Az mondjuk egy igen kemény hajsza volt, már csak azért is, mert folyamatosan láttuk a másik kettő csapatot, tehát tényleg egymás mellett haladtunk el, egymás után teljesítettük a feladatot. Annyira szoros volt, hogy annyira benne volt az abszám, hogy nem is foglalkoztunk azzal tényleg, hogy most ki van mellettünk. Jó, oké, tudomást vettünk róla, de hajtottunk tovább, és hát ugye nem tudom, ki követte a műsort. Annyira szoros volt, hogy ugye Armanddal és Fannival, azaz nem az a lányjal futottunk egy olyan véghajrát. Megérdemelten nyerték meg azt a hajszát.
4: Csak a top slágerek. Éjjel-nappal. 97.5. Táskarádió. Te is bele.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Eihammer Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggelizd bőségesen, vacsorára viszont fogyassz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz. Bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válaszunk a jó alvásért.
2: Ez a Táskarádió esti showja. Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Freshly Zsófia és Kovács Réka. Kirké. A Kirké Madeline Miller könyve, akinek a Buktok nagy slágerét, az Achilles dalát köszönhetjük. És bár a Kirké még nem annyira mainstream, megérdemelni, hogy hasonló szintre kerüljön. A Kirké leginkább a nők megítélésére fókuszál, és arra, hogy mennyit számítanak ebben a külsőségek és a látszat.
1: Az Achilleus dalához hasonlóan, ez is egy görög mitológián alapul. Kirké, a napisten, Héliosz lánya, és kiskorától fogva lenézték, és a sarokba söpörték az érzéketlen titán rokonai és nimfák. Úgy nőtt fel, hogy mindenki csúnyának és haszontalannak gondolta. A testvére elhagyta, a szerelme, akit rejtett varázs erejével változtatott át, pedig mást vett feleségül.
0: Kirkének még abban sem hisznek, hogy tényleg ő változtatta át a fiút, mikor kiderül viszont, igazságos büntetés szaknak ki rá. Egy távoli szigetre száműzik, és ironikusan a számüzetésben találja meg a szabadságát. Mérgeket és gyógyszereket készít, állatokat szelídít, és végre hatalma van maga fele.
1: Megvédi magát azoktól a férfiaktól, akik nem tartották tiszteletben, hogy ő itt az úr, és nem a férje. Harcolt mitológiai lényekkel, és még Athénéjével is szembeszállt azért, akit szeret.
0: Ajánlom azoknak, akik szeretik a görög mitológiát, a furcsa dolgaival együtt, de olyan könyvre vágynak, ami kicsit máshogy dolgozza fel, és azoknak, akik szeretnének egy olyan nőről olvasni, aki bebizonyította, hogy érdemes magáért harcolnia.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csabai Vince, Szabó Eszter és Prizs Boglárka. A Vízvilág napját minden évben március 22-én tartják. Az ENSZ által 1993-ban hozták létre, hogy felhívják a figyelmet a víz fontosságára és azokra a kihívásokra, amelyekkel a világ vízkészletei szembesülnek. Célja, hogy összehangolja a vízkészletek védelmére, fenntartható használatára és fejlesztésére vonatkozó erőfeszítéseket a világ minden tájáról.
1: Minden évben más témával foglalkozik, és világszerte számos rendezvényt, konferenciát, oktatási programot, kampányt és más tevékenységet szerveznek, hogy felhívják a figyelmet a víz problémákra és ösztönözzék az embereket a cselekvésre.
2: Mekkora az ivó vízkészletünk? A föld területének 71%-át víz borítja. Ennek körülbelül 2,5%-a édesvíz, a többi sósvíz. Az édesvízkészlet gleccserek és állandó hótakaró formájában található részét, nem számítva az édesvíz 98%-a felszín alatti víz, ezért különösen fontos megóvni. Magyarország ivóvízellátásának több mint 95%-a felszín alatti vizeken alapszik. Kanada rendelkezik a legnagyobb édesvíz tartalékokkal, a források 25%-ával.
0: Miért fontos a víz? Az emberi test körülbelül 60%-a vízből áll, ezért fontos szerepet játszik az anyagcserében, emésztésben, hőszabályozásban és a testtömeg szabályozásában is. A víz nem csak a szervezetünk számára kell, hanem fontos szerepet játszik az élelmiszertermelésben, az iparban és a gazdaságban is.
1: A mezőgazdaságban a növények növekedéséhez és fejlődéséhez szükséges, az iparban pedig számos folyamat alapanyaga. A víz az energiatermelésben is fontos szerepet játszik, illetve a háztartásokban is elengedhetetlen.
2: Azonban a víz egyre inkábban korlátozott erőforrás, és az éghajlat változások hatására egyre nagyobb a vízhiány veszélye. Ezért rendkívül fontos, hogy fenntartható módon gazdálkodjunk a vízforrásainkkal, és megóvjuk őket a káros hatásoktól. Ennek kulcsa a víz észszerű és hatékony használata és a vízszennyezés elleni védelem.
0: Rengetegen isznak palackozott ásványvizet, ám ennek vannak előnyei és hátrányai is. A palackozott ásványvíz előnyei közé tartozik, hogy könnyen hozzáférhető, kényelmesen vihető magunkkal, általában hosszú ideig eltartható, emellett tiszta és biztonságos. Tartalmazhat fontos ásványi anyagokat, amelyek jótékony hatással vannak az egészségre. Az ásványvíz palackozása és forgalmazása munkahelyet teremt, és hozzájárul a gazdasági növekedéshez.
1: Azonban vannak hátrányai is. Az egyik legnagyobb probléma a környezeti hatása, mivel a palackokat egyszer használatos műanyagból készítik, amelyek sokszor nem újrahasznosíthatók. Az ilyen palackok gyakran kidobódnak a természetbe, és sok évtizedig eltart, amíg lebomlanak. Ezért a palackozott ásványvíz túlzott fogyasztása jelentős környezeti terhelést jelent. Emellett sokkal drágább a csapvíz, és a minősége sem mindig jobb.
2: Hogyan óvjuk meg a vizeket? A víztakarékosság fontos szerepet játszik a vízkészlet megőrzésében és a fenntartható jövő elősegítésében. Íme néhány tipp.
0: Zuhanyozzunk fürdés helyett. Egy átlagos fürdő több vizet igényel, mint egy tusolás.
1: Vegyünk rövidebb zuhanyt, a zuhanyzás rövidítése jelentősen csökkentheti a vízfelhasználást.
2: Zárjuk el a csapot. Amikor fogmosást, borotválkozást, samponozást és bármilyen más tevékenységet végzünk, amikor nem használjuk a vizet, zárjuk el a csapot.
0: Használjunk öntözőrendszert. Ha van kertünk és a növényeinket öntözni kell, használjunk öntözőrendszert, amely automatikusan öntözi a növényeket és segít a víz megtakarításában.
1: Javítsuk meg a szivárgó csöveket és csapokat. A szivárgó csövek nagy mennyiségű vizet pazarolnak el. Ha észleljük, érdemes minél hamarabb megjavítani őket.
2: Használjunk ökobarát tisztítószereket. A vegyszeres tisztítószerek használata növeli a vízszennyezést. Használjunk inkább természetes alapanyagokból készülő ökobarát tisztítószereket.
0: Öblítsünk csak szükség esetén. Ha mosogatunk vagy mosógépet használunk, csak akkor öblítsünk, ha feltétlenül szükséges.

0: 95. Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Szépleki Emma. A Dobberman egy német kutyafajta, amely kitenyésztőjének Fredrik Lois Dobbermannak a nevét viseli. Karl Fredrik Lois Dobberman adószedő volt, de egyúttal ellátta a gyepmesteri és a sintéri teendőket is, így feladatai közé tartozott, hogy a kóborkutyákat befogja. Ezek közül választotta ki a legvadabb egyedeket, amelyeket párosztatások során felhasznált. A fajta tenyésztésében a legnagyobb szerepet az úgynevezett mészáros kutyák játszották, amelyek akkoriban egy tudatosan szelektált fajtának számított, amely a mai Rottweiler korai ősinek tekintendő.
1: Ezeket elsősorban Türingiában előforduló fekete rozsdabarna jegyekkel rendelkező juhászkutyákkal keresztezték. Dobberman ezeket a keverék egyedeket használta föl tenyésztő munkája során az 1870-es években. A ma ismert Dobberman jellegzetes fajta jegyei többnyire a Rottweiler, a német juhászkutya, a német pincser és a weimari vizsla fajtáktól kapta a tenyésztés során.
0: Alkalmazása. Ez a fajta nem csak mint éverjelző kutya, hanem mint őrzővédő feladatokra kiválóan alkalmas munkakutya és házi kutya került be a köztudatba, a 20. század elejétől pedig rendőrkutyaként is széles körben elterjedt. A Dobermann tenyésztés célja egy középnagy, erőteljes, izmos felépítésű kutya létrehozása, amely tömegessége mellett igen elegáns és nemes felépítésben testesül meg. A Dobermann napjainkban kísérő, védő és munkakutyaként alkalmazható, de a családi környezethez is kitűnően alkalmazkodik.
1: Általános leírása. Elegáns és nemes felépítésű, erős és szikár a testalkata. Régebben vágták a fülét és a farkát, ez a kupírozás. Hazánkban, úgy mint Európa legtöbb országában, az állatvédelmi törvény 2012. augusztus 1-jei hatályba lépésekor megtiltották a fül csonkolását mindenfajta esetében. A fajgondozó Németország módosította az addig érvényben lévő standardet, és 2016. augusztus 1-e óta az FCI által jóváhagyott standard fajta szerint is tilos a fül és a farok vágása.
0: Elfogadott szín. Fekete vagy barna tisztán körül határolt rozsdavörös jegyekkel. A kék és az Isabella színek nem elfogadottak. A Dobermann nagy mozgásigényű, igen okos és könnyen tanuló fajta. Szeret feladatokat végrehajtani, ezért minden egyeddel rendszeresen kell foglalkozni. Általában indokolatlanul áll agresszív kutya hírében, bár fontos, hogy már kölyök kora óta határozottan és következetesen neveljük. Könnyen képezhetők, engedelmesek, hűséges házőrzők. Nem csak bátrak, hanem éberek, mozgékonyak és energikusak is. Méretei. A kanok marmagassága 68-72 cm, a szukájé pedig 63-68 cm. Testtömegük 42-45 kg között van, várható élettartam pedig 10-14 évre tehető.
2: A te rádiód, a te kedvenced. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Takács Olivia és Simon Eszter. Hogyan hat ránk, emberekre a zene? A zene nagyban befolyásolja a hangulatunkat. A vidám zene növeli a feldolgozási sebességet, a memória teljesítményén pedig a tempósabb és lassabb dalok javítanak. Rossz kedv esetén is segíthetnek a dallamok, de nem mindegy milyenek. A gyors ritmusú zenék mozgásba hozzák a testünket és az agyunkat, segítségükkel pedig jobban élvezhetjük az előttünk álló feladatokat. A legerősebb hangulatjavító hatása érdekes módon egy kutatás szerint a klasszikus és az ambient stílusú zenéknek van, míg a metal és elektronikus zene pont ellenkezőleg hat ránk. A klasszikusok felvillanyoznak. Nem csak a jó kedvünkre lehet hatása, de az agyműködésünket is serkenti.
1: Ha nem tudunk megnyugodni, kapcsoljunk be egy kis nyugtató zenét, például lassú jazzt. Egy felmérés eredményei szerint a zenehallgatás hatással van az emberi test által adott stresszválaszra, különösen az autonóm idegrendszerre. A blues is megnyugtató hatással van a lélekre, és még az idegességre is kiváló hatással van elvileg. A zene ritmusa és megnyugtató atmoszférája segít ellazulni. Hasonló hatást válthat ki a reggae is, ami kész relaxációs tréning. A kutatások szerint Mozart zongora remek művei 5 percen belül csökkenthetik, például az epilepsziás rohamokat kiváltó jelek hatását is.
0: A zeneterápia bizony bevált módja a depresszió és szorongás csökkentésének. Ha szeretnéd megtapasztalni a pozitív hatásait, próbáld ki az úgynevezett mély vagy aktív zenehallgatás módszerét. Ha nem vagy túl jó állapotban lelkileg, akkor inkább ne hallgass countryt, csak rosszabb lesz a helyzeted. A country tényleg nem a pozitív szövegvilágáról híres. Nem csoda, hogy szélsőséges esetekben depressziót is okozhat.
1: Kifejezetten agytornára vágysz? Hallgass új slágereket! Miközben a már ismert és kedvelt zenék hallgatása növeli a dopamin szintünket, az új számok megtornáztatják az agyat és új idegpályákat építenek, így maximalizálják a tanulási képességeket. A dalok hatására az agyunk különféle, az adott hangokhoz kapcsolódó érzelmeket, emlékeket és gondolatokat aktivál, melyek hosszú távon pozitívan hattak mentális egészségünkre, így pedig gyorsabb tanulás és fókuszálást eredményeznek.
0: A metaltól nem leszünk agresszívebbek, sőt a gitártépés javíthatja az önbizalmat. Más tanulmányok azt mutatják, hogy a heavy metal akár a stresszkezelésben is segíthet. Az Iowa-i Állami Egyetem kutatása szerint azonban a metal antiszociális érzelmeket is kiválthat. Úgy tűnik, helyzet és ember függő, hogy a metal erőszakosabbá vagy nyugodtabbá tesz bennünket, de ez az összes zenei stílusra igaz lehet.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fónai Dorka, Noár Barbara és Dombi Judit. A mai adásunkban a Zero Waste életmódról lesz szó. Ez a szemlélet lényegében a hulladékmentes életmódot takarja. A szemlélet népszerűsége többek között annak köszönhető, hogy egyre több ember gondolja úgy, hogy a környezetvédelem fontos a Föld jövője szempontjából. Egyre több és nagyobb publicitást kap a téma, miszerint gyakorlatilag a 23. órába érkezett az emberiség, és nem nagyon van már időnk várni, hanem cselekednünk kell. Mindenkit egyéni felelősség terhel, hogy mekkora ökológiai lábnyomot hagy maga után, ezért ha változtatni akarsz a világon, akkor elsőként neked kell megváltoznod.
1: A francia származású, de Kaliforniában élő Bea Johnson gyakorlatilag maga az otthoni hulladékmentes életmód szülőanyja. 2008-tól kezdődően családjával, férjével és két gyermekével gyakorolja a Zero Waste életmódot, tapasztalatait pedig egy nagyszerű könyvben is megírta. Bea abszolút követendő példát állít az emberek elé, hiszen az egész családjával együtt évente mindössze egyetlen befőttes üveg szemetet termel.
2: Itt van néhány tipp, hogy ti hogyan kezdhetnek neki ennek az életmódnak. Az első és a legfontosabb pont, amit mindenkinek szem előtt kell tartania, a visszautasítás. Utasíts el minden olyan dolgot, amire igazából nincsen szükséged. Például ne fogadj el a boltban műanyag zacskót, ne vásárolj előre csomagolt termékeket, ne fogadj el szívószálat az italokhoz. Vigyél inkább magaddal egy nem műanyag zacskót a bevásárláshoz, a limonádét pedig szívószál nélkül is meg lehet inni ám.
0: A második pont a saját fogyasztás csökkentése. Nézd át a cuccaidat, és ami nem kell, attól szabadulj meg. Na nem úgy, hogy kidobod ezeket a dolgokat, hanem sokkal inkább úgy, hogy például elajándékozod olyanoknak, akiknek szükségük lehet rájuk. Nem csak szelekcióval tudod csökkenteni a saját fogyasztásod, hanem tudatosan gondold végig innentől kezdve, hogy mit vásárolsz. Tudatos vásárlás segítségével megakadályozható, hogy a lakás ismét tele legyen felesleges tárgyakkal.
1: A harmadik pont az újrahasznosítás. Például, ha már valami dobozban érkezett, akkor találd ki, hogy mit tárolhatsz benne onnantól. Ha egy üdítőt üvegben vásárolsz, akkor ne dobd ki, miután kiürült, hanem mosd el és használd továbbra is. Vásárláshoz használj vászontáskát vagy fonott kosarat. Ezek nem csak hangulatosabbá teszik a bevásárlást, de rendkívül hasznosak, még ha apróságoknak is tűnnek csupán.
2: A negyedik pont. Ha véletlenül mégis valamilyen oknál fogva ki kell dobnod valamit, akkor azt legalább szelektíven tedd. Keresd lakhelyet környékén egy helyet, ahol szelektíven gyűjtik a szemetet, és vidd oda.
0: Az ötödik ponthoz nem árt, ha egy kertes házban lakik az ember, ugyanis ebben az esetben komposztálás fontosságáról van szó. Az egésznek az az alapja, hogy életünk során irgalmatlan mennyiségű organikus hulladékot állítunk elő. Ha ezeket a dolgokat nem a szemetesbe dobnánk, hanem egy komposztálóba, akkor egy szempillantás alatt lecsökkenne az általunk előállított hulladék mennyisége. Nem mellesleg a komposztálással ugyancsak jelentős mértékben hozzájárulhatnánk a környezetünk jólétéhez.
1: Ha ti is kedvet kaptatok ehhez az életmódhoz, és többet szeretnétek megtudni, nézzétek meg Bea mellett a Vászonzsákos Lány YouTube csatornáját is.
3: A 97. Táskarádió bemutatja.

0: 97.8 te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarf Janka és Szigő Pardabás. Régóta vitatkoznak a nyelvészek arról, hogy melyik a világ legnehezebb nyelve. Pedig ezt a kérdést nem lehet egyértelműen megválaszolni. Egy tanulmány szerint a baszk a legnehezebben megtanulható nyelv, legalábbis az angol anyanyelvűek számára, főleg a toldalékolás miatt. Ugyanezért került a finn a negyedik helyre.
1: Az arab, a kantoni, a magyar, a navahó indiánok nyelve. A mandarin, a japán, az észt és a lengyel is a legnehezebben elsajátítható nyelvek közé került. A magyarnál kiemelték az ékezetes betűket és a kétjegyű mással hangzókat, ami az angolul beszélők számára komoly nehézséget jelent.
0: Egy másik szervezet össze is állított egy ötös listát. Itt a vietnámi az ötödik, a kínai pedig a negyedik helyet kapta meg. A harmadik és a második az inuit, eszkimó és a kojszán nyelvek, a legnehezebb pedig a Kaukázusban beszélt ubih. Ne csodálkozzatok, ha utóbbiak nem ismerősek. A kojszán nyelvcsalád a Dél- és Kelet-Afrikában élő benszülöttek jellegzetes, csettintő nyelvét foglalja magába, így például a busmanokét. Az ubih nyelvnek 84 mással hangzója van, amire mindössze két magánhangzó jut. A toldalékolás is nehezíti a nyelv megtanulását, hát még az, hogy már nincs élő beszélője. Az inuitnak is a ragozás a szépsége, ezzel elképesztő szavakat tudnak képezni, mint például a kuaik, laun, nögik, kaluak, tuk, amit szó szerint úgy lehetne magyarra fordítani, hogy hav kizárólag nem habárik, aminek így persze semmi értelme nincs, a jelentése, habár nem csak havazik.
1: A nyelvészek figyelembe veszik a szavak átlagos hosszát, a nyelvtan összetettségét, az ige használatot, a kiejtést, az írott nyelvet, főleg a saját ABC-t használnak, de ami a legérdekesebb, még az adott kultúra nyitottságát is. Ezek alapján a lengyelt kiáltották ki a legnehezebb nyelvnek a nyelvtani szabályok és a kiejtés miatt.
0: A második legnehezebbnek a finnugor nyelveket tartják, így a finn, az észt és a magyar került a dobogó második helyére. Az eredményt részben a ragozásnak köszönhetjük. Ezután következik az ukrán és az orosz, majd az arab, a kínai és a japán, a francia, a német, végül pedig az angol és a spanyol.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente, Bali Villő, Sáf Janka és Szigő Barnabás. Körhintázó atomok mutathatják az utat a végtelen energiához. Meglepően jól sikerült a szupravezető elektronok mozgását utánzó atomokból épített modell. Az MIT tudósai kísérletezés során olyan exotikus határállapotba hoztak atomokat, amelyek ellenállás nélkül szabadon kezdtek mozogni az anyag felületén. A különleges felfedezés áttörést jelentett az elektromosság veszteség nélküli továbbítása a szupravezetés gyakorlati alkalmazása terén.
1: A széles körben használható, hűtés nem igénylő szupravezetőket lázasan keresi a tudomány. Ezekből nem csak energiahálózatok és nagysebességű mágnesvasutak építhetők, de fúziós erőműveket, korlátozó kihívásokat megoldva lényegében végtelen energiaforrásos segítenek az emberiséget.
2: Felfutás a szélem. A szupravezetés kutatása során 1980-ban fedezték fel a Hall effektus kvantumváltozatát, amelynek lényege, hogy a kétdimenziós anyagokban, mint a grafén, abszolút zéró hőmérsékleten az anyag szélein ellenállás nélkül képesek mozogni az elektronok.
3: Ennek az anyagnak a határán tapasztalható jelenség és tulajdonságainak megmérése nagyon fontos olyan egzotikus anyagok létrehozásához, amelyek a szupravezetéshez elvezethetnek. A probléma, hogy ezek a folyamatok a másodperc 1000 milliómod részében, femtoszekundumok alatt a nanométer töredékén jönnek létre, ezért nagyon nehezen mérhetőek.
0: Az MIT elektronikai laboratóriumának és az MIT Harvard ultrahideg atomokat kutató központjának munkatársai ezért újításként nátrium atomokkal próbáltak meg modellezni az apró és gyors elektronok viselkedését. A modellen immár nagyobb léptékben, millisekundumokban, mikrométerekben mérhető és szabad szemmel látható, ami az anyag szélén történik.
1: A szakemberek ehhez lézeres csapdákkal vették körül az anyagot, amelyet egy irányban haladva kezdtek körbefolyni az atomok. Miközben a körhintaként forgó atomokat a centrifugális erő kifele repítette volna, a lézeres csapda befele nyomt őket, míg létrejött egy egyensúly. Az őket eltérítő Coriolis hatással együtt az atomok úgy viselkedtek, mint az elektronok egy mágneses térben.
2: A kutatók megfigyelték, hogy az atomok áramlását semmi nem lassította le. A mesterséges akadályokat kikerülték, és nem mutatták súrlódás jeleit. Szándékosan betettünk egy nagy zöld pacát. Az atomoknak le kellett volna pattaniuk, eljött a mágneses mezőt követve kikerülték, és vidáman haladtak tovább, mondta Richard Fletcher, a Nature Physics-ben megjelent beszámoló egyik szerzője.
3: A szakemberek szerint a kísérlet olyan, mintha egy edényt körbe forgatnánk a falán, a benne található golyók ugyanakkor

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Befedeztek egy 2 méter magas athéni szobrot. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Felfedeztek egy 2 méter magas athéni szobrot rendkívüli részletes faragással, írja az Archeo News. A szobor a Törökország délnyugati részén fekvő Laodikeia ókori városból került elő. A lelet 2 méter magas, márványból faragták, és Pallas Athéné görög istennőt ábrázolja, jelentette be Mehmet Muri Erszog, török kulturális és idegenforgalmi miniszter. A szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkálatok során tárták fel. Laodikeia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít. A hivatalos közlemények szerint a leletet a színpadépületen belül találták meg, törmelék alá temetve. A szobor feje még nem került elő, de a megmaradt test nagy része sértetlen. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscó-i székhelyű Andon Labs startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. A cég szerint a projekt célja annak feltérképezése, meddig juthat el a valós vállalkozások automatizálása a mesterséges intelligencia segítségével, beleértve azt is, hogy az AI képes lehet-e embereket és üzleti folyamatokat irányítani. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan Lyme lábként

0: hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyományos kerékpárok. Gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürdképpen is gyorsulnak. Évtizedekig a repülés egyet jelentett a digitális detoxszal. Amint az ajtók bezáródtak, a telefon átállt repülő üzemmódba, és az internet hozzáférés megszűnt. A Wizz Air most hivatalosan is véget vet ennek a korszaknak, olvasható a cég közleményében. A Wizz Air a diszkont légicégek között elsőként fokozatosan elérhetővé teszi flottájában a Starlink műholdas internetet 2027-től. A diszkont utazás mindig is arról szólt, hogy minél több ember számára legyenek elérhetőek a modern kor adta lehetőségek, mondta a Wizz Air kereskedelmi igazgatója. 2027-ben ezt a szemléletet visszük még tovább, mondta. Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Kodolányi János Egyetem és a Virtuális Erőmű Programot üzemeltető Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. Az 5 éve megkezdett a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó, egymást támogató, közös és kölcsönös tudásfejlesztés intézményesítése és magasabb szintre emelése érdekében.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Néhány héttel a rajt előtt betelt a 44. Lidl Balaton átúszás a legnépszerűbb versenyszámának nevezési kerete. A szervezők tájékoztatása szerint az 5,2 kilométeres főtávra már nem lehet jelentkezni, miután elérték a maximális engedélyezett 10.500 fős létszámot. Az esemény iránti érdeklődés a többi kategóriában is rendkívüli erős.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap is meleg időben lesz részünk, csapadék nem várható, a légmozgás nem élénkül meg. Napközben 32 fokot mérhetünk.
1: Sztorik, pletykák és a tezenét. Indul a Táska Rádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Varga Dóra. Atlantis és az elveszettek, vagy elveszett atlantisziak? Tény, hogy mindenki tud valamit róla, de nem biztos, hogy csak is a szintiszta igazságot, ugyanis nagyon nem mindegy, melyiket hallja az ember. Persze, legendák keringenek körülötte, viszont ezek közül sok a cáfolható feltevés. Mégis mi történt valójában? Tényleg létezett? Nem lehet egyhangú választ adni, ezért társunk jobban bele ebbe a témába, ha téged is érdekel, akkor itt a helyed.
1: A legfontosabb dolog. Atlantisnak két nagy korszaka volt. Az aranykor, ez volt az angyalok kora, és mikor már mellőzték az angyalokat és magát Istent is. Ebből következik Platón. Ismerős a neve? Görög filozófus, akinek leírásaiból ismertük meg a rejtélyes várost. Erre épül a későbbi elméletek nagy része. Efelől nincs kétség, ahogy afelől sem, hogy óriási sziget volt, nagyobb, mint kis Ázsia és Líbia együttvéve. Héraklész oszlopain feküdt egy kisebb szigetekből álló szigetvilág alatt. Kb. 9000 évvel Szolón előtt Atlantis hatalmas királyság volt. Amikor mohó és agresszív birodalommá vált, az istenek parancsára elöntötte a tenger. Platón meséje Kritiasztól származik, aki 10 éves korában a 90 éves nagyapjától hallotta, akinek szintén a nagyapja mesélte. Az ő apa Szolón elbeszéléséből ismerte meg a történetet.
0: Tudományosan megfogalmazva, a jég olvadásával nőtt az óceán vízszintje, így keverezett be szigeteket, szárazföldeket, beleértve az elsüllyedt metropoliszt is. Viszont az sem kizárt, vulkánkitörés okozott mindent. Régis-régi háborút elbeszélve ismerhetjük meg a szigetet, mely titkokkal, rejtélyekkel tel is teli. A 2000-es évek elején egy kutatókból álló csoport modern technológiával felszerelkezve vágott neki a felfedező expedíciónak. Nagy esélye meglelték Atlantiszt, mert kísértetiesen hasonlítottak azok a romok, amik ott hevertek a tenger legmélyén. Bizonyítékként a Yucatán kultúrákban és Yucatán nincs lehetetlen távolságban a bárhuda máromszoktól, úgy tartják, őségi kataklizmus utolta elsüllyedt szigeten éltek, melynek neve Atlantikú volt.
1: Népe magasan fejlett, technikájuk megelőzte koruk tudományát is, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Korszakukat meghazudtoló szépségű építményeket hoztak létre. A tengeri lakosok olyan piramisokat építettek, amire mi, a mostani évszázadunk képtelen lenne annyi idő alatt és olyan szerszámokkal felépíteni ilyen csodákat. Valószínűleg arra a szintre emelkedtek, amelynél már csupán a pusztalok gondolataikkal képesek lehettek irányítani, vagy esetleg kitalálni dolgokat, amik hozzájárultak az alkotásaik elkészítéséhez.
0: A vízből kiemelkedve a megmaradtak, akik nem voltak ugyanolyan okosak, mint társaik, Egyiptomba mentek, ahol piramisokat készítettek, de Dél-Amerikában és Ázsiában is egyaránt. Gondolták, ha sikerült víz alatt, akkor itt is menni fog. Céljuk még mindig tisztázatlan, mire használatosak, ám szóba jöhet a harmonizálása, a helyreállítása annak, aki vagy ami benne volt. Ők építhették ezek egy részét, amely megmutathatja útjukat. Felmerül a kérdés. Nem jöhettek a Földön kívülről? Sokan állítják idegenek, akik egy nagy csillagközi bárkával utaztak vissza a sötét űrbe, ezért nincsenek meg maradványaik. A régészek 2015-ben bukkantak rá Atlantiszi fémre, amelyet Szicília partjainál egy elsüllyedt hajóban találtak. Görögországból vagy Kis-Ázsiából szállították.
1: Nem csak egy bizonyítékot lehet felmutatni társadalmuk létezésére, például az atlantiszi gyűrű, amely rendkívüli erővel és hatáskörrel bíró tárgy. A 20. század elején egy francia kutató és író, Roger de la Forest rávilágította lényegre, az ékszer eredetére. Azuszáni homokkő az anyaga, egy szóval a gyűrű mintája az egyiptomi kultúra előtti civilizáció terméke. Négyzetekkel, körökkel, háromszögekkel, téglalapokkal díszítve ezeknek jelentésük is van. Jót ígér viselőjének, különböző védelmet attól függően, melyik ujjára húzza fel.
0: Gondoljuk, most már téged is hajt a vágy, hogy kiderítsd, mi is történt igazából.
2: Ez a Táska Rádió esti sója. Hello! 97.5
3: Táska Rádió. Te is beleférsz.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 5, 9, brown eyes.
1: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kulina Jászmin és Vány Viktória. A mostani adásban megismerkedhettek a légtornával.
2: Valószínűsíthető, hogy már te is láttál légtornász előadást életed során, csak nem tudsz róla. Ez hogy lehet? Bár a cirkuszokban is elképesztő előadásokat nyújtanak az előadók, azért a sport sokkal színesebb, mint egy cirkuszban lehet látni.
1: A légtorna lényegében egy saját testsúlyos edzésforma, ami a levegőben zajlik. Mint minden sportban, a légtornában is lehet versenyezni. Versenytől függ, hogy milyen eszközökön, kategóriákban lehet elindulni, de általában 4 kategóriát különböztetnek meg. Karika, hamok, szilk és open. Mit is jelent az open kategória? Ide lényegében bármilyen szerel lehet jelentkezni. A legtöbb versenyen minden kategóriában el lehet indulni szólóban vagy duóban.
2: De hogyan is néznek ki az előbb felsorolt eszközök? A karika, mint a neve is mutatja, egy nagy filmből készült karika, amit legtöbb esetben körbe tekernek bandázzal. A hamok nem más, mint egy hosszú anyag, aminek mint egy hinta formájában fel van kötve 2 szára, 1 vagy 2 ponton. A szilk egy pontból kiinduló 2 hosszú anyag, aminek a teteje összekapcsolódik a felkötött pontban.
1: Ez a sport rengeteg módon fejleszt téged. Az állóképességed, erőnléted, hajlékonyságod, memóriád, előadóképességed, bátorságod és ügyességed is fejlődni fog általa. Ezek közül a legtöbb evidens, de gondolom azt, hogy a memóriádat hogy fejleszti, te sem tudod még. Mivel rengeteg elem van a légtornában, és nem mindegy, hogy melyik oldalról, milyen irányból kötöd az elemeket, hiszen a biztonság az első, azért nagyon óvatosnak kell lenned és emlékezned mindenre.
2: Milyen magas szinten lehet űzni? Hazai versenyek között az országos bajnokság, Magyar Kupa, Magyar Bajnokság és még sok kisebb verseny is. Nemzetközi szinten rendeznek nagyobb versenyeket is. A 2 legrangosabb rangadó nem más, mint az Európa, illetve világbajnokság. Aki kijut ezekre a versenyekre, az biztosra veheti, hogy jó abban, amit csinál. Sajnos jelenleg hazánkból csak szilk és karika eszközöktől lehet kijutni erre a 2 versenyre, viszont ugyanúgy van hamok kategória is a versenyekben.
1: Hogyan kezdhetsz el légtornázni? Először is a legfontosabb, hogy keresd rá az interneten a közeledben, milyen egyesületek vannak, és konzultálj velük az edzések időpontjairól. Amellett tudnod kell, hogy a légtorna nem egy fájdalommentes sportág, és ha szeretnéd sportolni, készülj fel rá, hogy szerezhetsz jó néhány kék-zöld foltot. Sajnos ez nem kikerülhető, hiszen a karika megnyom, a szilk és a hámok pedig rátekeredik. A szépségért szenvedni kell, így szól a mondás, ami erre is igaz. De szerencsére a fájdalom is elmúlik pár alkalom után, ahogy a tested megszokja az eszközt, és már csak az esetleges bonyolultabb, új elmek okozhatnak némi kényelmetlenséget.
2: Mit kell tudnod az első edzésed előtt? Mindenképpen rövid vagy hosszú ujjú pólóban, esetleg tornadeszben, illetve hosszú szárú leggingsben menj, mert égési sérüléseket okozhatnak az anyagok. Akik már egy jó ideje űzik a sportot, lehet, hogy alulöltözöttebbek lesznek, mivel a bőrük már jobban hozzászokott.
1: Kinek ajánljuk a légtornát? Bárkinek, aki szeretné kipróbálni, hiszen semmilyen előképzettség nem kell hozzá. Mint minden sportban, itt is nagyon fontos a kitartás, illetve a veszélyfaktor miatt az is, hogy gyakorlás közben maximálisan figyelni tudj minden egyes mozdulatodra, ezért általában az edzők is csak iskoláskortól ajánlják ezt a sportot. Reméljük, hogy kedvet kaptál kipróbálni ezt a különleges mozgásformát, és semmiképpen se add fel az első edzésed után, hanem mersz mindent megcsinálni, hiszen tapasztalataim alapján ez egy olyan sportág, aminek muszáj egy kis időt adnod, hogy meglásd, szereted-e.

0: 95.5 rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond és Dükei Alexandra. A legtöbb emberrel nagy eséllyel már szembe jött a Vámpíreplók című sikersorozat, de vajon elgondolkodtál már azon, ez mennyire hasonlít a könyvben megírtakhoz, vagy hogyan zajlott a forgatás? Mystic Falls. Mint azt sokan tudják, a kisváros tényleg létezik Virginiában, közel 7000 lakossal, viszont azt nem, hogy a könyvben a kisvárost Falls Crunchnak, feltemplomának hívják. Ám a producerek túl vallásosnak tartották ezt az elnevezést.
1: Forgatás nagy részre egy virginiai kisvárosban készült, ami Covington névre hallgat. Egyéb érdekesség az is, hogy a lakosok nem örültek, hogy ott forgattak, mivel a vámpírok miatt a legtöbb felvételt hajnalban vagy este, akár éjjel vették fel.
0: A szereplők más nyelveken is beszélnek. Ami azt illeti, a stábnak nem okoztak gondot a nyelvek. Ninda Dobrev, aki többek közt Catherine Pierce-t is alakítja, Bulgáriában született, és folyékonyan beszéli is a nyelvet, így nem jelentett gondot, amikor az ifjú Katarina Petrovát kellett eljátszania, méghozzá az anyanyelvén beszélve.
1: A Salvatore név, ami azt illeti eredetileg a két fivérnek, Stefannak és Démonnak, a könyvben Salvatore a család neve, ám a sorozatban majdnem megváltoztatták Whitmore-ra, mivel a rendező szerint a Salvatore túl olaszosan hangzik.
0: A románcok. Bár azt sokan tudják, hogy Ian Somerhalder és Nina Dobrev jártak, viszont azt nem, hogy a Mettet, valamint Caroline-t alakító színészek is. Paul Weasley pedig feleségül is vette Tori DeVivont, aki Meredith-et játszotta, ám két év után elváltak. Viszont Joseph Morgannek összejött a happy end, mivel az Abby Bennettet alakító színésszel még mindig boldogan élnek.
1: További sorozatok. Ami azt illeti, a sorozat nagy sikerének köszönhetően készült két társsorozat is, mely egyikében az eredeti család tevékenységeit mutatja be New Orleansban, a másikban pedig Hope, valamint Caroline és Alaric ikreinek életét.
2: 97.5. Táskarádió. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Szabó Evelin, Garamvölgyi Glória Bella és Radics Dorka Hiromi. Nézzünk bele a delfinek világába. A delfin az egyik legjátékosabb és kedveltebb vízi emlősünk. A Földön mindenhol vannak olyan emberek, akik rajonganak értük. De most, hogy jobban megismertük őket, kezd úgy tűnni, hogy a delfin különleges intelligenciával rendelkezik.
1: A delfin több tudományos egyetem is kutatja, és kimutatták, hogy az ő agyuk az eddigi legfejlettebb az emlősök között. Sőt, azt is kijelentették, hogy agyuknak az a fele, mi a gondolkodásért és az érzelmekért felelős, nagyobb, mint a többi. A tudósok és még sok más ember szerint is etikátlan a delfineket emberi szórakoztatásra használni, fogságban tartani vagy megölni, mert a delfin tulajdonképpen olyan intelligenciával rendelkezik, mint egy ember, és úgy is kéne rá tekintenünk, mint egy emberre.
2: Sokan tudják, hogy a delfinek hangokat használnak a térbeli tájékozódáshoz, de úgy tűnik felépítettek egy kommunikációs rendszert is. Sok hangot és vokalizációt használnak, valamint testérintkezést és testbeszédet is. De képesek megtanulni egymás jeleit, hogy kommunikálni tudjanak. A tudósok továbbra sem pártolják, hogy egyes helyeken azért öljék őket, mert finom ételnek számítanak. Ezek közé a helyek közé tartozik például Japán, Peru, a Salamon-szigetek és a Feröer-szigetek. Itt több ezer delfint ölnek le évente.
0: De most térjünk át egy ritkább példányra. A rózsaszín delfin egy egyszerű delfin, csak hogy rózsaszín színe miatt igen ritka. A hivatalos magyar neve keleti delfin, de hívják gadamunak is. Főleg a trópusi és szubtrópusi tengerekben és folyópartokon élnek.
1: Minden keleti delfin feketének születik, de fokozatosan kifehérednek, így felnőtt korukra teljesen fehérek lesznek. A kínai partok közelében élő delfinek azonban rózsaszínek, és ez nem a bőrüket érő pigmentnek, hanem a hőmérséklet szabályozás miatt túlfejlődött véredényeiknek köszönhető.
2: Samuel Hung, a hongkongi delfinekkel foglalkozó állatvédő szervezet vezetője szerint, ha elkezdődik a hongkongi repülőtér építése, a delfinek végleg eltűnnek. 2003-ban 158 egyedet, idén viszont csak kb. 60 delfint számoltak. Nem tudják, hogy a többi elúszott-e, vagy meghalt. De pusztulásukban nagy szerepet játszott a Makaóval összekötő 50 kilométeres híd építése, a túlhalászat és a vízszennyezés.
3: Minden kedvenced egy helyen.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Bányavári Zoli és Bognár Lilla. Egy sziget, ahol az emberek eltűnnek. Sok titokzatos hely van a világon, ahol megmagyarázhatatlan dolgok történnek. Különböző furcsa jelenségek esnek meg ezeken a helyeken, például különös fények vagy levegőben lebegő tárgyak mutatkoznak. Az emberi eltűnések az ilyen helyeken nem ritkák. Az Enlightened sziget erről is híres. Helyi neve szigetet jelent, ahonnan senki nem tér vissza. A Kanalában található Rudolf-tó közepén helyezkedik el. Ezt a szigetet nagyon egyszerűen meg lehet közelíteni egy egyszerű tutallyal. Ennek ellenére senki nem ér rajta, sőt a természet feletti kutatók sem látogatják meg soha.
1: Állítólag, aki sokat tartózkodik ezen a szigeten, lehet, hogy nem tér vissza többé. A helyiek szerint az ősi időkben volt itt egy egész falu, majd 1630-ban hirtelen eltűnt az összes benne lakó ember. Egyes vélemények szerint a szigeten van egy tüzes barlang, ahová az emberek akaratlanul bemennek, és amelyben örökre eltűnnek. De vannak más vélemények is arról, mi történik a titokzatos szigeten. A különböző időkben mindig akad bátor ember, aki megpróbált a szigeten letelepedni.
0: Az elmúló törzs benszülöttjei egy ideig a szigeten éltek, és úgy tűnt, minden rendben van velük. Aztán a telepesek egyszer csak nem mentek többet a tópart közelébe, és amikor egy másik falu lakói elmentek felkeresni szomszédaikat, kiderült, hogy nyomuk veszett. A sziget ismét lakatlan volt. Ugyanakkor a házak megmaradtak, és az edények is érintetlenül hevertek szerte szét. A 18. században a sziget holland és német felfedezőket vonzott be. Nem hallgatták meg a helyi lakosok figyelmeztetéseit, és a szigetre mentek. Senki nem látta őket többé.
1: Az utóbbi időkben, 1935-ben kutatók látogattak el a szigetre. Az angol tudósok Vivian Firth vezetésével érkeztek, és ketten átmentek a szigetre. Mivel egy ideje nem jött hír tőlük, Firth mentő csapatokat küldött utánuk, de azok sem találták meg őket. Mindezek után repülőgépeket küldtek a sziget fölé. A gépről két teljes napig böngészték a területet, de emberi jelenlétnek nyomát sem látták. Soha nem találták meg az eltűnt európaiakat. Óriási jutalmat kínáltak a helyi törzseknek a kutatók megtalálása érdekében, de azok nem voltak hajlandók segíteni. Jelenleg csak krokodilok, kígyók és vadkecskék élnek a szigeten.
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió, te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribari, Csihárd és Pápa Ivett. Most az alkalmazkodási zavarokról lesz szó. Az alkalmazkodási zavarról akkor beszélhetünk, ha valaki szorongást vagy rettegést, félelmet él át egy hétköznapi helyzetben is. Ennek sok kiváltó oka lehet, ilyen a családi problémák, szociális fóbia vagy a megszokott környezet megváltozása. Ez a zavar rombolja a szociális kapcsolatokat, de a tanulási teljesítményt is rontja. Valamint az egész életvitelt rossz irányba befolyásolja. Az alkalmazkodási zavar lehet múló is, ekkor 3-6 hónapos időtartamról beszélhetünk. Azonban krónikussá is válhat, a szenvedő személy pedig depresszióba is eshet.
1: Az igazi kockázatot az jelenti, ha az illető nyomás hatására pszichotikus állapotba kerül, és elveszíti a valóságérzetét. Akár az öngyilkosság is megfordulhat a fejében, vagy éppen ellenkezőleg erőszakossá és agresszívá is válhat. Előfordulhat memóriazavar, mániás állapot, vagy negativizmus, azaz semmilyen reakciót nem produkál a személy. Az is lehetséges, hogy nem eszik, nem iszik és nem is beszél. Ilyenkor azonnal orvosi beavatkozásra van szükség.
0: Az ilyen zavarok kialakulása szempontjából a tinédzserek a legveszélyeztetettebbek. De bármelyik életkorban felléphetnek, többnyire iskolai problémák vagy a szülők válása miatt kialakuló traumák hatására. Felnőttek esetében pedig inkább párkapcsolati vagy házassági viszály állhat a háttérben. Azonban ritkábban a költözés vagy jogi problémák is állhatnak a háttérben. A krízis helyzetek érintettjei között egyenlő számban találhatunk férfiakat és nőket is.
1: A legjellegzetesebb tünetek a hangulatzavarok, a szorongás, a magatartás zavara, a reményvesztettség érzése, valamint ezek kombinációi. A szorongás rengeteg módon jelentkezhet, például szívdobogás érzés, fulladás, átmeneti alvászavar, fogyás, kézremegés, minden zavarja a normális életvitelt. A panaszok rendszerint maguktól elmúlnak, azonban, ha az elhúzódik, akkor érdemes szakember segítségét kérni. Társulhat viselkedés zavar is a problémákhoz, emiatt az illető megsértheti az adott szociális normákat vagy mások jogait. Akár vandalizmushoz, gondatlan autóvezetéshez vagy verekedéshez is folyamodhat.
0: A pszichoterápiának fontos szerepe van az alkalmazkodási zavarok kezelésében. De átmenetileg gyógyszeres kezelés is szükséges lehet, például altatók, enyhe nyugtatók formájában. A krízis helyzetek kezelésekor elsősorban az életet veszélyeztető állapotot kell megszüntetni. Ez jó esetben kórházakban történik.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pressi Zsófia és Maros Sándorka. Tudtad, hogy mennyi jó hatása van az olvasásnak? Sajnos manapság már egyre kevesebben és ritkábban olvasnak könyveket, annak ellenére, hogy milyen jó hatásai vannak.
1: Aki életében nem egy könyvön rágta át magát, minden bizonnyal több százezer szót olvasott el. Ezen szavak helyesírását, jelentését, ideális használatát, környezetét mind-mind elsajátíthatjuk az olvasás által. Egy kibővített szókincs változatosabb beszédhez eredményez, mely műveltségre utalhat. És ha már a műveltségnél tartunk, vannak művek, melyek önmagukban olyan jelentést hordoznak, mely a látókörünket tágítja, és az általános műveltségünket fejleszti.
0: Az olvasás, mint szabadidős tevékenységet általában csendben, nyugalomban kezdi az ember, azonban az évek alatt a szellemi koncentráció olyan mértékben fejlődhet, hogy akár egy zsúfolt buszon is képesek leszünk kizárni a hangokat, zajforrásokat. Ezt a képességet más tevékenységekbe is átültethetjük, így akár a tanulásba, munkába, ezáltal pedig eredményesebbek lehetünk.
1: Varázslók, vámpírok, vérfarkasok, tündék és alternatív világok. A könyvek a fantáziát is nagy mértékben fejlesztik, ami kiterjedhet a mindennapi életünk kreativitására, produktivitására, emellett pedig a probléma megoldó képességünk is nagy mértékben fejlődhet.
0: Az olvasás minden más út tulajdonsága mellett egy általános tapasztalt előnye, hogyha alvás alatt végezzük, sokkal jobban fogunk aludni. Ez főleg érvényes, ha papíralapon vagy elkönyvben tesszük, ugyanis ezek nem bocsájtják ki a kék fényt, aminek köztudott hatása az alvás minőség rontása, mert a pedig a látás is rontja.
1: Az olvasás egyik leghasznosabb tulajdonsága, hogy kiránt a mindennapi monotonitásból. A könyvek által más személyek szerepébe bújhatunk, átélhetjük az ő szemszögükből a történéseket, megismerhetjük érzéseiket, egyé válhatunk velük. Talán éppen ez az oka annak is, hogy szórakoztat egy könyv, és szívesen olvassuk. Egy kis időre elfelejthetünk mindent körülöttünk, kikapcsolhatjuk az agyunkat, és csak sodródni kell az árral. Vagy a sorokkal. Hangulatunktól függően olvashatunk naplóregényt, fantasyt, skifit, vagy bármi mást. A lényeg, hogy saját magunk miatt olvassunk.
0: Plusz lehetőség, ha elég jól beszélünk egy idegen nyelvet ahhoz, hogy olvasás után nagyjából megértsük, akkor vegyünk kézbe egy idegen nyelvű könyvet, lehet egy könnyen nevezető, esetleg gyermekkönyv is, és olvassuk azt. Nyelvtani szerkezeteket és új szavakat ismerhetünk meg általa, így a szórakoztatás mellett tanulási célja is lehet ennek időtöltésnek.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. A Halloween az ősik által hagyományokból kialakult autentikus űrünnep, amit október 31-én éjszaka, minden szente katolikus ünnep előtti estén tartjuk. Miért elsősorban az angol száz országokban tartanak? Az ünnep 1840 körül került Észak-Amerikába, amikor sok elszegényedett írföldműves vándorolt ki Írországból, akik magukkal vitték az ősi kelt eredetű hagyományaikat is. Történelem során több hasonló római kori ünnep is elvegyült a kelt a halálkultus Samhain nevű ünnepében. Ezért a mai állapotában ez az autentikusnak ismert pogány ünnep az ókori mediterráneumból származó elemeket is tartalmazza, melyek kiegészültek az ír népszokásaival és az észak-amerikai nyugat-európai védelmi ünnepi és gasztronómiai bolondozással, töklámpás faragással, jelmezes kéregetéssel, beltözős partikkal és almahalászattal is.
1: A kelták hite szerint október 31-én este a holtak szellemei visszatérnek, és mivel beköltözhetnek az élőkbe, az élők félelmükben különféle álcázó maskarákat öltöttek, mert ezzel akarták becsapni és összezavarni a holtak szellemeit. Stefan Moser, az Salzburgi Kelta Múzeum igazgatója szerint az a tény, hogy a Halloween kelta eredetű szokás olyan mítosz, amely a Halloween elterjedésével kezdődött és azóta nem távolították el. Azonban nincs komoly kapcsolat a két dolog között. Amerikában az 1900-as évek elejétől vált egyre népszerűbbé, majd a legkedveltebbé a Halloween ünnepe. Ezeken az ünnepi fesztiválokon szörnyek, boszorkányok, földön kívüliek, kalózok, rajzfilmek és mesék szereplői, állatok, valamint hírességek maszkjait viselő jelmezesek jelennek meg.
0: A Halloweenhez kapcsolódó szokások eljutottak Magyarországra is. A bulizós és játékos hangulatú harsány szokásokkal és a vicsorító vagy vigyorgó, de rendszerint világító töklámpás szimbólumával, mely jellegzetes kellékként az írnépszokás faragott karórépájában az évszázadokig tartó változások során. A mai halloweeni fesztivál legnépszerűbb elemei mégiscsak a boszorkányok, kísértetek, a fekete maskák, misztikus természet feletti lények. Az eredeti kelta Samhain ünnep idején a kelta hit szerint szeretteink szellemei felbukkanhatnak, ezért gondoskodni kell a megvendégelésükről, és ételáldozatot kell hagyni számukra.
1: Ezért ételt-italt tesztek ki ezeknek a szellemeknek, megemlékeztek róluk, a tűz körül kuporogva történeteket meséltek egymásnak. Az eredeti pogány Samhain ünnep saját komor hangvételén keresztül valójában mélyen tisztelte az ősök szellemeit, annak ellenére, hogy a keresztény, kelta és római elemekből kialakult, már a nagy divattá vált Halloween ünnep ma már merőben elrugaszkodott az archaikus kelta gyökereitől, és modern félelemkeltő szellemek, töklámpások, divatos mágikus formulák és egyéb kellékek jellemzik.
0: A Samhain, a minden szentek és halottak napja római ünnepekkel együtt már a végérményesen összefonódta, közös termékük pedig az egyre divatosabbá váló Halloween. Azonban, amikor a Halloween alapjairól beszélünk, érdemes őket egymástól elkülöníteni és nem összemosni, hiszen az emberi civilizáció fejlődése során történelemben egymástól függetlenül kialakult szokásokról, hiedelemvilágokról van szó, melyek ugyanúgy fontosak ma is azok számára, akik magukénak vallják ezeket a régi ünnepeket. Ezért nem lehet számon kérni keresztény nézeteket jóval ősibb vallásokon, szokásokon és teljesen felesleges keresztény elemeket párosítani mitológiai alakjaihoz.
1: A későbbi értelmezésekben boszorkányok, kísértetek és egyéb démonok ünnepének tartják, ám ilyen értelemben véve ez tévhit. A kísértetek és az ártó szándékú gonosz démonok, misztikus természetfeletti lények, például rosszakaró tündérek, koboldok megjelenhetnek ezen a napon. Az ősi Samhain ünnepén sem a kelta emberek, sem pedig papjaik nem törekedtek a világ megrontására, és a világot vagy az emberiséget megrontani és elpusztítani akaró gonosz entitások imádatára. Ezen tény ellenére a jelenkori Samhain és ezzel együtt a Halloween divatja évről évre magához vonza a sátán és az ördögimádó köröket, alantas módon felhasználva és kiforgatva ezzel őket, megalapozva vele a Halloween és a Samhaint ért sorozatos tévhiteket.
2: Minden este 6-tól 10-ig.
3: Hello.
2: A Táskarádió esti showja. 97.5 Táskarádió.
3: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Takács Leó és Farkas László. A pizza eredete. Mindenki szereti, vagy ha nem, evett már. Egy mágikus étel, melynek nem tudtuk az eredetét. Eddig. Ugyanis most be fogjuk nektek mutatni a pizza történetét.
1: A pizza egy olasz étel. Az eredeti margarita pizzán paradicsomszósz, mozzarella sajt és bazsalikom található. Ezt szinte mindenki tudja. Azt viszont már kevésbé, hogy a még kialakulóban lévő, régen kenyérféleségnek számító étel egyáltalán nem tartalmazott paradicsomot. Az ugyanis az új világból, Amerikából került Európába. Akkoriban az európai ember a bivajtejet sem ismerte, amiből az eredeti mozzarella készül, hiszen az indiai vízi bivajt régen még nem tenyésztették földrészünkön.
0: Na de hogyan készült az eredeti pizza? A kenyér tészta maradékát, ami a dagasztótában ott maradt, kinyújtották, majd megsütötték. Ez a szokás Dél-Olaszországban terjedt el, hiszen ők sokkal szegényebbek voltak, mint északi társaik, szükség volt az efféle spórolásra. Ezt az egyébként magában is isteni kenyeret olívaolajjal, fűszerekkel és mézzel ízesítették, ami ma is kapható az éttermekben focaccia néven, bár szinte majdnem mindig méz nélkül szolgálják fel.
1: Igaz, hogy Amerikát már 1492-ben felfedezték, így a paradicsom elérhetővé vált az európaiak számára, viszont egészen a 18. század végéig nem használták a szakácsok, mivel tévesen mérgezőnek hitték. Először paradicsomot Nápolyban tettek a pizzára, ami nagy népszerűségre tett szert, és helyi nevezetességnek számított. A klasszikus margarita pizza feltalálása egy nápolyi péknek, Raffaele Espositónak köszönhető.
0: Történt ugyanis, hogy 1889-ben az olasz királyi házaspár, nevezetesen első Umberto király és Margherita di Savoia királyné Nápolyba látogatott. Raffaele kapta az egyik ott töltött vacsorájuk elkészítésének a feladatát, és egy különleges pizzát készített. Az olasz zászló színeit utánozva zöld bazsalikomot, fehér mozzarellát és piros paradicsomszószt tett a pizzára. Az ínyenséget a királynének való kedveskedésből Margherita pizzának nevezte el. Leo, ha te lennél Raffaele Esposito, mit tennél a pizzára? Biztos van valami ízösszeállítás, amit nagyon szeretsz.
1: Én személy szerint alapnak fokhagymát tennék, rajta lila hagymát, sonkát és kukoricát. Lackó, te kóstoltál már pizzát vad ízkombinációkkal? Te szereted az ilyen fura dolgokat.
0: Igen, egyszer ettem radicchiós, tonhalas, édes, paradicsomos pizzát. A radicchiót azt úgy kell elképzelni, mint egy nagyon keserű saláta, és vastag a szára, általában azt szokták felhasználni. Az édes paradicsom pedig olyan, mint a paradicsom, csak hát édesebb. Ez a három dolog magában egy kicsikét furának tűnhet, de együtt kifejezetten finom volt.
1: Ha ti is ettetek már különleges pizzát, azt írjátok meg nekünk.
2: 97.5 Táskará.

0: Húszóra. Hírek a Táskarádióban.
1: Befedeztek egy 2 méter magas Athéné szobrot. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Felfedeztek egy 2 méter magas Athéné szobrot rendkívüli részletes faragással, írja az Archeo News. A szobor a Törökország délnyugati részén fekvő Laodikeia ókori városból került elő. A lelet 2 méter magas, márványból faragták, és Pallas Athéné görög istennőt ábrázolja, jelentette be Mehmet Muri Erszog, török kulturális és idegenforgalmi miniszter. A szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkálatok során tárták fel. Laodikeia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít. A hivatalos közlemények szerint a leletet a színpadépületen belül találták meg, törmelék alá temetve. A szobor feje még nem került elő, de a megmaradt test nagy része sértetlen. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscó-i székhelyű Andon Labs startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. A cég szerint a projekt célja annak feltérképezése, meddig juthat el a valós vállalkozások automatizálása a mesterséges intelligencia segítségével, beleértve azt is, hogy az AI képes lehet-e embereket és üzleti folyamatokat irányítani. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan lime-lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyományos kerékpárok, gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürkébb.

0: szépen is gyorsulnak. Évtizedekig a repülés egyet jelentett a digitális detoxszal. Amint az ajtók bezáródtak, a telefon átállt repülő üzemmódba, és az internet hozzáférés megszűnt. A Wizz Air most hivatalosan is véget vet ennek a korszaknak, olvasható a cég közleményében. A Wizz Air a diszkont légicégek között elsőként fokozatosan elérhetővé teszi flottájában a Starlink műholdas internetet 2027-től. A diszkont utazás mindig is arról szólt, hogy minél több ember számára legyenek elérhetőek a modern kor adta lehetőségek, mondta a Wizz Air kereskedelmi igazgató. 2027-ben ezt a szemléletet visszük még tovább, mondta. Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Kodolányi János Egyetem és a Virtuális Erőmű Programot üzemeltető Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. Az 5 éve megkezdett a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó, egymást támogató, közös és kölcsönös tudásfejlesztés intézményesítése és magasabb szintre emelése érdekében.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Néhány héttel a rajt előtt betelt a 44. Lidl Balaton átúszás a legnépszerűbb versenyszámának nevezési kerete. A szervezők tájékoztatása szerint az 5,2 kilométeres főtávra már nem lehet jelentkezni, miután elérték a maximális engedélyezett 10.500 fős létszámot. Az esemény iránti érdeklődés a többi kategóriában is rendkívüli erős.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap is meleg időben lesz részünk, csapadék nem várható, a légmozgás nem érénkül meg. Napközben 32 fokot mérhetünk.
2: Ladies and gentlemen,
1: sztorik, pletykák és a tezerét. Indul a Táska Rádió esti showja. Ez a Hello.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Gál Zsombor. Kellemetlen érzés a lelapuló, zsíros vápolás vagy száraz haj? Ugyan a helyes halápolás elsajátítása igazán nem atomfizika, sokan mégis újra és újra elkövetjük ugyanazokat a hibákat. Utána néztünk lépésről lépésre a helyes halápolás folyamatának.
1: Első lépés. Fejbőrápolás. Az egészséges haj alfája és omegája a fejbőr egészsége. A fejbőrt azonban gyakran terheli a rajta maradt hajformázók és szennyeződések rétege. A maximális megtisztulásért használj hetente egyszer fejbőrradírt, amely nem csak tisztít, hanem a vérkeringést is kellemesen fokozza. A táplálásról és hidratálásról sem szabad megfeledkezni, ami különleges hajtonikok és hajvizek adhatnak meg a frizurának. A tonikot a hajtövekhez vitt fel, majd végez gyengéd masszást a beszívódás elősegítésére. A gyönyörű hajkorona nem várat sokáig magára.
0: Második lépés, helyes hajmosás. A hajmosáshoz használt víz hőfokát állítsd kellemesen langyosra. A forró víz irritálja a bőrt és károsítja a hajszálakat, a hideg pedig nem tisztít eléggé. Masszírozd be a sampont a hajtövektől a hajvégekig, eközben ne kócol túlzottan össze a hajat. Alaposan öblítsd le. És milyen gyakran kell hajat mosni? A szakértők tanácsai szerint legfeljebb hetente egyszer vagy kétszer. A túl gyakori mosás ugyanis megviselheti a hajat. Ha a hajad erősen zsírosodik, vagy gyakran sportolsz, akkor a mindennapos hajmosás sem okozhat gondot, de használj kifejezetten erre kifejlesztett sampont.
1: Harmadik lépés, a haj táplálása és hidratálása. Tudtad, hogy hajmosás megnyitja a haj szerkezetét, amely így sérülékenyebbé válik. Így jut szerephez a kondicionáló, amely lezárja a szerkezetet és kisimítja a haj felszínét. Hetente egy vagy két alkalommal használj pakolást is a haj intenzív regenerálásáért. A leöblítés nem igénylő termékek a must have kategóriába tartoznak. Hajvégápoló szérum, hajolaj vagy hajsimítókrém. Ezek kiegészítő ápolásként vagy gyors mentőövként is működhetnek. És hogyan is használod a kondicionálót vagy a hajpakolást? Vidd fel a terméket a megmosott törölköző száraz hajra. A hajtövektől mindig legalább 3 cm-es távolságra. A csomagoláson feltüntetett ideig hagyd hatni, majd alaposan öblítsd le.
0: Negyedik lépés, a haj kifésülése. Kezd a megfelelő fésű kiválasztásával, amely hajat hosszának és sűrűségének is megfelel. Ne feledkezz meg a hajmosás előtti fésülködésről. Samponozás közben csak finoman nyomkod meg a hajat ferde helyzetben, majd alaposan csavard ki belőle a vizet. A nedves hajfésülés közben fokozottabban hajlamos károsodásra, ezért hagyd megszáradni, mielőtt kifésülnéd. Ha könnyen gubancolódó hajad van, először használj kifésülést megkönnyítő sprét.
1: Ötödik lépés. Hő elleni hajvédelem. Mielőtt kézbe vennéd a hajvasalót vagy hajszárítót, vigyél fel hővédőkrémet vagy sprét a haj teljes hosszában, amely így megelőzi a hőkezelés okozta károsodásokat. A sérülések kockázatát a megfelelő készülékek is csökkenthetik. Az ionos hajszárítók és a keratinos vagy párával működő hajvasalók jó választások, mert nem teszik tönkre a hajszálakat. Légy óvatos a hőhatásokkal. Minél vékonyabb szálló és minél erősebben károsodott a hajad, annál alacsonyabb hőmérsékletet válasz.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádi.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garambölgyi Glória Bella.
1: Kényszerből vagy kalandvágyból, dolgozni vagy nyelvet tanulni, netán egy szerelem miatt költözik az ember külföldre. Egy biztos, az élete 180 fokos fordulatot vesz.
0: Ki könnyebben, ki nehezebben veszi az akadályokat. Az új emberek, kultúrák és nyelvek megismerése mindenkinek csak a saját javára válik. Összeszedtük, melyek a kompetenciák, amikkel mindenképpen gazdagabb leszel, ha külföldön élsz.
1: A kihívások önbizalmat adnak.
0: Az élet ott kezdődik, ahol kilépsz a komfortzónádból, tartja a mondás. Az országhatár átlépésével pedig a komfortzónádat is garantáltan elhagyod, hiszen valószínűleg teljesen idegen, merőben új környezetben kell berendezkedned és helytállnod, és ez már önmagában is kihívás.
1: Külföldön pedig, főleg eleinte és különösen akkor, ha nem beszéled tökéletesen az ország anyanyelvét, egy sima ügyintézés is hatalmas megmérettetés lehet, az álláskeresésről nem is beszélve.
0: Ha jól veszed az akadályokat és belerázódsz az adott ország szokásaiba, méltán büszke lehetsz magadra.
1: Nyitottabbá, barátságosabbá válsz.
0: A magyarok alapjába véve igencsak zárkózottak, erre többek között akkor döbbenhetsz rá igazán, ha rövidebb, hosszabb időt eltöltesz például Angliában, ahol teljesen megszokott, hogy két idegen szóba elegyedik a busz megállóban, vagy hogy egy ismeretlen csak úgy, minden hátsó szándék nélkül rád mosolyog az utcán.
1: Noha az angoloknál a szokásos how are you, hogy vagy, a legtöbb esetben nem igazi érdeklődés, sokkal inkább egy udvariassági forma és a köszönés része, mindenképp barátságosabb, mint egy szót sem szólni például várakozás vagy sorban állás közben.
0: Persze a jelenség okait hosszan lehetne boncolgatni, ám egy biztos, ha valaha éltél olyan területen, ahol a barátságosabb mentalitása jellemző, biztosan rád is ragad belőle, és ha el is költözöl, a többi emberrel szembeni nyitottság remélhetőleg egy életre megmarad, bármilyen vidékre is sodorjon az élet.
1: Elfogadóbb, toleránsabb leszel.
0: Ha olyan helyen élsz, ahol az adott ország lakosai között is sok a külföldi, nem csak a helyi kultúrát szívhatod magadba, de egy-egy új ember megismerésével más országok sajátosságaiba, szokásaiba is bepillantást nyerhetsz.
1: A különböző országokból érkező, más kulturális háttérrel rendelkező emberekkel együtt tanulni vagy dolgozni nagyfokú alkalmazkodást igényel. Külföldön élni húzamosabb ideig kétségtelenül felér egy toleranciafejlesztő tréninggel.
0: Az előítéletek leküzdésére is remek alkalom, ha minél többféle, különböző anyanyelvű, hátterű, személyiségű és életkorú emberrel ismerkedsz meg, erre pedig a legnagyobb esélye tényleg külföldön van.
1: Átértékeled a kapcsolataidat.
0: Amennyiben nem egyedül vágsz neki a külföldre költözésnek, a változás mindenképpen hatással lesz a kapcsolatodra azzal, aki társad az új életben. A szerelmeket és barátságokat is megerősítheti, az egymásra utaltság és az új kihívások, ám sajnos gyakran az ellenkezője is előfordul.
1: Minden esetre kiváló erőpróbája a kapcsolatoknak, ami természetesen az itthoni barátokra is érvényes, hiszen hamar kiderül ki az, akivel csak addig volt szoros a viszony, amíg elérhető közelségben voltál, és ki érdeklődik felőled akkor is, ha épp néhány ezer kilométerrel odébb élsz.
0: Ugyanakkor, ha éltem már külföldön, hazaköltözve biztosan jobban fogod értékelni a szeretteiddel töltött időt, ami korábban természetesnek tűnt, hiánya azonban bizonyára megviselt téged és őket is.
2: 97.5 Táska Rádió.

0: 97 társrádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfi Anka, Bali Villő, Szigetvári Máté, Szigöl Barnabás és Batta Levente. Nehéz meghatározni, melyik nyelvet a legnehezebb megtanulni, mivel az attól függ, melyik azok a nyelvek, amelyeket már ismerünk. Ezt szem előtt tartva próbáltunk összeállítani egy listát azokról a nyelvekről, amelyek elsajátítása rendkívül nehéz, persze csak abban az esetben, ha egyik rokon nyelvét sem beszéljük. Első, a mandarin. Egy egyértelmű választás. A világon legnagyobb számban beszélt nyelvét különös módon nehéz megtanulni. Ez egy tonális nyelv, melyben az írásrendszer mindegyik hangja négy módon is ejthető. A mandarin ráadásul tele van homofonokkal, idiomákkal és aforizmákkal. Ezekre egy külföldinek meglehetősen nehéz ráérezni, és ezt a szimbólumok ezre is sem könnyítik meg.
1: Második, arab. Az arab nyelven minden betűt négy különböző módon lehet leírni. A magánhangzókat írásban nem jelölik, ami rendkívül meg tudja nehezíteni egy arab szöveg fordítását. Az arab nyelven is sokféle nyelvjárás fordul elő, tehát az arab Egyiptomban egészen más, mint például Szaúd-Arábiában.
2: Koreai. A koreai a legelterjedtebb olyan nyelv, ami más nyelvekkel nem áll kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy maga a nyelv teljesen egyedi, és emiatt akár lista elejére is kerülhetett volna. Tele van olyan dolgokkal, amelyeket egy angolul beszélő furcsának találhat, például a mondatok gyakran végzőnek cselekvést kifejező igékkel.
3: Negyedik. Magyar. A magyarban felelhető rengeteg eset miatt a világ legnehezebb nyelvtanai közé sorolandó. A ragokat az igeidők és a birtokviszony jelölésére használják, nem pedig a szórend meghatározására. A magyarban található kulturális elemek is valódi kihívássá teszik a nyelv tanulását.
4: Ötödik. Japán. A japán nem annyira nehéz, ha beszédről van szó, legalábbis a mandarinhoz képest. Ami viszont nehéz, az az írás. Mielőtt még megtanulnánk leírni alapvető dolgokat, több ezer különböző karaktert kell megtanulnunk. Ráadásul három különböző írásrendszere is van. Hiragana, kanji és katakana.
0: Hatodik. Finn. A magyarhoz hasonlóan a finn nyelv is rendkívül bonyolult nyelvtannal rendelkezik. Sokféle személyragot használnak az igeragozás során, amit meglehetősen nehéz elsajátítani mondjuk egy angol anyanyelvűnek. Az igékre a fokváltozás is hatással van. A főnéveknek sokféle esete van, ami pokollá teszi a nyelvet azok számára, akik nem beszélik. Ráadásul tele van köznyelvi fordulatokkal, ami azt jelenti, hogy miután megtanultuk a nyelvet hivatalos módon használni, még mindig hosszú út áll előttünk.
1: Hetedik, a navahó. A navahó. A navahó egy olyan nyelv, amely az igékről szól. Még a leírások is igével történnek, ezért sok általunk használt melléknevet nem is lehet egyértelműen lefordítani erre a nyelvre. Ezen kívül a nyelv tele van olyan hangokkal, amelyeknek a legtöbb modern nyelvben nincs megfelelője.
2: Nyolcadik, izlandi. Noha az izlandi nem mondható nyelvi izolátumnak, mégis pusztán 400 ezeren beszélik egy távoli szigeten. Potenciálisan ezt a nyelvet a legnehezebb távolról megtanulni, mivel kevés az online elérhető anyag.
3: 9. Lengyel. Noha a lengyel nem annyira megrázó, mint a magyar, mégis 7 különféle esete van. Ezen kívül egy bonyolult és összetett nemi rendszerrel van összekötve, amely kulcsfontosságú a nyelv folyékony ismerete szempontjából.
4: 10. Baszk. A baszk nyelv írott és beszélt formái a koreaihoz hasonlóan minden más nyelvtől különböznek. 5 dialektussal is meg kell küzdenünk, tehát bár lehet, hogy kevésbé nehéz, mint a koreai, korán sem ugyanaz.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Bányavári Zoltán, Tóth Kristóf és Bognár Lilla. Hoztunk neked 6 érdekes úti célt és pár elképesztő helyi szokást.
1: Angliából képeslapot küldenél, vigyázz, hogy a királynő arcképével ellátott bélyegeket még véletlenül se fejjel lefelé ragazd rá a képeslapokra és borítékokra, ugyanis illegális cselekedetnek számít. 1965-ben ezt a büntetést eltörölték, ám 1998-ban előírták, hogy életfogytiglani börtönbüntetés jár érte. A törvény elvileg még azóta is érvényben van, de nem tudunk róla, hogy valakin alkalmazták volna. Ha netalántán Svájcban érne egy nukleáris katasztrófa, itt állítólag az egész populáció számára elegendő bunker áll rendelkezésre arra az esetre, ha itt érne egy nukleáris katasztrófa, nem kell aggódnod, az egész populáció számára elegendő bunker áll rendelkezésre arra az esetre, ha el kéne bújni a föld alá. Úgy tudni, 8000 bunker bújik a föld alatt országszerte, köztük több még ma is felfedezetlen. De jól ismert például Lucernben a 20000 fő befogadására képes föld alatti folyosó.
0: Ha pedig Etiópiába készülsz, jó, ha tudod, hogy Etiópia naptára 7 évvel le van maradva az általunk használt Gergely naptárhoz képest. Eleve 13 hónapjuk van, melyek közül a 13. hónap mindössze 5 napos, illetve szökőév esetén 6. Az etióp új évnapja szeptember 11-e, vagyis nemrég léptek be a 2012. évükbe. A karácsonyt január 7-én ünneplik, csak náluk Gannának hívják, és sziklába vájt templomokban tartják a miséiket. Utána azonban nem feltétlenül otthon üldögélnek családi körben, hanem akár az egész éjszakát is kint, az utcán töltik imával és kántálással. Ezeket leszámítva azonban náluk is 7 napból áll egy hét, 24 órából áll egy nap, és ugyanazt a 4 évszakot tartják számon, amelyeket mi is.
2: És hogy mit csinálj, amikor szavak nélkül akarsz odahívni valakit magadhoz Ázsiában? Jellemzően felfelé fordított tenyérrel a mutató ujjaddal teszel göndörítő mozdulatot, igaz? Sok ázsiai ország

0: Németországban csak kutyák hívogatására használják. Ha pedig a Fülöp-szigeteken csinálod, akkor akár le is tartóztathatnak érte. Egy tájföldi tapasztalat alapján megtévesztő a hívogató kézmozdulat. Ugyanaz a lefordított tenyerű integetés, mint ami nálunk a menny innen jelentést hordozza.
1: Ha Afrika kicsiny országába, Ruandába készülnél, talán meg fogsz lepődni, micsoda tisztelet övezi ott a nőket. Ruanda még az USA-t, de Angliát, Írországot, Franciaországot vagy Németországot is lekörözi női egyenjogúság terén. 2018 óta az öt legfontosabb ország között szerepel e tekintetben. Az 1194-es népirtás után a kormány elkötelezett lépéseket tett afelé, hogy egyenlő jogokat biztosítson a nők számára is. Ez az elképzelés kiterjedt a nők kormányzati szerepére, az oktatásra, illetve az egészségügyi ellátásra is. Az afrikai ország egyébként 3,5-szer kisebb, mint Magyarország.
0: Mi az, amit helyből összekötsz a fejedben New Yorkkal? Hát a szabadságszobor. Képzeld, a szabadságszobornak saját szigete van, hozzávetőlegesen 2,5 kilométerre Manhattan déli csücskétől. Vagyis a körülötte lévő víz New Jersey államhoz tartozik, a szigetért New York állama felelős. A sziget csak 1956-ban kapta meg a Liberty nevet, előtte Bedlónak nevezték. A részszobor egyébként 1886. októberében készült Franciaország ajándékaként az Egyesült Államoknak.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Fonai Dorka. A járvány, amely ismétli önmagát.
1: Napjainkban jól ismert COVID-19, más néven koronavírus, világszerte elterjedt már. Ezzel nem kis pánikot keltve társadalmunkban. Fontos megjegyezni, hogy a történelem során nem először történt ehhez hasonló eset. Ugyanis a kínai, európai és amerikai kutatókból álló tudós csoport szerint a COVID-19 betegséget okozó új típusú koronavírus egyik legközelebbi ismert őse 40-70 éve bukkanhatott fel denevérekben, és már egy jó ideje készen állt arra, hogy emberre is átterjedjen.
0: Az első koronavírusokat az 1960-as években fedezték fel, köztük June Almeida skót tudós rájött, hogy a látszat néha csal. Legalábbis amit ő egy egyszerű influenza vírusnak gondolt, abból bizony koronavírusra lehet következtetni. Főleg a kinézete miatt a szürke, kerekfoltokat apró, küllőszerű képződmények veszik körül, úgy nézett ki, mint egy napkorona, tehát az elnevezésben a CO korona, a V a vírus, a D a betegsége, disease, a 19 pedig a megjelenés évére utal.
1: Alattomosan támad, mert gyakran nincsenek tünetei. Ezzel elősegíti a további terjedését egyik emberről a másikra. Na de mire ismerhetjük fel, hogyha ez a saját szervezetünkben bújik meg? A száraz köhögés, láz, légszomj, fáradtság a leginkább jellemző rá. Ám nem csak ez a gond, hanem szövődmények is kialakulhatnak, például tüdőgyulladás, akut légzőszervi szindróma, szepszis, illetve vesekárosodás is egyaránt. Többnyire forgalmas közösségi terek látogatása, krónikus betegségek, magas vérnyomás, szív- és rákbetegségek, valamint az időskor játszik a kockázati tényezőként.
0: Kíváncsi vagy rá, hogyan tudod megelőzni? Hallgass továbbra is a Táska Rádiót, mert a következő cikkünkben mindenképpen szó lesz róla.
2: A te zenéd, a te kedvenced.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. Extrém madárnevek. Rengeteg madár létezik, és azt kell mondjam, a felének kissé érdekes neve van. Persze vannak normálisak is, mint a veréb, de mennyivel menőbb már a jé, ott egy veréb helyett azt mondani, hogy jé, ott egy csíkosbegyű bolyhosfarkú madár.
1: Van például olyan, hogy flitteres drungó. Ez a kékes-fekete madár piros szemmel a verebek osztályába tartozik, és villás farkáról ismerhető fel. Leginkább Ausztráliában őshonos.
0: Vagy itt van a széles farkú halfarkas, aki egy tengeri madár, időnként mégis megjelenik a szárazföldön. Főleg ősszel fordul elő valamilyen vízfelület mellett. Úgy néz ki, mint egy sirály barna szárnyal.
1: Következő a sápatlábú fazekas madár. Ez a 18 centis madár, halvány és sötét barna foltos hosszú lábakkal és sárga szemekkel. Leginkább esőerdőkben él, de gyakran kimerészkedik erdőkbe vagy legelőkre is.
0: Itt van még a szürkefejű hernyófalú. Ennek is érdekes neve van, igaz? Ez a pici 12 cm-es madár sárga és szürke, egyettől függő, hogy mennyire arányos a két cím. Az összes kontinensen előfordul és azt teszik, amit talál.
1: A csíkos farkú kacikának is elég eredeti neve van, azt meg kell hagyni. Ez a madár kicsit nagyobb, 33 cm is lehet. Leginkább Dél-Amerikában fordul elő, így az esélye, hogy találkozunk vele, elég kicsi.
0: A következő a csónakcsőrű ricsóka. Na ez a madár épp oly érdekesen néz ki, mint amilyen érdekes a neve. Piros hasa van, fekete háta és elég nagy türki színű csőre, ami eléggé feltűnő, főleg ha felfelé nézünk. Nem valami nagy, csak 23 cm-es lehet, általában párban vagy kisebb csoportokban él.
1: Itt van még a bormellő karvaj. Ez a madár is megéri a pénzét, elég pufók, a hasát fekete-fehér csíkos toll fedi, a háta barna. Ragadozó életmódot folytat, mint az összes karvaj.
0: A fehérfülű nyávogó madár is ide számít. A zöld szárnyú, de mint a nevében is említett, fehérfülekkel rendelkező madár 24 cm-es körülbelül. Leginkább gyümölcsökkel és rovarokkal étkezik, de nyilván nem valami finnyes. Kivéve, ha elkezd nyávogni, ha nem tetszik neki valami. Vajon a macskáktól tanulták?
1: Az utolsó a kontyos zacskó madár. Ez az általában 47 cm-es madár, a kék szemével elbűvölően néz ki, már ha nem számítjuk az éles csőrét és a farktolla belső élénk citromsárga színét. Talán még így is elbűvölő.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió. Te

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Nagyon értetetlen magyar faxnis szavak. Nagyon sok érthetetlen magyar szavunk van, de ki beszél manapság így? Vigyázz, ő egy faxnis riffentyű, nagyon braigesz vagyok tőle. Az árulja Kylie és még Düddő is, mindjárt adok neki egy maflás nem röstellem. A legtöbb ember ilyenkor csak néz, és aztán megkérdezi, oké, a maflás még értem, de milyen csengető bégelt akarsz te venni? Pedig semmi köze sem a csengetőhöz, sem a bégelhez. Ez az érthetetlen mondat így szól normálisabb szavakkal. Vigyázz, ő egy hóbortos szélhámos, nagyon dühös vagyok tőle, az árulja hamis és még együgyű is, mindjárt adok neki egy pofont, nem szégyellem. Ha így sem érted, nézz rá egy szinoníma szótára.
1: A következő, amikor megkérdezik, hogy mi a hepped. Az ember meg csak áll és néz, hogy nem repelek, már ha ez volt a kérdés. Ha esetleg az, hogy írok egy csekket a hekre, akkor azzal sem foglalkozok. Szerencsétlen kérdező ember meg csak állott és elmakok egy nem kérek csekket, de heket igen védekezést. A kérdés eredetileg azt jelenti, mi a hobbid, mi iránt érdeklődsz. Persze a hek jobban hangzik.
0: Na és amikor a hogy vagy kérdésedre ezzel felel. Jaj, én csak kambélázok, de bagatell az egész. Na, ilyenkor szegény kapna pár fura pillantást. Talán még te is visszakérdeznél, hogy mi van? Igazán érdekesen van megfogalmazva, pedig csak ennyit jelent. Ja, én csak céltalanul lézengek, de semmiség az egész. Gondoltad volna?
1: Elagyobb ugyállak, te teszed osza. Na, ilyenkor jobb futni, ugyanis ez azt jelenti, hogy megverlek, te síkagyú. Ki tudja, talán mindjárt utána dered a vasvillával. A dunsztom sincs róla, azt jelenti gőzöm sincs, a nem nagy kunst pedig azt, hogy nem nagy dolog. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál Takács Hanna, beszélgetőtársam Blauman Marcell, az Arak rövid távfutója. Mikor kezdtél el sportolni?
1: Hú, hát nekem ez a versenyszintű sportolás, ez úgy 3 éve kezdődött, szóval nekem ez az itt lévő fehérvári atletizálásom, ez 3 éve kezdődött, és azóta is az életem szerves része, úgyhogy most már nehéz lenne tőle megszabadulnom, úgymond abba hagynom.
0: És mikor kezdted el ezt a sportot?
1: Hát magát az atlétikát még általános iskolában, de akkor még nyilván nem ez a nagyon profi szintű versenyzés volt, inkább csak ez a, hát ez a diákolimpia szintű, szerintem egy 8 éve.
0: Miután elkezdted, az eredmények miatt kezdtél versenyszerűen sportolni?
1: Igen, az eredmények miatt.
0: És akkor senki nem ösztönzött, vagy a szüleid ezt szerették, hogy csinálod?
1: Igen, a szüleim motiváltak ebben mindenképp, főleg édesapám, és hát neki, főleg neki köszönhetem, hogy itt Fehérváron vagyok.
0: Hány edzésed van egy héten?
1: Hát ez a hét erősségétől függ, ha mondhatom így. A gyengébb héten 4, erős héten pedig 6.
0: Miből állnak az edzések?
1: Hát nekünk 4-től 6-ig van edzésünk minden nap. Ez 2 óra, fél óra a bemelegítés, gimnasztika, és igazából minden nap mással foglalkozunk, szóval nincsen ilyen monotonitás benne, szóval egyáltalán nem unalmas. Igazából tényleg a naptól függ, hogy mit csinálunk, hogy mit futunk.
0: Mennyi időd van az edzések mellett a barátokra és a tanulásra?
1: Jut mindenképp persze időm mind a kettőre, a tanulásra is, meg a barátokra is. Nyilván nem annyi, mint hogyha mondjuk nem edzenék, szóval ez sokat elvesz, de úgy gondolom, hogy ad annyi pluszt a sport, hogy megéri ezt csinálni emellett a tanulás és a barátok mellett.
0: Mi a jó a futásban? Milyen érzés kint lenni egy versenyen?
1: Hát régebben, mikor én belecsöppentem ebbe a versenyszerű atletizálásban, akkor rég izgulós voltam. Szóval igen, azért mindenképp sokat számít, hogy nyilván edzésen vagyunk, vagy versenyen futok, de most manapság már ez inkább ez a pozitív adrenalin, ami eláraszt versenyzés közben, úgyhogy jó érzés futni nagyon.
0: Van, hogy ad egy nagyon nagy hype-ot, hogy ott vannak a nézők, hogy szurkolnak neked.
1: Persze mindenképp, hát a szüleim, a kín az egyesület társaim, mindenki a barátok, ismerősök, igen, azért ez mindenképp jó, hogy vannak ott kint nekem.
0: Azt árul de nekem, hogy van olyan, hogy csak úgy futsz, mert ahhoz van kedved?
1: Van ilyen, de valami őszintén van ilyen. Most már ez odáig fajult, hogy 2 napot nem bírok ki edzés nélkül, úgyhogy ezek a hétvégek elég szűkösek szoktak lenni.
0: Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb?
1: Hát a legbüszkébb az mindenképp a magyar válogatottság, ami most idén is sikerült, már másodszorra, ami igazából nagyon felemelő érzés, hogy a magyar címert igazából úgymond magamra vehetem. Emellett még talán a felett pályás országos bajnokságon elért címvédésemre 200 méteren vagyok a legbüszkébb.
0: Hát ezek nagyon szuper eredmények. És milyen terveid vannak a jövőre nézve?
1: Hát nyilván most az egyetem itt a kérdés, hogy hova szeretnék menni tovább tanulni, és hogy az egyetem mellett szeretném-e tovább csinálni sportot, ezt egyelőre még nem nagyon tudom megválaszolni.
0: Esetleg valamilyen óriási álom, hogy olimpia?
1: Hát nekem most, ami így be van tervezve, és szeretném megvalósítani, az a jövőre megrendezésre kerülő 2022-es U20-as világbajnokság, amit így kitűztem magamnak célul, és boldogan mondhatom, hogy teljesen reálisan tűztem ki magamnak célul, szóval van rá esély. Én oda kijutok.
0: Nagyon sok sikert kívánok neked. Az elmúlt percekben Blauman Marcellal beszélgettem. Megkérdeztük, de

0: 97.5. Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Császár Dorka és Molnár Sára. Hallottátok már az Egyesülve a sokféleségben mottót? Ez az EU jelmondata, amely összefoglalja az unió értékrendjének lényegét. Bár az EU mindegyik országának megvan a maga kultúrája, nyelve és hagyományai, valamennyien közös értékeken osztoznak, amelyeket az Európai Unió tagállamaiként tiszteletben kell tartaniuk.
1: Az EU-t nagyon különböző országok alkotják, a legnagyobb népességgel rendelkező uniós ország Németország, amelynek mintegy 84 millió lakosa van, a legkisebb Málta 500 ezer lakossal.
0: Az EU-ban élő népek különböző nyelveken beszélnek, melyek három különböző ABC-t használnak. Latin, görög és cirill. Minden országban eltérőek a hagyományok, a kultúra, az ételek és az ünnepek.
1: Magyarország 2004. május 1-e óta az Európai Unió teljes jogú tagja. A több évig tartó csatlakozási tárgyalások lezárulta után az EU-val való csatlakozási szerződést 2003. áprilisában írták alá Athénban.
0: 2024. július 1 és 2024. december 31 között Magyarország második alkalommal tölti be az Európai Unió tanácsának elnöki tisztét. Először a 2010. január 1 és 2011. június 30-a között spanyol-belga-magyar EU trió keretében jutott a soros elnöki szerep.
1: Az Európai Unió tanácsának elnöksége fél évente váltakozik a 27 tagállam között. A tanács tárgyalja az Európai Bizottság által javasolt jogszabályokat, és a döntések gyakran az Európai Parlamenttel folytatott további tárgyalásokat követően születnek.
0: A tanács az EU tagállamok minisztereiből áll. Az elnökséget betöltő országgyűléseket szervez és bonyolít le, valamint képviseli a tanácsot a többi uniós intézményhez fűződő kapcsolatokban.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 21 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Felfedeztek egy 2 méter magas athéni szobrot. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Felfedeztek egy 2 méter magas athéni szobrot rendkívüli részletes faragással, írja az Archeo News. A szobor a Törökország délnyugati részén fekvő Laodikeia ókori városból került elő. A lelet 2 méter magas, márványból faragták, és Pallas Athéné görög istennőt ábrázolja, jelentette be Mehmet Muri Erso, török kulturális és idegenforgalmi miniszter. A szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkálatok során tárták fel. Laodikeia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít. A hivatalos közlemények szerint a leletet a színpadépületen belül találták meg, törmelék alá temetve. A szobor feje még nem került elő, de a megmaradt test nagy része sértetlen. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscó-i székhelyű Andon Labs startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. A cég szerint a projekt célja annak feltérképezése, meddig juthat el a valós vállalkozások automatizálása a mesterséges intelligencia segítségével, beleértve azt is, hogy az AI képes lehet-e embereket és üzleti folyamatokat irányítani. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan lime-lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyományos kerékpárok, gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürdképpen is gyorsulnak. Évtizedekig a repülés egyet jelentett a digitális detoxszal, amint az ajtók bezáródtak, a telefon átállt repülő üzemmódba és az internet hozzáférés megszűnt. A Wizz Air most hivatalosan is véget vet ennek a korszaknak, olvasható a cég közleményében. A Wizz Air a diszkont légicégek között elsőként fokozatosan elérhetővé teszi flottájában a Starlink műholdas internetet 2027-től. A diszkont utazás mindig is arról szólt, hogy minél több ember számára legyenek elérhetőek a modern kor adta lehetőségek, mondta a Wizz Air kereskedelmi igazgatója. 2027-ben ezt a szemléletet visszük még tovább, mondta. Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Kodolányi János Egyetem és a Virtuális Erőmű Programot üzemeltető Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. Az 5 éve megkezdett a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó, egymást támogató, közös és kölcsönös tudásfejlesztés intézményesítése és magasabb szintre emelése érdekében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Néhány héttel a rajt előtt betelt a 44. Lidl Balaton átúszás a legnépszerűbb versenyszámának nevezési kerete. A szervezők tájékoztatása szerint az 5,2 kilométeres főtávra már nem lehet jelentkezni, miután elérték a maximális engedélyezett 10.500 fős létszámot. Az esemény iránti érdeklődés a többi kategóriában is rendkívüli erős.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap is meleg időben lesz részünk, csapadék nem várható. A légmozgás nem érénkül meg. Napközben 32 fokot mérhet.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili. A 8 évig fogságban tartott lány Natasa kampus története. Kinyitottam a bejárati ajtót és kiléptem. Az utolsó lépcsőfordulóban megálltam, és azon gondolkodtam, amit anyám több tucatszor is elismételt. Sose válj el haraggal. Ki tudja, látjuk-e még egymást? Megfordultam, de aztán mégis győzött bennem a csalódottság, amelyet az előző este okozott. Nem adok neki több puszit, és a hallgatásommal büntetem. Azon kívül meg, ugyan mi történhet? Részlet Natasa kampus 3096 nap című könyvéből.
1: Korunk egyik leghosszabb gyermekrablásának áldozata, Natasa kampus esete bár ritka, de nem az egyetlen. Számunkra talán azért ő a legismertebb az ilyesfajta szörnyűségeket átélő gyermekek közül, mert egészen közel hozzánk a szomszédos Bécsben tűnt el a lány, és egy ideig Magyarországra is kiterjesztették keresését. Az elrablás napja 1998 márciusa, amikor is a 10 éves Natasát az iskolában menet rabolt el az akkor híradás technikusként dolgozó Volgán Priklopil. A lányt egy speciálisan kialakított pincebörtönbe zárta, aki ekkor még nem is sejtette, ez a helység lesz az otthon az elkövetkezendő több mint 8 évre.
0: Fogvatartása alatt súlyos verbális és fizikai bántalmazásnak volt kitéve, mindemellett a férfi, aki mellesleg erősen paranoiás volt, uralmat akar gyakorolni a lány felett. Mindeközben a Natasa utáni való nyomozás sem volt egyszerű. Az ügyet nehezítette, hogy a kislány nem szerető családban nőtt fel, olyannyira, hogy a nyomozó még egy olyan kijelentést is elejtett a médiában, hogy a kislánynak valószínűleg jobb sora van az elrablójánál, mint otthon.
1: A menekülés napja 2006. augusztus 23-án jött el, ami pusztán a szerencsének köszönhető. Aznap az akkor már 18 éves lánynak a férfi autóját kellett kiporszívózni a garázsban, amit természetesen Priklopír felügyelt. Azonban megcsörrent a telefonja, és a porszívózajától nem hallotta a másik felet, ezért elsétált a ház másik oldalára, hogy zavartanul lefolythassa a hívást.
0: Addig a pillanatig mindig szemmel tartott, de akkor történt valami. Óvatosan a kapu felé lopakodtam, alig kaptam levegőt, a végtagjaim teljesen lebénultak. A kapu mindig zárva volt, vagy el volt torlaszolva, de aznap nem. Mesélt a meneküléséről Natasa egy interjúban. A rendőrnőt, aki először beszélt a lányjal a szabadulása után, megdöbbentette a lány intelligenciája, műveltsége és gazdag szókincse. Kampus elmondta, hogy az elrablása után 2 évvel Priklopil elkezdett neki könyveket, újságokat, magazinokat vinni, később pedig egy rádiót is kapott. A lány elmondása szerint a folyamatos tanulás, művelődés tartotta benne a hitet, hogy nem marad örökké rabságban. Szabadulása után Natasa ma már 31 éves, és csak nagyon ritkán hallani róla. Azonban nemrég nyilatkozott egy lapnak jelenlegi életéről. Többek között elárulta, hogy minden idejét a jótékonysági munkának szenteli, többek között a PETA arcaként segíti a bebörtönzött állatok sorsát. Mindemellett azt is megtudhattuk, hogy a ház, ahol Priklopil fogságban tartotta, máig az ő tulajdonában áll, ugyan a pincét már feltöltette. Sokak döbbenetére Natasa rendszeresen ellátogat oda, elmondása szerint sokat segített a gyógyulásában és a társadalomba való beilleszkedésben.
1: Könyve, mely a 3096 nap címet viseli, 2010-ben jelent meg, melyből azóta már film is készült. 2016-ban írta meg Kampus második könyvét, 10 év szabadság címmel, melyben arról ír, hogyan alakította ki életét a fogság után. Mindezek után sem hagyott fel az írással, ugyanis úton van a harmadik könyve is, mely az internetes zaklatásról szól. Végezetül pedig kijelenthetjük, hogy nem élte volna túl az egészet, ha nem lenne ennél ezerszer belevalóbb. Nem csak, hogy bántották, de sokkal jobban, mint amire egy ember egész élete során számíthat. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Gál Zsombor. Az elektromos rollerek az utóbbi időben az utcakép állandó részévé váltak, elsősorban nagyobb városokban, ahol a megosztás alapú szolgáltatások üzemelnek, de azon kívül is igaz ez, hiszen egyre többen választják közlekedési eszközként. Ugyanakkor bármennyire is 21. századi fejlemény az elterjedésük, klasszikusan olyan eszközről van szó, ami valójában már jóval régebben megjelent az utakon, több mint 100 éve.
1: Az elektromos rollerek eredete. A koncepció megalkotását már 1895-ben szabadalmaztatta bizonyos Mr. Ogden Bolton. A tervében egy elektromos motor általi hátsó kerékhajtású jármű szerepelt. Az elektromos motor egy 10 voltos akkumulátorra kapta meg az egyenáramot, amely 100 amper feszültséget volt képes leadni. Pár évvel később egy Ajax Motor elnevezésű cég kezdte meg a járművek gyártását, amely végül nem jutott el nagy mennyiségben a piacra. Elég testes eszközről volt szó, és a kor akkumulátor technológiája mellett biztosan nem is lehetett könnyű, valamint az elektromotor elképesztően termetes volt.
0: Jó 50 évvel később jelentős fejlesztések történtek, amelyek azonban még nem vitték sikerrel a piacra az elektromos rollereket. Egy Union Carbide nevű cég alkáli cellákkal próbálta meghajtani az elektromotort. Carl Cordes elnevezésű feltaláló pedig egy olyan hibrid rollert épített, amely 40 km távolságot tudott megtenni. Az Oranthic Corp nevű kis cég 1974-ben megépítette a The Charger elnevezésű járművét, amely 80 km/h sebességet ért el. A piacképes elektromos roller építésével több cég is megpróbálkozott, azonban továbbra sem sikerült átütő eredményt elérni.
1: A 2000-es évek áttörése. A modern elektromos rollerek az elmúlt 10 évben is jelentős fejlődésen mentek át, mind a biztonságos közlekedés, mind az akkumulátorok és a meghajtás területén. A meghajtás téren az első kerékbe integrált kis méretű elektromotorok jelentettek nagy ugrást. Az akkumulátorok energiasűrűsége javult nagy mértékben, így egységnyi kapacitás jóval kisebb méretben érhető el. Nem mellesleg az aksik tölthetősége is sokat fejlődött, valamint az elmúlt körülbelül 15 évben az ára is 80-85%-ot esett. Mindezek eredményeként jól irányítható, megbízható, könnyű eszközöket sikerült nagy mennyiségben gyártani. Másik jelentős erőrelépés az úgynevezett flotta operátorok megjelenése volt, melynek köszönhető nagy mennyiségben és vásárlás nélkül is széles körben elérhetővé váltak az elektromos rollerek. Ehhez természetesen szükséges volt az okostelefonok és az azokon keresztül elérhető mobilappok elterjedése is.
0: A városi közlekedési rendszerek túlterheltsége miatt évtizedek óta folyamatosan téma, hogy valamilyen jelentős innovációra szükség van, és a dolgok állása szerint az elektromos roller alkalmas eszköz lehet egy komolyabb átalakulás indukálására. Ugyanakkor még több olyan tényező is látszik, amelyek megoldása még várat magára. Nem lehet elmenni a szabályozás hiánya és a változatossága mellett, indokolt mind a rollerek közlekedési kategóriába sorolása, a vonatkozó biztonsági és közlekedési szabályok lefektetése, a jogosult felhasználói kör meghatározása, mint pedig ezen szabályok nemzetközi összehangolása. A magyar szabályozás még várat magára. Tekintve, hogy például a járványügyi helyzetben az elektromos rollerek a városon belüli tömegközlekedésnek is jó alternatívái lehetnek, és a nemzetközi példák szerint is egyre több országban igyekeznek tiszta vizet önteni a pohárba, reméljük, hogy a hazai szabályozás is mielőbb megszületik. Másrésztről az általános infrastruktúrában is jól ki kell jelölni a rollerek helyét. Jelenleg inkább tiltás szempontú a megközelítés, arról rendelkezik a szabályozó, hogy hol nem közlekedhetünk a rollerrel. Ahogy a kerékpárosokban állandó az igény a számukra kijelölt utak bővítésére, úgy igaz ez a rollersekre is. Hiszen a városi tereink jóval nagyobb részét adtuk át a gépjárműveknek, mint a kerékpároknak. Ahogy arra Vitézi Dávid korábbi BKK vezér is felhívta a figyelmet, persze, zavaró egy-egy járda közepén hagyott roller. Na de vegyük már észre, hogy a járda mellett vagy néha kellős közepén több tonnás fémdobozok állnak, amit jószerivel ugyanúgy egy ember használ. Lássuk a fától az erdőt.
1: Ti mit gondoltok a sok rollerről az utcákon? Használjátok őket? Írjátok meg nekünk Facebookon és Instagramon.
2: Igazi slágerek, igazi változatosság. Kattanj rá! 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Freshly Zsófia és Kovács Réka. Coraline. A Coraline és a titkos ajtó című film Neil Gaiman, a Csillagpor és a The Sandman képregény sorozat szerzőinek műve alapján készült.
1: A történet egy kamaszlányról, Coraline-ről szól, aki szüleivel egy régi házba költözik a világ végére. És még szülei egy kertészeti katalógust szerkesztenek, egyáltalán nem foglalkoznak vele, és megöli az unalom.
0: Egyszer felfedező útra indul, és egy titkos ajtóra bukkan, a nappaliukban, ami egy másik valóságba vezet, ahol minden ugyanolyan, mint otthon, csak tökéletes. Azt leszámítva, hogy mindenkinek gombszeme van. De, mint mindig, most is hamarosan kiderül, hogy a tökéletesség sohasem az, aminek látszik.
1: A filmmel kapcsolatban egyébként a készítése a legérdekesebb. Stop motion technikával készült, azaz képkockánként vették fel a jeleneteket, amiket aztán mozgóképé állítottak össze. Ez már a gépes animáció korábban elavult, de mivel a Coraline esetében az egész díszlet kézzel készült, ezért csak ez a megoldás volt lehetséges.
0: Ahhoz, hogy felvegyenek egy jelenetet, az egész díszletet a filmben látható módon készítették el, majd egy animátor külön rögzítette az egyes mozdulatokat, mindössze egy fúróval és egy csipesszel mozgatva a bábokat.
1: A filmhez egyébként élő mozgásokat is felhasználtak referenciának. Sőt, az egyik jelenetben, amikor egy csomó virág hirtelen kinyílik, a mozgáshoz a referenciát egy összenyomott kutyajáték adta.
0: A film elkészüléséhez több száz mini kéz, egy arcokkal teli fiók és egy 12 centis parókához kb. 5 kilométernyi részdrót volt szükséges.
1: Az is érdekes, hogy a filmben látható pulóverek is kézzel készültek, és a készítőjük, Altha Krohn, körülbelül az egyetlen, aki ilyen kisméretben készít pulóvereket.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.1 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfianka és Bali Villő. Érdekes tények a nagyvilágból.
1: Tudtad, hogy minden évben több mint 2500 balkezes ember hal meg, mert jobbkezes eszközöket próbálnak meghasználni. A többség persze időben átáll a jobbkezes világba, de akik nem, azok bizony bajban vannak, ha jobbkezes ollót kapnak, vagy nem tudják normálisan kinyitni a konzervet.
0: A világ legsűrűbben lakott szigete meg, akkora, mint két focipálya. Kolumbia partjainál van San Bernardo szigete, ahol Santa Cruz del Islote található. Érdekessége, hogy akkora, mint két futballpálya. A 2016-ban készült felmérés szerint 485 ember lakott a szigeten, ahol posta, kórház és iskola is található. Összesen mintegy 97 ház van rajta, és a The Guardian szerint a világ legsűrűbben lakott szigete.
1: Wyomingban összesen két mozgó lépcső található. Ebben az államban összesen 560 ezer ember él, ám ennek ellenére csak két mozgó lépcső található benne, és mindkettő az alig 60 ezer ember lakta Kasper településen. Még az államban található repülőtereken sincsenek mozgó lépcsők, mivel azok kivétel nélkül egyszintesek, így nem is volt rájuk szükség.
0: Stephen King, a híres horrorkönyvíró, felkapcsolt lámpáknál alszik. Nyilván azok is, akik olvasták, de azért, hogy az író is ráijeszte saját magára. Hát borzongató.
1: 2015-ben több ember halt meg szelfizés közben, mint cápa támadásban. Lehet, hogy épp szelidek voltak a cápák, de azért elég rosszul hangzik. Talán az okostelefon mégis ártalmas lehet? És vajon hogy haltak meg azok, akikkel a szelfi végzett? Túl bátran mentek egy szakadékhoz, vagy olyan rosszul sikerült a kép, hogy rosszul lettek?
0: Hétfőn nagyobb valószínűséggel kaphat szívrohamot az ember. Több mint 10 000 eset megvizsgálása után kiderült, hogy a 7 napjai közül hétfőn kapnak a legtöbben szívinfarktust. Azt, hogy az esetek kiugró száma mögött pontosan mi állhat, egyelőre még nem sikerült tudományosan bizonyítani, az azonban szinte biztosan közrejátszik, hogy az általános munkahét hétfőn kezdődik. Lehet, hogy tényleg itt az idő bevezetni a 4 napos munkaheteket? Természetesen csak az egészségünk érdekében.
1: Végül, ha boldogok vagyunk, kevesebb alvásra van szükségünk. És a fordítottja is igaz, ha rossz paszban vagyunk, többet alszunk. Szegény Csipke Rózsika gyűlölhetett mindent és mindenkit.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebeck Máté és Muhel Bíbor. Mindenki jól tudja, hogy a bolygónk felszínének 70%-át a víz teszi ki. Legyen az patak, tó, folyó, tenger vagy óceán. Bár a tavakban és folyókban tudjuk, milyen állatok élnek, az óceánok lakosai nagy részben még mindig ismeretlenek. Azonban ma egy olyan állatfajtát hoztam, ami talán az egyik legismertebb az óceánok vízében. A cápák már az őskor előtt, sőt, még a dinoszauruszok kora előtt is éltek, mivel az első életforma először a vízben fejlődött ki. Mint a mai világban, már akkor is több cápafaj létezett, ám van egy fajta a sok közül, amely már az őskorban, a félelmetesen nagy termetével és hatalmas állkapcsával hírnevet szerzett magának. A megalodon. Az emberek manapság már leginkább csak filmekből ismerik az állatot, de a lelkes cáparajongók tudják igazán a rettenthetetlen őscápa történetét.
1: Az ősállat neve szó szerint nagyfogút jelent, ami nem meglepő, ugyanis 15-18 cm-es nagy, cakkos foga volt. Az állkapcsát pedig akár 3 méter szélesre is ki tudta nyitni, és az halálos fogakkal felsorakoztatva akár még az akkori óriás bánákban is nagyobb kárt tudott okozni. A megalodon 15-17 méter hosszú volt, és a tömege elérte akár a 40-50 tonnát is. Mondanom sem kell, hogy a cápa a történelem egyik legnagyobb ragadozója volt, pedig rajta kívül voltak más nagytestű ragadozó vízi élőlények is, mint például az óriás kalmárok vagy a fogascetek.
0: Az utolsó megalodon körülbelül 2 millió éve tűnt el a föld felszínéről. Ehhez képest a cápák családjába tartozó állatfajok már több mint 400 millió éve jelen vannak a bolygón, habár az első cápafajok többsége kihalt. Ez azért lehet még meglepő, mert a sok-sok eltelt évhez képest biológiájuk keveset változott. Maga a megalodon cápának valódi méretét és felépítését viszont nehéz meghatározni, mivel a tudósok számára kevés olyan kövület anyag van, ami támponttul szolgálhat a pontos adatokat illetően. Ugyanis a megalodonnak, hasonlóan a többi cápafajhoz, a váza szinte teljes egészében porcból áll, ami az óceánok magas sótartalmától és egyéb baktériumaitól hetek alatt széthullott és szertefoszlott. A kutatás egyetlen segítsége a partokra kisodort fogak, a váz egyetlen része, amely csontból van. A kutatók a fogakat, mint egy építőkockát úgy használják fel a cápák rekonstrukciójához. A fogak alapján ugyanis meg tudják határozni az állat állkapcsának és abból következtetve pedig az egész testének méretét.
1: A megalodon, mivel senki sem mert szembeszállni vele, 25-40 évig is elért. De hogy mennyi élelmet kellett elfogyasztania ahhoz, hogy ennyi évig életben maradjon? A becslések szerint a napi fogyasztása 600-tól az 1200 kg-ig terjedt. Viszont akkor mégis hogyan tudott egy ilyen rendkívüli erővel és magas túlélési képessége rendelkező faj hirtelen kihalni? A tudósok mai napig nem biztosak abban, hogy mi okozta a vesztüket. Talán egy másik ragadozó tüntethette el a föld felszínéről őket. Egy másik lehetséges válasz az éghajlatváltozás lehet, ugyanis az óceánok hűlni kezdtek, és ezt a meleg vízhez hozzászokott cápák nem bírták. Egy úgymond éhínség is lehetett a kihalás oka, mivel a nagyobb testű állatok, a bánák egy idő után elkezdtek vándorolni északabbra, és így nem maradt a hatalmas cápáknak más nagyobb élelem, mint a saját fajuk. Viszont bármi is okozta vesztüket, a megalodonok örökre a tengerek és óceánok koronázatlan királyai maradnak.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menne titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
4: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.
2: Ez a Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Dittinger Léna és Dudás Bálint. Agy nélkül tanul, eszik és megőgyítja magát a világ legkülönlegesebb élőlénye. Nincs agya, de képes tanulni, nincs szája, de mégis eszik, 2 percen belül meggyógyítja magát, és láb nélkül mozog. Most egy olyan érdekes élőlényt mutatunk be, amiről még biztos, hogy nem hallottál. Még a biológusok sem tudják, hogy hova rendezzék ezt a különleges sárgás színű egysejtű élőlényt, amelyet a párizsi állatkert elsőnek mutatott be. A közönség már élőben láthatja a masszabece nevű gomba kinézeti organizmust, az élőlénynek nincs szája, nincsenek szervei, mégis tudja észlelni a táplálékot, és elfogyasztja azt. Nincsenek lábai, de anélkül is tud mozgást végezni, és ha félbevágják, 2 percen belül helyreállítja önmagát, és 24 óra alatt képes a duplájára megnöveszteni méretét.
1: Külön érdekesség, hogy becenevét a Massa című 1958-ban bemutatott film után kapta. A Steve McQueen főszereplésével készült B-listás horrorban egy földön kívüli massa minden útjába kerülő dolgot elfogyaszt egy pennsylvániai kisvárosban. Természetesen a valóságban nem jelent veszélyt az állatkerti látogatókra. A kiállított massa csak néhány centiméter átmérőjű, és egy terráriumban a fatörzsre helyezve láthatják a látogatók.
0: A massa a természet rejtélyeinek egyike, mondta Bruno David, a Párizsi Természettudományi Múzeum igazgatója. Meglepő számunkra, mert nincs agya, mégis képes a tanulásra és a probléma megoldásra. És megosztja a tanultakat. Vagyis, ha egyesül 2 massa, az egyikük tudása átkerül a másikba is. Biztosan tudjuk, hogy nem is növény, nem is állat és nem is gomba. A természet rejtélyeinek egyike. Nagyon meglepő módon mozog ahhoz képest, hogy olyan, mint egy gomba. Állati jellegű viselkedése van, képes a tanulásra, fejtette ki a szakértő.
1: Bálint, te már hallottál ilyenfajta élőlényről?
0: Hát, még nem. Egy kicsit ez is megdöbbentett, hogy létezik ilyen élőlény. És te hallottál már ilyen élőlényről?
1: Igazából hallottam már sok furcsa a dologról, viszont ilyen élőlényről még egyszer sem.
0: Szerinted mitől érdekes ez az élőlény?
1: Szerintem azért érdekes, mert képes olyan emberi dolgokra, amikre mi is viszont olyan szervek nélkül, amik nekünk szükségesek azoknak a lefolytatásához. És szerinted?
0: Hát, egy kis megjegyzés mondanék, hogy még az lenne a habatortán, ha még elkezdene beszélni is, úgy, mint egy ember, de hát szerintem az érdekes benne, hogy amit te is mondtál, hogy képes olyan dolgokra, amit egy ember is képes, szóval megnő, meg ilyenek.
1: És te megnéznél ezt az állatot az állatkertben?
0: Biztos, hogy megnézném élőben. Nagyon érdekelne, hogy hogy néz ki.
1: Igen.
0: És te megnéznéd ezt az élőlényt az
1: Igen,
0: élőben?
1: Persze, szerintem nincsen olyan ember, akit ez ne érdekelne.
0: És most jöjjön még néhány érdekesség a lényről. Óránként 4 cm-es sebességgel mozog, és a kutatók szerint szívesen fogy a zapkását vagy zappelhet, a sós dolgokat azonban nem kedveli. Színe az elfogyasztott táplálék szerint is változik. Például, ha céklát kap, vöröses árnyalata lesz. A szakértők szerint alvó állapotba is lehet helyezni, majd szükség esetén felébreszteni, és szinte lehetetlen elpusztítani. Sőt, ez az első eset, hogy a massza fogságban is életben tudott maradni. A tudósok remélik, hogy minél többet megtudnak majd erről az élőlényről, bíznak benne, hogy az új ismeretek segíthetnek majd az újrahasznosításban, az erdők talajának, vagy más szennyezett talajok megtisztításában, sőt, akár új típusú gyógyszerek, baktériumok felfedezésében is. Reméljük, neked is tetszett. A szíves sem meg is nézed ezt az élőlényt, akkor irány a Táska Rádió oldala.
2: Minden este 6-tól 10-ig.
3: Hello.
2: A Táska Rádió esti sója. 97.5 Táska Rádió.
3: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Eszter és Brizs Boglárka. Hoztunk pár dolgot, amit a gyermekek nagyobb eséllyel örökölnek az anyukájuktól, mint az apukájuktól. Az első például az alvási szokások. Amikor egy kisbaba megszületik, az anyukája teljesen szinkronba kerül az ő alvási szokásaival. Hiszen ha alapjáraton nehezen alvó típusról beszélünk, aki álmatlansággal küzd, vagy alapból nagyon éber alvó, azt a gyermek is megérzi és átveszi magára. Ezért aztán szinte biztos, hogy anyukáddal idősebb korodban is hasonló alvási szokásaitok lesznek.
1: Például a hajad állapotát is örökölheted. Első körben nem kizárólag az anyától örökli egy gyermek a haja színét, azonban sokat elárul a gyermek hajszínéről az anyáé. Sőt, az esetek többségében az édesanya hajának típusa öröklődik tovább, azaz, ha az anyuka göndörhajú, az apuka pedig nem, nagyobb eséllyel lesz göndör a kisgyerek is.
0: A harmadik a temperamentumod. A gyermekek sokszor a szülők temperamentumát öröklik, különösen az édesanyjukét. Noha a nevelési körülmények is jelentős szerepet játszanak ebben, szakértők szerint inkább az számít, hogy az anyára mi jellemző. Ha ő nyugodt természet, akkor te is nagyobb eséllyel leszel hidegfejű, de ha lobbanékony, akkor meg lehet, hogy te is inkább ráhasonlítasz ezen a téren, és nem az apukádra.
1: Sőt, még a balkezességedet is inkább anyukától örökölheted. Mivel a balkezesség alapból ritkaságnak számít, elég komplex a genetikai háttere. Ha az apuka balkezes, akkor van némi esély arra, hogy a gyerek is az legyen. Ha viszont az anyuka az, akkor az esélyek erre jelentősen megnövekednek. Ha pedig mindketten balkezesek, majdnem biztos, hogy a gyerek is az lesz. Sőt, ha az anyuka családi ágából mindenki balkezes, tuti, hogy a gyermeke is örökli majd ezt.
0: Felsorolásunkban szerepel a migrén is. Ha egy anyukának viszonylag gyakran vannak migrényei, sajnos nagy az esélye annak, hogy ezt a gyermeke is örökli majd tőle. Az édesanyja vércukor szintje is fontos, hiszen ha diabétesszel küzd, lehetséges, hogy ez később a gyermekénél is jelentkezzen.
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió, te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A mai adásunkban három macskafajtát ismerhettek meg. Először a bengáli macskákról. A bengáli macska egy igazán különleges macskafajta. A szó szoros értelmében egy igazi házi leopárd macska, hiszen vadmacskavér is csörgedezik az ereiben. A bengálihoz hasonló macskafajták tenyészése a legújabb őrület. De mitől lesz egy macska hibrid, és mire kell figyelni, ha egy ilyen macskát tartunk házi kedvencként? Most mindent megtudhatsz róla.
1: A 19. század elején az emberek még csak európai állatkertekben találkozhattak nagy macska hibridekkel. Ez azonban az állatkertek számára fenntarthatatlanná bizonyult, így egyre inkább elterjedt a kis macskák körében. Egyre nagyobb lelkesedéssel tenyésztettek a vadmacskák és a házi macskák keresztezéséből származó macskafajtákat. A hibridek minden bizonnyal legismertebb képviselője a bengáli cica, egy szelíd, fekete macska és egy vad, ázsiai leopárd macska keresztezéséből alakult ki. Az eredmény egy új macskafajta, aminek hosszúkás testfelépítése és szokatlan színű bundája van.
0: Jöjjön a perzsa macska. Máig úgy tartották, hogy a perzsa macskák a keleti hosszú szőrű macskáktól származnak. Először a 17. században jelentek meg Európában. Ezek az akkori Perzsiából, mai Iránból származó macskák voltak a perzsa cica tenyésztés első alanyai. Az eredeti perzsa cicáknak azonban már nem sok közük van a ma ismert perzsa macskákhoz. Nem csoda, hiszen a mai tudományos kutatások eredményei azt mutatják, hogy a perzsa macska ősei Oroszországból származnak. A genetikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a perzsa macskák a hosszú szőrű orosz házi macskáktól származnak, és semmilyen rokonságot nem mutatnak az ázsiai ággal.
1: Az ápolásáról. A rövid orra miatt a perzsa macskáknak sokszor van szükségük a szem és az orr tisztításában. Általában egy nedves kendő használata elegendő erre a célra. Kerüljük el a kaméllateát és az ehhez hasonló dolgokat, mert csak tovább irritálják a macska szemét. A lapos arc velejárója a speciális táplálékfelvétel, a perzsa macskák elsősorban a nyelvükkel szedik fel az ételt. Emiatt a pépes állagú eledel jobb választás, mint a nagyobb húsdarabos táp.
0: És végül a skót lógófülű macska. A skót lógófülű macska azonnal felismerhető lógófüleiről. Az első pillanatban arra gondolhat az ember, hogy a macska csak fél. Valójában a fülek formája genetikailag meghatározott. A fülein kívül kerek arcformája miatt is a skót lógófülű macska külsőre olyan, mint egy plüss állat. A Skóciából származó macskafajta nyugodt és szeretetteljes természete miatt rendkívül gyerekbarátnak számít.
1: Te tartasz otthon macskát? Ha igen, akkor írd meg nekünk!
2: Igazi slágerek! Igazi!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhammár Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggelizd bőségesen, vacsorára viszont fogyassz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz, bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért. 97.5. All the time. Táska Rádió.

0: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Befedeztek egy 2 méter magas athéni szobrot. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Felfedeztek egy 2 méter magas athéni szobrot rendkívüli részletes faragással, írja az Archeo News. A szobor a Törökország délnyugati részén fekvő Laodikeia ókori városból került elő. A lelet 2 méter magas márványból faragták, és Pallas Athéné görög istennőt ábrázolja, jelentette be Mehmet Muri Erso, török kulturális és idegenforgalmi miniszter. A szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkálatok során tárták fel. Laodikeia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít. A hivatalos közlemények szerint a leletet a színpadépületen belül találták meg, törmelék alá temetve. A szobor feje még nem került elő, de a megmaradt test nagy része sértetlen. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscói székhelyű Andon Labs startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. A cég szerint a projekt célja annak feltérképezése, meddig juthat el a valós vállalkozások automatizálása a mesterséges intelligencia segítségével, beleértve azt is, hogy az AI képes lehet-e embereket és üzleti folyamatokat irányítani. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja Science Alert. Sok orvos informálisan Lyme lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik oka, miért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyományos kerékpárok, gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürdképpen is gyorsulnak. Évtizedekig a repülés egyet jelentett a digitális detoxszal. Amint az ajtók bezáródtak, a telefon átállt a repülő üzemmódba, és az internet hozzáférés megszűnt. A Wizz Air most hivatalosan is véget vet ennek a korszaknak, olvasható a cég közleményében. A Wizz Air a diszkont légicégek között elsőként fokozatosan elérhetővé teszi flottájában a Starlink műholdas internetet 2027-től. A diszkont utazás mindig is arról szólt, hogy minél több ember számára legyenek elérhetőek a modern kor adta lehetőségek, mondta a Wizz Air kereskedelmi igazgatója. 2027-ben ezt a szemléletet visszük még tovább, mondta. Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Kodolányi János Egyetem és a Virtuális Erőmű Programot üzemeltető Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. Az 5 éve megkezdett a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó, egymást támogató, közös és kölcsönös tudásfejlesztés intézményesítése és magasabb szintre emelése érdekében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Néhány héttel a rajt előtt betelt a 44. Lidl Balaton átúszás legnépszerűbb versenyszámának nevezési kerete. A szervezők tájékoztatása szerint az 5,2 kilométeres főtávra már nem lehet jelentkezni, miután elérték a maximális engedélyezett 10.500 fős létszámot. Az esemény iránti érdeklődés a többi kategóriában is rendkívüli.

hányadik igazi volt ez? Mond hányadik, aki csak úgy tesz? Mond hányadik igazi volt ez?

0: 97.7 Táska Rádió. Te is belefér.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Befedeztek egy 2 méter magas Athéné szobrot. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Nem csak a rolleres balesetek száma nő. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Felfedeztek egy 2 méter magas Athéné szobrot rendkívüli részletes faragással, írja az Archeo News. A szobor a Törökország délnyugati részén fekvő Laodikeia ókori városból került elő. A lelet 2 méter magas, márványból faragták, és Pallas Athéné görög istennőt ábrázolja, jelentette be Mehmet Muri Erszog, török kulturális és idegenforgalmi miniszter. A szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkálatok során tárták fel. Laodikeia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít. A hivatalos közlemények szerint a leletet a színpadépületen belül találták meg, törmelék alá temetve. A szobor feje még nem került elő, de a megmaradt test nagy része sértetlen. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscó-i székhelyű Andon Labs startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. A cég szerint a projekt célja annak feltérképezése, meddig juthat el a valós vállalkozások automatizálása a mesterséges intelligencia segítségével, beleértve azt is, hogy az AI képes lehet-e embereket és üzleti folyamatokat irányítani. Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nem csak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert. Sok orvos informálisan lámlábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik. Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja. Az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyományos kerékpárok, gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürkébben is gyorsulnak. Évtizedekig a repülés egyet jelentett a digitális detoxszal, amint az ajtók bezáródtak, a telefon átállt repülő üzemmódba, és az internet hozzáférés megszűnt. A Wizz Air most hivatalosan is véget vet ennek a korszaknak, olvasható a cég közleményében. A Wizz

0: a diszkont légicégek között elsőként fokozatosan elérhetővé teszi flottájában a Starlink műholdas internetet 2027-től. A diszkont utazás mindig is arról szólt, hogy minél több ember számára legyenek elérhetőek a modern kor adta lehetőségek, mondta a Wizz Air kereskedelmi igazgatója. 2027-ben ezt a szemléletet visszük még tovább, mondta. Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Kodolányi János Egyetem és a Virtuális Erőmű Programot üzemeltető Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. Az 5 éve megkezdett a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó, egymást támogató, közös és kölcsönös tudásfejlesztés intézményesítése és magasabb szintre emelése érdekében.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Néhány héttel a rajt előtt betelt a 44. Lidl Balaton átúszás a legnépszerűbb versenyszámának nevezési kerete. A szervezők tájékoztatása szerint az 5,2 kilométeres főtávra már nem lehet jelentkezni, miután elérték a maximális engedélyezett 10.500 fős létszámot. Az esemény iránti érdeklődés a többi kategóriában is rendkívüli erős.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap is meleg időben lesz részünk, csapadék nem várható. A légmozgás nem élénkül meg. Napközben 32 fokot mér.

0: Ez volt a Pirkadati Zóna. Éjfél. Hírek a Táska Rádióban.
1: Kéken ragyogó új pókfajt fedeztek fel Afrikában. Először készült felvétel a rejtélyes kobolt cápáról. Környezeti fenntartatósági ponttal és tanösvénnyel bővült a kemp. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Több mint 70 a tudomány számára korábban ismeretlen fajt fedeztek fel a Dél-Afrika nyugati részén fekvő Angolában. A szakértők a kevéssé ismert Lissimafensíkon végeztek kutatást idén februárban, ahol többek között eddig le nem írt rovarokra, pókokra és lepkékre bukkantak. A legérdekesebb megfigyelt állatok közé tartozik egy koronás karolópók, melynek bizonyos testrészei UV-fény alatt kéken ragyognak. Egy másik kiemelkedő faj, amelyet szintén a tudomány számára újnak gondolnak, egy olyan pók, amely megjelenésével katica bogarakat utánoz. Először sikerült megfigyelni és videóra venni egy élő koboltcápát a természetes élőhelyén, írja The Guardian. Ezt a különös megjelenésű mélytengeri cápafajt korábban csak partra mosott tetemek, illetve halászhálókban csapdákba esett példányok alapján ismertük. Jóformán semmit nem tudtunk róla, nyilatkozta a professzor, aki a kutatást vezeti, a faj megfigyeléséről szóló tanulmány egyik szerzője. A szakértőknek az Ausztráliától keletre húzódó Tonga árokban sikerült lencse végre kapniuk egy koboltcápát egy búvárhajó segítségével. Több ezer kilométerrel arrébb a csendes óceán Jarvis-sziget közelében még egy másik példányt megörökítettek egy másik kutatócsoport munkatársai. A nyitott osztályterem és a tanösvény nyomvonala a Velencei tó és a Velencei hegység festői látványába illeszkedve különleges lehetőséget kínál a térség természeti szépségeivel való találkozásra, növény és állatvilágának megismerésére, segíthet megérteni a természetes vizek megóvásának jelentőségét és mindezekkel a figyelmet a fenntartatóság létfontosságú alapgondolatára irányítani. A Velencei tó növény és állatvilágát, a természet és az ember kapcsolatát, az erőforrások helyes felhasználását mutatja be a környezeti fenntartatósági pont és tanösvény, melyet a napokban adtak át a katonai emlékpark mellett. A Honvédség és Társadalombaráti Kör székesfehérvári szervezete, a Vadex mezőföldi erdő és vadgazdálkodási ZRT-vel, valamint a székesfehérvári SC Bugát Pál technikummal együttműködve az Arkonik alapítvány támogatásával valósították meg a több részletből álló projektet. A NASA különleges műhold felvétele mutatta be a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városának süllyedését. Mexikó város évente körülbelül 25 cm-rel süllyed a NASA által közzétett új műhold képek tanúsága szerint. Ezzel pedig a világ egyik leggyorsabban süllyedő metropoliszává vált, írja a Science Alert. A közép-amerikai ország fővárosa, amely egy ősi tómeder tetején épült fel, a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városa, a maga 7800 négyzetkilométerével és mintegy 22 millió lakosával. Az augusztus 20-ai négynapos hétvégéhez igazodva idén egészen augusztus 23-áig várja látogatókat a Szent István ünnepe köré szervezett összművészeti fesztivál a Székesfehérvári Királyi Napok. Az SKKK szervezésében a Vörösmarty Színházzal közösen szervezett fesztivál nyitónapi programjainak része lesz a Nemzetközi Néptánc Fesztivál gála műsora a Zicsi színpadon, ahol az Alba Régia táncegyüttes csoportjai és a vendégegyüttesek mutatkoznak be.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A Gyimrót és a Nagykanizsa váltja a kiesett Budafokot és Békés Csabát az MB2-ben. A feljutott Vasas és Honvéd helyére pedig az MB1-2 kiesője, a Diós Győr és Kazinc Barcika érkezik. Az új idény első fordulójára július 26-án vasárnap kerül sor.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma is meleg időben lesz részünk, csapadék nem várható. A légmozgás nem élénkül meg, napközben 32 fokot mérhetünk.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Festi Zsófia és Marosán Dorka. A nikotinmentes e-cigaretta is ugyanúgy ártalmas. A közelmúltban közölt tanulmány rávilágít arra, hogy az elektronikus cigaretta miért káros, még akkor is, ha nem tartalmaz nikotint. Az e-cigaretták hatásaival kiemelten foglalkozik a napokban az álló Európai Légzőszervi Társaság éves kongresszusa is.
1: Az ERS által felvetett legfőbb tisztázandó kérdések arról szólnak, hogy kevés a bizonyíték, ami szerint az e-cigaretta valóban segíteni a dohányzásról való leszokást. Mégis gyakran találkozhatunk erről szóló ajánlásokkal. Másik kulcsfontosságú kérdés pedig az e-cigaretták hosszú távú hatásaihoz kapcsolódik.
0: A szakmai szervezet szerint jelen pillanatban nem áll rendelkezésre álló elegendő adat, amely alapján egyértelműen ki lehetne jelenteni, hogy az elektronikus cigaretta hosszú távon valóban biztonságosabb alternatíva lehetne a hagyományos dohányzásról leszokók számára.
1: Ellentmondásos vélemények. Az e-cigaretta is károsítja a tüdő egészségét, majdnem ugyanúgy, mint a normál cigi. Az e-cigarettázás hatásaival kapcsolatos vélemények tehát megosztják a szakembereket. Egyesek úgy vélik, hogy vegyi anyagi károsak azok számára, akik belélegzik. Mások azzal értenek egyet, hogy a hagyományos dohánycigarettához képest ezek a termékek biztonságosabbak.
0: Az elmondásos vélemények arra ösztönözték a Houstoni Baylor College of Medicine szakembereit, hogy megvizsgálják az e-cigaretta gőzének és hagyományos dohányfüsttartós belégzésének a tüdőfunkcióra gyakorolt hatásait.
1: Hogy is folyik a vizsgálat menete? A Journal of Clinical Investigation folyóiratban közölt tanulmányuk megállapította, hogy egereken végzett megfigyelésük alapján az e-cigaretta gőzének tartós belégzése még nikotin nélkül is negatív hatással lehet a tüdő normál működésére. A kísérletben 4 egércsoportot vizsgáltak.
0: A kutatók az egyik csoport e-cigaretta típusú gőzöknek tették ki, amelyek nikotint és más oldószereket, például propilengikolt és növényi glicerint tartalmaztak. Egy másik csoportot ugyanazon oldószereknek tették ki, de nikotin nélkül. Egy harmadik csoport dohányfüstöt lélegzett be. A negyedik csoport tagjai pedig csak tiszta levegőt.
1: Károsítja a tüdő egészségét? A 4 hónapon ez az időszak emberek esetében azt jelenti, mintha 10 éves korától egészen az 50-es éveig dohányozna. Áttartó kísérletet követően a dohányfüstöt belélegző egerek súlyos tüdő tágulásnak megfelelő szöveti károsodást és gyulladást tapasztaltak. Ez hasonló ahhoz, ami az embereknél is történik, ha hosszú ideig dohányoznak.
0: A kutatók azonban meglepődtek, amikor megtudták, hogy a nikotin nélküli e-cigaretta gőzének kitett egerek tüdeje is károsodott. Bár nem ugyanaz a károsodás volt megfigyelhető, amilyet a dohányfüstnek kitett egerekben észleltek, ez mégis jelentős megállapítás. 97.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Bányavári Zoltán, Tóth Kristóf és Bognár Lilla. Tévhit, hogy a sikeres oktatási rendszer tanít.
1: 2019 márciusában robbant ki az egyetemi felvételi botrányként elhíresült incidens az Egyesült Államokban. Az eset még 2018-ban kezdődött, amikor a felvételi botrányban is benne lévő Maury Tobin üzletembert egy egészen más eset miatt hallgatták ki az FBI emberei. Maury alkut kötött az őt kihallgató ügynökökkel, és a felvételi botrányból feltárt információért cserébe az ellene felhozott vádak enyhítését kérte. Az ezt követő egyetemi felvételiket övező nyomás feltárta, hogy a séma akkor már több mint 7 éve futott, dollármilliókért vesztegettek meg tanárokat és felvételi bizottsági tagokat bizonyos szülők, hogy gyermekük továbbtanulását egyengessék.
2: A séma olykor banálisan egyszerű volt. A tehetősebb szülők a felvételi bizottságot direktben környékezték meg, és egy nagyobb pénzösszeg elnében a bizottsági tag a szülő csemetéjét favorizálta a felvételi eljárások alatt. Olykor azonban meglepőbb eszközökhöz folyamodtak a szülők. Volt például a gyermek középiskolás edzőjének lefizetésére is, aki ellenszolgáltatásképpen komplett sportmódot fabrikált a diáknak. Ezután az egyetemnek nem is kellett feltétlenül tudnia a csalásról, a kimagasló teljesítményt látva azonnal előnyben részesítették a diákot. De miért fizették le a bizottsági tagokat, illetve miért volt elegendő sokszor a tornatanát bevonni a csalásba?
0: A válasz talán nem túl meglepő módon nem az, hogy a gyermekeket jobb oktatásban részesítsük. Ugyanis ahhoz, hogy mind egyéni, mind társadalmi szinten egy oktatási rendszer sikeres legyen, nem kell feltétlenül hasznos dolgokat tanítani az iskolákban és felső oktatási intézményekben.
1: De mikor fogjuk ezt az életben használni? Szól a kérdés sok diák szájából, és bizonyára nektek is volt már olyan pillanat az életetekben, amikor legalább egyszer magatoknak is feltettétek a kérdést, hogy miért is kell egy bizonyos tantárgyat tanulni. Nos, a munkaerőpiaci közgazdaságtan egy igen egyszerű magyarázatot ad a fenti kérdés megválaszolására. Azért kell megtanulni, hogy megmutasd, megtudod.
2: Mint a pszichológiában oly sokszor, a közgazdaságtanban is fontos kérdéskör a természet vagy a nevelés dilemma. Míg előbbi kifejezés arra utal, hogy viselkedési, tanulási és kognitív képességeink javarészt velünk született genetikai adottságok, úgy utóbbi a születés utáni környezeti és nevelési faktorok fontosságára fekteti a hangsúlyt. Amikor Michael Space 1973-ban megalkotta a jelzésen alapuló munkaerőpiaci elméletét, értelemszerűen az első, azaz természeten alapuló pszichológiai feltételezésből indult ki.
0: Az elmélet dióhéjban a következő. Velünk született, véletlenszerűen elosztott képességeink miatt az általános társadalom lebontható átlagon felül és alatt teljesíthető polgárokra. A munkahelyi teljesítmény nem figyelhető meg előre, vagyis az interjú során nem lehet biztosan meghatározni, hogy aki velünk szemben ül, melyik képességi kategóriába esik. A veszteséget elkerülendő munkaadónk átlagos bért fizet, vagyis az alacsony képességű munkavállalót felül, míg a hatékonyabb kollégáját alul fogja fizetni. Természetesen, ahogy telnek az évek, a képességek megfigyelhetővé válnak a munkahelyi tapasztalatok alapján, így a bér korrigálható, azonban termelékeny egy emberünk így is elesett potenciális bevétele egy jelentős részétől.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. 500 forintos gombóconkénti ár ide vagy oda, a nyári melegben nehezen állunk ellen a fagylalt édes és hűsítő vonzásának. De milyen ízt válasszunk? Ebben a kérdéskörben két ember létezik. Az, aki már előre tudja, hogy mit kér, illetve az, aki percekig böngészi a kínálatot, mielőtt dűlőre jut. Egy, az ízeket feltérképező oldalon a felhasználók legfeljebb 5 csillaggal pontozhatják az ízeket, ezek átlagából pedig könnyedén megkapjuk a kedvenceket.
1: De először is tisztázzuk, hogy fagyi vagy jégkrém. Sokan a mai napig rendre összekeverik a fogalmakat, így érdemes tisztázni a fagyi és a jégkrém közötti különbséget. A két termék között már a készítés és az alapanyagok között is van eltérés, de a legegyszerűbb talán arról megjegyezni őket, hogy a fagyit a fogyasztás helyszínen készítik, míg a jégkrémet nem.
0: A szavazók kedvence a pisztácia volt 4,5 csillaggal. Minden olasz fagyizó alapíze a pisztácia. A magukból készült krémet összekeverik a klasszikus teljes alappal, esetenként pedig megszórják tört pisztáciával az egészet. Egyszerű, de nagyszerű.
1: Hajszál híján elsők lettek az étcsokoládék 4,5 csillaggal, és a sima csoki, ami 4,4 csillagot kapott a szavazóktól. Ezen a listán az étcsokis variáns megelőzte a sima csokis fagyit. Ebben a változatban együtt jön ki a fagyi alapvető édessége, illetve a magas kakaótartalmú csokoládé keserűsége.
0: A csokit követte a stracciatella 4,3 csillaggal. 1962-ben találták fel a bergamói Ristorante La Maria étteremben a csoki darabos fagyit, mely sokak kedvence. Nevét egyébként egy, az étterem kínálatában lévő leves után kapta, ahol ugyanúgy törték a tojást a húslevesbe, mint a csokit a fagylaltba.
1: A top 5 utolsó tagja a magyaró 4,3 csillaggal, klasszikus ez is. A földi magyaró és a tejcsoki elegye gazdag ízt alkot. Az olasz fagyi, amely a lista 5. helyezettje, nem tartalmaz magyaró darabokat, ehelyett magyarókrémet veszi alapul. Ilyet már a 19. század óta gyártanak Olaszországban, a Piemont régiójában.
0: A figyelmen kívül hagyjuk a pisztáciát, a legjobb gyümölcsfagyi díját a citrom nyerni 4,2 csillaggal. Kicsit savanyú ízével mindig felfrissíti az embert, nagy titka igazából nincs az íznek. Vannak fagyizók Olaszországban, ahol citromlé mellett limoncellót is kevernek a fagyiba, izgalmasabbá téve az ízt. Legtöbbször önmagában fogyasztják, de esetenként friss bazsalikommal vagy kandírozott citromhéjjal is találkozhatunk mellette.
1: Neked melyik a kedvenc fagyid? Írd meg nekünk kommentben!

0: zenét a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jászmin, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. A legtöbb utazó úgy tartja, hogy New York minden évszakban képes más arcát mutatni. Azt ajánlják, aki megtekinti, mindenképpen látogasson el oda tavasszal, nyáron, ősszel és télen egyaránt, mert teljesen más oldalát fedezheti fel a városnak.
1: New York télen. Bár a New Yorki tél általában igencsak fagyos, számtalan bisztrót és kávézót találunk a városban, ahol felmelegedhetünk. Ebben az időszakban a kinti programok helyett érdemes a beltéri lehetőségeket számba venni. A Times Square szomszédságában kifejezetten ajánlatos betérni az 54-es bárba, amely híres a Manhattan és az Old Fashion koktéljairól. Ha karácsony környékén szeretnél utazni, semmiképpen ne felejtsd el megnézni a város lélegzetelállító karácsonyfáját.
2: New York tavasszal. Ha a naposabb, melegebb évszakban látogatod meg New Yorkot, akkor még szabadtéri programok között is bőven válogathatsz. Sétálj vagy bicikliz át az 1883-ban épült Brooklyn hídon, és nézd meg a várost más szemszögből. Vegyél részt a Fry's Art Show kortárs vásáron. Látogass el a New Yorki botanikus kertbe, vagy tekintsd meg a Sakura Matsuri cseresznyevirágzás fesztivált a Brooklyn Botanic Gardenben.
0: New York nyáron. A tikkasztó nyári hónapok ideálisak a külső városrészek felfedezéséhez. Tölts el egy napot a Coney Island Luna Parkban, vagy tegyél esétet a Brooklynban a Domino Park, a Brooklyn Flea és a Williamsburg felé. A Manhattanán kívüli negyed ugyanolyan izgalmas, mint maga a városközpont.
1: New York ősszel. Ősszel is számos szabadtéri program vár New Yorkban. Nem beszélve a lehulló színes levelek látványáról. Indulj el a Manhattan déli csücskéből észak felé, a Battery Parkon keresztül fel a Zsidó Örökség Múzeumába, majd igyál meg egy forró teljes kávét a Café 1668-ban a Tribeca nevű városrész szívében.
3: 97.5 All the time. Táskarádió.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kovács Bendegúz és Kelemen Patrik. A foci minden idők legnépszerűbb sportja. A 2014-es foci VB minden idők legnézettebb sporteseménye volt, maga mögé utasítva az olimpiákat is. Kis túlzással azt is mondhatjuk, hogy a foci önmagában népszerűbb a tévénézők körében, mint az összes többi sportág együttvéve, mert egyszerű, kötetlen és bárhol játszható.
1: Na de hogyan lett a foci a legnépszerűbb sport? A labdarúgás már a 20. század elején is elterjedt sport volt, de népszerűségét az első világháborúnak köszönheti, hiszen akkoriban hívták be a hadrafogható férfiakat, akik a kiképző központokban kapcsolatba kerültek a sportággal.
0: Sztárok és marketing. A futball hatása a szélesebb értelemben vett kultúrában is elkezdett megmutatkozni. A legnagyobb játékosok neve bekerült a táncdalok, kabarék és varieték világába. A játékosok filmszerepeket kaptak, és az arcuk egyre több reklámban bukkant fel. A szappantól a cukorig, a ruházattól a szeszes italokig, így szép lassan azok is megismerték a nevüket, akiket egyébként hidegen hagyott a labdarúgás.
1: Mi különbözteti meg a labdarúgást a többi játéktól? A focinak egész sor olyan adottsága van, amelyet természetesnek veszünk a fejlődési szempontjából, mégis döntő jelentőséggel bír. Ezek közül is kiemelkedik a futball több szinten is jelentkező egyszerűsége.
0: Vetélytársaitól eltérően a futballban csak egyféleképpen lehet pontot, gólt szerezni, és minden találat értéke megegyező. Például a kosárlabdában 1-2-3 pontszerzési lehetőség van, viszont a foci meccseket nem ritkán egyetlen gól dönti el, ami miatt izgalmasabbá válik a játék.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Fónai Dorka. Sport, művészet vagy mindkettő? A tánc mind kifejező eszköz.
1: Számos dolog eszünkbe juthat a tánc szó hallatán. Testmozgás, kikapcsolódás, zene vagy épp önkifejezés. Mit ad a tánc, vagy akár fogalmazhatnánk úgy is, hogy mit nem? Személy szerint, amikor valaki felteszi ezt a kérdést, általában nem tudom egy mondatban kifejezni magam. Többek között önbizalmat, szabadságot és reményt. Számomra ez több, mint mozgás. Egyfajta kommunikációnak is mondanám, hiszen segít megtalálni a közös hangot saját magaddal. Tehát, ha épp nem hip-hop edzésen vagyok, akkor csak lekapcsolom a szobámban a villanyt, és elindítom azt a zenét, ami a pillanatnyi hangulatomhoz legközelebb áll. Ezáltal teljesen átélhetem az adott dalt.
0: Nem hiába mondják tehát, hogy a tánc a lélek rejtett nyelve. Ugyanis amellett, hogy fejleszti az egyensúlyérzéket és a testtartást, szívünkre is jótékony hatást gyakorol. Ugyanis köztudott, hogy boldogsághormont szabadít fel, ezzel igazi katarzist idézve elő, ami által sokkal könnyebben, egészségesebben módon távoznak belőlünk a negatív energiák.
1: Magának a táncnak nagyon sok fajtája van, a balettől elkezdve a tangón és a néptáncon át a hip-hopig rengeteg stílussal találkozhatunk. Annak köszönhetően, hogy ilyen sokág alakult ki, sokkal könnyebben megtalálhatjuk a hozzánk legközelebb álló műfajt. Például, amíg a balett bonyolult, szabályokhoz kötött, nem mellesleg kecses, és bizonyos lépéseket kell követned, addig a hip-hop általában odamondós és sokkal lazább, hiszen például, mikor freestylozol, olyankor táncolod ki igazán a benned rejlő érzelmeket.
0: Fun fact, hogy létezik táncterápia. Jól hallottad, a tánc mint terápiás eszköz. Ez a terápiás forma számos problémakörben hatásosnak bizonyult. Alkalmas például depresszió és szorongásos tünetek csökkentésére, valamint pozitív hatással van a szubjektív jólétre és a testképre is. Idézőjelben manapság rengeteget köszönhetünk a social médiának, abból a szempontból mindenképp, hogy mindenki, főleg a tinédzserek, köztük is inkább a lányok, tökéletes, az Instagram sztárokhoz hasonló külsőt szeretnének, ezáltal hajlamosak elfelejteni, hogy amit látnak, az nem tükrözi a valóságot. Ezek miatt alakulnak ki önértékelési zavarok, vagy akár depresszió, ami szintén a fiatalabb korosztályra jellemző.
1: Visszatérve arra, hogyha szeretnénk magunkat adni a táncban, megtehetjük, hiszen a tánc mindenkit elfogad, nagyon fontos a zene szeretete, illetve az is, hogy legyen valamiféle közünk az adott dalhoz, amire táncolunk. Végső soron pedig az a legfontosabb, hogy élvezzük azt, amit csinálunk, és ne adjuk fel, ha elsőre nem megy egy lépés, hiszen ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy sikereket érjünk el akár az életben is.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella. Ma különböző országok érdekes szokásait hoztuk el.
1: Saját hazánkban természetesen jól tájékozottak vagyunk, nem így azonban más nemzetek szokásait illetően. Japán étkezési etikett például, hogy míg ők értékelik a jó első étel visszaköszönő hangjait, nálunk megbotránkozást kelt, ha valaki befög az asztalnál. Persze a többség elnéző a külföldiekkel szemben, akik nem tudnak minden helyi szokásról, de nem árt jól tájékozottnak lennünk, ha elutazunk valahová. Nálunk mit vár el az étkezési etikett?
0: Kínában, ha elsajátítottuk a pálcikával levés művészetét, sose hagyjuk kifelé mutatva a tányérból a pálcikákat, mert azt a kínaiak tiszteletlenségnek veszik. Felfelé mutatva se hagyjuk őket, mert így a sírkövekre emlékeztetik a kínaiakat. Fontos étkezési etikett még, hogyha ízlett is az étel, ne kapjuk be az utolsó falatot, kivéve ha második adagot is kapni szeretnénk.
1: A pálcikák dörzsölése Kínában annak a jele, hogy az ételt rossznak találtuk. Azt sem árt megjegyezni, hogy sose töltsünk csak a saját poharunkba.
0: Az angoloknál kimértebben alig hálhat valaki. Szedjük össze magunkat, ha ott tartózkodunk. Angliában még a banánt is késsel és villával fogyasztják.
1: Tanzániában egyenesen elvárt dolog késni, és a legtöbb nemzettel szemben akkor tartanak minket tiszteletlennek, ha időre érkezünk. 20-30 perc késés az elvárt. A sört nem isszák üvegből, neveletlenségnek tartják, tehát szálljunk egy percet arra, hogy kitöltsük a pohárba vagy korsóba.
0: Orosz étkezési etikett, hogy a házigazda legalább egy körvodkával megkínálja a vendégeit naponta, és nem illik visszautasítani. Az ételt és főleg a kenyeret nem illik kidobni vagy meghagyni, tiszteletlenségnek és pazarlásnak tartják.
1: Kanadában, Indiában, Kínában és Németországban elfogadott dolog a büfögés, annak a jele, hogy tetszett az étel és a vendéglátás. Németországban meg is sértődhet a házigazda, ha nem büfög a vendég. Úgy érezheti, nem volt megfelelő számára az étel. A németeknél nem szokás felvagdosni késsel a burgonyát, inkább villával nyomkodjuk szét.
0: Franciaországban sose kérjünk zacskót, hogy félrerakjuk az ételmaradékot a kutyus számára. A franciák elvárásai magasak az etikett terén, kíméljük meg magunkat az ilyen megszégyenüléstől. A salátát nem szokás elvagdosni náluk, persze nehéznek tűnik ügyesen felnyalábolni a villára és egészben a szánkba tenni, de érdemes megpróbálni. Továbbá mindig legyen mindkét kezünk az asztalon. Illetlenség az egyiket az asztal alatt hagyni, de vigyázzunk, hogy a könyök sose érjen az asztalra. Helyezkedjünk úgy, hogy nagyjából a csuklóink legyenek az asztal szélén.
1: Több kelet-európai országban, így Indiában és Afganisztánban csak a jobb kezet használják étkezésre. A balt speciális célokra tartják fent. Persze a balkezesekre is fordítva érvényes. Ők csak a balt használják evéskor.
0: Afganisztánban egyébként az a szokás, hogy leülnek és kézzel esznek az emberek. Durvának tartják viszont, ha valakinek kilátszik a talpa. Itt nem létezik külön hálószoba, mint fogalom. A házak kialakítása ugyanis csak azt teszi lehetővé, hogy az egész család egy szobában aludjon.
1: Egyiptomban addig öntik a teát a csészébe, amíg ki nem csöppen a csésze aljra. Ne sózzuk utólag az ételt, mert az tiszteletlenségnek veszik.
0: Marokkóban nem kell meglepődni azon az étkezési etiketten, hogy az asztalon hagyják a lerágott csontokat. Ha ugyanis az asztalt műanyaggal borítják, elfogadott a csontokat rádobálni.
1: Japánban, amikor a sushit elveszük a közös tárról, azt a pálcika vastagabb végével kell megtenni. Nyalogatni a pálcikát semmiképp sem tanácsos. A felkelő nap országában élő emberek gyakran nagyon hosszú órákon át dolgoznak, ezért sokszor a legváratlanabb helyeken is képesek elaludni. Ilyen például akár egy metrókocsi. Koreában két kézzel illik egy idősebb embertől elvenni valamit, vagy átadni neki.
0: Brazíliában sem tanácsos kézzel nekilátni egy ételnek, mindig evőeszközt vagy a megfelelő dolgot, szalvétát például kell használni hozzá.
1: Olaszországban szinte mindenkire érvényes étkezési etikett, hogy amíg mindenkinek fel nem szolgálják az ételt, nem kezdünk el enni. De az olaszoknál ez a tésztelvésre nem érvényes. Ők elkezdhetik enni a tésztát, mielőtt mások is megkapnák az adagjukat. Ne feledjük azonban, hogy ez csak a tésztára vonatkozik.
0: Portugáliában nem szokás bort adni ajándékba a házigazdának. E kis étkezési etikettel talán kevesebb hibát vétünk külföldön. Biztosra azonban kétségtelenül akkor mehetünk, ha alaposan áttanulmányozzuk egy adott ország szokásait. Nem is gondolnád, mennyire meghatározó egy-egy kultúra. Guatemalában egy helyi hagyomány szerint az ottani emberek apró, úgynevezett aggódó babákat helyeznek a párnájuk alá éjszakára, melyek reggelre magukkal viszik az összes gondot.
1: Mexikóban szinte minden itt élő dél-amerikai ember otthonában megtalálható egy, de gyakorta több függőágy is. Ez pedig annak köszönhető, hogy ezek náluk ugyanúgy ágyként funkcionálnak.
0: Norvégiában, a jeges északi országban egyáltalán nem ritka jelenség, hogy a gyermekek felügyelet nélkül fekszenek egy babakocsiban a szabadban. A szülők itt úgy vélik, hogy ha a csemeték a friss levegőn alszanak, erősödik az immunrendszerük.
1: Spanyolországban olyan a munkaidő, amiről más országokban csak álmodnak a legtöbben. Náluk ugyanis egy átlagos nap 9 és 13 óra és 16 és 20 óra között tart. A köztes időt a lakosság otthon tölti a családjával.
0: Bár a vélemények megoszlanak azzal kapcsolatban, hogy egészséges-e házi kedvenceinkkel együtt aludni vagy sem, az USA-ban mégis az emberek körülbelül 70%-a osztja meg fekhelyét négylábú barátaival.
1: És te milyen szokásokat hallottál különböző országokból? Írd meg nekünk a Táskarádió Facebook oldalán!

0: Turík, Pleťkár és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. Egy óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Kéken ragyogó új pókfajt fedeztek fel Afrikában. Először készült felvétel a rejtélyes koboltcápáról. Környezeti fenntartatósági ponttal és tanösvénnyel bővült a kemp. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Több mint 70 a tudomány számára korábban ismeretlen fajt fedeztek fel a Dél-Afrika nyugati részén fekvő Angolában. A szakértők a kevéssé ismert Lissimafensíkon végeztek kutatást idén februárban, ahol többek között eddig le nem írt rovarokra, pókokra és lepkékre bukkantak. A legérdekesebb megfigyelt állatok közé tartozik egy koronás karolópók, melynek bizonyos testrészei UV-fény alatt kéken ragyognak. Egy másik kiemelkedő faj, amelyet szintén a tudomány számára újnak gondolnak, egy olyan pók, amely megjelenésével katica bogarakat utánoz. Először sikerült megfigyelni és videóra venni egy élő koboltcápát a természetes élőhelyén, írja The Guardian. Ezt a különös megjelenésű mélytengeri cápafajt korábban csak partra mosott tetemek, illetve halászhálókban csapdákba esett példányok alapján ismertük. Jóformán semmit nem tudtunk róla, nyilatkozta a professzor, aki a kutatást vezeti, a faj megfigyeléséről szóló tanulmány egyik szerzője. A szakértőknek az Ausztráliától keletre húzódó Tonga árokban sikerült lencse végre kapniuk egy koboltcápát egy búvárhajó segítségével. Több ezer kilométerrel arrébb a csendes óceán Járvész-sziget közelében még egy másik példányt megörökítettek egy másik kutatócsoport munkatársai. A nyitott osztályterem és a tanösvény nyomvonala a Velencei tó és a Velencei hegység festői látványába illeszkedve különleges lehetőséget kínál a térség természeti szépségeivel való találkozásra, növény és állatvilágának megismerésére, segíthet megérteni a természetes vizek megóvásának jelentőségét és mindezekkel a figyelmet a fenntartatóság létfontosságú alapgondolatára irányítani. A Velencei tó növény és állatvilágát, a természet és az ember kapcsolatát, az erőforrások helyes felhasználását mutatja be a környezeti fenntartatósági pont és tanösvény, melyet a napokban adtak át a katonai emlékpark mellett. A Honvédség és Társadalombaráti Kör székesfehérvári szervezete, a Vadex mezőföldi erdő és vadgazdálkodási ZRT-vel, valamint a székesfehérvári SC Bugátpál technikummal együttműködve az Arkonik alapítvány támogatásával valósították meg a több részletből álló projektet. A NASA különleges műhold felvételen mutatta be a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városának süllyedését. Mexikó város évente körülbelül 25 cm-rel süllyed a NASA által közzétett új műhold képek tanúsága szerint. Ezzel pedig a világ egyik leggyorsabban süllyedő metropoliszává vált, írja a Science Alert. A közép-amerikai ország fővárosa, amely egy ősi tómeder tetején épült fel, a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városa, a maga 7800 négyzetkilométerével és mintegy 2 millió lakosával. Az augusztus 20-ai négy napos hétvégéhez igazodva idén egészen augusztus 23-áig várja látogatókat a Szent István ünnepe köré szervezett összművészeti fesztivál a Székesfehérvári Királyi Napok. Az SKKK szervezésében a Vörösmarty Színházzal közösen szervezett fesztivál nyitónapi programjainak része lesz a Nemzetközi Néptánc Fesztivál gálaműsora a Zicsi színpadon, ahol az Alba Régia táncegyüttes csoportjai és a vendégegyüttesek mutatkoznak be.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: A Gyimrót és a Nagykanizsa váltja a kiesett Budafokot és Békés Csabát az MB2-ben. A feljutott Vasas és Honvéd helyére pedig az MB1-2 kiesője, a Diós Győr és Kazinc Parcika érkezik. Az új idény első fordulójára július 26-án vasárnap kerül sor.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma is meleg időben lesz részünk, csapadék nem várható. A légmozgás nem élénkül meg, napközben 32 fokot mérhetünk.
0: Hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Olyan meseszép helyek, amiket látnod kell életedben. Tel is tele vannak a látványos helyekkel foglalkozó újságok, magazinok, olyan összeállításokkal, amelyek megítélése erősen relatív, hiszen minden egyes embernek más az érdeklődési köre, és más jelenti számára a szépet. Ezért összegyűjtöttem pár meseszép helyet, amit, hogyha meglátogatsz, biztosan nem bárod meg.
1: Ilyen például a Santorini sziget Görögországban. A meredek ormokra települt apró falvak, a hófehér házak, kék ajtók, ablakok és kupolák látványa festői panorámát nyújt a tenger mély kék. A sziget az Égei tengerben helyezkedik el 200 kilométerre Athéntól. Elég híres üdülőhely, és azt kell mondjam, megéri a nevét, hiszen tényleg gyönyörű gyöngyszem az a sziget.
0: A Plitvicei tavak Horvátországban található tórendszer. Európa egyik legszebb természeti látványossága, egy különleges geológiai és hidrogeológiai karszt jelenség. A tórendszer egy völgyben terül el, erdős hegyek veszik körül. Ez a legnagyobb, legrégibb és leglátogatottabb horvát nemzeti park. Rengeteg tó van benne, nem is beszélve a vízesésekről, folyók vagy csak patakokról.
1: A Subway a Zion Nemzeti Park legkedveltebb túraútvonala, s nem véletlenül. Ebben a lenyűgöző parkban a Subway az egyik legváltozatosabb és legszebb kanyon, amit vétek lenne kihagyni. Néhány kötélen való leereszkedés és néhány rövid úszótáv az, ami bőségesen fűszerezi a kalandot. A vörös Navajo homokkőből a Virgin folyó által kifaragott 24 km hosszú, helyenként 800 méter mély, dús növényzettel és vízesésekkel, vízfolyásokkal tarkított gyönyörű kanyon. Szemben a legtöbb amerikai kanyonnal a Zionnak nem a pereme, hanem az alja a legkönnyebben megközelíthető. Gyakorlatilag autóból vagy autóbuszból tekinthetjük meg ennek a mély kanyonnak az alját, illetve innen tehetünk gyalogtúrákat a pereme felé.
0: Végül, de nem utolsó sorban az Angkor, Kambodzsa. Angkor nevének jelentése az, hogy város. A kambodzsai Angkor valóban a világ kötelező látnivalóinak egyike. A Khmer birodalom fénykorában a fővárosnak 600 000–1 millió lakója lehetett, több mint a korabeli európai városok bármely. Ankor francia kutatók fedezték fel újra a 21. század közepén.
2: 97. Táskarádió.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jászmin és Fracsi Zsófia. A tökéletes ébresztő hang létezik?
1: Sajnos sok felnőttnek, diáknak ismerős lehet a koránkelés nehézsége. Sokszor nagyon korán kell kelnünk, hogy le tudjuk győzni a reggeli rohanást. Ezért is kiemelten fontos, hogy az ébresztőnk hangjával a lehető legjobban induljon a napunk. De milyen típusú dallam biztosíthatja a legmagasabb éberségi szintet már ébredéskor?
0: Egyes dolog, leginkább az energiát felpörgetni tudó vidám dallamok képesek ellensúlyozni az ébredés után érzett álmosságunk.
1: Bizonyos hangjelzések valóban fokozhatják az éberségünket már az ébredéskor. Különösen a harmonikus dallam tulajdonságokkal rendelkező hangok, ugyanis olyan dallamokkal rendelkezik, amelyek energiával töltik fel a hallgatójukat, és ezért nagyon hatékonyak a jobb ébredéshez.
0: A rossz ébredés soha nem esik jól sem a szervezetünknek, sem a lelkünknek. És az, hogy hogyan ébredünk egy adott napon, nem csak a hangulatunkra és a nap kilátásaira, hanem az észlelésünkre és a szellemi teljesítményünkre is hatással lehet. Ha valaki megfelelően ébred, az pozitívabb szemléletet eredményezhet.
1: Az alvásból az éber állapotba való átmenet nem követi a be-kikapcsolószerű rendszert, amint azt az agyi képalkotó technikák kimutatták.
0: A legjobb ébredéshez érdemes néhány praktikát betartani. Így az éber ébrenléthez részben olyan mechanizmusokra lehet szükség, amelyek elősegítik a véráramlás újraelosztását az agyban, erre pedig bizonyos hang- és zenetípusok is képesek. Egy másik tényező, amely befolyásolja az ébrenlét utáni éberséget, az az alvás aktuális szakasza.
1: Mennyire fontos a hangfrekvencia és a dallam? A hangjelzés hatékonysága az életkortól is függ. A 18 és 25 év közötti fiatal felnőtteknek hangosabb ébresztésre van szükségük, mint az idősebbeknek. A kiskamaszoknak pedig nagyobb dallamra, mint a fiatal felnőtteknek.
0: De vajon mi lehet a legjobb választás, ha tökéletes ébresztő hangot keressük? Hiszen egyre több bizonyíték utal arra, hogy a különböző jelzések pozitívan befolyásolhatják az emberi teljesítményt ébredés után.
1: A kutatók megállapították, hogy az a mód, ahogyan az emberek ébresztéseiket hangoltságuk szerint értelmezik, azt is tükrözi, hogy ébredés után milyen nyűgösnek érzik magukat. Azok a jelzések, amelyek könnyen dúdolható dallamot takarnak, kevésbé fognak zavarni, mint a szabványos csipogó riasztók.
0: Más tanulmányok szerint a populáris zene, amely dallamosnak is értelmezhető, jól ellensúlyozza az alvási tehetetlenséget egy rövid szúnyókálás után, és még inkább, ha olyan zenéről van szó, amelyet a hallgató személyesen élvez.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Emma és Szigül Barnabás. Finom, de veszélyes a világ legbűdösebb gyümölcse, a durián. A gyümölcsben lévő ritka aminosav, az etionin okozza az ázsiak körében közkedvelt durián igen büdös szagát, derítették ki a Müncheni Egyetem kutatói.
1: A duriánt egész Dél-Kelet-Ázsiában fogyasztják. A gyümölcs húsának igen magas a tápértéke, puha, krémes az állaga, és íze kellemesen édes. Nem csak népszerűségéről, hanem jellegzetes, romlott húsra, rothadó, hagymára emlékeztető szagáról is híres, ezért számos ázsiai országban táblák jelzik, hogy fogyasztása tilos. A közlekedési járműveken, a liftekben, a szállodákban és a repülőgépekről is kitiltották.
0: A Müncheni Egyetem Leibniz Élelmiszerbiológiai Intézetének tudósai egy korábbi kutatásukban már azt is kimutatták, hogy a gyümölcs igen kellemetlen szaga az etantiol vegyület és származékaiból ered, de nem tudták, hogy miként termeli azt a növény. Nadine Fischer és Martin Steinhaus legújabb kutatásukban először mutatták ki, hogy etionin, aminosav, az előfordulása ennek a nagyon kellemetlen szagú vegyületnek.
1: Nem csak az erős kellemetlen szaga miatt érdekes pontosan tudni, hogy mennyi etionin tartalmaz a gyümölcs. Állatkísérletekben és sejtkultúrák tanulmányozásából az is kiderült, hogy ez az aminosav nem ártalmatlan. Az új tanulmány azt is kimutatta, hogy az etionin alacsony koncentrációjának immunrendszer módosító hatása van.
0: Ez felveti a kérdést, hogy a gyümölcsök fogyasztása káros-e az egészségre. További tanulmányokat kell folytatni ennek kiderítésére, mondta a kutató. Hozzátette ugyanakkor, hogy egy 70 kilós embernek egy nap legalább 580 kg etioninban igen gazdag gyümölcspépet kellene elfogyasztania ahhoz, hogy a hatása ugyanolyan mérgező legyen, mint az állatkísérletekben.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. A kikényszerített bocsánatkérés árthat a gyerekeknek.
1: Bocsánatkérésre utasítani egy gyereket, mielőtt valóban megbánná, amit tett, többet árthat, mint használ, derítették ki a Michigani Egyetem kutatói. Egy tanulmány szerint szindlett bocsánatkéréskor épp a gesztus lényege, a megbánás kifejezése és a kapcsolat helyreállítására tett erőfeszítés veszik el, ezért a gyerekek számára ilyenkor még ellenszenvesebbé válhat a bocsánatkérő személy.
0: Az egyetem munkatársai megnézték, hogy miként reagálnak a 4-től 9 éves gyerekek a kortársaik között lezajló 3 különböző bocsánatkérési forgatókönyvre. A spontán, az utasításra történő, de őszinte, valamint a kikényszerített bocsánatkérésre. Az eredmények szerint a gyerekek ugyanúgy tekintettek az őszinte bocsánatkérésre, függetlenül attól, hogy a spontán módon vagy egy felnőtt utasítására történt-e. A kikényszerített bocsánatkérést azonban nem érezték hatékonynak, különösen a 7-9 évesek. Minden gyerek úgy gondolta, hogy a vétkes fél rosszabbul érezte magát a bocsánatkérés után, mint előtte, de a 7-9 éves korosztály szerint a bocsánatkérésre kényszerített gyerekek rossz érzései inkább a büntetés lehetőségéből fakadtak, és nem a bűntudat dolgozott bennük. A gyerekek mind úgy gondolták, hogy az áldozatok jobban érezték magukat, miután őszintén bocsánatot kértek tőlük, ám a kikényszerített, nem őszinte bocsánatkérést rossz érzésekkel fogadták.
1: Ha bocsánatkérésre kényszerítjük a gyerekeket, az visszafele fog elsülni. A gyerekek számára nem szimpatikus egy ilyen bocsánatkérő, mondta Craig Smith, a tanulmány egyik készítője. Amikor a gyerek lenyugodott, segítő neki megérteni, hogy mit és miért érez a másik személy, magyarázta a szakember. Hozzátette, hogy a bocsánatkérés csak az egyik lehetőség, de még sok más út létezik. A kutatások bizonyítják, hogy még az óvodások is értékelik, amikor egy bajkeverő társuk tettekkel próbálja jóvá tenni korábbi vétségét.
2: 97.5 Táskarádió. Te is belefér.
3: Te is belefér. Te is belefér. Te is belefér.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Pápa Ivett és Hubert Richard. A Forma 1 2021-es világbajnoka Max Verstappen. Holland születésű Max szülei révén beleszületett ebbe a benzingőzös életbe, hiszen anyja sikeres gokárt versenyző volt, míg apja egészen a Forma 1-ig jutott. 4 éves korában kezdett el gokártozni, bár az apja még várni akart ezzel, amíg 6 éves nem lesz. Egész Európát bejárta, és minden, amit lehetett, meg is nyert. A család még a nyaralásokat is úgy szervezte, hogy a fiatal Verstappen versenyezni tudjon az olasz, francia vagy éppen a német gokárt pályák egyikén. Legnagyobb támogatója Josh, az apja, aki végigkísérte Maxet, tanácsot adott neki és segítette. Egy szóval mentorálta, ezért a fiú mindig hálás volt neki.
1: Miután a gokárt versenyek után ő és az apja úgy gondolták, hogy ideje szintet lépni, szembesültek azzal a problémával, ami minden feltörekvő versenyzőt befolyásol, a pénzzel. Végül 2014-ben bekerült a Formula 3-ba egy holland istállóhoz, de ettől még neki is fizetnie kellett ahhoz, hogy ott versenyezhessen. Végül találtak valakit, aki kifizette ezt, de csak kölcsönbe kapták meg az összeget, ha Max az F1-be kerül, vissza kell majd fizetnie. Nem sokáig kellett viszont fizetnie a befektetőnek, hiszen még abban az évben, amikor elkezdett az F3-ban versenyezni, bekerült a Red Bull Junior Teamhez, amely a tehetségek felkarolásával foglalkozik. Ugyan nem nyerte meg az első F3-as szezonját, de lehetőséget kapott, hogy a Formula 1-ben versenyezzen.
0: Minden idők legfiatalabbjaként 16 évesen vezetett először Forma 1-es autót, akkor még csak tesztpilótaként. 2015-ben pedig megkezdte az első F1-es szezonját a Toro Rossznál. Első futamán motorhiba miatt nem ért célba, azonban második futamán a 7. helyen végzett, ezzel a legfiatalabb pontszerző lett 17 évesen.
1: 2016-ban ugyan a Toro Rossonnál kezdte a szezont, de átültették a Red Bullhoz. Remekül sikerült számára az új autóval való bemutatkozás, hiszen első versenyét meg is nyerte vele. Igaz, ehhez hozzájárult, hogy az ekkor egyeduralkodó Mercedesek kiestek, de így is vitathatatlanul remek teljesítmény volt ez egy új autóban ilyen fiatalon. 2017-ben 7-szer kiesett, de több győzelme is volt. A következő évben jobban teljesített, mint az előzőekben. Volt egy ütközése Okonnal, ami lögdösödésbe torkolott, de nem lett belőle baj. Ebben az évben jelentette be Daniel Ricciardo a távozását a Red Bulltól. Ezután, mintha megnyugodott volna Max, kevesebb veszélyes előzést vállalt és tovább látott, mint a következő kanyar. Vagyis megtanult hosszú távon gondolkodni.
0: 2019-től ő lett a Red Bull rangidős pilótája. 19-ben a Hungaroringen szerezte meg az első pole pozícióját, mely igen sokat váratott magára, hiszen már 4 éve a Forma 1-ben versenyzett, és több győzelme is volt. 2020-ban a koronavírus miatt csak később rajtolt a Forma 1. Verstappen ugyan a Mercedeseket nem tudta legyőzni, de a pontversenyben mindenki más maga mögé utasított.
1: 2021. Ez az az év, amit valószínűleg sokan nem fognak elfelejteni. Egész évben hihetetlenül szoros versenyben volt Verstappen a 7-szeres világbajnok Lewis Hamiltonnal szemben, aki egy Mercedest vezetett. A legnagyobb pontkülönbség 32 pont volt közöttük Max javára, ami igencsak kevés. Verstappen 3-szor kiesett, de csak 1-szer az ő hibájából. Az utolsó versenyen ugyanannyi ponttal álltak rajthoz. Ugyan Hamilton indult a második helyről, de a futam alatt szinte végig vezetett. Egy baleset miatt viszont safety car mögött haladtak egy ideig, de végül elengedték őket az utolsó pár körre. Miután újra beleadhatták teljes erejüket a versenyzésbe, Max a sokkal jobb állapotban lévő gumikkal megelőzte ellenfelét. Így megnyerte az Abu Dhabi nagy díjat és vele az első világbajnoki címét. Sokan nem tartják fennnek, ahogyan megnyerte az utolsó versenyt, de egy dolgot senki sem tagadhat le. Max egy remek pilóta, aki a rá nehezkedő hatalmas stresszt jól kezelte és egész évben remekül teljesített.
0: Te szoktál Forma 1-et nézni? Ha igen, ki a kedvenced? Írd meg nekünk Facebook oldalunkra.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Rácz Adrián és Podhorszky Sára. Most megtudhatod, hogy hogyan rendezhetsz feledhetetlen házi bulit.
1: Házi bulit rendeznél, de kifogytál az ötletekből. Szeretnél a barátaiddal, szeretteiddel közösen ünnepelni. Összegyűjtöttünk néhány fontos tippet, amit mindenképp érdemes megfogadni egy jó házi bulihoz. Egy igazán jó házi buli szervezését nem lehet elég korán elkezdeni. Rengeteg előkészület szükséges, például kiegészítők beszerzése, a menü kitalálása, a bulihely kidekorálása és persze a vendégek meghívása. Összeállítottunk egy listát, hogy elkerülhessd a tipikus bakikat és egy igazán feledhetetlen házi bulit rendezhess.
0: Választ ki a megfelelő helyet. Sokan bele sem gondolnak, de privát bulit nem csak otthon, hanem más helyszínen is lehet szervezni. Ha nincs elég hely a lakásodban, bérelj ki egy helységet, vagy keresd egy olyan szabadtéri helyet, ahol nem fog senkit sem zavarni a hajnalig tartó móka. Gondold át, kiket hívsz meg. Mielőtt mindenkinek küldeni a meghívót, mérlegelj, hogy hány főre van kapacitásod. Gondold végig, hogy kiket szeretnél mindenképpen látni a házi bulitban, hányan fértek el a kiválasztott helyszínen, és mi az a szám, ami már veszélyt jelentene a berendezésre. Jó tanács, kalkulálj azzal is, hogy lesz olyan, aki plusz főt szeretne majd hozni.
1: Találd ki a menüt. Az italok mellett fontos, hogy legyenek finomságok, vendégváró faladok. Nem kell háromfogásos vacsorát csinálni, elég a pár szendvicset, ropogtatni valót kikészítesz. Manapság gyakori, hogy a vendégek hoznak ételeket, italokat. Ha nincs időd, pénzed mindezt beszerezni, nyugodtan jelezd előre, hogy járuljanak hozzá a házi bulihoz. Készítsd elő a terepet. Már a házi bulit megelőző napokban érdemes kitakarítani a lakást vagy azt a helységet, ahol a bulit fogod tartani. Szakadj el a halláraunt konfettitől és lufitól, inkább készíts valami egyedit és emlékezeteset.
0: Írj listát a teendőkről. Érdemes összeírni, hogy milyen ételekre, italokra és egyéb kellékekre van szükséged a házi bulihoz. Az utolsó pillanatban ugyanis gyakran elfelejthetjük a legfontosabbakat. Hozd ki magadból a DJ-t. A jó zene elengedhetetlen kellék egy élvezetes házi bulinak. Arra azonban nem árt odafigyelni, hogy a meghívottainak eltérhet a zenei ízlésük. Éppen ezért érdemes körbe kérdezni, hogy kinek mi a kedvence, és ezek alapján bővíteni a gyűjteményed. A vendégek nagyon fognak örülni, ha a kedvenc számaikra bulizhatnak. Jó tipp, legyen a helyen egy számítógép vagy laptop, ha kifogytok, bármikor berakhassatok partizó zenéket a YouTube-ról.
1: Légy a házigazdák ásza. Ha már túl vagy a meghívókon, az előkészületeken és a buli megszervezésén, nem marad más dolgod, mint figyelni a vendégekre. Legyél jó fej, mutasd be az ismeretleneket egymásnak, figyelj a vendégeid igényeire. Próbálj meg mindenkivel beszélgetni, ha klikkesedsz, azzal sokakat megbánthatsz. Ha megfogadod tippjeinket, nem lesz panasz a vendéglátási stílusodra. Meg fogod látni, hogy az előkészületek nagyon meghatározzák a buli kimenetelét. Ha beleadsz mindent abba, hogy vendégeid jól érezzék magukat, biztosan senki sem fog csalódni, és a házi buliról csak jókat fogsz.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Legendás állatkerti szökések. Sokféle állat él a világon. Ahány faj, annyiféle viselkedés, lakóhely, táplálkozás. Így az egyes állatkertek rengeteg feladatot ellátnak, hogy az állatok otthonosan érezzék magukat. Azonban az itteni nagy kényelem nem veszi el a lakó kíváncsiságát, hogy alkalmattán felfedezzék a nagyvilágot.
1: 2010-ben Japánban a Kiotói Egyetemhez tartozó elkerített erdőrészről 15 majom csoportos szökést hajtott végre igazán egyedi módszerrel. Megfeszítették a fák ágait, és egyszerűen csak kikatapultálták magukat az 5 méteres magas feszültségű kerítés fölött. Mit nem mondjak, igazán bámulatos terv volt, de a végén kudarcba fulladt. A kirepült majmokat a kint várakozó kutatók hamar visszacsalogatták egy kis finomsággal. Egy másik alkalommal 2020-ban szintén Japánban 70 majom szökött meg a Takagoyama parkból. Feltételezhetőleg valaki lyukat vágott a japán makákok kifotójának kerítésébe.
0: Vannak olyanok is, akik egy sikertörténetet tudhatnak maguk mögött. 2005-ben egy afrikai flamingó a Wichitai vihar során megszökött a Kansas-i állatkertből. Az eltűnés után több helyen is látták, azonban véglegesen 17 évvel később Texasban találták meg, viszont az állatkert illetékesei úgy döntöttek, nem fogják be újra a flamingót.
1: Voltak azonban hazai szökések is. A legutóbbi eset 2022 márciusában történt, amikor is Sanyi, a budapesti állatkert 4 hónapos kis pingvinje nekivágott a Dózsa György útnak. Szerencsére nem jutott messzire, a rendőrök épp az úton átkelés közben kapták el a szökeményt.
0: Egy másik pingvin eset is volt 2000-ben. Fülöp, a pápa szemes pingvin 2010-ben is szerencsét próbált. Egyszer, amikor új kifutóba költöztek, majd másnap, amikor egészen a trolli megállóig totyogott, majd ott türelmesen várta a következő járatot.
1: Vagy itt van például Suzy, a lajhár. Suzy, a győri állatkert lakója, egy notórius visszaeső volt, ugyanis már több alkalommal próbált megszökni. Egyszer azzal a csalafinta tervvel állt elő, hogy kimászott a villanypásztor alatt, majd átúszott a halastavon, ám az út a vadonba hamar véget ért, ugyanis a gondozók fülön csípték. Azonban 2004-ben Suzy sikeres szökést hajtott végre, és 3 napig keresték, míg rá nem bukkantak az állatkert melletti erdőfái közt.
0: De volt olyan is, hogy az állatkerti állatok meglátogatták egymást. A budapesti állatkert ormányos medvéjének egy szép napon kedve szottyant egy kis találkához. Ezen felbuzdulva meglátogatta az oroszlánt, aki vendégszeretete jeléről adott neki egy taslit, úgyhogy inkább hazament.
1: És egy tökéletes zárásként itt van Böbe, a veszprémi állatkert csoda csimpánza. Böbe a 60-as években kiszökött az állatkertből, és az állatkerthez közeli városrészben meglátogatott egy családot. Szerencsére nem volt pánik, hiszen Böbe az állatkert sztárja, az ország kedvence volt. Rajzolt, festett, kávét főzött és borotválkozott, ahogy ezt a gondozójától elleste. Habár ő általában megette a magára kent habot.
2: 97.5. All the time.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Matkó Rebeka és Vörös Csenge. Évtizedekkel ezelőtt felfigyeltek már arra a viselkedéstudók, hogy milyen jól tudunk beszélgetni idegen emberekkel csupán a gesztikulációk útján. Az ember nem csak szavakkal kommunikál, a nyelvi jeleken kívül másokat is használ, mozog az arca, a keze, a teste. Az ember arca a legmozgékonyabb és így a legkifejezőbb az állatvilágban. A kezünket akkor is mozgatjuk beszéd közben, ha telefonálunk, és a másik nem látja. Vannak népek, amelyek annyira mozgatják kezüket beszéd közben, hogy azzal csúfolják őket, hogy lekötött kézzel nem is tudnának beszélni. De nem csak a kéz ad jelzéseket, hanem az egész test, karok és a láb is.
1: Amikor valakivel beszélünk, vagy valakit hallgatunk, nem csak a szavait figyeljük, hanem az egész embert. Ha összhang van a szavak a testbeszéd között, akkor az illető hitelesnek tűnik, ha nincs összhang, alakoskodónak. Gyakran nem is vagyunk tudatában annak, miért is érezzük meggyőzőnek a beszélőt. Számos testi jel kíséri a kommunikációt, izzadás, pupillamozgatás, apró rezzülések és látványos mozdulatok. Ezeket mind érzékeljük és próbáljuk értelmezni. Vannak olyan jelek, melyeket minden ember egyformán használ, függetlenül a kulturális környezettől. Minden ember egyformán érti a barátság, a meglepődés, a harag és az elmélyült gondolkodás jeleit. A helyeselés és tagadás, bólintás és fejrázás is meglehetősen egységes, de ez alól vannak kivételek. A bolgárok például fordítva használják, mint a magyarok.
2: A gyakorlat testbeszédolvasó számára minden mozdulat mesél valamit. Tudhatja, hogyha valaki egy kérdésre válaszolva kerüli a tekintetet, vagy picit megrándul az arca, vagy a szája előtt elhúzza a kezét, talán nem őszinte. Felmérheti az igazi figyelmet, ha valakivel szemben állva észreveszi, hogy a beszélgető teljes testével felé fordul, lábfejeit is feléje tartja. De fel is hívhatja beszélgető társa elkalandozó figyelmét egy megfelelő vállérintéssel. Mint minden új elsajátításkor, így a testbeszéd esetében is a szemlélődés az első, amit meg kell tanulnunk. Erre a legalkalmasabb a nagyobb bevásárló áruházak pihenőhelyei, ahol az emberek megfáradván kicsit elfelejtenek viselkedni, és így könnyű megfigyelni, ki hogyan testbeszél, ha úgy gondolja, hogy senki sem figyel. Testtartásból, a mozdulatok hirtelenségből, vagy éppen lassúságból, a szemjátékából ez a legárulkodóbb, hamarosan pontos következtetéseket vonhatunk le.
0: Ha a zárkozottság, elutasítás jeleit szeretnénk megismerni, akkor válasszuk a zsúfolt, tömegközlekedési eszközöket, vagy a szűk lifteket. Ilyenkor ugyanis igyekszünk elszigetelődni a többiektől, és az is nagyon jellemző lehet egy-egy emberre, hogy ezt milyen módon teszi. Aki a testbeszédet tökéletesen el akarja sajátítani, annak azt ajánljuk, vegye figyelembe az 5-6 év körüli gyerekeket. Ők még rendkívül nyíltak, és náluk összhangban van az érzelem és a testbeszéd. Figyeljük a kéz és a karmozdulatokat, testhelyzeteket, arcmimikákat, szemkontaktust, légzést. A testbeszéd minden formája különböző jelentéssel bír, csak fel kell ismernünk a helyzetet és a hely jelentőségét.
1: A gyermekről így módon szerzett sok-sok tapasztalat megszerzése rengeteg új információval lát el bennünket, és általuk egy új, gazdagabb, mély kapcsolat nyílik meg előttünk. Szépségét az adja ezen új ismereteinknek, hogy gyermekei még tisztán tükrözik érzéseiket, és jó érzésüket azt teszi teljessé, hogy központjában szeretett gyermekeink állnak.
2: Beszélgetés, udvarlás, munka vagy üzleti tárgyalás közben az emberek nem mindig azt mondják, amit gondolnak vagy éreznek. A szavakon kívül megfigyeljük azt is, hogy közben mit mond a beszélgető partnerünk teste, akkor nem fordulhat elő, hogy félreértünk valamit.
0: A testbeszéd megértésével olvashatunk embertársaink gondolataiban, mi több, titkaiban. Aki érti a testbeszédet, az nehezebben csapható be. Vannak emberek, akiknek jók a megérzéseik, ők könnyen értik a testbeszédet. Az intuitív alkatú emberek öntudatlanul is fogják a testbeszéd jeleit, azonban annak sem kell elkeseredni, aki nem rendelkezik ezzel az adottsággal. A testbeszéd jelei ugyanis megtanulhatók.
3: 97.5 Táskarádió.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente, Bali Villő, Sáf Janka és Szigő Barnabás. Körhintázó atomok mutathatják az utat a végtelen energiához. Meglepően jól sikerült a szupravezető elektronok mozgását utánzó atomokból épített modell. Az MIT tudósai kísérletezés során olyan egzotikus határállapotba hoztak atomokat, amelyek ellenállás nélkül szabadon kezdtek mozogni az anyag felületén. A különleges felfedezés áttörést jelentett az elektromosság veszteség nélküli továbbítása a szupravezetés gyakorlati alkalmazása terén.
1: A széles körben használható, hűtés nem igénylő szupravezetőket lázasan keresi a tudomány. Ezekből nem csak energiahálózatok és nagysebességű mágnesvasutak építhetők, de fúziós erőműveket, korlátozó kihívásokat megoldva lényegében végtelen energiaforrásos segítenek az emberiséget.
2: Felfutás a szélem. A szupravezetés kutatása során 1980-ban fedezték fel a Hall effektus kvantumváltozatát, amelynek lényege, hogy a kétdimenziós anyagokban, mint a grafén, abszolút zéró hőmérsékleten az anyag szélein ellenállás nélkül képesek mozogni az elektronok.
3: Ennek az anyagnak a határán tapasztalható jelenség és tulajdonságainak megmérése nagyon fontos olyan egzotikus anyagok létrehozásához, amelyek a szupravezetéshez elvezethetnek. A probléma, hogy ezek a folyamatok a másodperc 1000 milliómod részében, femtoszekundumok alatt a nanométer töredékén jönnek létre, ezért nagyon nehezen mérhetőek.
0: Az MIT elektronikai laboratóriumának és az MIT Harvard ultrahideg atomokat kutató központjának munkatársai ezért újításként nátrium atomokkal próbáltak meg modellezni az apró és gyors elektronok viselkedését. A modellen immár nagyobb léptékben, millisekundumokban, mikrométerekben mérhető és szabad szemmel látható, ami az anyag szélén történik.
1: A szakemberek ehhez lézeres csapdákkal vették körül az anyagot, amelyet egy irányban haladva kezdtek körbefolyni az atomok. Miközben a körhintaként forgó atomokat a centrifugális erő kifele repítette volna, a lézeres csapda befele nyomt őket, míg létrejött egy egyensúly. Az őket eltérítő Coriolis hatással együtt az atomok úgy viselkedtek, mint az elektronok egy mágneses térben.
2: A kutatók megfigyelték, hogy az atomok áramlását semmi nem lassította le. A mesterséges akadályokat kikerülték, és nem mutatták súrlódás jeleit. Szándékosan betettünk egy nagy zöld pacát. Az atomoknak le kellett volna pattaniuk, eljött a mágneses mezőt követve kikerülték, és vidáman haladtak tovább, mondta Richard Fletcher, a Nature Physics-ben megjelent beszámoló egyik szerzője.
3: A szakemberek szerint a kísérlet olyan, mintha egy edényt körbe mozgatva forgatnánk a falán, a benne található golyók ugyanakkor olyan fizikát látnak, ami ultrahideg rendszerekre nem jellemző. A különleges modell új ajtókat nyit a kutatásban, amelyek akár a keresett energiaforradalomhoz vezethetnek, írja a QP, azaz a Quality Placement.